0: el kell végezni az uniós szabályok szerint. A kifizetéseknek szeptember végéig kell megtörténni, ismertette Kapitány István. Tárkányi Zsolt, Debrecen Tiszás országgyűlési képviselője lesz a közlekedési és beruházási miniszter parlamenti államtitkára, jelentette be Vitézi Dávid a miniszteri poszt várományos a hétfőn a Facebook oldalán. A leendő miniszter közölte, Tárkányi Zsolt parlamenti államtitkárként képviseli majd a tárcát a közlekedéssel, építészettel, beruházással kapcsolatos ügyeket az országgyűlésben, valamint tartja a kapcsolatot a képviselőkkel és a kormánypárti frakcióval. A tőrös darazsak az emberekre, a háziállatokra nem veszélyesek, elpusztításuk felesleges és törvénytelen, hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület hétfői közleményében. Májustól lehet számítani a termetes tőrös darazsak feltűnésére, amint a kertek, parkok gyepén, egy korhadó fa közelében, a komposztnál keringenek akár nagy tömegben is. Az MME arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek a rovarok nem veszélyesek, ugyanakkor biológiai úton segítenek kordában tartani, például a cserebogár szaporulatot. A tőrös darazsak is rendelkeznek fullánkkal, ezt azonban, ha csak nem fogjuk meg őket, nem ellenünk használják, mérgük pedig nem fájdalomkeltésre, hanem lárvák megbénítására szolgál, írta a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Már javában zajlik a Makú Maraton 150 szemléletformálási akciósorozata a Mire Hunon Profit Kft.-nek. Céljuk, hogy két hónap alatt 150 óra személyes, hulladékgazdálkodási szemléletformáló oktatást tartsanak meg. Az országban egyedülálló képzési sorozat az óvodától az egyetemig bezárólag több szinten valósul meg. Az akciósorozat a miskolci szemétszállítás 150 éves emlékéve kapcsán szerveződött, mondta Ladányi Roland, a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetője.
1: Az időjárásról.
0: Egyre több felé alakulhatnak majd ki záporok, nagy eséllyel zivatarok is. A déli és keleti ország részben intenzív, esetleg heves zivatarok is előfordulhatnak. Kedden nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, több felé valószínű zápor, zivatar, illetve eső, a csapadék súlypontja délutántól estétől a Dunától keletre tevődik át. Kedden napközben 12 és 22 fok közötti hőmérséklet valószínű, az Alföldön lesz melegebb.
1: Az Európa Rádió híreit hallották. Karachi

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, a Miskolci Egyetem lesz 2026-tól a Magyarok a Marson alkalmazott mérnöki tudományok versenyének hivatalos házigazdája és állandó otthona. Az erről szóló megállapodás nem csak egy rangos esemény helyszínének rögzítéséről szól, hanem egy több mint 20 éves, inspiráló mérnöki kezdeményezés új korszakáról is. Az elmúlt években közel 1500 résztvevő középiskolások, egyetemisták és gyakorló mérnökök próbálták ki magukat benne Magyarországról és a határon túlról. A versengés különlegessége, hogy egy fiktív marsi küldetés kerettörténetére épül. A csapatok valós mérnöki problémákhoz hasonló kihívásokat oldanak meg, szigorú idő és erőforrás korlátok között. A részletekről Bartók Roland egyetemi docenst Sütő Dávid Pelé kérdezte.
2: Mi is ez az együttműködés, mit tudhatunk róla?
3: Hát ennek az a lényege, hogy a Miskolci Egyetem fogja ezen túl megszervezni a Magyarok a Marson versenyt. Ugye eddig mindig más egyetemek, vagy általában a Kiskunhalas környékén, illetve az Óbudai Egyetem helyszínein rendezték meg. Tehát a Covid alatt volt az, hogy nem tudtuk megszervezni, de 2016 óta a Miskolci Egyetem szervezésében van, és így, hogy egy helyen van általában, így egy kicsit könnyebb a szervezés, meg jobban lehet rá számítani, hogy hol lesz, meg mi fog történni.
2: És mi a célja a versenynek?
3: Hát ez a mérnöki tudományok népszerűsítése, főleg iskolások körében, de bárki jöhet igazából. Szoktak jönni felnőttek is már, akik dolgoznak, volt, aki családjával jött a legutóbbi versenyre és a 6 éves kisfiával, úgyhogy gyakorlatilag bárkinek, de főleg a diákoknak, hogy valamit építsenek, és meglegyen az az élményük, hogy az a valami működik. Versenyeznek is, megoldottak egy feladatot, és hát maga ez a mérnöki dolgoknak a megismerése, megszerettetése, ami a lényege ennek a versenynek.
2: Miről szól a verseny? Hogyan képzeljük el a Magyarok a Marson című versenyben? Mi a feladat? Miket kell megoldani?
3: Hát általában ami űrkutatáshoz kapcsolódó feladat szokott lenni, ami mondjuk egy marsjárónak a feladata, hogy egy távoli bolygón gyűjt össze köveket, vagy mintákat, vagy ott valamilyen feladatot old meg. És mindig vagy valami filmes háttérrel, vagy pedig valami aktuális kutatási feladat bármilyen témával összekeverve. Ezt általában a Sipos Attila versenynek a kitalálója, a házigazdája szokta kitalálni, hogy mi legyen a verseny, és akkor ennek megfelelően kell egy vagy valós időben, vagy időben eltoltan irányított robotot készíteni, vagy éppen egy félautonóm, autonóm robotot összehozni, ami megoldja ezt a feladatot.
2: Hogyan néz ki a verseny? Hogyan zajlik?
3: Hát a versenynek van egy előkészülési időszaka, a honlapon lehet jelentkezni, magyarokamarson.hu, ez a weboldal, ott meg lehet nézni a versenykiírást, és akkor lehet gondolkozni azon, hogy a feladatot azt hogyan oldják majd meg, milyen robottal, ott megvan az elvárás, hogy milyen méretű, milyen alkatrészekből álljon, illetve hogy mit, hogyan kell neki megoldani. Idén például egy Pac-Man feladat lesz, ami azt jelenti, hogy 4 csapat indul egy fordulóban, az egyik csapat Pac-Manként kapukon kell neki átmenni és menekülni a szellemek elől, a szellemeknek pedig egy enyhe koccanással kell elkapni Pac-Mant, a szellem majd kikerül a játéktérről, és utána csak 2 szellem fogja kergetni, és az a lényeg, hogy minél több kaput el tudjon foglalni, illetve minél kevesebb ütközése legyen, majd pedig csere, és akkor aki eddig Pac-Man volt, azonnastól szellem lesz, és akkor erre lehet otthon tesztelni a robotot, vagy az iskolákban, vagy éppen ki hol építi. Vannak olyan extrém emberek, akik csak eljönnek, és akkor így a verseny délutánján elkezdik összerakni, aztán még pontot is tudnak vele összeszedni. Ilyen is volt. Ez úgy néz ki, hogy pénteken kezdődik a verseny, péntek délután, olyankor a csapatok bepakolnak. Hát ki, hogy bírja, egész éjszaka akár építenek, és szombaton pedig a fordulók következnek, amikor a csapatok egymással összesorsolva pályához állnak, és általában ez olyan estére megvan a végeredmény, és utána hagyományosan van egy bográcsozás, csilisbab szokott lenni a hagyományos vacsora, és olyankor egy ilyen kisebb beszélgetés van a csapatok között, ahol mindenki elmondja, hogy mi érdekli, mi a hobbija, hogyan csinálta a robotot, tehát egy ilyen pár órás kis beszélgetés, miközben elpakolunk, és vasárnap pedig mindenki elindul haza.
2: Szervezőség mit épít, vagy hogyan adjátok meg ezt a pályát?
3: Tervezés az folyamatban van, de valószínűleg falapokból lesznek akadályok összeállítva. A kapuk már elkészültek részben, és azokat tehát egy ilyen motor fogja kinyitni. Van rajtuk egy fénykód, amit le lehet olvasni. Az a formája pedig már fent van a honlapon, hogy hogyan fog kinézni.
2: Milyen méretekkel rendelkezik? Hogyan képzeljük el, hogy mekkora egy pálya, illetve úgymond a robotok a pályához képest általában mekkorák, itt akár a elmúlt versenyekről is mesélhetsz? Ezeknek az arányait miként képzeljük el?
3: A pálya az 8x8 méter, a robotok általában ilyen 15x15-30x30 centiméterbe kell beleférniük, és hát így tudnak a legjobban közlekedni. Van, aki kisebbet csinál, ugye annak a robotnak többet kell menni, nagyobb robotoknak azoknak valamennyivel kevesebbet kell mozogni, de volt már olyan is, hogy a korábbi években akkor még nem vettem részt a versenyen, de egy komplett medencét felépítettek, és úszó robotok voltak egy tornaterembe. A korábbi versenyeknél azt meg lehet nézni, hogy hogyan néztek ezek ki. De most már ez a földi robotok, amik egy zárt térben össze lehet rakni a pályát kényelmesen.
2: Említetted, hogy te versenyeztél is személy szerint. Milyen volt versenyzőként megélni? Hány versenyen voltál?
3: Hát, hogy hány versenyen voltam, azt nem tudom, 2013-ban voltunk talán először, és hát rá is készültünk a építésre, meg nem is, mert ugye mi is többiekkel együtt éjszaka raktuk össze a helyszínen. Véglegesítettük a robotot, volt, hogy kis füst is keletkezett már ott a fáradtság miatt, de általában mindig maradandó élmény, és rengeteget tanultunk belőle szakmailag is, barátokat sikerült szerezni a versenyről. De például a C3S űripari cégnek, ez egy magyar Kft., a vezetői is a magyarok a Marsonon ismerték meg egymást, és azóta hát alapítottak egy céget, és most az ÉZA által is elismert űripari cégként működnek.
2: A robotokat azt hogyan képzeljük el, milyen típusú robotokat, miket építenek itt az emberek, a csapatok, hogyan képzeljük el autonóm egységeket, ha fogalmazhatunk így, mikből állnak, ha egy kicsit belemeltünk a részletekbe?
3: Változatos, általában legalább két kereke van, ugye volt tavaly olyan robot, aminek négy volt, de aztán kiderült verseny közben, hogy kettővel jobban megy, de voltak már gömb alakú robotok, amiket egy varázspálcával kellett irányítani, de az úszó robotoknak is kerekei voltak, de azok egyben lapátként is működtek. Voltak már légpárnás robotok, amik propellerekkel fújtak magunk alá levegőt. Hát teljesen változatos, meg kinek milyen ötlete támad, és azt nem lehet előre megmondani, és mindig a végén derülnek ki érdekes megoldások.
2: Amikor ti versenyeztetek, vagy te versenyeztél, nektek például milyen típusaitok voltak, esetleg egy-egy témához, hogy értsük is, hogy miért mondjuk azt a technikát választottátok, ti milyen robotokat építettetek?
3: Volt kétkerekű, ilyen az egy szennyvízcsőből készült, hát jó tiszta szennyvízcsőből persze, hát újból, de volt már olyan is, hogy három kereke volt, és holonomikus mozgást tudott, ez olyan, hogy tud hullámzóan menni jobbra-balra, közben a tengelye körül forog, kicsit indokolatlan, de a verseny szempontjából akkor érdekes volt, mert csöveken kellett körbe menni, és célpontokat a csövön lévő lyukakkal kellett bejuttatni, illetve hát a légpárnás versenyen is részt vettünk, az műanyagból készítettük, és alatta egy ilyen ESD-köpeny volt rögzítve, az csúszott a legjobban a talajon, de a kartondobozból készült prototípus egy kicsit jobban működött, de azt nem vittük el.
2: Mennyire félkészen, vagy mennyire készen hozzák ide a csapatok a robotokat? Említetted, hogy van, aki még pénteken, még éjszakában menően is dolgozik.
3: Hát van, aki volt olyan is, aki teljesen kész robottal jött, de a pályához sokszor hozzá kell igazítani még pár paramétert, úgyhogy általában este még mindenki dolgozik rajta valamit, de ez is teljesen változatos, mert Most a legutóbbi verseny, ami decemberben volt itt az egyetemen, ott az volt a feladat, hogy teljesen itt kell összeépíteni, de ugye így is volt, aki már egy előzetes vázzal érkezett, és itt belerakta a hiányzó alkatrészeket, majd éjszaka tesztelt.
2: Mennyire népszerűek ezek a versenyek, mi a tapasztalatotok, mennyi csapat szokott részt venni, illetve akár az idei versenyen mennyi résztvevőre számítotok?
3: Legutóbb a 25 csapat az egy hónap alatt összejött, már eléggé várták, hogy újra megszervezésre kerüljön a 2019 óta volt szünet a versenyben. Hát most is egy olyan 25-30 csapatra számítunk, hogy jelentkeznek. Nyáron ugye lesz idejük remélhetőleg alkotni valamit. Szeptemberi az egy kicsit hamar korai kezdés olyan szempontból, hogy iskolai időben nem nagyon tudnak vele foglalkozni, de mégis júniusban igen.
2: És hogyan, illetve kik regisztrálhatnak, kiket vártok?
3: Hát bárki, aki szeretne építeni. Annyi megkötésünk van, hogy a diák csapatok úgy számítanak a diák csapatnak, hogy az öt főből egy ember lehet mentor. A többi csapat, ahol több felnőtt van, aki már nem iskolás, azt úgynevezett vénróka kategóriába tesszük, akik a nyeremény alapból nem részesülnek, többieknek pedig a pont arányába fogjuk a nyereményeket szétosztani. Aki egy pontot kap, az is fog valami nyereményt kapni.
2: Említetted a pontokat. Mi alapján, hogyan működik a pontozás? Ezt miként képzeljük el?
3: Hát főleg az időtől függ, mennyi időt tölt a robot a pályán, mennyire gyorsan tudja megoldani a feladatot, mennyi célpontot tud elfoglalni. Aztán Sipos Attilának egy programja kiszámítja, hogy ebből mennyi lesz a pont.
2: Mit tanulhatnak ebből a versenyből a csapatok, a diákok?
3: Hát mindenképpen villamosmérnöki informatikai ismereteket szereznek, programozást, hogyan tudnak egy olyan eszközt összerakni, ami tényleg működik, és így el lehet engedni, hogy ne csak az asztalon, hanem egy kicsit távolabb is működjön, illetve hogy onnan vissza is jöjjön, meg megcsinálja a feladatot. Mert ez teljesen összetett feladat. A villamosmérnök képzésben is használjuk ezt, mert a hallgatóink szoktak robotot építeni, általában akkor egy előreépített szerkezetet kapnak, és akkor azt programozzák, de másabb az, amikor nekik kell teljesen nulláról megcsinálni, és ott össze tudnak beszélni, a csapatmunkát tudja erősíteni bennük, illetve a versenyen is, tehát itt úgy kell elképzelni, hogy a csapatok azok nem egymás, mondhatni, ellenségei, hanem együtt működnek, és amikor a pályához állnak, akkor nem is annyira egymás, hanem az idővel kell nekik versengeni, és szokták segíteni is, még amikor résztvevőként voltunk, akkor mi is volt úgy, hogy alkatrészt adtunk más csapatoknak, de egymás közt is cserélnek tudást, illetve akár alkatrészeket is, hogyha valaki több eszközzel érkezik.
2: Akár mint versenyző, akár mint szervezőtől kérdezem, hogy esetleg milyen visszajelzéseket kaptok a csapatoktól, vagy nektek milyen élmény volt annó a versenyen?
3: Hát mindenképpen öröm, hogy még kicsit az oktatásra visszaforduljunk. Az első programja mindenkinek ilyen beállított rendszereken, kis vezérlőkön az, hogy fel tudjon kapcsolni egy kis lámpát, és az villog, annak általában mindenki szokott örülni, volt már úgy, hogy felugrottak és tapsoltak, mikor egy hasonló, nem túl bonyolult feladatot sikerült órán megcsinálniuk, de olyan csapattal is beszéltem, és ugye ez akár korábbi versenyeken, mikor résztvevők voltunk, ránk is igaz, hogy azt nem tudták, hogy mik a nyeremények, csak hogy van egy ilyen feladat, és akkor ők erre elmennének és megcsinálnák, és alig várták, hogy valamit építhessenek. Tehát ez a mérnököknél ilyen, mindenkinek van egy ilyen kattanás közülük, hogy valamit össze kellene rakni, és akkor az hogy működjön.
2: Mekkora kihívás amúgy mondjuk, akár ha valaki úgy érkezik ide, hogy pénteken rakja össze a robotot, tehát akkor duplán versenyzik az idővel, nem csak a pályán, hanem úgymond a pályán kívül is.
3: Hát ez csak az ő felkészültsége tudja meghatározni. Lehet, hogy van olyan tapasztalata, hogy ott rászán egy estét és összeforrazgatja. Nekünk is volt egy olyan eset, hogy összeraktuk a pályát, utána még így leültünk összerakni a robotot, meg felprogramozni, és másnap működött, úgyhogy még aludtunk is, úgyhogy változó lehet.
2: Ha valaki jelentkezni szeretne, miért jelentkezzen, miért érdemes ezt a versenyt kipróbálni?
3: Hát mindenképpen egy élmény, tudásban is fejlődés, és maga a közösség az, ami ezt az egészet életben tartja és mozgatja. Van olyan csapat, aki az első megrendezés óta mindig részt vesz a Mikrotroll az egyik ilyen csapat, úgyhogy bárkinek megvan a lehetősége erre, hogy nagyon sokszor részt vegyen a verseny, és fejlődjön, a gyerekeinek átadja, másoknak megmutassa, hogy milyen egy ilyen mérnöki feladatot megcsinálni, és örül neki, hogy működik.
1: Kedves hallgatóink, a Miskolci Egyetem lesz 2026-tól a Magyarok a Marson alkalmazott mérnöki tudományok versenyének hivatalos házigazdája és állandó otthona. Az erről szóló megállapodás nem csak egy rangos esemény helyszínének rögzítéséről szól, hanem egy több mint 20 éves, inspiráló mérnöki kezdeményezés új korszakáról is. Az elmúlt években közel 1500 résztvevő középiskolások, egyetemisták és gyakorló mérnökök próbálták ki magukat benne Magyarországról és a határon túlról. A versengés különlegessége, hogy egy fiktív marsi küldetés kerettörténetére épül. A csapatok valós mérnöki problémákhoz hasonló kihívásokat oldanak meg, szigorú idő és erőforrás korlátok között. A részletekről Bartók Roland egyetemi docenst Sütő Dávid Pelé kérdezte.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, a 2026-os nyári szezon turisztikai kilátásait tekintve optimista az idegenforgalmi szakember, bár azt nehéz megmondani, hogy mi várható a világszintéren egy-két hónap múlva. Bárdos István rádiónknak elmondta, a közelmúltban kirobbant közel-keleti háborús konfliktus ellenére egyáltalán nem csökkent az érdeklődés az utazások iránt. Az autóbuszos utazások iránti érdeklődés megnőtt az utóbbi időszakban, a repülőgépes nyaralások száma pedig alig esett vissza. Továbbra is a legnépszerűbbek a közeli, a földközi tenger medencéjében elterülő üdülőhelyek, valamint a Török Riviera, a Görög szigetek, Egyiptom vagy a spanyol tengerpart. Közeleg a nyár, a legtöbben ilyenkor szervezik a nyári utazásokat, de a sok bizonytalanság miatt, amelyet a világban dúló háborúk és az emiatt kialakult energiaválság okoz, sokan nem tudják eldönteni, hogy idén mire merjenek vállalkozni. Lehet-e például repülős utat bevállalni? Ha igen, akkor hová? Választhatunk-e egzotikus utakat, vagy inkább a belföldi nyaralást válasszuk idén? Ezen kérdések megválaszolásához hívtunk segítséget Bárdos István, idegenforgalmi szakembert, a Miskolci Air Partner repülőjegy és utazási iroda Kft. Egyik tulajdonosát. Köszöntöm sok szeretettel az Európa Rádió stúdiójában. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
2: Üdvözlöm hallgatókat!
1: A turizmus üzletág tavaly, sőt 2026 elején is kiemelkedő számokat produkált Magyarországon a statisztikai adatok szerint, aztán történt egy váratlan fordulat, a közel-keleten háborús konfliktus alakult ki. Hogyan érintette a régió utazási irodáit a Dubaj és a környező országok elleni támadás, milyen kihívások elé állította a szakembereket ez a váratlan helyzet?
2: Én úgy gondolom, hogy még ne temessük a nyári nyaralásokat. Egyrészt, mert messze van, másrészt változhat a helyzet. Az kétségtelen, hogy minket is meglepett az első pillanatban, amik történtek, és annak a hirtelen reakciói sem mutatták azt, hogy ebből esetleg majd ilyen eszkaláció lesz, vagy pedig egyáltalán más irányt mutatnak az események. Hát sajnos pillanatilag nem túl jól áll a helyzet, legalábbis a közel-kelet és arra lévő desztinációk irányában. Azt azonban talán szerencsésnek mondhatjuk a szerencsétlenségben, hogy ez gyakorlatilag a téli egzotikus szezonnak majd, hogy nem a végén következett már be. Tehát a nagy utazások, a távoli utazásokat ez már kevésbé befolyásolta, illetve a végét sajnos igen, hiszen ott azért kellett csoportokat, utasokat hazahozni, de alapjában véve a téli egzotikus utak már nagyjából lecsengtek. A kérdés most az, hogy mi lesz a nyáron, és mi várható a nyáron.
1: Még egy picit visszatérve az előző kérdésre, sokan rekedtek akkor a régióból is, Ománban, Dubajban, meg a környező országokban? Illetve hogyan tudták őket hazahozni?
2: Nézze, ez két élő a dolog. Egyrészt azt tudjuk, amit az utazási irodák csináltak, és az egy elég komoly munka volt, és mindenkit hazahoztak. Hogy egyénileg ki, hol rekedt kint, és hogy jutott haza, arról nyilván csak mi is a hírekből értesülünk, de az kétségtelen, hogy az utazási irodák senkit nem hagytak ott, mindenkit haza.

0: hoztak. De hát ez nem az első eset, mert a COVID idején is ugyanez történt.
1: A konfliktus kirobbanása óta mit tapasztalnak az utazási irodák? Visszafogta-e a vállalkozói, illetve utazási kedvet, vagy inkább csak az úti célok változtak meg? Mennyire lettünk óvatosabbak az úti célok megválasztása terén?
0: Hát az első pillanatban nyilván mindenki megriadt, és nekünk is az volt az első gondolatunk, hogy valószínűleg felértékelődnek az autóbuszos és a saját gépkocsis utak, talán a repülős kárára, de azt kell, hogy mondjam, hogy a jelenlegi foglalási adatok nem ezt mutatják. Tehát az biztos, hogy azok a közeli földközi tenger medencében elterülő üdülőhelyek, tehát gondolhatunk itt esetleg a török rivierára, gondolok itt a görög szigetekre, vagy Egyiptomra, vagy esetleg Spanyolországra, ezek pillanatilag nem mutatják, hogy nem lenne komoly az érdeklődés. Egy pici nyilván kevesebb, mint a tavalyi, de egyáltalán nem esett olyan mértékben vissza az érdeklődés a repülőgépes nyaralások iránt, mint ahogy eredetileg gondoltuk. Az kétségtelen, hogy az autóbuszos utak száma megnőtt, illetve hát azok gyorsan beteltek, vagy legalábbis nagy részük betelt, és hát az is várható, hogy a személykocsis utak kapcsán pedig nyáron ki lehet tenni valószínűleg Horvátországba megtelt táblát, annyian fognak gépkocsival elindulni a legközelebbi horvát tengerpartra, de azt kell mondjam, hogy a jelenlegi állapotok szerint, én sem tudom, hogy egy hónap múlva mi várható. A jelenlegi állapotok szerint úgy néz ki, hogy egyáltalán nem csökkent az érdeklődés a török riviéra, a bulgár tengerpart, a görög szigetek irányába, sőt Albánia is most már feliratkozott, és a spanyol partok is megmaradtak az érdeklődés középpontjába. Tehát pillanatilag azt tudom mondani, nyilván mindenki óvatos. Tehát nagyon sokan vannak úgy, mint ön, hogy meggondolják, hogy akkor most foglaljak, vagy ne foglaljak, vagy mi lesz, vagy megyünk, nem megyünk, vagy csak itthon maradunk. De én például tegnap jöttem haza Balatonról, és azt kell, hogy mondjam, hogy a Balatonon sem mondják azt, hogy már olyan óriási nagy a belföldi érdeklődés. Tehát ez egy érdekes szituáció, mert nyilván a belföldre is és a külföldre is bizonyos utasok kivárnak, viszont van egy alapvető probléma, egy helyzet, hogy minden nyaralásnál mindenütt a helyszínek azok adottak, tehát a helyszínek és a helyek. Tehát pillanatilag az van, hogy aki nem mer foglalni, az valószínűleg később egy emelkedett árral fog, vagy éppen foglalt táblával találkozni egy bizonyos üdülőhely tekintetében. De azt kell, hogy mondjam, a repülős utakra visszatérve, hogy vannak például olyan utaztatóirodák, utazásirodák, akik most már garantálják, hogy ugyanazon az áron, vagy egy minimum áron, de el fognak menni az utak. Hát nyilván mindenki bizakodó, és még a nyári szezon, hál' Istennek, azért kicsit odébb van, azért egy-másfél hónap még van, addig pedig várhatóan megoldódnak, vagy oldódnak meg problémák, de alapjában véve a foglalások alapján ezt tudom mondani.
1: A hírekből viszont azt halljuk, hogy egyre több légitársaság jelenti be, hogy ritkítja a járatait, illetve lehet, hogy bizonyos idő után el se tudnak indulni a kerozin hiány miatt. Lehet ilyen körülmények mellett is tervezni?
0: Ez egy egészen más álláspont vagy állapot. Ezek a nagy légitársaságok, és nem is mondjunk neveket, mert nem illik, valószínűleg nagyon sok olyan járatot szüntetnek meg, amik eddig sem voltak eredményesek. Tehát amikről úgy tűnik, hogy nem hozta a várt eredményeket, azokat nyugodt szívvel lezárják és nem indítanak, ugyanakkor azokat a járatszámokat, amik akár Budapestről egy London vagy bármelyik irányba eddig elindultak, egyáltalán nem csökkentek és nem is állnak meg. És a másik érdekes dolog, hogy a fapadosok közül a két komolyabb, ugye a Ryanair és a Wizz Air, ők egyértelműen bejelentették, hogy ők tovább repülik a járatokat, náluk nincs probléma kerozin hiánnyal, vagy nem tudom, hogy legalábbis hogy fogják majd megoldani, de pillanatilag abszolút pozitívan állnak a dologhoz. És azok a légitársaságok pedig, akik a charterjáratokat csinálják a földközi tenger különböző üdülőhelyeire, azok is egyelőre pozitívan állnak a dologhoz. Úgyhogy én bizakodok, hogy ez valószínűleg a szezon önmagában szolidabb lesz, mint a tavalyi, de hogy nem lesz benne olyan nagyon komoly kiakadás, mint a COVID esetében, vagy mondhatom az előző olajválságot is.
1: Van-e arra valamilyen vész intézkedési terv abban az esetben, ha például tovább súlyosbodik a konfliktus a Közel-Keleten, nem lesz üzemanyag, és esetleg vissza kell mondani majd utazásokat, erre készül-e valamilyen vészforgatókönyv?
0: Hát általában, ha egy ilyen szituáció bekövetkezik, akkor nyilván nem az utas a hibás, és azt valószínűleg az utaztató meg is téríti. Tehát ott valószínűleg nem fog az utas rosszul járni, ha valami olyan ok miatt nem tudja elindítani. De én úgy gondolom és úgy látom, hogy a különböző más területekről, más irányból próbálják beszerezni az olajat. Nyilván én sem látok bele teljesen a légitársaságoknak a hátsó dolgaiba, de alapjában véve mindenki igyekszik más, még ha drágábban is, igyekszik máshonnan üzemanyagot nyerni. Pillanatnyilag azok a hosszú járatú utak, amik tényleg komoly problémát okoztak, mert ott azért óriási mennyiségű kerozin fogy egy távol-keleti, vagy egy még távolabb menő utaknál. Ezeknél valószínűleg lesznek járat felfüggesztések, ha nem változik a helyzet, de ezek a rövid távú 1-2-3 órás utak, ezek szerintem nem hiszem, hogy olyan komoly helyzetet eredményeznének, hogy ne lehetne megvalósítani. Bár jós, én sem vagyok nyilván, és én is a szakma oldalát képviselem, és reménykedem benne, hogy nyilván pozitívan fog eldőlni a helyzet, de én azt mondom, hogy pillanatnyilag ne temessük még el a nyarat.
1: Ha valaki most bemegy egy utazási irodába, és tanácsot kér arra vonatkozóan, hogy milyen úti célokat javasolnak számukra a nyári időszakban, milyen lehetőséget tudnak nekik ajánlani teljes biztonsággal?
0: Vannak olyan üdülőhelyek, üdülőcélok, amik már évtizedek óta bejáratottak, akár gondolhatunk egy Bulgáriára, vagy a Görög-szigetekre, de ugye azt tudjuk, hogy az utóbbi évtized legfelkapottabb úti célja az a török riviéra. Ez azért érdekes, mert árérték arányban, még ha emelkedtek az árak a korábbihoz képest is, árérték arányban egyszerűen ez verhetetlen úti cél. Ott a kiszolgálás, a minőség, a kapott mennyiség, az valóban egyensúlyban áll azzal a költséggel, amit fizetni kell. Más területeken még ez nem járatott be, bár a görögök is most már igyekeznek bevezetni ezt az úgynevezett all-inkluzívos szolgáltatásokat, de hát az övéké azért még mindig görögös egy kicsit, nem igazából hasonlít a törökhöz, de nyilván máshol is próbálkoznak vele. És aztán beléptek ugye az új célok, belépett Bulgária ismételten, mert ő egy hosszú éven keresztül kimaradt, belépett Albánia mellé, érdekes módon egész télen és nyáron is megmarad érdekes és forgalmas desztinációnak Egyiptom, tehát a Vörös-tenger, és a másik irányban pedig a Tunézia is ismételten emelkedik fölfelé, és a másik irányban pedig Spanyolország, most már nem csak a kiemelt részek, tehát akár a Barcelona, akár a Malaga, tehát az északi-déli, hanem az egész a spanyol tengerpart most már érdekes lett, hiszen több helyre repülnek közvetlen járatok, és ugye ott van még mellette a Kanári-szigetek is, ami kicsit távolabb, de izgalmas hely. Tehát én úgy gondolom, hogy a repülős utaknál ezek maradnak a fő desztinációk a nyáron is. Az autóbuszos utaknál ugye változatlan a helyzet, ilyen távolságban nyaralni csak kevés autóbusszal utazó társaság van, van egy-kettő egyébként, hát aki vállalja a 24-30 órás utat, nyilván azok tudják, hogy mit vállalnak, de az a érdekessége, hogy általában tavasszal és ősszel az autóbuszos utaknál inkább a városlátogatások, ország- és városlátogatások a nagyon népszerűek, és a nyári időszakban inkább a repülős utak azért, mert azért tényleg hosszú utat buszon megtenni, az nem túl kellemes dolog. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy marad a nyár folyamán is az, hogy a nyaralás inkább repülős vonal marad, amennyiben tényleg valóban nem történik valami nagyon komoly dolog. Az autóbuszos utaknál maradnak valóban a régi városlátogatások, vagy egy-egy közeli tengerpart. A személygépkocsis utazásoknál ugyanígy az Olaszország, a Horvátország, még talán Görögország is marad. És én nem lesz, úgy érzem, nem lesz olyan eltolt hangsúly a nyári nyaralásokban, mint az eddigiekhez képest, hogy a számok mennyire változnak, az körülbelül egy hónap múlva kiderül, mert jelenleg az előfoglalásokban nem látszik a megtorpanás. Nyilván van néhány utas, aki átgondolja, és annak az ismeretében, hogy esetleg rizikót vállal, vagy pedig később foglal, amikor esetnek az a rizikó, hogy emelkednek az árak. Nyilván ilyen mindig is volt, és most is van. De, mint említettem az előbb, van például olyan utaztató, olyan utazási iroda, túroperátor, aki most garantálja, hogy nem lesz változás. Hát erre jós én sem vagyok, én is csak nyilván reménykedni tudom, hogy ez így marad, de abból a egy jó néhány évtizedes tapasztalatból, amit én a szakmában már megéltem, és itt nem csak az olajválságról, a Covidról és az egyebekre is gondolok, én nekem az a meglátásom, hogy nem lesz ez annyira vészes ez a nyár. Most egy kicsit furcsábbnak tűnik, izgalmasabbnak, felizgultunk az egyéb más dolgokon is, a világ sajnos egy kicsit felborult itt az utóbbi hónapokban, vagy az egy-két évben, de alapjában véve mindig az van, hogy a nyárra az emberek úgy gondolják, hogy megérdemlik azt a pihenést, ami arra az időszakra lett számva, és arra rá is szánják az időt is, és a pénzt is. Úgyhogy én nem hiszem, hogy olyan sokat csökkenne a nyári forgalom, mint amit esetleg pillanatilag mutatnak a mutatók.
1: Megjelentek-e az utóbbi időben olyan úti célok, amelyek tulajdonképpen meglepetésként érték akár az utazási irodákat, amire eddig úgy nem számítottak?
0: Igen, hát ugye most az egyik másik úti cél sajnos a Dubaj, az Omán, amiket nyáron is vittek, vagy a Ras El Khaimah, azok valószínűleg ki fognak esni, ez egyértelmű. Ami az utóbbi években látszott, és ezt említettem is, hogy volt egy időszak, amikor a Bulgária nagyon visszaesett. És most az utóbbi 2-3 évben megint elkezdett felzárkózni, most már ott is nagyon komoly szálloda sorok épülnek, és a szolgáltatások is most már kezdenek a minőség felé hajlani. Belépett Albánia a körbe jó néhány évvel ezelőtt, és ami talán igazából felfutott az utóbbi években, azok az úgynevezett tengeri hajóutak. Ez korábban úgy apostrofáltuk, hogy luxus hajóutak. Ma már nem luxus, mert az ár és a szolgáltatás értékében ez is egy komoly kiegyensúlyozódott a helyzet, viszont az érdekesség az, ugye, hogy itt lealszom a hajón, és reggel egy másik országban ébredek, megint alszom, megint egy másik országban vagy másik városban ébredek, és itt a hajóutak most az utóbbi időben nagyon komolyan felfutottak. Mi sem gondoltuk egyébként. Ismerjük a helyzetet, tudjuk, kipróbáltuk, látjuk, és szerettük is volna, hogy ez népszerű legyen. Pontosan azért már láttuk benne a fantáziát. Hát már elérte azt a helyzetet, hogy most már alig-alig vannak szabad helyek a hajóutakon. Itt ami érdekes számomra, és nekem, mint utazónak is érdekes lehet, hogy a nyári időszakban, amikor mindenütt rekkenő hőség van, akkor elmenni a hajóutakra, de az északi utakra. És erre mostanában kezdenek rájönni az emberek. Tehát eddig ugye mindig az volt, hogy lemegyünk Velencébe vagy Genovába, és lemegyünk a földközi tenger medencére hajózni, ki Görög-szigeteket meglátogatva, és most azt látom, hogy azok a északi kikötőkből induló, akár Amsterdamból, vagy Kielből, vagy Rostockból induló hajóutak, amik a norvég fjordokhoz, vagy a svéd partokhoz mennek, azok kezdtek egyre népszerűbbek lenni, hiszen ott az itteni 40 fokkor is egy elfogadható hőmérséklet van. Tehát ha igazi újdonságot kellene, vagy érdekességet a mi részünkről említeni, az, hogy ezeket felfedezték az utasok. Nem csak mi, mert mi tudtuk, hogy ez érdekes, hanem most már az utasok is.
1: Mit tapasztalnak a magyar utasok, mit preferálnak a leginkább a nyári utazásaik során? Mi az, ami döntő az, hogy most ők melyik úti célt célozzák meg? Mi az, ami a magyarok számára egy elfogadható lehetőség?
0: Hát itt két irányból kell megközelíteni. Az egyik utasréteg az olcsóbb utakat keresi, a másik utasréteg pedig azt nézi, hogy a fizetett összegért milyen szolgáltatást kap. Tehát ezért mondtuk, vagy mondjuk azt ma is, hogy a török tengerpart árérték arányban megfizethetetlen, mert ugyan most már nem az olcsó kategóriába tartozik, de ott tényleg valóban mindent megkapnak az utasok. És az olcsóbb árkategóriájú, akár itt gondolunk egy Albániára, vagy a bulgár olcsóbb részekre, vagy Tunéziára, ott is nagyon sok fejlődés indult az utóbbi időben. Ezt az utazási irodák úgy próbálják kivédeni, és most a saját dolgainkról tudok csak szólni, hogy mi igyekszünk, hogy a dolgozóink, a értékesítő dolgozók ezeket a területeket megismerjék. Úgynevezett study tourok formájában minden évben többször kimennek és megnézik az úti célokat, nem azért, hogy nyaraljanak, mert van, amikor egy hét alatt 40-50 szállodát kell végiglátogatni, de magyarul meg kell ismerni a szolgáltatást, tudni, hogy mi miért annyi, és hogyha egy utas bejön és azt mondja, hogy ő egy olcsóbb utas te szeretne, és ezt a szállodát kinézte, akkor el tudjuk neki mondani, vagy el tudja mondani, az utas hitelesen el tudja mondani, hogy ez azért olcsó, mert ezt tudja, és a másik azért drága, mert azt tudja, és gyakorlatilag ezáltal elkerüljük azt, hogyha visszatér az utas, panaszkodjon, mert már ő, amikor az induláskor tudja, hogy sajnos esetleg abban a szállodában, amit olcsóban vásárolt, milyen problémákkal nézhet szembe.
1: Kedves hallgatóink, a 2026-os nyári szezon turisztikai kilátásait tekintve optimista az idegenforgalmi szakember, bár azt nehéz megmondani, hogy mi várható a világszintéren egy-két hónap múlva. Bárdos István rádiónknak elmondta, a közelmúltban kirobbant közel-keleti háborús konfliktus ellenére egyáltalán nem csökkent az érdeklődés az utazások iránt.
2: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

0: Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Olyan intézményi környezet kialakítására tett ígéretet Pósfai Gábor belügyminiszter jelölt hétfői Nemzetbiztonsági Bizottsági meghallgatásán, melyben a szakemberek politikai nyomás nélkül törvényesen, professzionálisan és kiszámítható keretek között dolgozhatnak. Pósfai kinevezés előtti meghallgatásán kijelentette, nem rendőrminiszter szeretne lenni, és nem akar nyomozásokat irányítani. A tárca jelentős átalakításra szorul, tette hozzá. A Tisza kormánya béke kormánya, nem küldünk katonát az ukrán-orosz háborúba, nem küldünk fegyvert és nem állítjuk vissza a hat kötelezettséget, mondta a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság előtt a szakminiszteri posztra jelölt Ruszin Szendi Romulus hétfőn. A jelölt a legfontosabb feladatának a szövetségesek bizalmának helyreállítását, a katonák moráljának visszaállítását, élet- és munkakörülményeik javítását, a teljes illetményrendszer átdolgozását nevezte meg. A védelmi iparban pedig a hangsúlyt a magyar kis- és középvállalkozásokra helyezik, mondta Ruszin Szendi Romulus. Alapvetően más szemléletet, mérhető és transzparens ellátást, az alapellátás, a köztestületek újbóli megerősítését és évente 500 milliárd forint plusz forrást ígért az egészségügyben az ágazat kijelölt vezetője a szakbizottságban hétfőn. Hegedűs Zsolt miniszterjelölti meghallgatásán közölte, a minisztériumban 5 államtitkárság működik majd, valamint létrejön 2 hatóság, a digitális egészségügyi és az egészségügyi minőség ellenőrzési. A Magyar Orvosi Kamara pedig visszakapja jogköreit. Hegedűs Zsolt bejelentette azt is, hogy felkérte Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológust, hogy legyen a miniszteri tanácsadó testület tagja. Ezt a kutató elfogadta. A márciusi élénkülés után áprilisban a bérleti díjak országosan 0,2%-kal emelkedtek, Budapesten pedig 0,1%-kal csökkentek a ksa.ingatlan.com friss adatai szerint. Éves összevetésben országosan 6,5, a fővárosban majdnem 5%-kal drágultak a kiadó lakások, közölte hétfőn az ingatlan.com ingatlan hirdetési portál. Balogh László, a cég vezető gazdasági szakértője kiemelte, a kiadó lakások bérleti díjai kisebb mértékben emelkedtek, mint ahogy a nettó keresetek nőttek egy év alatt. A mérsékeltebb drágulási ütem azért is tűnik fenntarthatónak, mert a lakbérek a legtöbb nagyvárosban magasnak tűnnek, tette hozzá. A fővárosban május első hetében 250 ezer forint volt az átlagos bérleti díj. A megyeszékhelyek közül Debrecenben 220 ezer forint volt a medián lakbér, Szegeden ugyanez 190 ezer forint. A legolcsóbb megyeszékhely Békés Csaba, ahol az átlagos bérleti díj jelenleg 115 ezer forint havonta, közölte az ingatlan.com. Nagy mérföldkőhöz érkezett az Electric Racing Miskolc csapata, a team sikeresen túl van az autó tesztelésén, hosszas tervezési és építési folyamat után mozgás közben is kipróbálhatták az autójukat, a teszt alatt rengeteg értékes tapasztalatot gyűjtöttek és megerősítést kaptak arról, hogy jó úton halad az autó fejlesztése. Idén 2 rangos nemzetközi versenyen is pályára állnak az autóval, először Zalaegerszegen a Formula Student Easteren, utána pedig a Formula Student East versenyen a Hungaroringen áll rajtoz a csapat, mondta Tóth Eszter csapatvezető.
0: Az időjárásról.
1: Kedden nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, többfelé valószínű zápor, zivatar, illetve eső, a csapadék súlypontja délutántól estétől a Dunától keletre tevődik át. Kedden napközben 12 és 22 fok közötti hőmérséklet valószínű, az Alföldön lesz melegebb.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk I.S. Gergely erdélyi politológus, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külső munkatársa lesz, akivel a román kormányválság apropóján beszélgetünk.
3: Ez okozott óriási felhördülést egész Európa szerte, hogy végül is a szociáldemokraták, akik eddig ennek az Európa barátnak nevezett, vagy nyugatpárti koalíciónak a tagjai voltak, ők most az EU ellenesnek és orosz barátnak tartott AUR-ral közösen nyújtották be ezt a bizalmatlanság indítványt, és közösen buktatták meg Ilie Bolozsánnak a kormányát.
2: Vajon a kialakult helyzetben mi vár az RMDS-re?
3: Az RMDS tojásokon lépked, ugye tagja ennek a kormánykoalíciónak tagja volt. Az RMDS-nek az az érdeke, hogy az időközben nagyon megerősödött AUR az ellenzékbe maradjon, ne tudjon kormányra kerülni, sőt, kormány közelbe se tudjon kerülni.
2: És lehet-e olyan forgatókönyv, hogy egy magyar miniszterelnök hidalja át a román kormányválságot?
3: Az a magyar ellenes hullám, ami akkor jönne, azt szerintem mi még nem is ismerjük. Tehát összességében azt gondolom, hogy nekünk se lenne jó, őszintén szólva, mert nem érné meg ez a pozíció azért, amit a mi közösségünk kapna ezt követően. Tudom, hogy Szlovákiában ugye volt rá példa, Ódor Lajos volt a miniszterelnök, de azért az RMDS a román politikában jelenleg is önálló jogán is tényező. Tehát nem arról van szó, hogy egy súly nélküli politikai közösségből emelnek ki valakit, hanem azért az RMDS van politikai súlya.
2: I.S. Gergely erdélyi politológussal beszélgetünk. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
2: Romániában kormányválság van. A miniszterelnök ellen bizalmatlansági indítványt nyújtottak be, amelyen elbukott úgy, hogy a négypárti kormánykoalíció egyik pártjának képviselői is Ilie Bolozsán ellen voksoltak. Az így széteső román kormányban több magyar miniszter is volt. Tavaly június óta a fejlesztési, valamint a kulturális minisztériumot is magyar miniszter irányította, sőt pár hete ideiglenesen a mezőgazdasági, valamint az egészségügyi tárca élén is RMDS-es politikus állt. Mi lesz most? Új választás várható, vagy sikerült találni egy új miniszterelnököt? Lehetne magyar vezetője Romániának, mint néhány éve Szlovákiának? Ezekről beszélgetünk a következő percekben I.S. Gergely erdélyi politológussal, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külső munkatársával.
4: És szokásosan az lenne a felvezető kérésem hozzád, Gergely, hogy segíts egy kicsit kontextusba helyezni a magyarországi hallgatóknak, hogy mi történik a román politikában. Nyilván nekünk majd fontos lesz, vagy a legfontosabb lesz mindebben az erdélyi magyarok helyzete, szerepe, jövője, lehetősége, de először egy helyzet. Szóval így kb. A magyar sajtóban szerintem az ment át az embereknek, hogy a miniszterelnök ellen bizalmatlansági indítványt nyújtottak be, ráadásul az egyik őt támogat. A tók vele koalícióban lévő párt tagjai, illetve a másik oldalon az AUR szélsőséges párt képviselői. Mi történik most Romániában?
3: Igen, tehát ha csak röviden akarnánk erről beszélni, akkor ugye megbuktatta a román kormányt az ellenzék, illetve az ellenzék egy olyan párt segítségével, amelyik addig kormányon volt. Ilyen egyébként történt már korábban is Romániában, tehát ugye mondhatnánk, hogy nincs itt semmi látnivaló, de ahhoz, hogy jobban megértsük a helyzetet, ahhoz vissza kellene menni a tavalyi évbe, illetve a 24 végi választásokhoz, az biztosan sokan hallották Magyarországon is, ugye érvénytelenítettek egy elnökválasztást 2024 végén, amit ugye Călin Georgescu független jelölt nyert meg az első fordulóban, és hát ugye külföldi beavatkozás vágya, illetve a választási szabályok megszegése miatt törölték el azt a fordulót, és akkor ugye új elnökválasztást szerveztek, viszont a kettő között volt egy parlamenti választás is, és ezen a parlamenti választáson 2024 2024 december 1-én nagyon meggyengült az addig meglehetősen erős pártnak számító szociáldemokrata párt, és nagyon megerősödött a szélsőséges AUR párt. Tehát azt követő, tehát a parlamenti választásokat követő tárgyalások során csak egy ilyen koalíciót lehetett összehozni az AUR és a egyéb szélsőséges kisebb pártok kizárásával, amelyben tulajdonképpen minden mainstream párt részt vett, tehát a szociáldemokraták, a nemzeti liberálisok, a Mentsétek meg Romániát szövetség és az RMDS is. Egy ilyen négypárti koalíció állt fel akkor, majd ez a négypárti koalíció a 25 közepi elnökválasztások után kissé átalakult, de tulajdonképpen folytatták a kormányzást, és akkor lett ugye a miniszterelnök az az ideje Bolozsán, aki a Nemzeti Liberális Párt elnöke, de ő a 2024-et megelőző években meglehetősen parkolópályán volt ebben a pártban, bírálta az akkori pártvezetést, és a 24-es katasztrofális eredmények után tért vissza a párt élére, dinamizálta azt, és egy teljesen más politikát igyekezett folytatni, viszont ugye a választási eredmények miatt kénytelen kelletlen össze kellett neki is fogni a szociáldemokratákkal. Ez a két párt egyébként a 2020 előtti időszakban egymásnak a halálos ellenségei voltak, de azt követően nagyon sokszor kormányoztak nagy koalícióban is együtt. Ilija Bolozsán egy olyan személy volt, aki meglehetősen nagy lendülettel és erővel állt neki az állam átalakításának, és hát mivel nyilván a gazdasági gondok azok halmozottak, egy óriási költségvetési hiányt sikerült Romániában a 2024-es évben összehozni, egy 9,3%-os hiányt. Ő ezt megpróbálta minden eszközzel letörni, lecsökkenteni, felvázolt egy olyan deficit csökkentési pályát, amelyet elfogadott az Európai Unió is, és most például az a tét, hogy az idei évben ezt a deficitet le kellene hozni 6,3-6,4% körülre. Le kellene hívni azokat az európai forrásokat, amelyek a helyreállítási alapban még rendelkezésre állnak. Ez augusztus végéig, ez egy olyan 7-8 milliárd eurót kellene lehozni Romániának, de ehhez nagyon komoly törvénymódosításokra és kormányrendeletekre lenne szükség. És ebben a helyzetben érezte úgy a szociáldemokrata párt, hogy neki ezek a döntések már vállalhatatlanok. Kiléptek a kormányból, az a feszültségek azok már az elmúlt hónapokban éleződtek nyilvánvalóan, és most eldöntötte a szociáldemokrata párt Szoring Vindeanu pártelnök vezetésével azt, hogy kilépnek a kormányból, kihívták a minisztereiket, majd ezt követően érdekes módon nem várták meg azt, hogy 45 napig az ügyvezető kormány hivatalban legyen, majd ugye kellett volna egy bizalmi szavazás, hanem már is benyújtottak egy bizalmatlansági indítványt, és ahhoz, hogy ez a bizalmatlansági indítvány sikeres legyen, ahhoz össze kellett fogniuk az ellenzékben levő AUR párttal, és ez ütötte ki a biztosítékot, vagy ez okozott óriási felhördülést egész Európa szerte, hogy végül is a szociáldemokraták, akik eddig ennek az Európa barátnak nevezett, vagy nyugatpárti koalíciónak a tagjai voltak, ők most az EU ellenesnek és orosz barátnak tartott AUR-ral közösen nyújtották be ezt a bizalmatlanság indítványt, és közösen buktatták meg Ilije Bolozsánnak a kormányát. Itt tartunk most, ügyvezető kormány van, addig, ameddig valamilyen megoldást lehet erre a helyzetre találni.
4: Az RMDS hogy mozog ebben a helyzetben?
3: Az RMDS tojásokon lépked, ugye tagja ennek a kormánykoalíciónak tagja volt. Az RMDS-nek az az érdeke, hogy az időközben nagyon megerősödött AUR az ellenzékbe maradjon, ne tudjon kormányra kerülni, sőt, kormány közelbe se tudjon kerülni, tehát még csak olyan szituáció se alakuljon ki, hogy egyik vagy másik pártnak az AUR szavazataival legyen meg akár egy kisebbségi kormány, az AUR szavazataival tudjon életbe maradni, tehát még csak ez a helyzet se álljon fel. Az RMDS-nek a stratégia érdeke, hogy ez a kormánykoalíció, ezek a pártok valamilyen formában találják meg az együttműködésnek az új lehetőségét, folytassák a kormányzást, mert az ellenzékben az AUR van, és azok a kisebb szélsőséges pártok, amelyek nagyrészt róla szakadtak le, tehát ott nem igazán látszik az, hogy hogyan lehetne valamilyen előremutató együttműködést kialakítani, tehát az RMDS próbálja stabilizálni ezt a helyzetet, de a két nagy román párt közötti, vagy a három román párt közötti konfliktusban úgy tűnik, hogy most már eléggé tehetetlen.
4: Viszont a parlamenti matematika meg nem nagyon adja ki, hogy vagy az AUR-ra van szükség a szavazatok tekintetében, vagy a két legnagyobb pártra, akik most összevesztek. Hogy lesz ennek a megoldása? szerinted?
3: Hát ez egy nagyon érdekes helyzet, hogyha a mostani nyilatkozatokból indulunk ki, amelyeket az egyes pártelnökök tettek, akkor igazából nincs megoldás, akkor üres halmaz. Viszont közben meg valakinek tényleg kormányozni kell majd. Ugye ez a Ilija Balozsán vezette ügyvivő kormány, ez most kisebbségben van. A parlamentben egyébként volt ilyen időszak is Romániában, amikor kisebbségi kormány volt, ami azt jelenti, hogy a kormánykoalíciót alkotó pártoknak nincsen többségük a parlamentben, viszont vagy kötnek egy együttműködési megállapodást az egyik ellenzékben levő párttal, ami azt jelenti, hogy bizonyos témákban és bizonyos kérdésekben támogatást nyújt nekik. Volt ilyen időszak, 2000 és 2004 között a szociáldemokraták kormányozta a kisebbségben éppen az LMDSZ-nek a külső támogatásával, vagy 2007-et követő időszakban is volt egy ilyen történet, amikor a nemzeti liberálisok kormányoztak éppen a szociáldemokraták külső támogatásával, tehát ennek azért van hagyománya Romániában, és most is elképzelhető egy olyan forgatókönyv, hogy valamelyik párt vállalja azt, hogy kisebbségben kormányoz, és a valamelyik másik párt, vagy esetleg több párt azt mondja, hogy bizonyos kérdésekben támogatni fogja. Például már most vannak olyan nyilatkozatok igazából az összes eddigi kormányzó párt részéről, hogy az Európai Uniós források lehívásához szükséges döntésekben támogatni fogják a kisebbségi egy esetleges kisebbségi kormányt. Persze ezek mindig csak ígéretek és nyilatkozatok, és azért az ördög a részletekben rejlik. Ez az egyik megoldási lehetőség. A másik megoldási lehetőség az, amit ugye a szociáldemokraták mondanak, hogy hát semmi gond, lehet folytatni ezt a kormánykoalíciót, csak éppen Ilija Balozsán lépjen vissza, ne ő legyen a miniszterelnök. Tehát tulajdonképpen ők ezért buktatták meg a kormányt, mert ők nem a nemzeti liberális párttal nem akarnak tovább kormányozni, hanem Ilija Balozsán miniszterelnökkel nem akarnak tovább kormányozni, és ők azt mondják, hogy lépjen vissza Ilija Balozsán, javasoljon egy másik nemzeti liberális párti politikust a PNV, és akkor mehet tovább minden, csak ugye erre nem hajlandó sem Ilija Balozsán, sem a pártja, mert azt mondják, hogy a párt elnöke, és hogyha koalíciót akarnak kötni velük, akkor el kell fogadják azt, hogy a párt elnöke lesz a miniszterelnök, nem pedig egy másodvonalbeli politikus. De ez egy megoldási lehetőség lenne, éppen ezért megoldási lehetőség lenne az is, ami már volt korábban Romániában, hogy technokrata miniszterelnök volt, amikor meg tudtak egyezni ezek a pártok, vagy az akkori kormánypártok nem tudtak megegyezni egy olyan miniszterelnök jelöltben, aki egyik vagy másik pártnak lett volna a tagja, és akkor megegyeztek egy párton kívüli szereplőben, ez volt akkoriban Dacian Ciolos, aki korábban ugye EU biztos volt, és akkor egy ilyen technokrata miniszterelnök volt, de politikai támogatással. Nem volt túl sikeres ez az időszak, de hát nyilván ez nem azt jelenti, hogy egy következő ilyen történetben elépnének bele. Ez is egy megoldási javaslat. Az is egy megoldási lehetőség lehet, hogyha a szociáldemokraták annyira meggyengülnek ebben a mostani politikai válságban, hogy náluk lesz esetleg egy vezetői váltás, és akkor egy új irányvonallal azt lehet mondani, hogy mégiscsak lehet folytatni ezzel a kormánykoalícióval és Ilija Balozsánnal. És van még egy lehetőség, csak hogy mutassuk azt fel, hogy nem minden a parlamenti matematika. De ugye a parlamentben nem csak azok a pártok vannak, akik 2024-es választásokat követően bejutottak és frakciót alakítottak, hanem közben egyes képviselők kiváltak a bizonyos pártokból, alakítottak más frakciókat. Ugye az AUR is sok képviselőt veszített, az AUR mellett bejutott kisebb szélsőséges pártok, mint az SOS Románia, vagy a fiatal emberek pártja szintén felbomlottak, az így kilépő képviselők aztán összeálltak és alkottak külön frakciókat, most két ilyen kisebb frakciócsoportosulás is van, és azért ezek a kisebb csoportosulások, hogy mondjam, meggyőzhetők arról, hogy egyik vagy másik politikai oldalt segítsék a szavazataikkal, és dolgoznak is azon nagyon keményen a kormány oldalon is, és az ellenzékben is, hogy ezeket a szabad prédának tekinthető képviselőcsoportokat, vagy akár az egyes képviselőket fel lehessen sorakoztatni egyik vagy másik oldal mellett. Egyébként ez is egy sajátja a román politikának, hogy képviselők és szenátorok előszeretettel hagyják el a pártukat és ülnek be egy másik parlamenti frakcióba. Nyilván az RMDSZ kivételével, mert azért az nem szokott megtörténni, de a többi pártnál vannak vándorlások, és azért ilyen volatilis helyzetben, vagy amikor éppen 10-20 szavazat hiányzik egy parlamenti többséghez, akkor azért nagyon kreatívak abban a román politikusok, hogy hogyan tudják maguk mellé állítani ezeket a honatjákat.
4: De az AUR-ból leszakadó pártok, ők még jobbrább vannak az AUR-tól, vagy pont azért hagyták ott, ott azt a szélsőséges pártot, mert nem értettek egyet az irányvonallal. Tehát ők mennyire vállalhatók ezek a kisebb formációk egy nyugatos beállítottságú kormánytöbbséghez?
3: Szerintem teljesen vállalhatatlanak. Egyébként különböző okokból szakadtak le, tehát az SOS Románia, ez a Diana Sosoaka nevű európai parlamenti képviselő vezette kisebb formáció, ők teljesen nyíltan orosz pártiak, tehát ők az orosz nagykövetség fogadásaira járnak, és ők például azért is szakadtak le az AUR-ból, mert az AUR az megpróbálta magára ugye lemosni ezt az orosz párti címkét, és ők nagyon európérnek próbálnak mutatkozni, ugye előszeretettel a Donald Trump irányvonalához hasonlítják magukat, és kapcsolatokat ápolnak az európai szélsőjobboldali pártokkal, vagy akár a szuverenistának nevezett pártokkal, tehát ők próbálják ezt, az AUR próbálja magára ezt az európai szuverenista ruhát felvenni, és ebbe ugye nagyon sok esetben nem illik bele az orosz pártiság. Na, az SOS Romániának nincsenek ilyen skrupulusai, ők teljesen nyíltan orosz pártiak, és ott vannak ez a fiatal emberek pártja, hát ők nem igazán van letisztulva az ő irányvonalok, ők voltak, akik Călin Georgescuhoz leginkább kötődtek az akkori időkben, de mára már én azt gondolom, hogy teljesen összemosódott ez a fajta irányvonal, akár az AUR-ral, akár az SOS-sel. Nagyon nehéz lenne meghatározni, hogy ők igazából mit akarnak, vagy akarnak-e valamit. Éppen ezért lehetett az, hogy tőlük szakadt le a legtöbb képviselő, és alig maradt most már nekik annyi képviselőjük, hogy megmaradjon a frakciójuk. Úgyhogy itt akár arról is tudunk beszélni, hogy egyes képviselőket át lehet állítani, be lehet ültetni más padsorokba. Ezek is vállalhatatlanoknak tartom én, illetve hogyha csak a politikai stabilitás szempontjait nézzük, akkor azért nem túl nagy életbiztosítás ilyen képviselőkkel nekiugrani egy kormányzásnak, ahol alig van meg a többség.
4: Okay, olvastam egy cikket a Transtelexen, ami hivatkozott egy román újságíró, én nem tudom megítélni, hogy ő mennyire ismert, vagy nem ismert, mindegy, a mondatot akarom, vagy mennyire szereplője, tényezője a román közéletnek, de a gondolatát akarom idézni neked, hogy ő azt mondja, hogy Bolozsán jelenleg hullámon van, és hogy ő lett a román politika legnépszerűbb szereplője azzal, hogy megbuktatták, és most ő a szimpatikus figura a román politikában, mert hogy elkezdett olyan történeteket mesélni a politikai alkukról, háttérdöntésekről, amiket mondjuk a magyarországi politikai közbeszédben úgy szoktunk mondani, hogy a füstös szobákban eldöntött dolgok, és nem a parlamentben eldöntött dolgok. Mit gondolsz erről a gondolatáról, illetve hogy ez helyzetbe hozhatja-e Bolozsánt olyan értelemben, hogy mégiscsak ő legyen újra a miniszterelnök?
3: Ez most úgy tűnik, hogy igaz ez a mondás. Azért is mondom ezt így, mert az INSZKOP-nak, az egyik legelismertebb román közvéleménykutatónak a napokban megjelent mérése szerint, amióta ez a válság elindult Romániában, azóta 8% pontot növekedett Ilie Bolozsánnak a személyes népszerűsége. Tehát úgy tűnik, hogy bár ugye népszerűtlen intézkedéseket kellett hoznom ez a kormány az elmúlt időszakban, itt volt áfa emelés, helyi adó emelés, rengeteg olyan dolog, ami az egyszerű emberek számára neképpen egy negatív üzenetet hordoz, annak ellenére úgy tűnik, hogy Bolozsánnak növekedni tud a népszerűsége, és pontosan azért, mert nagyon elterjedt az a vélekedés a román közéletben, hogy mindegy, hogy melyik pártra szavaz az ember, ezek úgyis ugyanazt csinálják, mint az elmúlt 35 évben csináltak, úgysem történik semmi érdemleges változás, reformot nem lehet végrehajtani, saját magukon ezek a politikusok nem tudnak spórolni, és Bolozsán megmutatta, még ha nagy nehezen is, hogy például az igazságügyi nyugdíjkorhatárt fel tudták emelni, még a 15 éves időintervallumban is, de hát meg tudta törni azt a nagyon erős ellenállást, ami az igazságügyi rendszer, tehát az ügyészek és a bírák részéről érkezett, ugye 48 év volt a nyugdíjkorhatár, és ezt fogják fokozatosan 65 évre emelni. Nagyon sokan azt gondolták, hogy már ez sem lesz képes meglépni. Ilie Bolozsán megtudta, illetve át tudta erőltetni ezt a közalkalmazotti létszámcsökkentési javaslatot is, ami lehet, hogy egyébként a valóságban nem lesz olyan drasztikus, mint ahogy kinézett a papíron, de legalább itt is vannak részeredményei, és tényleg úgy néz ki Ilie Bolozsán, ahogy mondtad is, hogy olyan évtizedes alkukat tud megtörni, amelyek legalábbis a bukaresti politizálásban eddig érintetetlennek számítottak. Én egyébként erre is vezetem vissza azt, hogy ennyire sürgős volt megbuktatni a szociáldemokratáknak Ilie Bolozsánt, ugyanis két nagyon fontos intézkedést irányzott elő a következő néhány hónapra. Az egyik az állami vállalatoknak a részleges tőzsdei bevezetése, tehát itt a nyereséges állami vállalatokról beszélünk, és itt közel 1500 cég van, köztük olyanok, amelyekről nem is tud senki, hogy működnek, léteznek. Ezek nagyrészt kifizető helyei voltak az elmúlt évtizedekben a román politikának, és azoknak a rendszerpártoknak, amelyek dominálták a román politikát, és ezekhez, mint a szent tehenekhez senki nem mert hozzányúlni, mert egész egyszerűen a pártoknak a holdudvarát nagyon érzékenyen érintette volna. Most azt mondta Ilja Bolozsán, hogy kisebbségi részvénycsomagokat fognak tőzsdére bevezetni és értékesíteni. Ez nyilván egy nagyobb átláthatóságot is jelentene ezeknek a vállalatoknak, hiszen a tőzsdei jelenlét az olyan szabályokhoz kötött, ami ezt megköveteli, tehát úgy érezte a szociáldemokrata párt és a holdudvara, hogy ez egyértelműen sértené az ő érdekeit. Ez az egyik, a másik pedig ez a bizonyos 48 éves nyugdíjkorhatár, ami az igazságügyi rendszerben sikerült megemelni. Ezt most a katonai, rendőri és titkos szolgálati nyugdíjak kapcsán is készült megtenni Ilja Bolozsán, és itt is az általánosan érvényes 65 évre készült emelni a nyugdíjkorhatárt. Ez megint csak, mondanom sem kell, hogy mennyire befolyásos érdekcsoportoknak sérti, vagy sérteni az érdekeit, és ez csak két olyan intézkedés, amit a közeljövőben készült meglépni Ilja Bolozsán, és hát ugye megmutatta az elmúlt egy évben, hogy, vagy 8 hónapban, hogy bizony ezeket sikerre is tudja vinni, még ha nagy harcok árán is, de hogy ő nem az a fajta bukaresti politikus, aki előbb vagy utóbb meghátrál az ilyen érdekek előtt. Ő egyébként Nagyváradon is, ami polgármester volt, vaskézzel törte le a bürokráciát, sokszor ugye túlzásokba is esve, vagy hát sokszor nagyon hátrányos helyzetbe hozva bizonyos csoportokat, de hogy Bolozsánról jelenleg a közvélemény elhiszi, hogy ezeket a lépéseket meg tudja tenni, és én szerintem ezért növekedik az ő népszerűsége, és ezért lehető hullámon egyetértek ezzel a megfogalmazással. Egyébként az egyetlen politikus most Romániában, akinek növekszik a népszerűsége. Szimionnak sem növekszik már, ő ugye remélem, hogy elérte a plafont ezzel a 36-7%-nyi népszerűséggel, de Bolozsánnak növekszik a népszerűsége, és én azt gondolom, hogy egy bizonyos választói csoportban pontosan ezért, mert benne látják az egyetlen reményt, hogy valamilyen reformot végre tud hajtani, és ebben az értelemben az ő népszerűsége az meg is haladja a saját pártjáét.
2: Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Illyés Gergely erdélyi politológussal, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külső munkatársával. Maradjanak az Európa Rádióval!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Megkezdődik a leendő Tisza kormányminiszter jelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. A struktúrát az országgyűlés szombati alakulőülésén fogadták el a képviselők, megválasztva a testületek elnökét, alelnökeit és tagjait is. Az előző ciklushoz képest 4-jel több 20 bizottsággal folytatja munkáját az új parlament. A testületek közül 14-et a Tisza, mint kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. A kezdéskor 13 bizottság tart meghallgatást, derül ki a parlamenti honlapon található meghívókból. A parlament Magyar Pétert, a Tisza párt elnökét, listavezetőjét választotta kormányfőnek, aki ezzel hivatalba is lépett. Az Orbán kormány miniszterei ügyvezetőként hivatalban maradtak az új miniszterek kinevezéséig, rendeletet azonban csak halaszthatatlan esetben alkothatnak. A Tisza kormányban 16 miniszter lesz, a meghallgatások kedden is folytatódnak a parlamenti bizottságokban, melyek a jelölt kinevezésének támogatásáról nyílt szavazással határoznak. Az országgyűlés kedd délután tartja a következő ülését, melyen esküt tehetnek a miniszterek. A turisztikai szektor egyre nagyobb figyelemmel követi a közel-keleti válság alakulását, ugyanis a kerozinellátás bizonytalansága miatt a légitársaságok menetrendje is jelentősen átalakulhat. Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke az Inforádióban beszélt arról, hogy folyamatosan kapcsolatban vannak a szolgáltató partnerekkel, így a légitársaságokkal is. Tőlük azt az információt kapták, hogy bátran tervezhetik a nyári szezont. Az utazási irodák rendben tudnak charterjáratokat indítani, tehát lesz kerozin, fogalmazott a szakember. Az elnök szerint a kerozinárának jelentős emelkedését viszont várhatóan tovább hárítják majd a légitársaságok az utazási irodákra, emiatt pedig kénytelenek lehetnek a részvételi díjakat is módosítani. Molnár Judit úgy látja, hogy közel-keleti bizonytalanság hatására az európai úti célok iránti érdeklődés is megnőtt. Törökország, Görögország, Horvátország, Olaszország, ahová a honfitársaink a legnagyobb számban mennek, de Spanyolország is egyre népszerűbb az utazók körében. Aki utazási irodán keresztül foglal, nincs magára utalva, tette hozzá. Ha baj van, a jogszabály kötelez legalább 3 éjszakát, és a hazaszállítást is vállalnia kell a szervezőnek, emlékeztet a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke. Idén majdnem 50 fővárosi és vidéki helyszínen tartottak az emlékhelyek napjához kapcsolódó rendezvényeket a hétvégén. A legtöbb emlékhelyen ingyenes programokkal vagy kedvezményes belépőjegyekkel várták a látogatókat, közölte a Nemzeti Örökség Intézete. Az emlékhelyek országszerte interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel készültek. Mint írták, a Monaki Kossuth Emlékházban és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban is kézműves foglalkozással várták a családokat. Több egyházi helyszín is megnyitotta kapuit, vezetéssel várta a látogatókat a debreceni református nagytemplom, a Mátra-Verebély-Szentkúti nemzeti kegyhely, családi tárlatvezetéssel a pápai református ótemplom, illetve Budapesten

0: a Mátyás templom és a Kálvin téri református templom olvasható a közleményben. A Nemzeti Örökség Intézete minden évben május 2. szombatján rendezi meg az Emlékhelyek Napja országos programsorozatot. A rendezvény célja a nemzeti és történelmi emlékhelyek ismertségének növelése, az emlékhelyek hálózatának és együttműködéseinek erősítése áll az összegzésben.
1: Az időjárásról.
2: Egyre több felé alakulhatnak majd ki záporok, nagy eséllyel zivatarok is. A déli és keleti ország részben intenzív, esetleg heves zivatarok is előfordulhatnak. Kedden nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, több felé valószínű zápor, zivatar, illetve eső, a csapadék súlypontja délutántól estétől a Dunától keletre tevődik át. Kedden napközben 12 és 22 fok közötti hőmérséklet valószínű, az Alföldön lesz melegebb.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést Illyés Gergely erdélyi politológussal, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külső munkatársával.
2: Éppen egyébként a mai nap híre, hogy a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség, tehát a PNL és az USZERE megegyeztek, Illyé Bolozsán és Dominik Fritz, a két pártelnök, megegyeztek abban, hogy tovább ennek a politikai válságnak a megoldásában teljesen összehangoltan fog ez a két párt fellépni. Ugye ketten együtt nekik a legnagyobb közös frakciójuk lenne a parlamentben, tehát ők úgy gondolják, hogy a megoldás az ő kezükben van, és ők kizárják azt, hogy újra szövetségre lépnek a Szociáldemokrata Párt. Azt nem mondták meg, hogy egyébként akkor mi a megoldás a következő időszakban, de hát nem arra fele megy a dolog, hogy Illyé Bolozsán hátra lépjen, és ezzel ugye engedjen a PSZD-nek, és tovább folytassák így a kormányzást, hanem inkább arra fele megy a dolog, hogy ezt a növekvő bolozsáni népszerűséget ezt megpróbálják kihasználni valamilyen formában, és megpróbálják ők meghátrálásra kényszeríteni a PSZD-t.
1: A most megbuktatott miniszterelnök Bolozsán pártja és az USZERE, akik most együtt kijelentették, hogy akkor ők mennek tovább együtt. Ehhez a ketteshez az RMDSZ nem kíván csatlakozni, vagy őket nem keresték szerinted, vagy ez majd még a következő napok története lesz? Most itt mondjuk el akkor, hogy május 8-án beszélgetünk délelőtt.
2: Igen, itt több dolog van. Az egyik az, hogy az RMDSZ azért nagyon ritkán csatlakozik román pártoknak a különböző szövetségeihez, és a másik, hogy ez ugye nagyon friss volt most ez a bejelentés. Én azt gondolom, hogy akkor lenne ez egy nagyon aktuális kérdés, hogyha valóban elérhető közelségbe jutnánk egy előrehozott választáshoz, mert akkor viszont én azt gondolom, hogyha az előrehozott választás fő kérdése az lenne, most nagyon leegyszerűsítve, hogy Bolozsán vagy PSD, vagy Reform, vagy minden megy úgy tovább, ahogy most, vagy hogy mondjam, Bolozsán, vagy a PSD is az AUR, ha egy ilyen leegyszerűsített kérdés, és ugye láttuk ezt akár a magyarországi választásokon, hogy azért nagyon sok esetben egy ilyen két vagy-vagy választás között azért nagyon lehet polarizálni a véleményeket. Egy ilyen helyzetben az RMDSZ valóban, olyan is azt gondolom, hogy meg kellene fontolja, hogy valamelyik nagyobb csoportosulás mögé felsorakozik, mert nagyon nehéz lenne, én azt gondolom, most egy előrehozott választáson, egy választási kampányban helytállni. De ez a jövő zenéje, egyelőre nem tartunk ott, hogy egy előrehozott választás az valós lehetőség legyen.
1: Oké, hagyd dobjon be a kedvenc kérdésemet, nem akarlak vele idegesíteni, már korábban is föltettem ezt neked, de most én megint aktuálisnak érzem. Kelemen Hunorból lehet miniszterelnök jelölt? Egy ilyen ötlet nem merülhet föl, akár az államelnökben, Nikus Ordánban, hogy legyen valami nagyon meglepő megoldási javaslat, hozzunk egy magyar miniszterelnököt?
2: Az önmagában, hogy legyen egy nagyon meglepő javaslat, egy olyan személy, akiben az összes párt meg tud egyezni, az szerintem egy valid felvetés, tehát lehet, hogy ez lesz végül a megoldás, nem tudom. Nyilvánvalóan ez Illyé Bolozsánnak, aki éppen megbeszéltük, hogy hullámon van, nem egy kedvező fejlemény, hiszen ha egyedül ő van hullámon a román politikusok közül, akkor miért kellene ő félreálljon valaki, valamilyen technokrata vagy párton kívüli jelölt javára, de ez egy teljesen valós, és lehet, hogy ez lesz végül a megoldás kulcsa, hogy ez lehetne Kelemen Hunor, én azt gondolom, hogy nem, továbbra is, mert, hogy mondjam, ez egy akkora támadási felület lenne. Én azt gondolom, hogy egy magyar politikus vezetni a kormányt, ami egy nagyon-nagyon magas labda lenne az ellenzéki párt és az AUR és akár a PSD felé. Tehát az a magyar ellenes hullám, ami akkor jönne, azt szerintem mi még nem is ismerjük. Tehát összességében azt gondolom, hogy nekünk se lenne jó, őszintén szólva, mert nem érné meg ez a pozíció azért, amit a mi közösségünk kapna ezt követően. Tudom, hogy Szlovákiában ugye volt rá példa, Ódor Lajos volt a miniszterelnök, de azért az RMDSZ a román politikában jelenleg is önálló jogán is tényező. Tehát nem arról van szó, hogy egy súly nélküli politikai közösségből emelnek ki valakit, hanem azért az RMDSZ-nek van politikai súlya. Én azt gondolom, hogy hosszú távon nekünk sem lenne jó egy ilyen történet, de önmagában az, hogy beemelni egy külső szereplőt, és ezzel úgymond megnyugtatni a kedélyeket, az egy valid megoldási lehetőség.
1: És akkor ki lehet ez a mindenki által elfogadható fél, és itt Kelemen Hunort hagy idéznem, bocsánat, amikor az elnöknél járt, Nikus Ordánnál járt, akkor ő azt nyilatkozta a megbeszélés után, mert hogy az elnök minden szóba jöhető, gondolom parlamenti frakcióval tárgyal, vagy párttal tárgyal, hogy újra kellene építeni a korábbi koalíciót, és azt mondta, hogy olyan miniszterelnök kellene, akit minden fél el tud fogadni, és nem utalt magára, ezt csak én találtam ki gyorsan, hogy tegyem hozzá. Igen, tehát igen. Szerinted van ilyen személy most radar fölött?
2: Én azt gondolom, hogy van ilyen személy, főleg azért, mert hát a legsürgősebb gondok azok mégiscsak költségvetési problémák. Tehát most egyébként azért sincs sok idő egyeztetni, mert ezeket a döntéseket nagyon záros határidőn belül meg kellene hozni. A pénzpiacok nagyon figyelik ezeket az eseményeket. Ugye egy lépésre van a junk kategóriáktól a román adósbesorolás, hogyha valamelyik hitelminősítő leminősíti Romániát, ha azt látják, hogy ezek a vállalt deficit csökkentő pálya, ez nem tud megvalósulni, mert esetleg a következő kormány nem tűnik elég elkötelezettnek ebben a tekintetben. Egyébként a Bolozsán kormány irányvonalát nagyon értékelték a hitelminősítők, de hogyha mondjuk a PCD átvenni a kormány Rudat kisebbségi kormánynál, hát akkor én azt gondolom, hogy nagyon komoly kérdőjelek merülnének fel. Tehát visszatérve a kérdésedre, igen, én azt gondolom, hogy például egy elismert pénzügyi szakembert, akár a Nemzeti Banknak, a valamelyik alelnökét, vagy valaki milyen nagy köztiszteletben álló, mit tudom én, vállalkozói szövetség elnökét, tehát egy mindenképpen egy gazdasági pénzügyi arcéllel rendelkező és az eddigi pártpolitikában nem megmártózó személy, az én azt gondolom, hogy lehet egy olyan, akiben meg tudnának egyezni a pártok, mert politikailag nem érzik magukra veszélyesnek. Itt a kérdés az, hogy mekkora mozgástere van egy ilyen miniszterelnöknek, hiszen látjuk azt, hogy Ilija Bolozsán még úgy is, hogy az egyik koalíciós pártnak az elnöke, úgy is óriási ellenállásokat kellett legyűrjön, és úgy is, hogy Bolozsánnak azért van egy több évtizedes közigazgatási tapasztalata, még ha a helyi szinten is, így is nagyon-nagyon nehezen tudott előre lépni, és nagyon nehezen tudta ezt a politikai konstrukciót, hát mégis nem tudta egyben tartani, amint az alábbi ábra is mutatja, de 8 hónapig azért ezt megtette. Na most egy politikán kívüli ember, akinek a tapasztalata nincsen meg a politikában, és mondjuk egy normális, jól vezetett intézményben dolgozott eddig, mint a Román Nemzeti Bank, vagy valamelyik nagyvállalat, hát neki azért ez egy nagyon idegen terep lenne, és kérdés az, hogy meddig bírná ezt a fajta nyomást egyrészt belülről, a politikai részről, másrészt azt a külső nyomást is, ez a nyilvánosság, ami rászakadna. Tehát én inkább elkem ezek a félelmeim, de lehet ilyen személy találni, én azt gondolom, akiben meg tudnának egyezni ezek a pártok, és amelyik záros határidőn belül ezeket a lépéseket meg tudná tenni. Meg egy másik gond, bocsánat, az is, hogy amilyen lépéseket most Bolozsán készül megtenni, amiről beszéltem az állami vállalatokkal, vagy akár a nyugdíjkorhatárról, ezek nem ő találta ki most, hanem ezeket beleírták egyébként a kormányprogramba, sőt, ezeket az Európai Bizottság a helyreállítási alap pénzeiért cserébe elvárja Romániát, hogy ezek úgynevezett mérföldkövek. Tehát ezeket teljesíteni kell ahhoz, hogy Románia megkapja augusztus végéig ezt a rengeteg pénzt. Tehát igazából a következő kormánynak is meg kellene tenni, akkor pedig mi az álláspontja a szociáldemokratáknak, akkor is, hogy mondjam, megbuktatnák a következő kormányt is. Tehát, hogy jó lenne arról is beszélni, hogy mit szeretnének ezek a pártuk a következő időszakban elérni, nem csak azt, hogy milyen, hogy lehetne parlamenti többséget összehozni, hanem hogy ez a parlamenti többséget milyen irányba vinni el az országot.
1: Mire figyeljünk most szerinted? Mik azok az időpontok, sarokkövek, amikre érdemes odafigyelni Magyarországról, hogyha minden pillanatot nem követ valaki a román politikából, de hogy nem maradjunk le a lényegről?
2: Említetted te is azt, hogy a román, tehát az államfő az már konzultál a pártokkal. Most nagyon fontos, hogy ezek egyelőre csak informális konzultációk, ugyanis az alkotmány értelmében ebben az esetben, hogyha megbukik egy kormány, akkor az államfőnek össze kell hívni az összes parlamenti pártot sorba, és konzultálnia kell velük, majd ezek után, a konzultációk után meg kell nevezni egy miniszterelnök jelöltet. Most mindenki azt várja, hogy Nikus Ordán államfő kezdje el ezeket a hivatalos konzultációkat, mert nem kezdte el, azt mondta, hogy annyira nem látszanak most a megoldási lehetőségek, hogy először informálisan próbál az úgynevezett nyugatpárti vagy EU-párti pártoknak a vezetőivel konzultálni, mert ő semmiképpen nem bízná meg kormányalakítással az AUR-t, sőt olyan miniszterelnököt sem, aki az AUR támogatására számít. Tehát ő most próbálja feltérképezni a viszonyokat, szerintem a következő lépés az lesz, hogy hivatalos konzultációra fogja hívni ezeket a pártokat, de akkor már nagyon kellene körvonalazódjon a megoldás, és ezek után a konzultációk után a záros határidőn belül meg fog nevezni egy miniszterelnök jelöltet. Tehát én azt gondolom, hogy a következő fontos lépés vagy jelzés az lesz, hogy kit nevez meg Mikus Ordán miniszterelnök jelöltnek, és ez a miniszterelnök jelölt aztán össze kell állítson egy kormánynévsort, és ezzel a kormánynévsorral kell a parlamentbe mennie és többséget szereznie. Vélhetően olyan nevet fog megnevezni az államfő az előzetes konzultációkat követően, amelyik valamilyen pártoknak bírja már a támogatását, vagy van valamiféle elképzelés arra, hogy hogyan tud parlamenti többséget szerezni a saját kormányának. Úgyhogy ez lesz, én azt gondolom, a következő fontos lépés, de ez az érzésem az, hogy csak akkor fog erre sor kerülni, amikor látszik is már valamilyen megoldási lehetőség.
1: Egy utolsó kérdés, ami ettől a témától távol áll, de ha már beszélünk, akkor engedd meg, hogy erdélyi politika tekintetében zárásként szóba hozzam. Néhány nappal, talán egy héttel ezelőtt, lehet, hogy két héttel ezelőtt, szóval a magyarországi választások utáni történet a következő, hogy romániai Magyar Egységpárt néven Kátai István pártot alapít Romániában. Mit gondolsz erről? Voltak már próbálkozások az RMDSZ mellett más magyar identitású pártokkal, ezekről úgy emlékszem már beszéltünk, hogy nem voltak nagy sikereik. Most mit gondolsz, akár az RMDSZ-nek most ebben a kormányhelyzetben kialakulhat-e egy vetélytársa, akár gondolhatunk a székelyföldi tüntetésekre, a kormány ellen, ugye mondom még egyszer, ott volt az RMDSZ. Szóval mit gondolsz a Romániai Magyar Egységpárt bejelentéséről?
2: Két dolog van, az egyik, ez igen, hogy pontosítsuk, hogy egyelőre nincs arról szó, hogy bejegyezték volna ezt a pártot, hanem Kátai István arról beszélt, hogy ő kezdeményezi, hogy jegyezzék be ezt a pártot, de kell hozzá három alapító, és várja három alapítónak a jelentkezését. Ez azért elég gyenge lábakon áll az én meglátásom szerint. Egy másik adalék ehhez, ugye, hogy Rahl Zoltán, a Tisza politikusa maga nyilatkozta azt, hogy semmilyen Tisza párti közreműködés nincs ebben a törekvésben, és hogy a Tisza párt sem támogatja azt, hogy a külhoni magyar régiókban több párt működjön együtt, mert ez egyszerűen veszélybe sodorja a parlamenti képviseletet. Tehát ez a két dolgot szeretném először leszögezni. A másik része viszont igen, egyetértek azzal, hogy egyrészt az RMDSZ nehéz helyzetben van a román belső problémák miatt, a gazdasági népszerűtlen intézkedések miatt, ugye itt utaltál ezekre a tüntetésekre, igen, a helyi adóemelés. Hát ugye az NMDF azzal kampányolt 2024-ben, hogy kevesebbet az államnak, többet a polgárnak, és ehhez képest pontosan az ellenkezőjét érzékelik az emberek. Ez nyilván okoz egyfajta népszerűségvesztést. A másik, a magyarországi választási eredmény is okoz azért kérdőjeleket az erdélyi magyarokban, és okoz egy rossz hangulatot jelenleg. Ezt a két dolgot nyilvánvaló, hogy meg lehet próbálni kihasználni akár ez a kezdeményezés, amit te mondtál, de közben hát azért van már egyébként versenypárt Erdélyben, az Erdély Magyar Szövetség, ami eddig ugye együttműködésben politizált az RMDSZ-szel, és a pártnak az elnöke helyet is foglalt az RMDSZ frakciójában Bukarestben, Zakariás Zoltán, ő most kilépett az RMDSZ frakcióból, független képviselőként folytatja a bukaresti parlamentben, és ez is egy jelzés arra, hogy az EMS is megpróbál egy önálló pályát befutni az magyar politikai térbe, tehát ők is érzik azt, hogy lehet itt keresni való, van most elég elégedetlenség az emberekben arra, hogy ezt politikai voksokra is lehet majd fordítani, illetve van egy harmadik törekvés, az AUR is megpróbálja a magyar szavazatokat becsatornázni, ez sem újdonság, ők már ezt próbálták ugye korábban is a választásokon, magyar szórólapokkal is, akár itt a tömmagyarságban, Székelyföldön is megpróbálkoztak. Most újra Gyorgya Szimion ugye felhívást intézett a magyarokhoz, hogy csatlakozzanak a pártjához, mert az szerint nincsen rendben, hogy csak az RMDSZ-re szavaznak, és akkor itt egy komoly bűnlajstromot ugye felsorolt az RMDSZ-nek, illetve én azt gondolom, hogy az AUR stratégiát is fog váltani most, és a következő választásokon magyarokat is fog a listáira helyezni, tehát konkrétan magyar személyeket fog indítani a választásokon a magyar lakta régiókban. Eddig is igazából csoda, hogy nem tette meg. Én azt gondolom, most meg fogják tenni, és megpróbálják ők ők nyilván egy másik irányból ugyanígy. Tehát most az NMDS elég sok fronton kényszerül harcolni, és majd kényszerülni fog a 28-as választásokon, erre fel kell készülnie. Ebben az egész folyamatban Kátai Istvánnak az esetleges pártalapítása, azt gondolom, hogy az a legkisebb probléma lesz sajnos.
1: Utolsó kérdés Zakariás Zoltánhoz. Ez az RMDS-nek azért arculcsapás, hogy gondolom, hogy kezet nyújt a kisebb riválisnak vélt félnek, azért, ha így nem tudom, gondolom, felméréseket nézünk, akkor közel nem egy súlyban volt ez a két párt, és Zakariás képviselő úr pedig elhagyja a frakciót, azért ez...
2: Igen, de tegyük hozzá, hogy az együttműködés az eddig is a parlamenti, tehát az országos választásokra vonatkozott, a helyhatósági, önkormányzati választásokon eddig is volt verseny az egyes felek között, ugye Székelyföldön, ahol nem az a kérdés, hogy milyen nemzetiségű lesz a polgármester, csak az, hogy ki lesz. Ott eddig is voltak ellenjelöltjei az NMDS-nek, sikereket is értek el, vannak olyan kisebb székelyföldi városok, ahol nem az NMDS-es jelölt adta a polgármestert, hanem IMS-es polgármester van, tehát én azt gondolom, hogy ez a kilépés azt jelzi, hogy egyrészt próbál eltávolodni Zakariás Zoltán és az IMS attól a negatív képtől, ami jelenleg az NMDS irányába kezd kialakulni a szentebb felsorolt okok miatt, és hát készülnek ugye legelső választás 28-ban, az önkormányzati választás lesz, tehát ők készülnek arra, hogy minél erősebben tudjanak Székelyföldön neki menni az NMDS-es városvezetőknek. Minden párt tulajdonképpen azért működik, hogy választásokon mérettesse meg magát. Tehát nagyon sokan bírálták is emiatt eddig az EMS-t, hogy mi értelme van akkor még egy magyar pártnak, hogyha minden választáson közösen indul az NMDS-szel, és azért a kérdésben van valami. Úgyhogy nem tartom én ezt annyira, hogy mondjam, nagy hírnek, de az egy kérdés, hát ezek után viszont eléggé egyértelmű lesz, hogy az a következő országos választáson a parlament mentén azért több erőfeszítés kell ahhoz, hogy ezt az együttműködési megállapodást újra lehessen kötni. Lehet, hogy nem is lesz meg a szándék a felekben, hogy ezt megtegyék, és akkor lehet, hogy az EMS arra az útra tér vissza, ami egyébként 2012-ben elindult, akkor ugyanis parlamenti választáson is indítottak listákat, és akkor az EMS szerzett, hogyha emlékeim nem csalnak, egy olyan 40-44 ezer szavazatot országos szinten, mondjuk az NMDS 400 ezeréhez képest, tehát ezek voltak az erőviszony, de azóta nem indultak el országos választáson. Lehet, hogy a 28-as választáson úgy gondolja az EMS, hogy megérett arra az idő, meg a közhangulat, hogy elinduljon az országos választáson is. Meg sem kell ugye jegyeznem, hogy ez azért még nagyobb veszélybe sodorja a parlamenti küszöb elérését ez a NMDS számára.
1: Zakariás Zoltán viszont akkor most egy olyan képviselő, akire utaltál, hogy akár egyesével fogják a leendő kormánytöbbség mögé megkeresni az embereket, és bár ez szám szerint nem ad többet, ha az RMDS eddig is ott volt, de akkor most egyel kevesebb az RMDS, akkor RMDS plusz Zakariás Zoltán, tehát őt is meg kell győzni majd valószínűleg ebbe az új többségnek a megszavazásához, az új miniszterelnök támogatásához.
2: Igen, formálisan teljesen igazad van. Annyit teszek hozzá, hogy vélhetően ő sem akar az AU-ra egy oldalra kerülni semmilyen körülmények között, de ez csak egy feltételezés.
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Illyés Gergely, erdélyi politológust, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külső munkatársát hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiunk megújult honlapján is. Európa Rádió. Európa Rádió.hu.
3: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Olyan intézményi környezet kialakítására tett ígéretet Pósfai Gábor belügyminiszter jelölt hétfői Nemzetbiztonsági Bizottsági meghallgatásán, melyben a szakemberek politikai nyomás nélkül törvényesen, professzionálisan és kiszámítható keretek között dolgozhatnak. Pósfai kinevezés előtti meghallgatásán kijelentette, nem rendőrminiszter szeretne lenni, és nem akar nyomozásokat irányítani. A tárca a jelentős átalakításra szorult, tette hozzá. A Tisza kormánya békekormánya, nem küldünk katonát az ukrán-orosz háborúba, nem küldünk fegyvert és nem állítjuk vissza a hat kötelezettséget, mondta a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság előtt a szakminiszteri posztra jelölt Ruszin Szendi Romulus hétfőn. A jelölt a legfontosabb feladatának a szövetségesek bizalmának helyreállítását, a katonák moráljának visszaállítását, élet- és munkakörülményeik javítását, a teljes illetményrendszer átdolgozását nevezte meg. A védelmi iparban pedig a hangsúlyt a magyar kis- és középvállalkozásokra helyezik, mondta Ruszin Szendi Romulus. Alapvetően más szemléletet mérhető és transzparens ellátást, az alapellátás, a köztestületek újbóli megerősítését és évente 500 milliárd forint plusz forrást ígért az egészségügyben az ágazat kijelölt vezetője a szakbizottságban hétfőn. Hegedűs Zsolt miniszterjelölti meghallgatásán közölte, a minisztériumban 5 államtitkárság működik majd, valamint létrejön 2 hatóság, a digitális egészségügyi és az egészségügyi minőség ellenőrzési. A Magyar Orvosi Kamara pedig visszakapja a jogköreit. Hegedűs Zsolt bejelentette azt is, hogy felkérte Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológust, hogy legyen a miniszteri tanácsadó testület tagja. Ezt a kutató elfogadta. A márciusi élénkülés után áprilisban a bérleti díjak országosan 0,2%-kal emelkedtek, Budapesten pedig 0,1%-kal csökkentek a ksa.ingatlan.com friss adatai szerint. Éves összevetésben országosan 6,5%, a fővárosban majdnem 5%-kal drágultak a kiadó lakások, közölte hétfőn az ingatlan.com ingatlan hirdetési portál. Balogh László, a cég vezető gazdasági szakértője kiemelte, a kiadó lakások bérleti díjai kisebb mértékben emelkedtek, mint ahogy a nettó keresetek nőttek egy év alatt. A mérsékeltebb drágulási ütem azért is tűnik fenntarthatónak, mert a lakbérek a legtöbb nagyvárosban magasnak tűnnek, tette hozzá. A fővárosban május első hetében 250 ezer forint volt az átlagos bérleti díj. A megyeszékhelyek közül Debrecenben 220 ezer forint volt a medián lakbér, Szegeden ugyanez 190 ezer forint. A legolcsóbb megyeszékhely Békés Csaba, ahol az átlagos bérleti díj jelenleg 115 ezer forint havonta, közölte az ingatlan.com. Nagy mérföldkőhöz érkezett az Electric Racing Miskolc csapata, a team sikeresen túl van az autó tesztelésén, hosszas tervezési és építési folyamat után mozgás közben is kipróbálhatták az autójukat, a teszt alatt rengeteg értékes tapasztalatot gyűjtöttek és megerősítést kaptak arról, hogy jó úton halad az autó fejlesztése. Idén 2 rangos nemzetközi versenyen is pályára állnak az autóval, először Zalaegerszegen a Formula Student Easteren, utána pedig a Formula Student East versenyen a Hungaroringen áll rajtoz a csapat, mondta Tóth Eszter csapatvezető.
0: Az időjárásról.
1: Kedden nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, többfelé valószínű zápor, zivatar, illetve eső, a csapadék súlypontja délutántól estétől a Dunától keletre tevődik át. Kedden napközben 12 és 22 fok közötti hőmérséklet valószínű, az Alföldön lesz melegebb.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

most hallgass szavamra, Jámbor Szolga Bence, esze itt van Teddel a 99-e, de a századikat könnyű helyütt hagyom, megisszuk, mivel most magas kedvem vagyon.

0: az értékek hullámhosszán. Reklám.
1: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Egy késő tavaszi estén rongyos csavargó nyitott be a kondás házba. A herceg szobájában még égett a lámpa. Az ócska asztal körül néhány gondtelt, idősebb paraszt ült, és a herceg egy állatorvosi szakkönyvből olvasott föl nekik. Baromfi vész ütött ki a faluban, és az emberek hozzájöttek tanácsot kérni, hogy mit tegyenek ellene. Gyógyszert nem lehetett kapni sehol, és állatorvos nem volt a környéken. A toprontyos ember megállt az ajtóban. Hosszú, sovány, aszott ember volt, a ruha rongyokban lógott le róla. A herceg fölnézett a könyvből, és a szeme rámerett az emberre. Jurko! Az ember döcögve előre lépett, aztán meggörnyedt, és fölszakadt belőle az okogás.
3: Jaj, főmértóságú uram, jaj, hát így.
2: Az ember beteg volt, betegen jött már haza Oroszországból, és mikor hazaért eskőre, azzal fogadták, hogy azonnal takarodnia kell Magyarországra, mert Csehszlovákia kidobta magából a magyarokat. A határig vitték, ott elengedt. Gyalog jött Tülkösig. Feleségéről, gyermekeiről semmit nem tud. Elvitték azokat is valahova, Isten tudja hova. Jurko nagyon beteg volt. A herceg lefektette a saját ágyába, ápolta néhány napig, de Jurko nem akart élni tovább.
3: Főméltóságú úr, adjon engem meghalni, hajtogatta szegény. Nem akarok élni tovább, nem akarok. Jaj, főméltóságú úr, mivé lett a világ? Istenem, Istenem!
2: Aztán a hatodik napon meghalt. Rákfi Gergely eladta Vejsz úrnak az aranyóráját, hogy teljen a temetésre. A koporsót ő kísérte ki egyedül. Ő, a pap, s négy öreg ember, régi uradalmi cselédek, akik a koporsót vitték. Maga is lapátot fogott és segített felhantolni a Jurko sírját. A kicsi Jurkójét, ahogy annak idején eskőn nevezték volt. Mikor a sír készen volt, a négy öregember rendre vette a kalapját, sóhajtott és elment. Rákfi egyedül maradt a pappal. Fiatal ember volt még a pap, 5 évvel ezelőtt került Tülkösre. A hűségesek lassan elmennek, mondta csöndesen a herceg. Nem bírják ki a hűtlenek között. A pap bólintott. Isten megpróbálja az igazakat. A kereszténység megbukott, felelte a herceg keserűen. Ennyi az egész. Annak a nyárnak a derekán egy fekete ruhás öregember baktatott föl egy délben a kastélyhoz, és Drágfi Gergely után érdeklődött. Vejszeltársnak gyanús volt az öreg, vallatóra fogta és leigazoltatta. Kiderült, hogy amerikai pap, aki szabályos útlevéllel, vízumokkal és különböző engedélyekkel ellátva hazajött szülőföldjét meglátogatni. Vejsz úr azonnal ebédet rendelt a kitűnő vendégnek, és üzent Drágfi Gergely után, aki csodálkozva lépett be hajdani pipázójába. Már csak a hatalmas kandalló és néhány ott felejtett agancs a falon emlékeztetett arra, hogy ott valamikor urak éltek. A kastély bútorait széthordták régen, mindössze a nagy ebédlőasztal állotta volt pipázó közepére tolva, s körülötte néhány magas támlájú szék. Tanácskozó teremnek használta a párt azt a szobát, és Vejsz úr ott fogadta az előkelőbb vendégeket. A fekete ruhás kis öregember szeme végigszaladt a herceg foltos munkaruháján, néhány pillanatig az arcán pihent, aztán felállt és bemutatkozott. Paradlai Károly, Littletowni református lelkész. Littleton Amerikában van, tette hozzá nevetgélve. Tudom, felelte a herceg komolyan, és kíváncsian nézett a furcsa kis öregre. Montana államban. Ott tenyésztette ki egy farmer 12 évvel ezelőtt a hosszú fülű Rocky nyulat, a belga óriás és a bécsi kék keresztezéséből. Öreg pap egy pillanatig döbbenve nézett a hercegre, aztán nevetni kezdett. Az öreg Smith volt az a ragyás. Bele is bukott 4 évvel ezelőtt, árverezték el a farmját.
3: Bele is kellett bukjék, mivel a Rocky hízékonyságában felülmúlta ugyan a belgát, de magával hozta a bécsi kék összes gyöngéit, és így minden betegségre hajlamos kellett legyen. A pap elhűlve rázta a fejét. Való igaz? 1200 nyula pusztult el 3 hét alatt, s ebbe ment tönkre. De honnan tetszik ezt tudni? A herceg elmosolyodott. Valamikor magam is foglalkoztam ilyesmivel, és szaklapokat járattam a világ minden részéről. Valamikor. De tessék helyet foglalni, nagy tiszteletű uram, bár nem én vagyok a házigazda itt. Szegény Weisselftárs nem győzött sürögni, hajlongani a meghatottságtól, hogy ilyen ritka, érdekes találkozásnál lehet szemtanú. Azonnal hozatott ebédet a tehenészének is, és a herceg alig észrevehető kis gúnyos mosolyjal vette kezébe saját címeres ezüst kanalát. És mi hozta nagy tiszteletű urat Amerikából ide hozzánk, ha szabad kérdeznem? Kíváncsiskodott Weisselftárs. Annak hosszú története van, bólogatott Baradlai tiszteletes, és újra csak a herceg felé fordult, mintha Weisselftárs ott se lett volna. Emlékszik még főméltóságod arra a cserkész táborozásra, amelyiken 1913 nyarán részt méltóztatott venni Erdélyben? A herceg néhány pillanatig elgondolkozva nézett maga elé, aztán gyorsan bólintott. Hogyne? Emlékszem jól, hogyne? Azt hiszem, 3. gimnazista voltam akkor. 4., javította ki az öreg pap. Én akkor pap voltam ott abban a faluban, de főméltóságod ezt persze nem tudhatja. Figyelmeztetnem kell a nagy tiszteletű urat, vágott közbe Drágfi egy kis gúnyoros fintorral, hogy a címeket eltörölték közben. A pap bosszúsan legyintett. A világ megbolondult. Itt egy oldalpillantást vetett Weisselftársra, és lecsöndesedve folytatta. Szóval emlékezni méltóztatik, akkor bizonyára eszébe fog jutni az a kis csónakbaleset is. Hogyne, vidult föl Drágfi az emlékeken. Bolond dolog volt. Én voltam az első, aki kimásztam a kötélen, amit azok az emberek oda nyújtottak, mivel egyedül én értettem meg a szavukat, a többi nem tudott magyarul. Úgy van, bólintott az öreg pap. Hát én most újra ott jártam annál a gátnál. Persze most már minden másképpen van ott is. A malom helyén egy fölrobbantott villanymű romjai. Ajé, a németek sok mindent fölrobbantottak, szólt közbe Weisselftárs boldogan, hogy ő is mondhat valami érdekeset. Az akkori gáthelyén természetesen betongát van, folytatta a pap zavartalanul, mint a meg se hallotta volna a közbeszólást. Az öreg hiribire sem emlékszik már senki, ez volt az a halász, akinek a csónakját elméltóztattak lopni. Úgy. A társalgás elakadt. Az öreg pap szótlanul ette végig az ebédet, néha bosszus pillantásokat vetve Weisselftárs felé, aki makacsul ott ült az asztal másik oldalán, és össze-vissza locsogott mindenféle banális dolgokat, hogy újra elindítsa a beszélgetést. Bort is hozatott, és a Maldegem címeres, de már erősen kicsorbult kristálypoharokat sűrűn emelgetve igyekezett megjátszani a vendégszerető magyar úr szerepét, azonban sehogy sem sikerült. Ebéd után az öreg Baradlai tiszteletes hátratolta a széket és fölállt. Megméltóztatna engedni egy öreg embernek, hogy fáradt csontjait étkezés után kissé megpihentesse, fordult a herceghez. Ha akadna főméltóságot szobájában egy üres heverő, Weisz úr azonnal fölugrott és elkezdett bokázni. Kérem alássan, itt áll rendelkezésére a hivatalos vendégszoba. Kérem alássan, tessék parancsolni. Nagyon köszönöm, fiatal barátom, mosolygott az öreg pap. De megtetszik bocsátani, ha én... szívesebben lennék ennek az úrnak a társaságában, mint egy vendégszobában egyedül. Amíg a major udvaron áthaladtak a kondásház felé, az öreg tiszteletes minduntalan megrázta a fejét. Nem, ez nem. És nálunk Amerikában még azt merik mondani, hogy itt demokrácia van. Hát demokrácia az, ahol az embereket kiűzik a saját házukból, a saját vagyonukból. Nem, ez szörnyűség, ez lehetetlenség. Még a kondásház szűk kis szobájában is egyre csak ömlött belőle a botránkozás. Aztán lassan megcsöndesült, tűnődve nézett maga elé, majd lassan elkezdte. Főméltóságod most arra gondol, hogy mit is akarhat itt ez a vén bogaras amerikai pap. Igen, igen, vén is vagyok, bogaras is vagyok, na meg pap is vagyok. Mit gondol, főméltóságod, miért akadt meg a csónak akkor közvetlenül a mélység fölött? A kérdés olyan váratlanul jött, hogy a herceg meglepetten emelte föl a fejét. Miért? Különös kérdés ez ennyi idő múlva. Valószínűleg megakadt ott valamiben, egy szőlőben, vagy mit tudom én. A herceg mosolygott az öreg ember gyerekes kérdésén, de az komoly maradt, és csak a fejét ingatta. Nem, kérem, mondta egészen egyszerűen, hanem azért, hogy önök hatan életben maradjanak. Nézze, folytatta gyorsan, látva a csodálkozó mosolyt a herceg arcán. Én talán egy bogaras vénember vagyok, az lehet. És ezért engedje meg főméltóságot, hogy ne is beszéljek többet erről a kérdésről. Csak éppen annyit, hogy én annak idején, mindjárt másnap az esemény után ott jártam a gátnál, és a magam szemével győződtem meg arról, hogy azon a helyen, ahol a csónak megakadt, sem cölöp, sem kő, sem egyéb tárgy nem volt, ami megakaszthatta volna. De nem erről akarok most beszélni, hanem egy öreg halászról, akit Hiribinek hívtak. Az öreg baradlai hosszú ideig hallgatva nézett maga elé. Ez az ember szeretett volna hinni az Istenben, de nem tudott. Nem tudott, mert olyasmik történtek az életében, amik az ő ítélete szerint nem lett volna szabad történjenek, ha van Isten. Hosszú évekig élt azzal a tudattal, hogy Isten nincs. És akkor egyszerre csak 6 gyermek ellopta a csónakját, és a csónakot a víz odasodorta a gáthoz. A 6 gyermeknek meg kellett volna halnia, de nem haltak meg. A csónak megállt velük a mélység fölött, és csak akkor zuhant alá, amikor az utolsó gyereket is kimentették belőle. Az öreg Hiribi belenézett a vízbe, oda, ahol a csónak megállt, és nem látott ott semmit, és megdöbbent. Ha nem akasztotta meg semmi a csónakot, mitől állt meg? Mégis létezne valami, ami a fizikai erők fölött áll, mint legfelsőbb hatalom? Persze az öreg Hiribi nem így fejezte ezt ki. Ő csak ennyit gondolt, mégis lenne egy Isten. Szerette volna biztosan tudni, hogy van-e Isten, vagy nincs, és elhatározta, hogy próbát tesz. Kipróbálja, hogy van-e Isten, és kipróbálta. Legalábbis azt hitte, hogy Isten próbálja ki, de tulajdonképpen csak azt próbálta ki, hogy van-e még célja az életének. Nem volt. Azaz, hogy volt még egy utolsó, hogy megtudja Istent. Mert abban a pillanatban tudta, hogy van Isten. Talán az volt az élete célja, hogy ezt megtudja. Zavaros, amit beszélek, ugye? Legyen elnézéssel egy öreg ember iránt. Főméltóságod életének mi a célja? Kérdés megint olyan váratlanul jött, hogy a herceg egy ideig megzavarodva nézett az öreg emberre. Aztán kissé keserűen elnevette magát. Életem célja? Úgy látszik már csak annyi, hogy naponta megtakarítsak és megfejek néhány rossz tehenet, de nem, tette hozzá hirtelen elkomolyodva. Azt hiszem, még van egy célja annak, hogy itt vagyok. Meg kell mutassam az embereknek, hogy nem a vagyon teszi az urat, hanem az erkölcs. És hogy nem a rendszerek fontosak az emberiség életében, hanem a hűség, a tisztesség és a jó akarat. Ez a feladatom. Az öreg baradlai sokáig ült szótlanul, és ingatta a fejét ide-oda. A herceg is hallgatott, aztán egy idő múlva felállt. Bocsásson meg, nagy tiszteletű úr, de mennem kell a tehenekhez. Kérem, kérem, riadt fel az öreg is gondolataiból. Én is elmegyek, nem zavarom most tovább, de visszajövök még. Nézze, nem lenne kedve Amerikába jönni? Amerikába? Miért? Tudja, én csak egy hóbortos öreg pap vagyok, majdnem olyan hóbortos, mint az öreg Hiribi volt akkor. Én is a fejembe vettem, hogy van valahol egy Isten, aki számot vet az emberek életével, és nem engedi meghalni őket addig, amíg a feladatukat el nem végezték. Főméltóságot kiváló ember, és én nem hiszem, hogy egy tehénistáló rendben tartására kapta Istentől a képességeit. Sőt, én arra gondolok, hogy talán Istennek terve volt velem is akkor, amikor odavitt azon a napon a gáthoz, ahol az öreg Hiribi ült és gondolkodott a 6 gyerek fölött, akiknek el kellett volna pusztulniok a fizika törvényei szerint, és mégsem pusztultak el. És talán terve volt Istennek velem, amikor sok viszonttagsággal átvitt Amerikába, és amikor hosszú évtizedek múlva újra eszembe juttatta azt a csónakot a 6 gyerekkel. Elgondolkozott egy kicsit, és kinézett az ablakon. Nem biztos, folytatta aztán, de lehet. Minden esetre visszajövök még, és gondoljon főméltóságod arra, hogy Európa régi szerepét ma Amerika vette át. Ma onnan indulnak ki a nagy kezdeményezések, és talán főméltóságod azért kellett életben maradjon azon a régi nyáron, mert talán Amerikában kell elvégezzem valamit. Egy gazdasági újítás talán, vagy a magyar népet kell képviselje ott, mit tudom én. Mit tudhatjuk azt mi, emberek? Szeretném, ha gondolkodna főméltóságod ezen. Az öreg Hiribin és mindazokon, amiket mondtam. Tudom, összefüggéstelen vagyok és zavaros, de nem vagyok bolond azért. Csak éppen egy nyomon megyek, mint a kopó. Kopóknak nevezik azokat a vadászkutyákat, ugye? Csak éppen, hogy öreg kopó vagyok már. De a nyom végén valahol az Isten kell legyen. Legalábbis én azt hiszem. 7 hét múlva újra megjelent az öreg pap tülkösön. Most már egyenesen a kondás házhoz ment, és ott várta meg, amíg Drágfi hazakerült az istállóból. Mondtam már, a minap kezdte minden bevezetés nélkül, hogy ott jártam a gátnál, 2 napot töltöttem a faluban, ahol pap voltam annak idején. Különös érzés volt. A hercegre nézett, hosszasan figyelt az arcát. Nem szabad idegenként visszatérnünk oda, ahol valamikor otthon voltunk, mondta aztán lassan és minden szót megnyomva. Ezt még nem tapasztalta főméltóságod? Drágfi eskőre gondolt és bólintott. Elfordította a fejét, hogy a pap ne láthasson a szemeibe, de az öreg ember, mintha megérzett volna mindent, ami a lelkében végbe ment, mert sóhajtott, és halkan mondta, ami eltelt, az eltelt, pontot kell tenni utána. Lehetne ugyan előről kezdeni, beállhattam volna én is fadöntőnek, vagy napszámosnak ott a faluban, ahol valamikor pap voltam, de kérdés, hogy érdemes-e? Érdemes-e nap-nap után néhány tehén alól kiszórni a trágyát, ott, ahol az ember elhallgatott. Belső zsebéből néhány nyiratot húzott elő nagy körülményesen, és oda nyújtotta őket a hercegnek. Itt vannak a papírok, hamisak, ugyan, de Németországig el lehet jutni velük. Ott aztán találkozunk megint. Én azt hiszem, hogy eskőre az út már csak Amerikán keresztül vezethet. Drágfi az utolsó szavakra felkapta a fejét, és döbbenve fordult szembe az öreggel. Hosszú másodpercekig néztek egymás szemébe. A herceg arca kemény volt, mintha kőből vésték volna. Értem, hogy mire gondol nagy tiszteletű úr, mondta lassan, és keze kinyúlt a papírok után. Gondolkozni fogok a dolgon. 1/2 óra múlva az öreg pap elhagyta a majom. 2 hétre rá Drágfi Gergely

Aztán egy nap levelet hozott a posta a Strambergi tó melletti villába. A levélben útlevél volt, és egy hivatalos vasúti jegy Brémáig. Találkozás a 9:20-kor Münchenből induló brémai gyorsvonaton, írta Baradlai a kísérő levélben, szerdán 13-án. Én Frankfurtban szállok föl a vonatra, Brémában várnak a hajójegyek. Két napjuk volt a csomagolásra. A herceg alig vitt podgyászt magával. Megbeszélték Júliával, hogy mihelyt megvetette a lábát oda át, az öreg pap ígéretein kívül a rokonság és az emigrációban élő barátok összeköttetéseire is számítottak, azonnal követni fogja a család is. Utolsó estén hosszasan ültek együtt a villa teraszán. Kora nyári este volt, a tó fölött párák lebegtek, békésen és szeliden suhogott a nádas. Legfeljebb egy év, mondta a férfi halkan, és utánam jöhettek. Az asszony bólintott. Egy év. Nem is sok. Egy év. Nem sok. Aztán 1950. június 13-án reggel 6 óra 5 perckor Drágfi herceg fölszállt a München felé induló vonatra, mely menetrendszerű pontossággal 8 óra 12 perckor befutott a főpályaudvarra. A brémai gyorsot még nem tolták be. Bejut az étterembe, megreggelizett, és az ablakból unottan nézett ki a pályaudvar zsibongó életébe. Hosszú ideig figyelt egy alacsony, sovány, szomorú emberkét, aki kopott ruhájában esetten és magára hagyatva állt az ide-oda siető emberek forgatagában egy madzaggal összekötött ócska papír koffer mellett. Mennyi tragédia van ezen a földön, gondolta, mennyi szomorú élet és derékba törött sors. Aztán látta, hogy az ember hirtelen felkapja a papírkoffert, és izgatott sietséggel loholni kezd a vágányok felé. Az órájára nézett. 8:45 volt. Fizetett, fogta a bőröndjét, és kiment. A brémai gyors bent állt már valóban. Végigment a vonat mellett. Az első két kocsi a megszálló katonaság részére volt fenntartva. A harmadik dohányzó volt. Hárman ültek már benne. A másodikban csak egy utas kuporgott a sarokba húzódva. Belépett, és a bőröngyét föltette a hálóba. Jó reggelt, mondta halkan, és leült az ablak mellé. Jó reggelt, felett egy ilyet szomorú hang. Csak akkor nézte meg az utitársat. Az a sovány kopott kis emberke volt, akit már az ablakból is vigyelt. Szép idő lesz ma, kezdte el az ilyet kis emberke ott a sarokban a beszélgetést. A herceg bólintott. Úgy látszik. Aztán a beszélgetés mégiscsak elakadt, mert nem volt, mit mondjanak többet. A kis emberke fölött ott szomorkodott a hálóban a madzaggal összekötözött papírkoffer. Egy cédula csüngött alá a fogantyújáról, és a szürke kartonlapon egy név állt, gondosan felrajzolva tintaceruzával. A herceg szeme akaratlanul is kibetűzte a nevet. Rana Bazil. Rana, gondolta, mintha már találkoztam volna ezzel a névvel. De nem jutott az eszébe, hogy hol. Órájára nézett, még 22 perc volt az indulásig. Elővette zsebéből az újságot, és olvasni kezdett. A kispolgár. A bolt, amelyik mögött egy nyírkos és homályos lakásban Vrana Bazil Ágoston felnőtt, a prágai Gotthelfstrasse végén húzódott meg egy pékség és egy gépjavító műhely között. Mindenféle háztartásba való dolgokat árultak benne, a makaronitól a cipőkrémig és seprűnyéltől a savanyú cukorkáig. Apja, egy sovány fürge kis ember, rövidre stuccolt pillangóbajuszkával egész nap a pult mögött ugrált. Hajlongott, csomagolt az árut és bókokat mondott vánnyat háziasszonyoknak és csattanóképű, vihogó cselédlányoknak. Bazil anyja a kassa mögött trónolt, feltűzött magas kontyával szélesen, elomlóan és halálos szigorúsággal az arcán, mint egy félelmetes császárnő. Császárnő is volt, mert egész nap egyebet sem tett, mint pénzt számlált, és Bazil Ágoston gyermeki képzeletében a pénzszámlálás a császárok kiváltságaihoz tartozott. Hogy valóban uralkodott is a pénzen, azt látta.

0: látni és hallani lehetett azokból az este lejátszódó jelenetekből a bolt mögötti lakásban, amelyek rendszerint azzal kezdődtek, hogy Vrana, a boltos, így nevezte Bazil az apját, mivel a többi emberek is így nevezték, hogy Vrana, a boltos, pénzt kért valamilyen titokzatos célra, és azzal végződtek, hogy a Mutter, Vrana, a boltos, így nevezte a feleségét, mivel a gyermekek is így nevezték, hogy a Mutter nem adott semmit, hanem jól összeszitta Vranát, amitől az ilyetten elhallgatott és sóhajtva elkezdte kifűzni a cipőit. Két testvére volt még Bazilnak, mind a kettő leány, és mind a kettő idősebb, mint ő. Jutta, aki szeplős volt, és két hosszú, vörös copf futott alá a hátán, egy évvel született hamarabb, és Jenny hárommal. Jenny fekete volt, mérges, és egy egészen kicsit kancsított. De ezt csak azok vették észre, akik tudtak róla. Bazil tudott róla, de nem merte bosszantani Jennyt emiatt, mert Jenny erősebb volt, és hihetetlenül fürgén jártak a kezei, amikor verekedett. Bazil Ágoston első gyermekéveit a boltban és a bolt előtt az utcán töltötte. Az orra rendszerint folyt, az arca maszatos volt, és örökösen majszolt valamit, amit az apja dugott oda neki a pult mögött, ügyelve, hogy a Mutter ne lássa meg. Később iskolába került. Táskát akasztottak a hátára, és reggelenként a nénjei kiráncigálták az ágyból, és elcipelték a Gotthelfstrasse elejére, ahol egy száraz, csupa csont tanítónéni azzal vesződött, hogy írni tanította a gyermekeket. Bazil Ágoston szeretett iskolába járni. Szerette az olajjal felkent padló savanykás szagát, a nagy fali táblát, a képeket a falon, míg a szigorú tanítónénit is szerette a maga módján, olyankor, ha kérdezett tőle valamit, amire ő felelni tudott. Bazil szenvedélyesen szeretett felelni. Ilyenkor kihúzta a sovány kis hátát, hegyes madárarca kipirult az izgalomtól, és úgy kiabálta oda a választ, mintha az egész világnak a szemébe rikoltaná, ide nézzetek, ez vagyok én. Mindazáltal Bazil nehezen tanult. Hihetetlen buzgósággal és szorgalommal, de nehezen. Ez sok keserű percet okozott neki, mert látnia kellett, hogy az olyan fiúk, mint például Jan Hubelka, akinek az apja orvos volt, egész délután az utcán játszottak, és mégis könnyebben tudtak felelni a kérdésekre, mert amit egyszer hallottak, azt megjegyezték. Bazil nehezen fogta föl a dolgokat, ez volt a baj. Mégis jeles tanuló lett, és a negyedik osztályban már csak egy volt jobb nála, az a bizonyos Jan Hubelka. Kimondhatatlanul irigyelte emiatt az orvos fiát. Nem annyira azért, mert jobb volt, mint ő, hanem mert játszva volt jobb. Minden megerőltetés nélkül, míg neki a második hely ember feletti munkába került. Míg a többi gyerek az utcán játszott, sárkányt teregettek, vagy a hentes kövér kutyáját bosszantották, addig Bazil bent kuksolt a bolt mögötti kis sötét szobában az ablaknál és tanult. Az ablak egy szűk kis belső udvarra nyílott, ahol semmi sem volt, csak egy szőnyegporoló és sok szemét, amit a lakók az ablakon át kiszórtak. Vrana, a boltos, eleinte csodálkozott fiának ezen a különös szenvedélyén. A Gotthelfstrasse-n ez a nagy tanulási szomjúság szokatlan és természetellenes volt, később ez a csodálkozás szinte babonás tiszteletté fokozódott, és régi vevőinek fejcsóválva panaszolta olykor, jól elrejtett apai büszkeséggel, hogy a fiam tudja, az csak a könyveket bújja, egész nap csak a könyveket. Még valami tudós lesz belőle a végén, vagy éppen pap. Hát sem pap, sem tudós nem lett Bazilból. Bár a Gotthelfstrasse-i iskola tanítónőjének rábeszélésére Vrana a boltos gimnáziumba iratta a fiát, és a Muttertől még a cserkészethez szükséges pénzt is kikoldulta, hogy a fia teljesen belekerüljön azoknak a társaságába, akik valamikor a világot fogják kormányozni, ahogy fontoskodva mondani szokta. Így jutott el Bazil arra a cserkész táborozásra is, mely a monarchia egyik délkeleti tartományában zajlott le, amit Magyarországnak neveztek. Azonban Bazil mégsem lett tudós, sem pap. A baj talán ott volt, hogy Bazil egyszerűen nem érezte jól magát az úgynevezett úri fiúk között. A cserkészetet sem szerette. Ott labdázni kellett, futni, ugrani, rudramászni, és Bazil ezekhez a dolgokhoz nem értett. Testileg gyönge volt és esetlen. Félt is a tornaszerektől és a játéktól. Arra a cserkész táborozásra is csak apja unszolására ment el, aki megmagyarázta neki, hogy az életben semmi sem olyan fontos, mint a jó összeköttetések, és nagy dolog az, ha az ember azt mondhatja, barátom a polgármester. Vagy vállára veregethet a miniszternek, és azt mondhatja, emlékszel, öregem, amikor együtt rúgtuk a labdát? Sok élelmes üzletember csinált már nagy pénzeket abból, hogy ezt így mondhatta, oktatta Vrana a boltos a fiát, és Bazil, ha tele rettegéssel is, de elment arra a cserkész kirándulásra. Nem sok öröme volt benne. A többiek lenézték, mert gyönge volt és élhetetlen. Kérdéseket nem tett föl senki, könyvek nem voltak, így aztán teljesen a háttérbe szorult. Ján Hubelka csúfolódott is vele, penészvirágnak nevezte, és ezt a nevet átvették a többi cserkészek is. Félt az idegen gyerekektől, az idegen országtól, a sok idegen embertől, akinek a beszédjét nem értette. Félt a nagy magas hegyektől is, és a sötét erdőktől, a sátor élettől, mindentől. Bazil nagyon szerencsétlen volt azon a kiránduláson. Ján Hubelka vele takarítatta a cipőjét, parancsolgatott neki, mint egy cselédnek, és nem mert szólani ellene, mert Ján Hubelka erős volt, és hamar osztogatta a pofonokat. A hegyet, amelyiken 2 hétig sátoroztak, csiribóknak nevezték. Ezt Bazil gondosan följegyezte a noteszébe, azoknak a fiúknak a nevével együtt, akiket ott megismert. Apja tanította erre, és ezt a tanítást szorgalmasan meg is fogadta. Egy délután szétküldte az őrsparancsnok a fiúkat, hogy rőzsét gyűjtsenek. Ján Hubelka maga mellé vette Bazilt. Gyere! Mondta neki, te úgyis félsz egyedül. Bent az erdőben Hubelka lehevert a mohára, és Bazil gyűjtötte a rőzsét. Mikor egy kötegre való összegyűlt, akkor ő is letelepedett Hubelka mellé. Hubelka megnézte a rőzsét, aztán Bazilt. Most gyűjts magadnak is, mondta. Aztán mehetünk. Én gyűjtöttem magamnak, felelte Bazil. Hülye vagy? Ezt a köteget én viszem. Gyűjts magadnak is valamit gyorsan. De a fák között már sötét volt, és Bazil félt bemenni egyedül. Megrúglak, penészvirág, figyelmeztette Ján Hubelka. Ne hülyéskedj, na eredj gyorsan, szedj még egy kötegre valót. De Bazil nem ment. Erre Hubelka kihúzott a rőzsekötekből egy vesszőt, és elkezdte verni vele Bazil mesztelen lábát. Bazil bőgött. A bőgésre előjött a fák közül egy idegen fiú, és rászólt Hubelkára. Hagyj békét annak a kicsinek. Jó növésű, barna fiú volt, és németül beszélt, Hubelka rávicsorgott. Mi között hozzá, hogy mit csinálok vele? Azzal újra ráhúzott a vesszővel Bazil lábára. Bazil visítva kapkodta a lábait. Az idegen fiú erre odajött, és megállt Hubelka előtt. A szeme villogott, és a hangja parancsoló volt. Azonnal dobd el azt a vesszőt, és takarodj innen! Hubelka megmérgelődött, felelt valamit, mire a másik odalépett hozzá, és pofon ütötte. Verekedni kezdtek, azonban a verekedés rövid ideig tartott, mert az idegen erősebb volt sokkal, mint Hubelka, és Hubelka vérző orral szaladt el a tábor felé. Mi baja volt veled? Kérdezte az idegen, és Bazil elmondta, hogy Hubelka agyon dolgoztatja őt. Na, csak gyere mindig hozzám, ha ez a fickó belét köt, vigasztalta meg az idegen, majd leszoktatom az ilyesmiről. És attól az estétől kezdve az idegen mindig védelmébe vette Bazilt, és még azt sem tűrte el, hogy penészvirágnak nevezzék. Bazil pedig beírta a noteszébe, Drágfi Gregor a legjobb barátom. Szabad idejükben együtt kószáltak az erdőn, és a hatalmas erős barát mellette csepp félelmet sem érzett többé Bazil. Megtanulta tőle a fák és a virágok neveit, a madarakat és szokásaikat, az állatok nyomait, és végül azon a szörnyűséges csónakázáson is egymás mellett ültek. Bazil felsikoltott a rémülettől, amikor az evező eltört, s a csónak gazdátlanul kezdett rohanni velük, de a barát rátette erős barna kezét a vállára, és megnyugtatóan mondta. Ne félj semmit, majd én kiúszom veled, ha fölborul ez a skatuja. Versenyúszó vagyok. Ennek az erős, védelmező barátnak az emléke volt az egyetlen, amit Bazil mint pozitívumot hozott haza magával erről a cserkész kirándulásról, de lassanként ez is elhalványodott. Ján Hubelka tűrhetetlenebb lett, mint valaha, és Basil kilépett a cserkészek közül. Csak a könyvei között érezte biztonságban magát, csak az iskolaterem padjában volt otthon, ha letehette maga elé a könyvet, amelyből az aznapi leckét szóról szóra el tudta mondani, és csillogó szemekkel ránézhetett a tanárra, várva a kérdéseket, hogy fölpattanhasson, és hangosan belekiálthassa tudását a többiek szemébe, akik őt odakint a játszótéren penészvirágnak nevezték. Azonban mégsem lett belőle sem tudós, sem pap. A baj ott kezdődött, hogy az ötödik gimnáziumtól már nem tudott többé az elsők között lenni. Hiába tanulta meg szóról szóra a feladott leckéket. Voltak tárgyak, melyek tele voltak titokzatossággal, mint például az algebra, fizika, kémia, melyeknél nem a megtanult szavakon múlott a dolog. Mások egyszerűen elmondották a maguk szavaival egészen másképpen, mint ahogy az a könyvben állt, és a tanárnak jó volt. Basil pedig hiába harsogta el szóról szóra a mondatokat, az egész megakadt abban a percben, amikor ki kellett menjen a táblához, és olyan feladatokat kapott, ami nem volt a könyvben. Basil csak tanulni tudott, de nem fölfogni. Ez volt a baj. Voltak dolgok, amiket nem értett meg. Emiatt azután az érettségie csak közepesre sikerült, míg Jan Hubelka, aki jóformán nem tanult soha, jelesen végzett. Ez annyira elkeserítette Basilt, hogy a további tanulásról lemondott, bár az apja hajlandó lett volna előteremteni az egyetemi költségeket. A városnál kapott egy írnoki állást, és pályafutása ezzel szemmel láthatóan bezárult. A Mutter helyett ekkor már a szeplős kis Jutta ült a pénztárnál, mert a Mutter egész nap a kereveten fekve kellett pihentesse dagadt lábait. Vrana, a boltos, mindössze annyi változáson ment át, hogy madárarca még fakóbb lett, pillangó bajusza megőszült, és haja nagyrészt kihullott. De továbbra is szolgálat készen állt a pult mögött, és azt a kevés árut, amit a háború a polcokon meghagyott, fürgén csomagolt a barna papírba a gondterhelt háziasszonyoknak és vihogó cselédlányoknak. Abban az évben, amikor Basil, mint kezdőfizetéses írnok, a városhoz került, véget ért a háború is. Furcsán ért véget, de alapjában az egész háború onnan a Gotthelstrasséről nézve elég furcsa háború volt. A császári behívók nyomán hadba induló katonák a monarchia oldalán harcoltak, és mégis az ellenséggel együtt nyerték meg a háborút. És végül még az is kiderült, hogy azok voltak a hősök, akik elfutottak az ellenség elől, vagy megadták magukat. A változás azonban, amit ez a győzelem jelentett, nagyobb volt, mint sem gondolták volna. Először is abban nyilvánult meg, hogy szabad volt az utcákon fáradtan és piszkosan hazafelé menetelő magyar és német katonákat kövekkel, rothadt krumplival és záptojással megdobálni. A második fontos változás pedig az volt, hogy az utca sarkáról lekerült a Gotthelfstrasse-t jelző tábla, és egy másik került oda helyette, amelyiken ez állt, Scotus Viator Allee. Hogy Scotus Viator ki volt, azt egyelőre nem tudta senki. De az Allee szó magyarázatát annak a négy hársfának tulajdonították az utca lakói, melyek az iskola előtti illem helyet rejtegették a kíváncsi szemek elől. Mikor a Csehszlovák Republikát kikiáltották, Vrana, a boltos, a nagynap tiszteletére egy kacsát vásárolt a piacon, amit egy üveg bor kíséretében ünnepélyesen elfogyasztottak a bolt mögötti lakásban. Az ebédre Jenny magával hozta a barátját is, ez már a harmadik barátja volt, egy pufóképű vasúti forgalmistát, aki lelkesen magyarázta el a Vrana családnak, hogy ezentúl minden valamire való cseh hazafinak naponta sült kacsa lesz a tányérján, mert a meghódított idegen tartományokba csupa cseh tisztviselőket és hivatalnokokat kell majd küldeni, és így minden cseh hazafi, akinek csak valamelyes iskolázottsága van, magas állami hivatalra számíthat. Vrana Basil maga is lelkesen ünnepelte a republikát, büszkén feszített, mint minden cseh hazafi, és öntudattal gondolt a meghódított tartományokra. Hogy azonban igaza lett-e a pufókképű forgalmistának, vagy nem, Azt nem tudta meg soha. Ő továbbra is csak Prágában maradt, és mivel azokból a bizonyos tartományokból nem hoztak írnoknak való rabszolgákat a Hradzsin urai, hogy ő előléphetett volna, így hát változatlanul megmaradt kezdőfizetéses városi írnoknak 3 teljes évig. Szorgalmát többször megdicsérték, de előléptetésre nem került sor. Viszont ez a 3 év éppen elegendő volt ahhoz, hogy megtanulja, az előléptetés éppen úgy nem a szorgalmon múlik, mint az osztály elsőség az iskolában. Valami egyéb kell hozzá, és ez az egyéb belőle hiányzott. A 3. év végén aztán történt valami, egy egészen kicsiség, ami azonban döntő befolyással volt további életére. Alapjában véve egészen jelentéktelen mindennapi dolog volt. Vrana Bazil kezdőfizetéses városi írnok beleszeretett egy leányba. A leány 3 szobával odébb dolgozott gépíró női minőségben. Nem volt sem különösebben szép, sem különösebben érdekes. Még csak okosnak vagy szellemesnek sem volt mondható. Hogy Bazil mégis beleszeretett? Ez annak az egyszerű természeti törvénynek a következménye volt, hogy minden leányba bele kell egyszer szeressen valaki, mert különben a leányok 90%-a szerelem nélkül élné végig az életét. Bazil 5 hónapon keresztül hordozta magában szótlanul ezt a szerelmet, s a 6. hónapban erőt vett magán és megmondta. Ez egy márciusi estén történt, irodazárás után a 3. utcasarkon. Kissé dadogva és összefüggéstelenül szakadtak fel belőle a szavak, ez megint egy olyan lecke volt, amit nem lehetett könyvből megtanulni, de a leány így is megértette és kedvesen elpirult. Majd megkérdezte, hogy nem lenne-e kedve Bazilnak moziba menni. Bazilnak természetesen iszonyú kedve lett volna, de hónap vége lévén nem volt a zsebében annyi pénz, hogy telt volna belőle 2 jegyre, s így füligvörösödve dadogott valamit halaszthatatlan családi megbeszélésről, és másnapra halasztotta a mozit. Estére kért Juttától, aki a kasszát kezelte otthon, 2 mozijegyre való pénzt kölcsön, és másnap azzal az eltökélt szándékkal ment be az irodába, hogy kipótolja az elmulasztottakat.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrög sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Olyan intézményi környezet kialakítására tett ígéretet Pósfai Gábor belügyminiszter jelölt hétfői Nemzetbiztonsági Bizottsági meghallgatásán, melyben a szakemberek politikai nyomás nélkül törvényesen, professzionálisan és kiszámítható keretek között dolgozhatnak. Pósfai kinevezés előtti meghallgatásán kijelentette, nem rendőrminiszter szeretne lenni, és nem akar nyomozásokat irányítani. A tárca jelentős átalakításra szorul, tette hozzá. A Tisza kormánya béke kormánya, nem küldünk katonát az ukrán-orosz háborúba, nem küldünk fegyvert és nem állítjuk vissza a hat kötelezettséget, mondta a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság előtt a szakminiszteri posztra jelölt Ruszin Szendi Romulus hétfőn. A jelölt a legfontosabb feladatának a szövetségesek bizalmának helyreállítását, a katonák moráljának visszaállítását, élet- és munkakörülményeik javítását, a teljes illetményrendszer átdolgozását nevezte meg. A védelmi iparban pedig a hangsúlyt a magyar kis- és középvállalkozásokra helyezik, mondta Ruszin Szendi Romulus. Alapvetően más szemléletet mérhető és transzparens ellátást, az alapellátás, a köztestületek újbóli megerősítését és évente 500 milliárd forint plusz forrást ígért az egészségügyben az ágazat kijelölt vezetője a szakbizottságban hétfőn. Hegedűs Zsolt miniszterjelölti meghallgatásán közölte, a minisztériumban 5 államtitkárság működik majd, valamint létrejön 2 hatóság, a digitális egészségügyi és az egészségügyi minőség ellenőrzési. A Magyar Orvosi Kamara pedig visszakapja jogköreit. Hegedűs Zsolt bejelentette azt is, hogy felkérte Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológust, hogy legyen a miniszteri tanácsadó testület tagja. Ezt a kutató elfogadta. A márciusi élénkülés után áprilisban a bérleti díjak országosan 0,2%-kal emelkedtek, Budapesten pedig 0,1%-kal csökkentek a ksa.ingatlan.com friss adatai szerint. Éves összevetésben országosan 6,5, a fővárosban majdnem 5%-kal drágultak a kiadó lakások, közölte hétfőn az ingatlan.com ingatlan hirdetési portál. Balogh László, a cég vezető gazdasági szakértője kiemelte, a kiadó lakások bérleti díjai kisebb mértékben emelkedtek, mint ahogy a nettó keresetek nőttek egy év alatt. A mérsékeltebb drágulási ütem azért is tűnik fenntarthatónak, mert a lakbérek a legtöbb nagyvárosban magasnak tűnnek, tette hozzá. A fővárosban május első hetében 250 ezer forint volt az átlagos bérleti díj. A megyeszékhelyek közül Debrecenben 220 ezer forint volt a medián lakbér, Szegeden ugyanez 190 ezer forint. A legolcsóbb megyeszékhely Békés Csaba, ahol az átlagos bérleti díj jelenleg 115 ezer forint havonta, közölte az ingatlan.com. Nagy mérföldkőhöz érkezett az Electric Racing Miskolc csapata, a team sikeresen túl van az autó tesztelésén, hosszas tervezési és építési folyamat után mozgás közben is kipróbálhatták az autójukat, a teszt alatt rengeteg értékes tapasztalatot gyűjtöttek és megerősítést kaptak arról, hogy jó úton halad az autó fejlesztése. Idén 2 rangos nemzetközi versenyen is pályára állnak az autóval, először Zalaegerszegen a Formula Student Easteren, utána pedig a Formula Student East versenyen a Hungaroringen áll rajtoz a csapat, mondta Tóth Eszter csapatvezető.
0: Az időjárásról.
1: Kedden nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, többfelé valószínű zápor, zivatar, illetve eső, a csapadék súlypontja délutántól estétől a Dunától keletre tevődik át. Kedden napközben 12 és 22 fok közötti hőmérséklet valószínű, az Alföldön lesz melegebb.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Az Alföld kiszáradása már nem jövőbeli forgatókönyv. A termőföld állapota látványosan romlik, miközben egyre szélsőségesebb időjárási viszonyok között kellene fenntarthatóan termelni. A kérdés nem csupán az, hogy mennyi csapadék érkezik, hanem az is, hogy a talaj képes-e azt befogadni és megőrizni. Szakértők szerint a megoldás kulcsa a talajélet helyreállításában és a víz megtartásban rejlik. De vajon visszafordítható a folyamat? Erről beszélgetek majd dr. Berényi Üveges Judittal, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet talajtannal foglalkozó kutatójával.
2: Ami szerintem itt egyik kulcs történet, ha már a víz és nedvességbefogadást és tározást és szolgáltatást nézzük, az az, hogy a talajnak legyen szerkezete. Mert ugye a talaj szerkezete biztosítja azt az optimális eloszlású pórus teret, hogy legyenek közte egészen pici pórusok, de nagy pórusok is, hogy a vizet be tudja fogadni, tározni, vezetni. És mivel a talajok szerkezete leromlott, éppen ezért pont ez a pórus tere nincsen meg, ami a vízgazdálkodáshoz kellene. De ahhoz, hogy a szerkezet ki tudjon alakulni, ahhoz az is kell, hogy legyen benne szerves anyag, és legyenek benne talajlakó élőlények, a baktériumoktól kezdve egészen a gerincesekig, akik ezt a talajban lévő szerves anyagot mozgatják, járatokat készítenek, és termelik azokat a ragasztóanyagokat, a mikrobák csinálják, amik stabillá teszik a talaj szerkezeti elemeit. Úgyhogy igazából ez az egyik nagy gond a talajokkal vízgazdálkodási szempontból. És hát ugye a másik, amiről nagyon sokat beszélünk, hogy a talajerózió miatt az a szerves anyagban gazdag réteg, amiben ugye a talajlakó élőlények jól érzik magukat, az is nagyon elfogyott, nagyon sok helyen elfogyott. Ahol ilyen világos színű domboldalakat látunk, amikor járunk az országban, az már azt jelenti, hogy onnan elfogyott az élőlényekben és szerves anyagban gazdag talaj. Az biztos, hogy a talajok leromlásába az intenzív mezőgazdaság az igen komoly szerepet vállalt, hogy úgy mondjam, de a klímaváltozás pedig ennek a hatásait az súlyosbította. Tehát ugye az van, hogy amilyen módszerek, gyakorlatok 20 éve még működtek, és nem feltétlenül okoztak ekkora bajt, meg akkor ugye a talajoknak is az állapota még jobb volt, ellen tudtak állni a mindenféle beavatkozásoknak, az gyakorlatilag elfogyott. Most vagyunk itt ilyen utolsó órában, hogy még valamit meg tudjunk fordítani.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval és velem ebben az órában is, számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Világszerte a talajok mintegy harmada már nem használható mezőgazdasági termelésre, mert a helytelen művelés, az erózió, esetenként a szikesedés, a szerkezetromlás, a savanyodás, valamilyen szennyeződés, vagy éppen a tápanyagok kimosódása miatt degradálódtak, szerves anyag tartalmuk csökkent. Nem véletlen, hogy a szakemberek évek óta próbálják ráirányítani a figyelmet a talpunk alatt lévő kincsre. A kutatók szerint ugyanis a valódi víztározó a talajban rejlik. Ez viszont csak akkor tudja mérsékelni az évek óta dúló asszály hatásait, ha jó szerkezetű, elég szerves anyagot tartalmaz, és élő talaj működteti a víz megkötését biztosító pórusokat. Az elmúlt évtizedek intenzív művelése azonban sok helyen megbontotta ezt az egyensúlyt. Vékonyabb lett a termőréteg, romlott a szerkezet és csökkent a víz megtartó képesség. Ennek következtében a csapadék egy része elveszik, miközben az asszály hatása egyre gyorsabban és erősebben jelentkezik. A további részletekről dr. Berényi Üveges Judittal, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet talajtannal foglalkozó kutatójával beszélgetek.
2: Ami szerintem itt egyik kulcs történet, ha már a víz és nedvességbefogadást és tározást és szolgáltatást nézzük, az az, hogy a talajnak legyen szerkezete. Mert ugye a talaj szerkezete biztosítja azt az optimális eloszlású pórus teret, hogy legyenek közte egészen pici pórusok, de nagy pórusok is, hogy a vizet be tudja fogadni, tározni, vezetni. És mivel a talajok szerkezete leromlott, éppen ezért pont ez a pórus tere nincsen meg, ami a vízgazdálkodáshoz kellene. De ahhoz, hogy a szerkezet ki tudjon alakulni, ahhoz az is kell, hogy legyen benne szerves anyag, és legyenek benne talajlakó élőlények, a baktériumoktól kezdve egészen a gerincesekig, akik ezt a talajban lévő szerves anyagot mozgatják, járatokat készítenek, és termelik azokat a ragasztóanyagokat, a mikrobák csinálják, amik stabillá teszik a talaj szerkezeti elemeit. Úgyhogy igazából ez az egyik nagy gond a talajokkal vízgazdálkodási szempontból. És hát ugye a másik, amiről nagyon sokat beszélünk, hogy a talajerózió miatt az a szerves anyagban gazdag réteg, amiben ugye a talajlakó élőlények jól érzik magukat, az is nagyon elfogyott, nagyon sok helyen elfogyott. Ahol ilyen világos színű domboldalakat látunk, amikor járunk az országban, az már azt jelenti, hogy onnan elfogyott az élőlényekben és szerves anyagban gazdag talaj.
1: De ezért nem a klímaváltozás okolható, ugye, hanem leginkább a mezőgazdaság, az intenzív mezőgazdaság.
2: Hát sok minden, ugye azért nehéz ezt megmondani, mert ez egy elég összetett kérdés. Tehát az biztos, hogy a talajok leromlásába az intenzív mezőgazdaság az igen komoly szerepet vállalt, hogy úgy mondjam, de a klímaváltozás pedig ennek a hatásait az súlyosbította. Tehát ugye az van, hogy amilyen módszerek, gyakorlatok 20 éve még működtek, és nem feltétlenül okoztak ekkora bajt, meg akkor ugye a talajoknak is az állapota még jobb volt, ellen tudtak állni a mindenféle beavatkozásoknak, az gyakorlatilag elfogyott. Most vagyunk itt ilyen utolsó órában, hogy még valamit meg tudjunk fordítani. Csak ugye az a nehéz, hogy teljesen másféle gondolkodásmód kell ahhoz, hogy ezeken a talajokon és az új viszonyok között gazdálkodni tudjunk.
1: Annál is inkább, ugye, mert ugye ezt a szakemberek hangoztatják régóta, ugye az öntözéssel csak tovább szárítjuk a talajt, tehát nem segítjük, hanem még inkább kiszárítjuk, tehát hogy másra kellene koncentrálni, és nem pedig erre.
2: Ugye az öntözés, én azt mondom, hogy ez egy vészmegoldás, tehát van olyan, amikor gyakorlatilag ahhoz, hogy egyáltalán valami növény megmaradjon a területen, ahol lehetséges, ott az öntözéshez érdemes nyúlni, vagy nincsen más lehetőség. Csak ez is egy kétélű történet, mert az öntözéssel azzal szét lehet iszapolni a talajnak a szerkezetét, hogyha túl nagy nyomással adjuk, vagy túl sok vizet adunk ki. A másik pedig az, hogy milyen öntözővízünk van, mert a magasó tartalmú öntözővíz az megint olyan, hogy többet tud ártani, mint használni, hogyha rendszeresen használjuk. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy milyen vízzel öntözünk. Mert ha az asszályban a talajvizet elkezdjük intenzíven használni, és nem jön hozzá utánpótlódás, ami sokkal lassabb, mint ami a felhasználás, akkor bizony ki fogjuk meríteni a felszín alatti vízkészleteinket, ha pedig felszíni vízből öntözünk, az mondjuk jobb lenne, csak a felszíni vizekből egyre kevesebb áll rendelkezésre, és azoknak a minőségével nagyon sokszor probléma van.
1: Az Alföldnek a talajai a legrosszabbak egyébként, ha az egész országot nézzük?
2: Igen, nagy tájegységre nehéz megmondani, hogy most melyik rosszabb, vagy melyik nem. Erodált domboldalakkal inkább a dombvidékeken találkozunk, elporosodott szerkezettel gyakorlatilag mindenhol, úgyhogy én nem tudnám azt mondani, hogy most így ámblokk az Alföld talajai a legrosszabbak, hanem ez helyenként változik, mert azért arról kell beszélni, hogy sok helyen azért elkezdtek a gazdálkodók másképpen gondolkodni, talaj megőrző gyakorlatokat bevezetni, és ott azért már látszanak a talajjavulásnak a jelei, de hát ehhez mondjuk legalább 5 év, de inkább 10 év következetes talajvédő gazdálkodás szükséges. Így nem lehet azt mondani, hogy az Alföldön rosszak a talajok, mert ott, ahol már elkezdték javítani, vagy nem tették annyira tönkre, ott is lehetnek jobb állapotú talajak, meg rosszabbak is. Ugyanúgy az ország minden területére igaz.
1: Igen, kimondta a kulcsszót talajvédelem és talajvédő gazdálkodás. Honnan tudjuk egyébként, hogy egy talaj milyen állapotban van? Ugye önök azért nagyon sok helyen tartottak olyan eseményeket, amikor talajszelvényeket ástak, és mutatták a résztvevőknek, hogy hogy néz ki egy egészséges talaj, egy jó talaj, és hogy néz ki az a talaj, ami teljesen ki van zsákmányolva.
2: Ha a talajszelvényeket nézzük, akkor mindenképpen az egyik legfontosabb tulajdonsága a talajnak az a színe. Minél sötétebb, minél közelebb van a feketéhez, annál jobban szeretjük, mert az azt jelenti, hogy sok benne a szerves anyag. Hogyha megnézzük és látunk benne giliszta járatokat, vagy giliszta ürüléket, az mindenképpen az aktív talaj életet jelzi. Akkor, hogyha fogunk egy szúróbotot, gazdászpártának is hívják, ez egy ilyen kis vaspárta, amit le lehet tolni a talajban, és nézzük, hogy mennyi erő kell hozzá, hogy azt le tudjuk tolni. Ha ez viszonylag könnyen lemegy, és nem érezzük el, hogy elakad valami tömörödött rétegben, akkor az megint jó. Ez is egy ilyen viszonylag közvetett eszköz, és mondom, egy erősebb fúrószár, vagy valami hasonló pajszerv, ami egyenes is le lehet tolni a talajban, tehát bármivel meg lehet próbálni. Akkor ugye az is még fontos dolog, hogyha szelvényt ásunk, hogy ne legyen benne éles átmenet. Mert az mindenképpen azt jelenti, hogy degradálódott talaj van, és a műveléssel már az altalajnak a szerves anyagban szegény rétegét keverjük bele a felső termékeny rétegbe. Tehát az sem jó, hogyha azt látjuk, hogy ilyen fokozatosan, ágas-bokasan harapódzik lefele a sötét színű humuszban gazdag szint, akkor az mindenképpen jót jelent. És ezek azok a tulajdonságok, amikre azt mondom, hogy így szabad szemmel meg lehet nézni, ugye a szerkezete, hogy ilyen kis kerek, morzsalékos szerkezete legyen, ne egy ilyen porszerűen essen ki a kezünkből. Talán ezek most jutnak eszembe, amik akár laikusként, hogyha valaki meg akarja nézni a talaját, vagy lát egy gödröt, mondjuk ás a kertjében facsemetének, vagy bárminek, akkor körülbelül így tud tájékozódni. De vannak laboratóriumi vizsgálatok, amik azért már bonyolultabbak, de azok is elérhetők, talajban lakó élőlényeket is lehet vizsgálni, anyagcsere termékeiknek a jelenlétét is lehet vizsgálni, de ez már azért bonyolultabb történet, ehhez mindenképpen laboratórium kell.
1: De úgy eszembe jutott, hogy néha-néha azért esik csapadék. Amit mondanak a szakemberek, hogy az lenne a jó, hogyha sokáig és lassan esne, hogy szépen lassan be tudjon szivárogni a talajba, ne pedig az, hogy hirtelen nagy mennyiségű eső leesik, lezúdul. De gondolom az nagyon fontos, hogy a talajnak milyenek a vízgazdálkodási tulajdonságai. Tehát magyarán mennyire tudja befogadni azt a vizet, egyáltalán be tudja elfogadni a vizet.
2: Igen. Ehhez kell mindenképpen a szerkezete, amivel gyakorlatilag kezdtük, mert ugye a talaj szerkezete határozza meg azt, hogy milyenek a pórusai. És ugye nagyon fontos az is, hogy legyenek benne gyökérjáratok, mert ugye az elhalt gyökereknek egy üreget hagynak maguk után, ahol gyakorlatilag a csapadékbe tud szivárogni. A földi gilisztáknak és az egyéb talajlakó élőlényeknek, még akár a vakondnak is, az a szerepe, hogy ugye a meghagyott járataiban van az az üreg, amin a csapadékvíz egyenesen a mélyebb rétegekbe jut, és nem feltétlenül csak a kisebb pórusokon keresztül szivárog befele a talajba. Tehát ezek azok, amik a vízbeszivárgás szempontjából nagyon fontosak, és az, hogy legyenek elég nagy járatok a talajban, főleg inkább függőleges irányú járatok, amik be tudják vezetni a csapadékot viszonylag gyorsan.
1: Eszembe jutott a szerves trágya, mert amikor eljön a tavasz, akkor nagyon sok helyen lehet egyébként a közösségi média felületeken is látni azt, hogy szerves trágyát keresnek. És nem zacskós, meg ilyen 50 literes kiszerelésbe a műtrágyákat keresik, hanem rendes marha trágyát. És hogy ez is visszaszorult már, ami annó természetes volt, az állatok alól a trágyát a szalmával együtt kirakták a földekre, beforgatták, ez most megszűnt, vagy legalábbis nagyon kevés áll rendelkezésre. Ugye egykor a növénytermesztés és az állattenyésztés az szorosan összefüggött egymással.
2: Igen, ez gyakorlatilag a nagyüzemi mezőgazdaság, és valamilyen szinten a hatékonyság hívta életre, hogy vannak a nagyüzemi állattartó telepek, ahol gyakorlatilag a keletkezett trágyát hulladékként kénytelenek kezelni, mert nincsen olyan termőföld, ahová ki tudnák juttatni. Növénytermesztésnél pedig nagy szükség lenne a szerves trágyára, de ott is a könnyebb út az, hogy a műtrágyákat használják, könnyebb kijuttatni, könnyebb szállítani, és az alapvető tápanyagokat szolgáltatni tudja. Csak ugye az a gond, hogy a szerves anyagot nem pótolja, a mikroelemeknek csak egy nagyon szűk körét lehet pótolni ezzel, és ugye a szerves trágyában, főleg egy gyújtozott almos trágyában, azért ott vannak az élőlények is, egészen változatos közösség tud kialakulni egy jól kezelt szerves trágyában, amire a talajnak, főleg a leromlottabb szerkezetű talajnak nagy szüksége lenne. És ez ugye nagyon nehéz, ha belegondolunk most is az elszálló üzemanyagárakra, egy nagyobb tömegű szerves trágyát, maga a tápanyagkoncentráció, hogyha csak a főelemeket nézzük, akkor jóval kisebb, mint mondjuk egy műtrágyában, azért a szállítási költsége az nagyon nagy, és a kiuttatási költsége. Tehát ez hozott létre egy olyan nagyon rossz helyzetet, hogy gyakorlatilag a növénytermesztésre használt talajoknak nagy szüksége lenne rá, viszont az állattartó telepek nem feltétlenül vannak olyan helyen, hogy mindenhová eljusson, és gyakorlatilag az állattartó telepek környékén levő talajokat, mert ugye minél közelebb próbálják kijuttatni, azokat egy kicsikét akár túl is trágyázzák, mert ott ugye nem az a szempont, hogy mennyi hasznosulna jól, hanem mennyit lehet még biztonságosan nagyobb károkozás nélkül elhelyezni, hogy a szállítási költségeket spóroljunk, tisztelet a kivételnek, aki ugye nem így gondolkodik, de azért látunk ilyent is. És gyakorlatilag ez egy ilyen furcsa vagy nem jó helyzet, hogy a nagyüzemi mezőgazdaság és állattartás az nem pontosan úgy kezeli a szerves trágyát, mint ahogy a hagyományos gazdálkodásban, még annak idején kisebb léptékben, vegyes gazdaságokban ezt kezelni tudták.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést dr. Berény Üveges Judittal, az Ömki talajtannal foglalkozó kutatójával. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
3: Völgy homályán, fák hűsében, kert megett,

0: majd a légitársaságok az utazási irodákra, emiatt pedig kénytelenek lehetnek a részvételi díjakat is módosítani. Molnár Judit úgy látja, hogy közel-keleti bizonytalanság hatására az európai úti célok iránti érdeklődés is megnőtt. Törökország, Görögország, Horvátország, Olaszország, ahová a honfitársaink a legnagyobb számban mennek, de Spanyolország is egyre népszerűbb az utazók körében. Aki utazási irodán keresztül foglal, nincs magára utalva, tette hozzá. Ha baj van, a jogszabály kötelez legalább 3 éjszakát, és a hazaszállítást is vállalnia kell a szervezőnek, emlékeztette a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke. Idén majdnem 50 fővárosi és vidéki helyszínen tartottak az emlékhelyek napjához kapcsolódó rendezvényeket a hétvégén. A legtöbb emlékhelyen ingyenes programokkal vagy kedvezményes belépőjegyekkel várták a látogatókat, közölte a Nemzeti Örökség Intézete. Az emlékhelyek országszerte interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel készültek. Mint írták, a Monaki Kossuth Emlékházban és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban is kézműves foglalkozással várták a családokat. Több egyházi helyszín is megnyitotta kapuit, vezetéssel várta a látogatókat a debreceni református nagytemplom, a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Kegyhely, családi tárlatvezetéssel a pápai református ótemplom, illetve Budapesten a Mátyás templom és a Kálvintéri református templom, olvasható a közleményben. A Nemzeti Örökség Intézete minden évben május 2. szombatján rendezi meg az Emlékhelyek Napja országos programsorozatot. A rendezvény célja a nemzeti és történelmi emlékhelyek ismertségének növelése, az emlékhelyek hálózatának és együttműködéseinek erősítése áll az összegzésben.
1: Az időjárásról.
0: Egyre több felé alakulhatnak majd ki záporok, nagy eséllyel zivatarok is. A déli és keleti ország részben intenzív, esetleg heves zivatarok is előfordulhatnak. Kedden nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, több felé valószínű zápor, zivatar, illetve eső, a csapadék súlypontja délutántól estétől a Dunától keletre tevődik át. Kedden napközben 12 és 22 fok közötti hőmérséklet valószínű, az Alföldön lesz melegebb.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Berényi Üveges Judittal, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet talajtannal foglalkozó kutatójával arról, hogy az alföld kiszáradása már nem jövőbeli forgatókönyv. A termőföld állapota látványosan romlik, miközben egyre szélsőségesebb időjárási viszonyok között kellene fenntarthatóan termelni. Na most az intenzív mezőgazdaság az nem fog visszaszorulni, jól látjuk. A klímaváltozás belünk marad még jó ideig, mert nem igazán sikerül csökkenteni azokat a dolgokat, amelyek szennyezik a légkört, a jégsapák továbbra is nagyon nagy mértékben olvadnak, stb. Még ezt sorolhatnám. Ugye a klímaváltozás az azért is nehezíti a helyzetet, mert lassítja a talajok helyreállítását. Ugyanígy az intenzív gazdálkodás sem kedvez a talajok helyreállításának. Akkor mi a megoldás? Tehát elkezdődött egy bizonyos szemléletváltás pontosan az önök hatására, mert folyamatosan mondják, hogy szükség van az élő növényborításra, szükség van védősávokra, kisebb erdőkre, facsoportokra, vadvirágos környezetre, akár a szőlőültetvények között is. Tehát önök szakemberek itt vannak, és mondják, hogy mit kellene csinálni, csak valahogy nem igazán valósulnak meg. Tehát pici léptékekbe elkezdődtek ezek a dolgok, a Vizet a tájba program, meg úgy helyi kezdeményezések vannak. De sokkal gyorsabban romlanak a talajaink, mint amennyire mi helyre tudjuk állítani ezeket.
2: Igen, versenyfutás az idővel, de én bizakodó vagyok, hogy azért egyre többen ismerik fel, hogy igazából nincsen más lehetőség, mint hogy tenni kell valamit, és azért egyre több mindenkihez elér az üzenet. Egyre nagyobb gazdaságok kezdenek el abban gondolkodni, hogy részben költségcsökkentés miatt is a talajvédő gyakorlatokra elkezdenek áttérni. Néhányan elkezdenek azon is gondolkodni, hogy minden talajvédelmi beruházás, intézkedés az a talajba és a saját gazdaságba beruházásként, vagy értékteremtésként, értékmentésként szolgálhat. Így én mindenképpen remélem, hogy azért abból a pár viszonylag kisebb, és most már azért talán nagyobb gazdaságból is azért indulni fog, és terjedni fog a jó gyakorlat, azért egyre többen érdeklődnek. Rendezvényeken is lehet látni, hogy egyre többen ismerik föl, hogy zsákutcába megyünk, hogyha az eddig megszokottak szerint gazdálkodunk. Úgyhogy én azért bízom benne, hogy ez a felismerés ez gyorsabb lesz, mint ami az éghajlatváltozás és ugye a talajdegradáció miatt minket utolérő probléma.
1: Ugye itt beszéltünk a vízmegőrzésről, meg a felszín alatti vízpótlási lehetőségekről, de azzal egyébként tisztában vannak mondjuk a gazdálkodók, tehát ha a termőföldeket nézzük, hogy a vízpótlás előtt milyen vízmegőrzési, meg vízvédelmi feladatokat kell ellátni, és itt például nagyon fontos, hogy megfelelő talajállapotot érjünk el, amiről ön beszélt.
2: A kettő összefügg, tehát az, hogy a talaj és a vízkészletek. Ugye az a gond, hogy mondjuk egy felszín alatti víz esetén maga a felszín alatti víz az nem úgy pótlódik, hogy pont ott, ahol leesik a csapadék, ott szivárog be, hanem az áramlik. Máshonnan jön még akár egy talajvíz is, a mélyebb rétegekben lévő rétegvizek, azokhoz pedig sokkal hosszabb útvonalon és messzebbről érkezik az a víz, amit mondjuk egy kútból akár öntözésre, akár bármire kiszedünk. De a nagyobb összefüggéseket nem biztos, hogy ilyen szempontból tudják, de a talaj az mindenképpen, ha csak arra gondolunk, hogy amikor van csapadék és bármilyen formába jön, azt ott helyben meg kell tartani, és ahhoz mindenképpen a talaj kell. Ezt talán már azt mondom, hogy kezdik megérteni. Ugye azt, hogy a csapadékvizet, hogyha van például egy olyan belvizes táblafolt, ahol rendszeresen belvíz van, ott azért esetleg inkább átalakítani a tájadjetre, vizes élőhely létrehozására, hogy egyáltalán a tájban a nedvességet és a vizet meg tudjuk tartani. Mert egy felszín alatti víz az azért veszélyes, nem látjuk. Nagyon sokáig ad még vizet már akkor is, amikor probléma van, Csak amikor az utánpótlódása, és nem feltétlenül az adott helyen gyakorolt talajhasználat kulcsfontosságú benne, hanem mondjuk lehet, hogy 10-100 kilométerrel odébb lévő földhasználat, mert onnan abból az irányból jön az a bizonyos talajvíz vagy felszín alatti víz. Tehát éppen ezért kell azt, hogy minél többen, minél nagyobb területen gazdálkodjanak, de ezt a felszín alatti vizekkel kapcsolatos összefüggést ezt szerintem kevesebben értik. És ugye ez annak a kulcsa, hogy miért kell takarékoskodni ugyanúgy a felszín alatti vízzel is. Tehát nem az a megoldás, hogyha szárazság van, akkor gyorsan fúrjunk egy kutat és öntözzünk, mert gyakorlatilag egy darabig el tudja halasztani a problémát, de nem lesz hosszú távú megoldás.
1: És a termőhely specifikus növénytermesztés? Tehát ami a klímához, a domborzathoz és a talajadottságokhoz adaptálódik, ez sincs meg?
2: Az mindenképpen, tehát anélkül nem fogunk túlélni, hogy nem változtatunk, és nem kezdjük el úgy alakítani át az agrártájat, és a termesztett növényeink körét, ami a mostani változó körülményekhez alkalmazkodik, ez szerintem kulcs.
1: De ugye mindarról, amiről beszélgettünk, azt az ökogazdálkodás az segíti. Na most természetes az nagyon nagy álom, hogy mondjuk minden az ökogazdálkodás felé menjen el, de valahol az a jövő, mert azt tudja az egészséges talajt megőrizni. Növekszik a népesség, tehát 8 milliárd fölött vagyunk, úgyhogy az intenzív mezőgazdaság az nem fog eltűnni. De hogy annak viszont nagyon nagy létjogosultsága lenne, hogy az ökogazdálkodás az nagyobb teret nyerjen.
2: Ez mindenképpen így van, ez fontos, és a másik pedig az, hogy én nem gondolom azt, hogy a népesség ellátására feltétlenül akkora mértékben kellene hagyatkoznunk az iparszerű mezőgazdaságra. Én azt mondom, hogy ha az élelmiszer pazarlást a felére tudnánk csökkenteni, azzal gyakorlatilag az egész élelmiszer termelési problémának a nagy részét azt meg tudnánk oldani. Tehát igazából nem arra van szükség, hogy többet termeljünk, hanem arra van szükség, hogy amit megtermelünk, azt hatékonyan használjuk fel, és ne pazaroljuk el.
1: Ugye, ha jól tudom, akkor önök azt mondják, hogy a vízgazdálkodást, a tájhasználatot és a talajművelést kellene összehangolni, és a vízmegtartást előtérbe helyezni, akkor lehetne megállítani a kedvezőtlen folyamatokat.
2: Igen, gyakorlatilag a talajhasználat, növénytermesztésnek sokkal jobban alkalmazkodnia kéne a környezeti, a táji adottságokhoz, mert gyakorlatilag, hogyha az ember úgy áll neki, hogy na, én ezt akarom csinálni, mint ahogy gyakorlatilag a nagyüzemi mezőgazdasághoz egyenesítettük ki a táblákat, vágtunk át vízfolyásokat, szárítottunk ki holtágakat, mocsarakat, és ezek ilyen több tíz, majdnem 100 éves programok, amik akkor ugye úgy tűntek, hogy jó ötlet, és tényleg több tíz, meg több 100 éveket kellett arra várni, hogy a negatív hatásai már tényleg annyira fájjanak, hogy muszáj változtatni. Tehát ez mindenképpen így van, hogy a tájhasználatot, talajhasználatot, növényeket azt össze kell hangolni. És ugye ebben a másik nehézség az, hogy nagyon hozzászoktunk ahhoz, hogy kész receptekben gondolkodunk. De kész receptek igazából nincsenek. És ezzel a változó klímával még kevésbé lesznek, mert nagyon egyedi. Az egyik év teljesen más, mint a másik. Hát az, hogy most tavasszal ilyen asszály van, ez döbbenetes. Ha az ember csak a naptár alapján próbálná azt, hogy ekkor és ekkor mondjuk elveti a kukoricát, vagy a búzát, a talajállapot nem lesz olyan, amivel a vetés előkészítést meg lehessen csinálni, és nem akkor lesz olyan, mint amikor ugye a naptár szerint számítanánk rá, vagy az eddigi 50-60-100 évben számítottunk rá. Tehát ez a másik, hogy nagyon rugalmasnak és alkalmazkodónak kell lenni, ahhoz, hogy az ember jó döntéseket tudjon hozni, mert a kiszámíthatatlanság az, ami gyakorlatilag most itt velünk van.
1: Azok az állapotok, amik vannak ma Magyarországon, tehát a talajokat illetően, a szárazodást illetően, ezek visszafordíthatók, vagy inkább csak lelassíthatók, és talán megállíthatók?
2: Azért nehéz erre válaszolni, mert ugye nagyon sok mindent nem tudunk, és nagyon sok folyamat összefügg. Tehát csak egyikkel, csak másikkal nem lehet. Tehát, hogyha most valaki a saját 5 hektáros területén elkezdi megvalósítani a talajvédő gyakorlatokat, akkor azzal valameddig el lehet jutni. De itt gyakorlatilag egyszerre kellene a vízgazdálkodási gyakorlatokat, a felszíni vizek kezelésének a gyakorlatát megváltoztatni, a mezőgazdasági gyakorlatot, fákat telepítünk, erdősávokat, célsebességet csökkentünk mezővédő erdősávokkal, akár bizonyos helyeken művelési ágat is váltunk, legalább egy darabig, mert igenis el kell fogadnunk, hogy lesznek olyan területek, amik szántóföldi növénytermesztésre nem lesznek alkalmasak.
3: Tehát ilyen gondolatok mentén lehet egyáltalán komolyabb változást elérni, és ami fontos az, hogy sok területnek kell egyszerre egy irányba hatni, akkor én nagyon bízom benne, hogy akár meg is állítható a folyamat, de ahhoz tényleg az kell, hogy minden ágazat, és nem csak a mezőgazdaság tegyen meg mindent ennek érdekében.
1: Önök az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetben foglalkoznak szárazságtűrő fajokkal, fajtákkal, amelyek rövidebb tenyészidejűek, sőt, egyre inkább előtérbe kerül az, hogy visszanyúlunk a régi ősi fajtákhoz, amik ellenállóbbak voltak, amiket már ismertünk, de valamiért félretettük. Ezek segítenék ugyanígy a helyreállítást, talajok regenerálódását, a vízmegtartást.
2: Igen. Elsősorban ugye a leghosszabb időre visszamenően a gabonákkal, és ugye az úgynevezett ősgabonákkal vannak kísérleteink, és ugye, hogyha csak abból a szempontból nézzük ezeket a növényeket, hogy a talajra miért pozitív a hatásuk ezeknek a termesztése, akkor gyakorlatilag, ha azt mondjuk, hogy nagyon ellenállóak, és sokkal magasabb, sokkal nagyobb szártömeget hagynak maguk után, ami ugye a talajok terves anyag utánpótlásában is segít például. Tehát egy tönke vagy egy gyalakor azért jó egy méter fölé van, amelyik másfél méterre is megnő, és sokkal jobban tűrik akár a szárazságot, nem igényelnek nagy tápanyagmennyiséget, sőt a túl sok tápanyagot sem viselik el, tehát a gyengébb adottságú területeken is sikeresen termeszthetők. Például gondolok erre. De a maghüvelyesekkel is kísérletezünk, azokkal, amik szárazságtűrőek, vagy akár köles-köles fajták, érdemes újra visszanyúlni ezekhez, mert részben az adottságokhoz kell alkalmazkodni, részben pedig azért a beltartalmi értéke is kicsit mások, kicsit változatosabbá lehet tenni velük az étkezést.
1: A fejekben kellene rendet rakni? Tehát, hogy szemléletváltásra lenne szükség. De ez jutott eszembe, hogy ami hosszú távon az emberiségnek az érdeke, az tud versenyezni a profittal meg a pénzzel?
2: Hát ez egy jó kérdés. Nagyon remélem, hogy tényleg egyre több mindenkihez eljut az üzenet. Mi azért aktívan teszünk is ezért, tehát amilyen szinten lehet azért próbáljuk a javaslatainkat a szakpolitikai döntéshozásba is eljuttatni, tehát ebbe is teszünk energiát. De hát az, hogy mennyire hallgatnak meg minket, az megint ugye kérdés, azért voltak már ebbe is sikereink. Úgyhogy mi nyitottak vagyunk, és tényleg szeretnénk segíteni mindenkit, aki az agrárium, a jövő mezőgazdasága, és elsősorban az ökológiai gazdálkodás iránt elkötelezett, vagy érdeklődik.
1: De egyébként keresik önöket, akár mondjuk kormányzati szinten?
2: Igen, az ökológiai gazdálkodás szempontjából szoktak ilyen társadalmi véleményezés kapcsán megkeresni minket, mi pedig juttatunk el javaslatokat. És megmondom őszintén, azért én nagyon bízok a helyi kisebb léptékű kezdeményezésekbe, amiből több kellene, tehát nem feltétlenül kell ilyen egész országra egységes kampány, hanem az elvek, a tudás, a technológiák, azok megvannak, tehát az, hogy mindenki helyi szinten összeszervezkedve meg tudja valósítani, az is szerintem nagyon sokat segítene.
1: Igen, tényleg annyit beszélünk róla, most már tényleg jó lenne, hogyha mindenkinek a fejébe tiszta lenne, hogy mit kell tenni, és mit kell csinálni, és nem ragaszkodna hozzá a régi bevitt, hogy a dédapám is ezt csinálta, ezért én is ezt csinálom. Mert úgy jó a föld, hogyha be van szántva, és azon nincs semmi.
2: Hát igen, csak ugye az van, hogy ami az akkori talajállapotban működött, tehát akkor annyi eső volt, hogy részben azért volt értelmes szántani, meg átmozgatni a talajt, hogy gyorsabban kiszáradjon, akkor szándékosan szárították a talajokat, arra meg tökéletes volt. Csak azt felejtették el, hogy most már nem szárítani kell a talajt, hanem megőrizni benne a nedvességet. Akkor ez egy gazdának mondtam, hogy már hogy a szántás így bevált, mondom, rendben, csak számolja azt, hogy minél intenzíven mozgatja meg, annál több vizet veszít a talajából. Amikor dönt, milyen művelőeszközhöz nyúl, akkor ezt is vegye figyelembe, mert most már azt is kell, hogy és mennyire szárítja ez a talajomat. Mert ezzel az a gond, hogy az a csapadék, ami kvázi sok, azt egy jó talaj elvezeti, és most már azért látszanak, vannak olyan táblák, ahol gyakorlatilag egy regeneratívan művelt tábla, meg egy szántott tábla hasonlítanak össze, és ugye azokkal nekünk az a bajunk, hogy ökológiai gazdálkodásban nem működik, mert ugye ők glifozátot használnak. Nem feltétlenül olyan sokat, de hát ugye akkor is mérgező anyag, még ha keveset használ, meg kultúrnövényben nem használja, de hát akkor is az ott van, és azért valamennyit csak leteszi a névjegyét ott a talajba. De azért lehet látni ezeket a különbségeket. Szóval nagyon nehéz, mert ugye amikor jön egy nagyobb, intenzívebb csapadék is egy jó talajba, egy fedett talajon, nem okoz akkora problémát. és a növényzet az meg tudja fogni, be tudja vezetni a talajba, tehát ez mindenképpen pozitív, csak addig kell eljutni. És ugye azért nehéz még, mert ugye ha van egy eleve rossz talajunk, annak, hogy elkezdjen benne feldúsulni a szerves anyag, talajélőlények telepedjenek meg benne, az sokkal lassabb, sokkal nehezebb folyamat, mert ugye, hogyha valami rosszabb körülmény jön, akkor ugye még egy nem annyira ellenálló talajökoszisztéma, az gyorsabban reagál mondjuk kihalással, mint mondjuk egy olyan, ami már beállt, megfelelő talajtakarás van, elég mélyre mennek a gyökerek, elég szerves anyag van, jó a szerkezet, tehát itt ugye azért nem lehet egy helyről indulni. És akkor ugye lehet azt mondani, hogy kipróbáltam egy évben, és rosszabb lett, akkor visszatérek. De egy év az nem biztos. Nem,
1: így van, pontosan.
2: Jaj, egy történetet még elmesélek, ez egy nemzetközi konferencia volt, és nagyon sok helyről jöttek emberek, és egy ilyen természet helyreállítással foglalkozó alapítványnak a képviselőjével beszélgettünk. Pont az volt az egyik, hogy ha támogatást kapnak, akkor azt hogy ellenőrzik, stb. Mert hogy oda mentek, és nem látott semmi növényzet, ilyesmi. És akkor mondta, hogy jó, de könyörgöm, egy félsivatag területét, hogy elkezdi helyreállítani, akkor ott lehet, hogy 2-3 év kell, mire egyáltalán az elvetett magnak olyan körülményei lesznek, hogy ki tudjon csírázni. Hát akkor az addig a 2 évig hiába csináltak bármit, nem fog látni belőle semmi.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában dr. Berényi Üveges Judit, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet talajtannal foglalkozó kutatója beszélt arról, hogy miért fontos az egészséges talaj.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek kollégáim a legfrissebb hírekkel itt az Európa Rádióban. Így búcsúzom, köszönöm megtisztelő figyelmüket, az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: életre. Együtt én meg te.
1: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása. Visszaépítjük Magyarország tekintélyét az EU-ban és a NATO-ban is, mondta Orbán Anita külügyminiszter jelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt hétfőn. A Tisza párt politikusa kiemelte, jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. Az a feladatuk, hogy teljesítsék a szükséges feltételeket, hogy megnyissák az utat a magyaroknak járó pénzek előtt, fejtette ki. Közölte, az EU nem azt várja Magyarországtól, hogy olyat tegyen, ami rossz a magyaroknak, hogy feladja az érdekeit, és automatikusan bólogasson az európai vitákban. Aki azt állítja, hogy az uniós pénzek hazahozatalához Magyarországnak valamilyen nemzetellenes dolgot kellene tennie, az félrevezeti Magyarországot, jelentette ki. Orbán Anita azt mondta, a következő hetekben az országgyűlésnek kulcs szerepe lesz, a forrásokat csak törvényekkel, intézményi garanciákkal, ellenőrizhető végrehajtással lehet hazahozni. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja a beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak, mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt a bizottsági meghallgatást követően újságíróknak hétfőn. A miniszter kinevezését az Országgyűlés gazdasági és energetikai bizottsága jóváhagyta. Kapitány István kijelentette, Magyarország rendelkezik 2 kőolajvezetékkel, ezeket maximálisan használni kell. Mindig a legolcsóbb, legmegbízhatóbb, legfenntarthatóbb és leghatékonyabb forrásokból kell beszerezni az energiát. A Tisza kormány fogja használni a meglévő kapacitásokat nyilvánvalóan, amennyire ez a mi döntésünk, fogalmazott. Arra a felvetésre, hogy tartható lesz-e a rezsicsökkentett ára a modelljük szerint, azt mondta, természetesen, mivel nem rosszabb feltételekkel akarnak beszerezni, hanem jobb feltételekkel, tette hozzá. A 10,4 milliárd eurónyi uniós forrás lehívásáról elkezdték a tárgyalásokat. A projektek menedzselését el kell végezni az uniós szabályok szerint. A kifizetéseknek szeptember végéig kell megtörténni, ismertette Kapitány István. Tárkányi Zsolt, Debrecen Tiszás országgyűlési képviselője lesz a közlekedési és beruházási miniszter parlamenti államtitkára, jelentette be Vitézi Dávid, a miniszteri poszt várományosa hétfőn a Facebook oldalán. A leendő miniszter közölte, Tárkányi Zsolt parlamenti államtitkárként képviseli majd a tárcát a közlekedéssel, építészettel, beruházással kapcsolatos ügyeket az országgyűlésben, valamint tartja a kapcsolatot a képviselőkkel és a kormánypárti frakcióval. Már javában zajlik a Makú Maraton 150 szemléletformálási akciósorozata a Mirehu Nonprofit Kft.-nek. Céljuk, hogy 2 hónap alatt 150 óra személyes, hulladékgazdálkodási szemléletformáló oktatást tartsanak meg. Az országban egyedülálló képzési sorozat az óvodától az egyetemig bezárólag több szinten valósul meg. Az akciósorozat a miskolci szemétszállítás 150 éves emlékéve kapcsán szerveződött, mondta Ladányi Roland, a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetője.
3: Az idén 150 éves lesz a miskolci szemét vagy hulladékszállítás, és hát minden a 150 év körül forog, és ezért gondoltuk, hogy mi magunknak is akkor hirdetünk egy saját akciót. Minden évben a tanév végén, a nyári szünetben van egy nagy rendezvényünk, ez a Makukáció, ami az ország egyik legnagyobb ilyen hulladékgazdálkodáshoz kötődő rendezvénye. Rengeteg iskolás, több száz gyerek van itt nálunk, nagyon sok foglalkoztatóval. És azt mondtuk, hogy akkor ez június 15-én lesz, hogy azt megelőző 2 hónapban, akkor hirdetünk magunknak is egy célt, mégpedig azt, hogy akkor 150 foglalkoztatási órát fogunk végigvinni, és hát megpróbáljuk, ez egy elég erőltetett menet, ha ezt lehet így mondani, de hogy ezt megtesszük, hogy akkor a vállásként ezt a 150 órát 2 hónap alatt szeretnénk megcsinálni, és tényleg belefektetni az energiát, időt, mindent is, hogy az edukációs programjainkat egy kicsikét még aktívabbá tegyük ebben az időszakban. Rengeteg gyermekcsoport főleg fordulni nálunk, nagyon büszkék vagyunk erre, éves szinten több ezer gyerekről van szó, akik a telephelyünkön vesz részt, de hát nagyon sok helyre kitelepülünk, kimegyünk iskolába, akkor van akár fenntarthatósági témahét, vagy bármilyen más rendezvény, akkor akkor ki is vonunk, hogy nagyjából éves szinten 10 000 emberrel van közvetlen, tehát ilyen szemtől szembeni kapcsolatunk, akivel tudunk kommunikálni. Azt gondolom, hogy egy ekkora városban ez egy óriási szám.
2: A márciusi élénkülés után áprilisban a bérleti díjak országosan 0,2%-kal emelkedtek, Budapesten pedig 0,1%-kal csökkentek a kshingatlan.com friss adatai szerint. Éves összevetésben országosan 6,5, a fővárosban majdnem 5%-kal drágultak a kiadó lakások, közölte hétfőn az ingatlan.com ingatlan hirdetési portál. Balog László, a cég vezető gazdasági szakértője kiemelte, a kiadó lakások bérleti díjai kisebb mértékben emelkedtek, mint ahogy a nettó keresetek nőttek egy év alatt. A mérsékeltebb drágulási ütem azért is tűnik fenntarthatónak, mert a lakbérek a legtöbb nagyvárosban magasnak tűnnek, tette hozzá. A fővárosban május első hetében 250 000 forint volt az átlagos bérleti díj. A megyeszékhelyek közül Debrecenben 220 000 forint volt a medián lakbér, Szegeden ugyanez 190 000 forint. A legolcsóbb megyeszékhely Békés Csaba, ahol az átlagos bérleti díj jelenleg 115 000 forint havonta, közölte az ingatlan.com. A tőrös darazsak az emberekre, a házi állatokra nem veszélyesek, elpusztításuk felesleges és törvénytelen, hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület hétfői közleményében. Májustól lehet számítani a termetes tőrös darazsak feltűnésére, amint a kertek, parkok gyepén, egy korhadó fa közelében, a komposztnál keringenek, akár nagy tömegben is. Az MME arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek a rovarok nem veszélyesek, ugyanakkor biológiai úton segítenek kordában tartani, például a cserebogár szaporulatot. A tőrös darazsak is rendelkeznek fullánkkal, ezt azonban, ha csak nem fogjuk meg őket, nem ellenünk használják, mérgük pedig nem fájdalomkeltésre, hanem lárvák megbénítására szolgál, írta a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Nagy mérföldkőhöz érkezett az Electric Racing Miskolc csapata, a team sikeresen túl van az autó tesztelésén, hosszas tervezési és építési folyamat után mozgás közben is kipróbálhatták az autójukat, a teszt alatt rengeteg értékes tapasztalatot gyűjtöttek és megerősítést kaptak arról, hogy jó úton halad az autó fejlesztése. Idén 2 rangos nemzetközi versenyen is pályára állnak az autóval, először Zalaegerszegen a Formula Student Easteren, utána pedig a Formula Student East versenyen a Hungaroringen áll rajt az a csapat, mondta Tóth Eszter csapatvezető.
4: Hát az időszak az hosszú volt, és igazából mindenki számára fárasztó szerintem. Rengeteg tesztelés, előkészület volt, közben voltak ugye versenyek, események, amelyeken részt kellett vennünk, és megjeleníteni az autót is olyan esetben, és mindemellett pedig elkészülni azzal, hogy ténylegesen tudjunk tesztelni és fejleszteni a dolgokat. Elsősorban a helyszín biztosítása és lefoglalása volt az elsődleges szempont, hogy tudjuk is, hol leteszelni az autót. Erre a Miskolci Egyetem nyújtott számunkra lehetőséget, és a Jó Szerencsét parkolójában tudtunk tesztelni, illetve emellett ugye nyilván fontos volt, hogy az autónak minden eleme biztonságosan legyen felszerelve, illetve mindenféle biztonsági előírásnak megfeleljen, hogy nyilván azért a pilóta is biztonságban érezze magát, és hogy jól menjen az autó. Nyilván ugye először teszteltünk a pályán, a fékpados tesztelések ugye már megvoltak, és úgy ott nagyjából minden biztonságosan is ment, de nyilván azért teljesen más egy ilyen dolog, amikor ténylegesen kint van az ember, és ténylegesen beleül a pilóta, és ténylegesen el kell vele indulni a 4 kerékkel.
1: Tiszán innen, és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm szeretettel a kedves hallgatókat május 12-én kedden. Béli Katalin szerkesztő műsorvezető vagyok, várom önöket napindító óránkhoz. A mai nap nevezetessége, hogy ma van az ápolók napja. Annak apropóján, hogy 1820-ban e napon született Florence Nightingale brit ápolónő, aki az 1853-56-os krími háborúban végzett munkájával szerzett hírnevet. A pongrácok ünneplik ma nevük napját, Pongrác Szervác Bonifáca, három fagyos szent, reméljük, az idén megkímélnek bennünket. 1364-ben Krakkóban megalapították a Jagelló Egyetemet, Közép-Európa egyik legrégebbi egyetemét. 1581-ben Bátor István erdélyi fejedelem alapító levelével létrehozta a Kolozsvári Akadémiát, amelyet a Szegedi Tudományegyetem kora újkori elődjének tekint. 1635-ben Pázmány Péter bíboros, esztergomi érsek aláírta a Nagyszombati Egyetem az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogelődje alapító levelét, és e napon indult el a Rákóczi szabadságharc. Az Európa Rádió napindító műsorát nem csak Kenyérrel él az ember című rovatunk nyitja. Fél hétkor híreket hallanak, 6:45 pedig a Hódmezővásárhelyi Csúcsi és Erzsébeti Református Egyházközség lelkipásztorával, Mándi Kittivel beszélgetünk. Tartsanak velünk a részletekért, kellemes rádiózást, szép napot kívánok önöknek!

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Nagy József vagyok, a Nyíregyháza örökösföldi református egyházközség lelki pásztora. Isten áldása legyen ezen a mostani csendességünkön. Figyeljünk Isten igéjére és az ő üzenetére, amit a Római Levél 8. fejezetéből olvasok, a 31. verstől a 39. versig. Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem minnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait, hiszen Isten az, aki megigazít? Ki ítélne kárhozatra, hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk? Ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongattatás? Üldözés vagy éhezés vagy mezítelenség? Vagy veszedelem vagy fegyver? Amint megvan írva, te érted, gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágó juhokat. De mindezekben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen. Hallottál már a kovalens kötésről? És különféle oldható és oldhatatlan kötésekről? És hallottál-e arról, hogy valaki fogadalmat tesz, hogy összeköti az életét egy másik emberrel? A munkahelyeden vajon milyen kötéssel vagy? Végleges a szerződésed? Vagy csak határozott idejű? Ez a világ, amiben élünk, tele van a kapcsolódás különféle formáival. Vannak nagyon tartós kötések, amikben az anyagok úgy olvadnak egymásba, hogy szétválaszthatatlanul egyek lesznek. Máskor meg éppen az a lényeg, hogy meghatározott időre legyen kapcsolat, de ha a szükség úgy hozza, lehessen feloldani a köteléket. Az ember Istennel való kapcsolata egy nagyon különleges kötelék. Isten úgy teremtett minket, hogy ez a kötelék nagyon szoros volt. Az édenkerti leírás még úgy mutatja be az ember és Isten kapcsolatát, hogy azt hihetnénk, ezt soha semmi nem fogja megrontani. De nagyon jól tudjuk, saját tapasztalatunkból is tudjuk, hogy ez sajnos nem így van. A bűn megrontotta azt, ami tökéletesen jónak indult, és kihatása lett ennek az egész kapcsolati hálónkra. Legyen szó családi kötelékekről, a munkához való viszonyunkról, az egyházzal vagy a politikával való érintkezésünkről, mindenre kihatása van ennek a kapcsolatromlásnak. Jézus Krisztusban viszont Isten valami olyat adott nekünk, ami egy egészen más minőséget képvisel, mint az addig megszokott. Krisztusban az Isten úgy jön közel az emberhez, hogy nem az emberi erőre bízza a kapcsolatnak, a kötésnek az erejét, hanem Krisztus végtelen erejére. És ez csodálatos módon biztonságossá teheti az életünket. Nem kell aggódnunk, hogy vajon mikor és mi fogja az életünket újra próbára tenni, elragadni az Isten közelségéből. Mert Krisztus ragadott meg, és ő tart karjaiban bennünket. Ez pedig azt jelenti, hogy a legerősebb kötelékben, a legbiztonságosabb kapcsolatban vagyunk, mert az ő keze még a halálnál, a kárhozatnál is erősebb maradt, és ma is az. Ne bízz magadban, de bízz bátran Jézus Krisztusban, és akkor senki és semmi nem tudja az életedet elválasztani őtőle. Ez pedig az örök életet jelenti számodra. Amen. Urunk, köszönjük, hogy körbevesz két kezed, hogy hatalmas karod vezet. Köszönjük, hogy a tenyeredbe írtad fel a nevünket. Köszönjük, hogy biztonságban van az életünk. Tegyél minket is hűségessé, kérünk, veled és egymással való kapcsolatainkban, hogy ne sodorjon ide-oda az élet, hanem örök megmaradásunk legyen Krisztus Jézus által. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: hallják. Melétei Barna Márton, a Tiszapárt jogi vezetője, országgyűlési képviselő lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, több közjogi méltóságot és állami szervek vezetőit a közösségi oldalán, hangsúlyozva, hogy lemondani nem gyengeség, hanem erő. Magyar Péter miniszterelnök sógora felidézte, hogy korábban lemondott igazságügyi miniszteri jelöltségéről, mert az intézmény integritását fontosabbnak tartja az egyéni ambícióknál, és még a látszatát is el akarta annak kerülni, hogy valamilyen visszaélés történhet. A politikus a köztársasági elnököt, a legfőbb ügyészt, a kúria elnökét, az alkotmánybíróság elnökét és tagjait, az országos bírósági hivatal elnökét, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökét, a gazdasági versenyhivatal elnökét és helyetteseit, valamint az állami számvevőszék elnökét arra szólította fel, hogy a demokratikus berendezkedés és a közbizalom helyreállítása érdekében haladéktalanul mondjanak le a tisztségükről. Melétei Barna Márton szerint az utóbbi években, évtizedekben számtalan olyan döntést hoztak meg a megszólítottak, vagy éppen nem hoztak meg, melyek megítélése szerint és a magyarok túlnyomó többsége szerint alapjaiban rombolta a jogállamiságot, és kérdőjelezte meg az általuk vezetett intézmények hitelességét és integritását. Az új országgyűlés megalakulását követően nem elkezdődik a rendszerváltozás, hanem befejeződik, véget ér a posztkommunizmus időszaka, ugyanis mind a négy parlamenti párt jobboldalinak tekinti magát, írta Németh Zsolt országgyűlési képviselő a Facebookon. A külügyi bizottság fideszes alelnöke, aki az új országgyűlésben az egyedüli 1990 óta folyamatosan mandátummal rendelkező képviselő, azt írta, bár ellenzékben lesznek, de van minek örülni. Magyar Péter a választáson győztes Tiszapárt elnöke megválasztott miniszterelnök több alkalommal is rendszerváltásként értékelte a választás eredményét. Idén majdnem 50 fővárosi és vidéki helyszínen tartottak az emlékhelyek napjához kapcsolódó rendezvényeket szombaton. A legtöbb emlékhelyen ezen a napon ingyenes programokkal vagy kedvezményes belépőjegyekkel várták a látogatókat, közölte a Nemzeti Örökség Intézete. Az emlékhelyek országszerte interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel készültek. Mint írták, a Monoki Kossuth Emlékházban és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban is kézműves foglalkozásokkal várták a családokat. Több egyházi helyszín is megnyitotta kapuit, vezetéssel várta a látogatókat a Debreceni Református Nagytemplom, a Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely, családi tárlatvezetéssel a Pápai Református Ótemplom, illetve Budapesten a Mátyás templom és a Kálvin téri Református templom, olvasható a közleményben.
1: Az időjárásról.
0: Kedden nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, többfelé valószínű zápor, zivatar, illetve eső, a csapadék súlypontja délutántól estétől a Dunától keletre tevődik át. Kedden napközben 12 és 22 fok közötti hőmérséklet valószínű, az Alföldön lesz melegebb.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Már a gyülekezetek önállóságának megszűnése is felmerült, végül egy új lelkészben bízva még egyszer esélyt adtak a közösség megerősödésére a Hódmezővásárhely Csúcsi és Erzsébeti református egyházközség presbiterei. A közösségbe 3 éve érkezett meg Mándi Kitti, akit a közelmúltban lelkészévé választott az egyházközség. Nem titkolja, voltak nehéz pillanatok, például amikor egy hétközi alkalmat akart bevezetni, és hetekig egyedül ült péntek délutánonként a templomban. De megélt pozitív példákat is, amikor az egész közösség összefogott azért, hogy hittantábort rendezhessenek. Utóbbiból érezte, van értelme a munkájának. A következő percekben Mándi Kittivel, a Hódmezővásárhely Csúcsi és Erzsébeti Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgetünk. A riporter Hegedűs Márk.
2: Miért akartál református lelkész lenni? És ezt jó lenne majd összevetni azzal, hogy ez megvalósul-e a hétköznapjaidban, ami indított, ami a célod volt. Miért akartál lelkész lenni?
3: Nagyapám volt református, ő Hódmezővásárhelyen az ótemplomi gyülekezetnek volt gondnoka, de ennél szorosabb kötődésem nem volt a református egyházhoz. Egészen addig, amíg el nem kezdtem gimnáziumba járni, egy katolikus gimnáziumba, ahol ráébredtem, milyen jó dolog az, hogyha valakinek van református identitása, és voltunk az osztályban 2. Ez megadta az alapot, viszont akkor még alapvetően nem tudtam, hogy mit jelent a református identitás. Egy nagyon szívemhez közel álló lelkész nő kezdett el minket tanítani a hittanórán, egyházi iskolában hetente 2, és egyre jobban érdekelt a dolog, de voltak bennem nagy kérdések, ugyanis az életemben azért nagyon sokszor felbukkantak megpróbáló időszakok, olyan események, ami miatt nehéz volt azt elhinni, hogy tényleg van egy Isten, aki örködik felett. Aztán...
2: Bocsánat, félbeszakítalak, mondasz egy ilyen megpróbáló eseményt, ami megosztható egy rádióműsorban?
3: Persze. Tehát én 1,5 éves voltam, amikor elveszítettem az édesanyámat, és ez a félárva helyzet, ez mindig is végig kísérte az identitásomat. Tehát a kérdés az, hogy ha tényleg szeret az Isten, miért vette el az anyukámat? Ez egy olyan meghatározó dolog volt mindig az életemben, amire sokáig kerestem a választ. Többek között ez volt az egyik nagy hittanórai kérdésem, amikor így 8. osztályban fel lehetett tenni a hittantanárnak, hogy hát oké, hogy Isten szeret, de akkor miért csinál ilyeneket az emberekkel?
2: És mit válaszolt a hittantanárod?
3: Azt mondta, hogy higgyem el, hogy még kell egy pár év, és majd meg fogom látni, hogy ezzel is célja volt. Most már így, hogy már most túl vagyok a 34. születésnapomon is, már tudom, hogy ha az édesanyám nem hal meg, akkor most biztos nem beszélgetünk arról, hogy miért lettem lelkész. Az, hogy én ezt a hivatást elfogadtam az Úristentől, az többek között köszönhető annak is, hogy megértettem, hogy lehet az életemben teher és nehézség, de az Isten kezében mindig biztonságban vagyok. És olyan terheket is úgy fogja formálni, hogy az az én javamra váljon, és azzal, amit megéltem, talán pont én leszek az, aki másoknak segíteni tudok. És ez egy nagyon fontos elindítója volt egyébként a hivatás választásomnak. Nyilván ehhez hosszú út vezetett, mert először kellett a hitre jutás, ami valamikor a konfirmáció felkészítés végén ért el hozzám, és megértettem azt, hogy hoppá, az Istennek tényleg van szerepe az életemben. De még akkor sem volt teljesen egyértelmű. Én úgy indultam neki a 9. osztály évvégének, hogy én belőlem földrajztanár lesz, mert hogy akkor az volt épp a mindenem. Aztán kialakult egy nagyon jó kis ifjúsági közösség az iskolában. Voltak benne katolikusok nyilván, voltak benne baptisták, és akkor voltunk benne mi reformátusok. Volt egy nagyon drága barátnőm, vagy van egy nagyon drága barátnőm, aki az egésznek a kulcsfigurája volt, és annyira jókat imádkoztunk, énekeltünk, igét olvastunk egymásnak, hogy az számomra egy ilyen nagyon meghatározó dolog volt. És ott éreztem meg azt, hogy lehet, hogy nekem a hit az sokkal fontosabb az életemben, mint bármi más. Fontosabb az életemben, mint a földrajz például, és utána már majdhogy nem érettség és iskola választás közelében jártunk, amikor eljutottam oda, hogy elmehettünk egy ifjúsági hétvégére, az is egy nagyon érdekes dolog volt, hogy oda hogy jutottam el, mert hogy engem általában erősen fogtak otthonról, nem lehetett mászkálni, még csak iskola után sem, nem hogy hétvégén, pláne nem Romániában. Viszont imádkoztak értem a barátaim abban a körben, ahol együtt éltük meg a hitünket, és minden további nélkül elengedtek. És a barátaim összegyűjtötték a regisztrációs díjat, és kifizették helyettem, hogy én ott tölthessem azt a 3 napot tenkén, nem is olyan messze egyébként Gyulától, ahol én felnőttem, és ott hallgattam meg egy bizonyságtételt, ami emlékeztetett rá, hogy Isten mindannyiunkról készített már egy tervet, amit ő szeretne megvalósítani bennünk és általunk, és meg kell keressük, hogy Isten velünk mit tervezett, és én nekem akkor azon a hétvégén vonalazódott ki, hogy Isten velem azt tervezte, hogy másoknak tegyek bizonyságot arról a szeretetről, amit megtapasztaltam arról, hogy Isten szeret, és úgy szeret, ahogy vagyunk, és lehet, hogy a világon senki nem szeret bennünket, de akkor sem vagyunk egyedül, mert Isten ott van mellettünk. És ez lett végül is az az alap, amin elindultam, és felvettek Debrecenbe a teológiára, és onnantól pedig már egyenes út vezetett majd, hogy nem Szegedig.
2: Mit adott Szeged, és milyen út vezetett Hódmezővásárhelyre, hogy találtad meg ezt a Csúcsi és Erzsébeti gyülekezetet?
3: A szegedi 8 évem alatt sokszor eszembe jutott a nagyapám, akiről már említést tettem, aki amikor megtudta, hogy én lelkipásztor szeretnék lenni, akkor végtelenül boldog volt, és már azt mondogatta nekem akkor, hogy hát, mert vannak itt Hódmezővásárhelyen is lelkésznők. Ő szokott az egyik lelkésznővel többször is közösen dolgozni, amikor mennek egy ellenőrzésekre, és hogy hát igen, tehát, hogy a Csúcsi lelkésznő is egyébként lelkésznő, és akkor lehetnék én is Hódmezővásárhelyi lelkésznő, de én azon mindig jót mosolyogtam. Én azt sem értettem, hogy az Úristen miért Szegedre vezetett, hát persze majd Hódmezővásárhelyre, tehát sosem volt bennem az a vágy, hogy majd én kézbe veszem az irányítást, és én kikövetelem magamnak az utat. Azt sem én kerestem, hogy Csongrád megyébe kerüljek, és így aztán az is egy ilyen isteni vezetés volt, amikor lehetőséget kaptam arra, hogy önállósodhassak, és az önállósodásom végül is Hódmezővásárhelyre vezetett. Hiszen Szegeden 8 évig voltam beosztott lelkész, ahol megtanultam, én úgy érzem, hogy majdnem mindent, amire egy fiatal pályakezdő lelkipásztornak szüksége lehet, hiszen beleláthattam a kisgyerekek közötti szolgálattól, a nyugdíjas otthonokban lévő szolgálatig, a kereszteléstől a temetésig, mindenbe, amibe csak lehetett. Beleláttam az én saját gyengeségembe is, az adminisztrációba is, hogy hogyan lehet ezt hatékonyan megoldani, ami nagyon sokszor nagyon jöjjön a mai napig is, és egy nagyon jó csapatnak lehettem a része. Viszont eljött az a pont, amikor azt éreztem, hogy jó, ideje lesz kirepülni, ideje lenne megpróbálni azt a hivatást, amire én elhívást kaptam, azt úgy is kipróbálni, hogy most már nincs védőháló, hanem mehetek és végezhetem a küldetést, bízva az Úristen segítségében. És így kértem az Esperes urat, hogy amikor azt látja, hogy van olyan hely, ahova én alkalmas lehetek, akkor engedjen. És ez lett Hódmezővásárhely.
2: Viszont itt helyettes lelkészként kezdted a lelkipásztori szolgálatodat. Itt a nem legbelsőbb egyházi embereknek magyarázzuk el, mit jelent az, hogy valaki helyettes lelkész, és hogy jutunk el oda 3 év alatt, hogy a gyülekezet megválaszt téged lelkipásztorával.
3: Én úgy kerültem Hódmezővásárhelyre, hogy az én elődöm nyugdíjba ment. Ő 30 évig szolgálta a Csúcsi és az Erzsébeti gyülekezetben az Úristent, és 30 év alatt nagyon sok változás történt. A két gyülekezet összeolvadt, és így lett Csúcs és Erzsébeti egyházközség, és a gyülekezet taglétszáma erősen megfogyott. Mire én oda kerültem, már az is felmerült, hogy idővel a gyülekezet beolvad egy másik Hódmezővásárhelyi gyülekezetbe, hiszen Hódmezővásárhelyen több gyülekezet is van, viszont a presbitérium kérte, hogy próbáljuk meg egy új emberrel. Próbáljuk meg, hát, ha a személyi változáshoz valamiféle változást. A helyettes lelkészi kinevezésem azért így indult, mert akkor még nem volt biztos, hogy ez a gyülekezet önálló maradhat. Ebben az esetben ugye nem volt célszerű már rögtön beiktatással kezdeni, ha a gyülekezet nem maradhat anya egyházközség, hanem ez a helyettes lelkészi státusz lényegében azt tette lehetővé, hogy alkalomattán, ha én megijedek a feladattól, vagy ha úgy látja az egyházmegye vezetősége, bármikor visszavonhassák, és visszahelyeztessenek, ahova gondolják. Viszont kegyelmes volt velünk az Úristen, és a munkánknak látható gyümölcse lett igen hamar. A szűk 10-15 fős vasárnapi gyülekezetből mára már 45 fős gyülekezetben végezhetjük a szolgálatot, és amikor már elég népes lett a gyülekezet, és láttuk azt, hogy van benne jövő, mert vannak lehetőségek, vannak gyerekek, vannak érdeklődők, van felnőtt képzés, akkor már a presbitérium is azt érezte, hogy jó, innen lehet akkor tovább lépni. A lelkész házaspár beilleszkedett a gyülekezetbe, és ők már nem akarnak minket elengedni, és a gondnok asszony rágta a fülemet hosszú ideig, hogy jó, tiszteletes asszony, akkor most már próbáljuk meg elindítani ezt a választást, mert nem szeretnénk, hogy innen elmenjetek. És így jutottunk el odáig, hogy akkor kértük az egyházmegye vezetőségét, hogy segítsenek nekünk, mert hát továbbra sem értek túl jól az adminisztrációhoz, hogy is kell ezt elindítani.
2: És akkor ez azt jelenti, összefoglalva, amit elmondtál, hogy sikerült úgymond megmenteni ezt a gyülekezetet, tehát nem fog beolvadni másik hódmezővásárhelyi gyülekezetbe, hanem az önállóságát megtartva, gyökereiből épülve, erősödik, bővül, sikerült tulajdonképpen az a próba terv, hogy akkor egy új személy, hát ha be tudja indítani újra ezt a közösséget. Jól foglalom ezt össze?
3: Így van, úgy tűnik, hogy tényleg egy friss fuvallatra volt szükség ahhoz, hogy azok az alapok, amik megvoltak a gyülekezetben, azok újra életre keljenek, és a lelkes szolgálat is kellett hozzá nyilván, hiszen amellett, hogy én megtartom a vasárnapi istentiszteleteket, azzal párhuzamosan a férjem gyermekeknek tart istentiszteletet, ami egy nagyon fontos építőköve a gyülekezetnek, hiszen a gyermekekkel érkeztek az ő szüleik, akik lettek az ifjú alapjai a közösségünknek, és nagyon sok programot tudtunk szervezni, már olyan eseményeket, amin láthattuk, milyen az, ha tele van a templom, úgyhogy igen, én azt érzem, hogy nagyon jó irányba indultunk el. Nyilván az első dinamikus megugrás után most már egy ilyen lassú növekedésre számolunk, de én abszolút úgy értékelem, hogy most már a gyülekezet nem csak szemszakilag, hanem ha lehet ezt ilyen csúnyán fogalmazni, anyagilag is stabilizálódott annyira, hogy önálló lelkész tudjanak eltartani.
2: Ennek a három évnek az elejére ugorjunk még vissza. Milyen volt legelőször kiállni a gyülekezet elé? Új hely, egy új remény a gyülekezetben, hogy hát ha sikerülne, akkor ezt a közösséget megerősíteni, és ott az első szolgálat, ki kell állni a gyülekezet elé, ha jól emlékszem, azt mondta, 15-en voltak talán az első alkalmon.
3: Meglepően otthonos volt, nem számítottam rá, alapvetően én nem jártam ott korábban túl gyakran, talán kétszer, ha voltam, mielőtt oda kerültem helyettes lelkésznek, viszont a gyülekezet olyan szeretettel fogadott, ami már önmagában is egy örömöt adott. Olyannyira, hogy ott az első istentiszteletemen virágot is kaptam, és azt éreztem, hogy hú, akkor most ezt vajon én magam fogom-e tudni megszolgálni azt a szeretetet, amit és azt a bizalmat, amit belém vetettek. Nyilván félelmetes volt, hiszen jöttem egy nagy, városi, bőlétszámú gyülekezetből, és akkor ott voltak kismaréknyian, reményteljes, csillogó szemekkel, de mondhatom, hogy hazataláltam, mert pillanatok alatt sikerült bele rázódjak a közösségbe, egyetlen dolgot nem tudtam, viszont azt a mai napig nem tudtam megszokni, a vásárhelyek nagyon korán kelő típusok, tehát ott az istentisztelet 9 órától van, de mire a vasárnap istentiszteletre jön a gyülekezet, már megjárták a piacot, hazamentek, lepakoltak, és eljönnek istentiszteletre.
2: Volt-e mélypontja ennek a három évnek, amikor te úgy érezted, hogy nem biztos, hogy menni fog ez a rátok, majd mindjárt beszélünk a férjedről is, rátok tett feladat, hogy most akkor itt ezt a közösséget egyben kellene tartani?
3: Az első időszak volt az, ami számomra volt ilyen fajta módon kicsit nehezebb, amikor elkezdtük felmérni a helyzetet, elkezdtem családot látogatni, megnéztük az épületet, tehát amióta ott vagyunk, azóta rengeteg felújításon vagyunk túl, hiszen majdnem ránk szakadt mennyezet, majdnem ránk dőlt torony, nem volt jó a villanyos hálózat, tető akart elpotyogni, téglák estek ki a falból. Tehát egyrésztből nyilván a külső épület felújításai, azok nekem, akinek ebben nincsen gyakorlata, azért erőteljes kihívásnak érkezett, de kaptam társakat magam mellé a gyülekezet tagjai közül, akik nem csak hogy bátorítással, hanem kapcsolati hálóval is rendelkeztek ahhoz, hogy ezen túllendüljünk. Lelki téren szintén volt egy ilyen fajta az elején döcögés, amikor ugye a egyedüli vasárnapi Isten tisztelethez szokott gyülekezetben megpróbál az ember hétközi alkalmakat beiktatni. Oda kerültem júliusban, és szeptembertől indítottam a péntek esti áhítatot. Azóta is úgy hirdetem, ez egy fél órás alkalom, és mindig tartom a fél órát, hogy a sietős embereknek is beleférjen az idejébe. Szeptemberben indítottam, október közepéig minden áldott pénteken egyedül ültem a templomban. Várva arra, hogy egyszer valaki eljöjjön. És aztán eljöttek. És azóta megvan az a bejáratott csapat, akik szinte minden pénteken ott vannak, van, amikor többen is vagyunk, van, amikor csak az alapcsapat, de az az 5-6 ember az mindig ott van. És ez számomra ez egy ilyen nagyon kritikus pontja volt, hogy sikerül-e elindítani. A bibliaóra, a női bibliaóra az ennél sokkal gördülékenyebben ment már utána a következő tavasszal, ott már megvolt az alapcsapat, akikkel elindítottuk az alkalmat, de mondom, az az első áhítat, az hosszú ideig tartott, de kiböjtöltük is, és megadta az Úristen, és azóta ugyanolyan alap eseménye a gyülekezet életének, mint bármelyik másik.
1: Kedves hallgatóink, Mándi Kittivel, a hódmezővásárhelyi Csúcsi és Erzsébeti Református Egyházközség lelkipásztorával Hegedűs Márk beszélgetett.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
1: Néhány perc múlva 7 órakor híreket mondunk, a következő 2 órában a Kontinentális reggeli című magazin műsorral várom önöket.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Olyan intézményi környezet kialakítására tett ígéretet Pósfai Gábor belügyminiszter jelölt hétfői Nemzetbiztonsági Bizottsági meghallgatásán, melyben a szakemberek politikai nyomás nélkül törvényesen, professzionálisan és kiszámítható keretek között dolgozhatnak. Pósfai kinevezés előtti meghallgatásán kijelentette, nem rendőrminiszter szeretne lenni, és nem akar nyomozásokat irányítani. A tárca a jelentős átalakításra szorul, tette hozzá. A Tisza kormánya béke kormánya, nem küldünk katonát az ukrán-orosz háborúba, nem küldünk fegyvert és nem állítjuk vissza a hat kötelezettséget, mondta a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság előtt a szakminiszteri posztra jelölt Ruszin Szendi Romulus hétfőn. A jelölt a legfontosabb feladatának a szövetségesek bizalmának helyreállítását, a katonák moráljának visszaállítását, élet- és munkakörülményeik javítását, a teljes illetményrendszer átdolgozását nevezte meg. A védelmi iparban pedig a hangsúlyt a magyar kis- és középvállalkozásokra helyezik, mondta Ruszin Szendi Romulus. Alapvetően más szemléletet mérhető és transzparens ellátást, az alapellátás, a köztestületek újbóli megerősítését és évente 500 milliárd forint plusz forrást ígért az egészségügyben az ágazat kijelölt vezetője a szakbizottságban hétfőn. Hegedűs Zsolt miniszterjelölti meghallgatásán közölte, a minisztériumban 5 államtitkárság működik majd, valamint létrejön 2 hatóság, a digitális egészségügyi és az egészségügyi minősége ellenőrzési. A Magyar Orvosi Kamara pedig visszakapja jogköreit. Hegedűs Zsolt bejelentette azt is, hogy felkérte Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológust, hogy legyen a miniszteri tanácsadó testület tagja. Ezt a kutató elfogadta. A márciusi élénkülés után áprilisban a bérleti díjak országosan 0,2%-kal emelkedtek, Budapesten pedig 0,1%-kal csökkentek a ksa.ingatlan.com friss adatai szerint. Éves összevetésben országosan 6,5, a fővárosban majdnem 5%-kal drágultak a kiadó lakások, közölte hétfőn az ingatlan.com ingatlan hirdetési portál. Balogh László, a cég vezető gazdasági szakértője kiemelte, a kiadó lakások bérleti díjai kisebb mértékben emelkedtek, mint ahogy a nettó keresetek nőttek egy év alatt. A mérsékeltebb drágulási ütem azért is tűnik fenntarthatónak, mert a lakbérek a legtöbb nagyvárosban magasnak tűnnek, tette hozzá. A fővárosban május első hetében 250 ezer forint volt az átlagos bérleti díj. A megyeszékhelyek közül Debrecenben 220 ezer forint volt a medián lakbér, Szegeden ugyanez 190 ezer forint. A legolcsóbb megyeszékhely Békés Csaba, ahol az átlagos bérleti díj jelenleg 115 ezer forint havonta, közölte az ingatlan.com. Nagy mérföldkőhöz érkezett az Electric Racing Miskolc csapata, a team sikeresen túl van az autó tesztelésén, hosszas tervezési és építési folyamat után mozgás közben is kipróbálhatták az autójukat, a teszt alatt rengeteg értékes tapasztalatot gyűjtöttek és megerősítést kaptak arról, hogy jó úton halad az autó fejlesztése. Idén 2 rangos nemzetközi versenyen is pályára állnak az autóval, először Zalaegerszegen a Formula Student Easteren, utána pedig a Formula Student East versenyen a Hungaroringen áll rajtoz a csapat, mondta Tóth Eszter csapatvezető.
0: Az időjárásról.
1: Kedden nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, többfelé valószínű zápor, zivatar, illetve eső, a csapadék súlypontja délutántól estétől a Dunától keletre tevődik át. Kedden napközben 12 és 22 fok közötti hőmérséklet valószínű, az Alföldön lesz melegebb.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Május 12-én köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Demeter Zsuzsa vagyok. Adásunkat az Európa Rádió nyíregyházi stúdiójából hallgatják, és ahogyan megszokhatták, első óránkban először évfordulókra emlékezünk a kalendáriumban, majd az útra való hangzik el. 7:30 ismét híreket mondunk. Ezt követően az újabb ima napról hallhatunk részleteket.
2: Meghívjuk, megvendégeljük őket lelkiképpen elsősorban. Megköszönjük a munkájukat, készítsük a munkájukra, szolgálatukra őket, és most a májusi hónapot azokra szenteljük, azokra figyelünk oda, akik a jogszolgáltatásban dolgoznak. Hát nyilvánvalóan ez egy nagyon széles terület, nem csak a törvényházban dolgozókra gondolunk, hanem ügyvédekre, jogi szakemberekre, akár hivatalokban dolgozó és joggal kapcsolatos területen dolgozókra. A büntetés végrehajtásban dolgozókra is szeretnénk odafigyelni. Rendvédelem, ez is egy gyönyörű terület. Rendőrök, rendőri hivatalokban dolgozók, vagy éppen a járőrökre gondolunk, vagy a tiszti rangban levő rendőröket is szeretnénk üdvözölni a gyülekezet közösségében.
1: A Nyíregyháza Városi Református Egyházközségben a hétvégén vasárnap tartják az újabb ima napot. Erről tehát bővebben a 7:30 hír összefoglaló után lesz szó. Kedves hallgatóink, ha kíváncsiak a részletekre, tartsanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, május 12-e Pongrácz nevenapja van, de ma ünnepelnek Achilles, Adonis, Böngér Dalma, Gemma Germán, Gyöngy, Gyöngyvirág, Ivána, Johanna, Koral és Viktor nevű hallgatóink is. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. Ha az események sorába tekintek, akkor azt látom, hogy 919-ben első Madarász Henriket német királlyá választják ezen a napon. 1635-ben Pázmány Péter esztergomi érsek megalapítja a Nagyszombati Egyetemet. 1664. május 12-én bemutatják Molière Tartuffe című ötfelvonásos vígjátékát. 1703-ban zászlót bont a kuruc felkelés, második Rákóczi Ferenc és Bercsényi Miklós május 12-i keltezéssel kiadja a breznai kiáltványát, és elkezdődik a Rákóczi szabadságharc. 1743-ban ezen a napon Prágában cseh királlyá koronázzák Mária Teréziát. 1832-ben Milánóban bemutatták Donizetti Szerelmi Bájital című két felvonásos vígoperáját. 1907-re ugrunk, amikor is Budapesten felavatják a Zeneakadémia új épületét. 1926-ban Amundsen norvég sarkutató Norge nevű merevvázas léghajóján átrepül az északi sark fölött Umberto Nobile olasz hadmérnök kíséretében. 1944-ben Adolf Hitler az ausztriai Klesheimben József Tizóval és Wojtek Tukával tárgyal a Führer Szlovákiától katonai erőfeszítéseinek fokozását, ütőképes véderő bevetését követeli. 1949-ben, május 12-én véget ér a berlini blokád. 1964-ben ezen a napon a minisztertanács határozatot hoz az MRTV szétválasztásáról, az önálló Magyar Rádió és a Magyar Televízió létrehozásáról. 2007-ben a San José-i orosz nagykövetség épületének konzulátusán 9 embert ejt túszul egy fegyveres, akit 4 órával később a helyi rendőrség őrizetbe vesz.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hall.

0: Érzelem, értelem. A világ hagyományos társadalmai egyfajta jó viszonyt alakítottak ki környezetükkel. Ellenkező esetben nem tartottak volna elég sokáig, mondja a tudomány. Legtöbbjük éppen ezért a környezetre vonatkozó gyakorlati bölcsességet foglalt erkölcsi tanításaiba. Ezek közös témája mindig valamilyen aktuális, személyes és érzelmi, tájhoz való kötődéssel foglalkozik. Mert ősi tapasztalat szerint az embernek megmaradása érdekében szervesen kellett kapcsolódnia a környezetéhez, amely nem csupán élelemforrás és lakóhely volt számára, hanem a szépség, az erő, az izgalom és más emberi értékek forrása. Fontos tudományos megfigyelés, hogy amikor a környezetéhez szervesen kapcsolódó ember közösségekbe szerveződött, a tudás és az érzelem mindig elválaszthatatlanul jelent meg a környezetben végrehajtott összes jelentős tettében. Ha legfontosabbként megpróbáljuk külön választani az egyiket a másiktól, az olyan, mintha azt próbálnánk eldönteni, hogy a cukorban vagy alkoholban melyik a legfontosabb alkotórész, a szén, a hidrogén vagy az oxigén. Hiszen ami igazából lényeges, az a három kombinációjából ered. Persze a cukor különbözik az alkoholtól, mint ahogyan az egyes cukrok és alkoholok is egymástól, de csak azért, mert a három alkotórész különböző módon vegyül bennük. Ezért nincs igaza a téma kutatásában a spirituál ökológusnak, aki inkább az érzelmekkel foglalkozik, s elfelejti, vagy alul értékeli a racionalitást. A fenti gondolatok alapján világos, hogy a környezetünknek részei vagyunk, és a környezetünkhöz való viszonyunk alakulásában mind értelmünknek, mind érzelmeinknek fontos szerepe van. Erre találok példát saját tapasztalataim alapján is. E sorok írója Hajdúböszörményben töltötte a segédlelkészi évet, ahol megdöbbentően magas volt az öngyilkosok száma. Szinte minden hétre jutott szegényekből. Volt, aki szerint világelső is volt a település, hiszen mi magyarok akkoriban eleve az első-második helyen álltunk ebben a versenyben a világon, nálunk pedig Böszörmény volt az első. Az okokat egyesek abban látták, hogy a TSS-esítés idején a böszörményi embertől elvették a földjét, ami számára az életet jelentette. Értelmével bár úgy, ahogy belátta, hogy már nem az övé a föld, de érzelmei tovább éltek, és az évek során lassan-lassan felörlődtek az idegei. Aki nem találta meg az értelem-érzelem helyes arányát, belehalt az értelmetlen gondolatba. Nem tudom, mi az igazság ebben a bonyolult kérdésben, de az biztos, hogy aki érzelmileg túlságosan kötődik ahhoz, amit fizikailag birtokol, az soha nem tudja feldolgozni a veszteségét. Persze, hogy csak azt tekinti magának az ember, amit szeret, és azért lesz igazán felelős, mint a pásztor a bárányért. Csak a béres fut el a bárányt fenyegető vadállattól, mert nem a magáénak tekinti, és nem úgy szereti azt. Öreg nénik hiába látják be értelmükkel, hogy a kés már régen haszna vehetetlen, de mert annak lelke van, észre sem veszik, milyen fáradtságos vele dolgozni. Van annál százszor élesebb, de amit megszoktak, az az övék. Azért bánnak vele úgy. Ez a boldogság titka. Diktál a homo sapiens értelme, de nem érzelem nélkül. Petőfinek kenyérből jobb otthon a fekete, mint máshol a fehér. Nyilván ő is tudta, amit tudnia kellett a fehér-fekete problémájáról, de ami az övé volt, amit érzett, azt töltötte be az életét. Aki ránk bízta, ami az övé, tudja, milyenek vagyunk, de szeret minket, ezért bánik velünk, mint sajátjával. A természethez és környezetünkhöz való viszonyunk alakulásában nagyon sokat segítene, ha ez a tudás diktálna az érzelmeinknek is.
1: Útravaló. társul szegődő gondolat.

0: gyülekezeteket foglal magába, és látja a teológiai megoldásoknak a szükségszerűségét, és ezt a tanulmányok szintjén is képviseli. Ez egy külön megtiszteltetés. Az, hogy ebben a szerkesztőbizottságban ott van főszerkesztőként a Bóna Zoltán, aki gimnáziumi évfolyamtársam, a bizottságban ott van két rektor, a Hittudományi Egyetem rektor, a Pápai Hittudományi Karnak, a Teológiai Akadémiának a rektorasszonya. Ezek mind oktatási területekről érkező kollégák. Az, hogy egy Fischer Vilmos ott van, aki az Ökumenikus Tanács főtitkára, az, hogy ott vannak metodista egyházból, az, hogy pünkösdista egyházból, ezek külön szeletei, külön csemegéi ennek a találkozásnak. Természetesen a mi tudományosságunkat is fémjelzés a nagy testvér, a MAB és a tudományos világ figyel bennünket, hogy publikálunk, örülünk, hogy a Teológiai Szemle tisztában van azzal, hogy nem olyan nagy baj, hogyha mi is írunk ezekbe a teológiai folyóiratokba, és a mi általunk képviselt tudományosság is jelen van. Hát ilyen komplex az örömöm.
1: Az itteni megbeszélésen, ha egy-két mondatban össze lehet foglalni, hogy melyek voltak azok a felvetések, amelyek az intézmény részéről érkeztek a Teológiai Szemle további szerkesztésével, vagy pedig munkájával kapcsolatban, esetleg arról, hogy maga az intézmény, mint ahogy rektor úr említette, miként tud hozzájárulni ahhoz, hogy a Teológiai Szemle egy a korábbi színvonal alatt megtartó, azt talán felül is múló kiadvány lehessen, és ehhez hozzá tudjanak járulni a pataki kutatók is.
0: Nekünk is van folyóiratunk, Sárospataki Füzeteknek hívjuk. Nekünk is van tudományos tevékenységünk, tudományos rektorhelyettesünk. Az, hogy a tudományosság kiemelt része a teológia életének, ez nyilvánvaló. Természetesen, ahogy az előbb is fogalmaztam, rá vagyunk utalva arra a tudományos fejlődésre, amit a MAB megkövetel tőlünk. A mi felvetéseink azok voltak, amelyekről a kollégák is nyilatkoztak, hogy milyen irányok felé halad majd a Teológiai Szemle, mint jegyzett, különböző tudományos fórumokon jegyzett folyóirat, nem mindegy, hogy milyen szintbe publikál. Megéri-e energiát fektetni abba egy teológiai tanárnak, hogy valahova írjon, mert valamit jegyez a tudományos világ, és valamit nem jegyez, vagy valamit nem olyan fokon jegyez. Erről hajnalig tudnék mesélni, most nem ez a lényeg, hanem erre kérdeztünk rá. A másik pedig az, hogy vajon elég-e ez a mostani állapot, ahova 100 év után jutott a Teológiai Szemle. Mi az, amit újra kellene gondolni irányokban, rovatokban? Mi a fejlődés útja? És mi felajánlottuk kollégáink bölcsessége révén azt a párbeszédet, amire a tudományban szükség van, magyarul a teológiai folyóiratoknak is szükségük van ezekre a párbeszédekre, hiszen többször elhangzott, hogy nem csupán kijelenteni jött ide a Teológiai Szemle, hanem kérdezni és párbeszédet folytatni. Nos, ebben veszünk, úgy vettem észre részt a jövőben, a folyóirat és a mi folyóiratunk arculata, alakulása és tudományos színvonalának a fejlődése szempontjából.
1: Dr. Nagy Károly Zsolt, a Hittudományi Egyetem tudományos rektor helyettese, szintén hasznosnak találta a találkozót.
2: Több réteg van ennek a kérdésnek. Az egyik a teológia természetéhez kapcsolódik. Én is azok közé tartozom, akik úgy gondolják, hogy a teológia az mindig egy közösséghez kapcsolódó teológia, és a teológiát mindig csak és kizárólag közösségben lehet művelni. Édesapám mondta volt azt, hogy Isten az egy igazságot sokunknak osztotta szét, és a mi feladatunk az, hogy ezt összerakjuk. És ebben az összerakásban nagyon fontos az, főleg ma, amikor azért akárhogy nézzük is, de látjuk, hogy a kereszténység elég erősen kezd társadalmi kisebbségbe szorulni, hogy ne a felekezeti torzsalkodás és egymással szembeni állásfoglalások határozzák meg a viszonyunkat egymáshoz, hanem az, hogy ezt az egy igazságot próbáljuk meg a nekünk adatott talentumokon, részeken keresztül ezeknek az egymás mellé rakásával egy intenzív, testvéri légkörű, bármit is jelentsen ez, szóval azt jelenti ez, hogy egymást tisztelő és egymás érveit figyelembe vevő beszélgetésben, diskurzusban összerakni. Ennek voltak hagyományai a teológiai gondolkodásban Magyarországon is, de az utóbbi időszakban azért ezek a hagyományok elég erősen megkoptak, meg leépültek. és ezért is volt egy nagyon fontos lépés az, amit itt is köszönünk a Teológiai Szemle szerkesztőségének, hogy ellátogattak hozzánk, és kezdeményezték ezt a párbeszédet.

0: A másik dimenziója ennek a, mondjuk így a szaktudományos és a tudományosság kritériumainak való megfelelés kényszer, aminek az az egyik része, hogy nekünk, mint hittudományi egyetemen dolgozó oktatóknak ahhoz, hogy a teljesítmény arányos és a teljesítmény alapú finanszírozásunkat megkapjuk, ezért megfelelő mennyiségű és minőségű például publikációt kell teljesítenünk, és meg kell találnunk azokat a helyeket, a megfelelő minősítésű és elismertségű folyóiratokat, ahol ezt megtehetjük. Nyilván ezeknek egy része nyugati folyóirat, vagy nemzetközi folyóirat, inkább így fogalmazok, de nagyon fontos az, hogy magyar folyóiratok is legyenek ilyenek. Na most ebben azért nem állunk olyan túlságosan jól. Tehát a magas minősítésű, indexált, magyar nyelvű teológiai szakfolyóiratok között hát nincsen olyan túlságosan sok. Az egyik ilyen, ráadásul az egyik ilyen vezető folyóirat a Teológiai Szemle, és azért is volt nagyon jó ez a találkozó, mert hogy a találkozó kapcsán felvetődtek az együttműködésnek, a közös platform keresésének a lehetőségei, illetve az igénye, amit mi felvetettünk a Szemle Szerkesztőbizottsága. Nagyon nagy nyitottsággal fogadott, ami jelentheti azt, hogy közös stratégiában gondolkozunk a nemzetközi elismertségnek a kereséséről, vagy nemzetközi indexáltságnak a kereséséről, meg arról is, amit az egyik szerkesztő kollega jegyzett meg, hogy vége van annak az időszaknak, hogy a teológia az egy ilyen kicsit elefántcsontoronyban ellevő, saját kérdéseivel foglalkozó tudomány legyen. Kérdések vannak a társadalom felől és az egyház felől is, vannak problémák, amikre válaszokat kell találni, és ezeknek a válaszoknak a megtalálásában, keresésében együtt kell gondolkodnunk, és az is egy nagyon jó tartalma vagy része volt ennek a beszélgetésnek, hogy egyetértünk abban is, hogy ez a válaszkeresés ez csak és kizárólag biblikus alapokon folyhat, ez a kiinduló pontunk, és aztán, ha innen keresünk közösen, akkor abból csak valami jó dolog sülhet ki.
1: A Sárospataki Református Hittudományi Egyetemre látogatott a Teológiai Szemle Szerkesztőbizottsága. Az eseményről Budisz Attila összeállítását hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A napokban tartotta a Lubi Társasága az éves közgyűlését a nagyari Lubi kastélyban. A 2012-ben alakult egyesület már számos könyvnek, filmnek lett a szellemi alkotója és gazdája. Az eseményen tisztújítás is történt. A közgyűlés tagjai ismételten dr. Kiss Kálmánt választották a társaság elnökévé. Mindemellett a jelenlegi elnökség tagjai is felhatalmazást kaptak arra, hogy tovább folytassák 5 évig munkájukat. Az ünnepi eseményt követően Széles Szabolcs beszélgetett dr. Kiss Kálmánnal az eddigi feladatvállalásokról, valamint az idei évi egyesületi tervekről.
2: Minden civil szervezet életében fontosak a közgyűlések, hiszen ilyenkor fontos döntések is születnek. A Lubi Társaságnál például 5 év után tisztújításra is sor került, és dr. Kiss Kálmán elnök urat megerősítették elnöki tevékenységében. Jó egészséget kívánunk már most a folytatáshoz. Elnök úr, hogyan összegezni ezt a mai alkalmat?
3: Igen, nagyon szépen köszönöm a jó kívánságot a magam és az újra választott korábbi elnökség nevében, minden tagja nevében is. Örömmel vállaltuk, azt gondolom, ezt a munkát, hiszen olyan szép 12 évet mondhatunk most már magunk után, magunk mögött, amelyben valóban sok eredményt értünk el, és hát szeretnénk, hogyha ez folytatódna ebben az évben és a következő években is. Az elmúlt évünk azt gondolom nagyon szép és gazdag volt. Egyik apropóját az adta, hogy volt egy jeles évforduló, ugyanis Lubi Margit, az az etnográfus, néprajzi gyűjtő és kutató, kiváló írónő, aki ebben a kastélyban született, ahol éppen most is tartózkodunk, 140 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot. És ez egy olyan alkalom volt számunkra, amelyet úgy gondoltuk, hogy mindenképpen meg kell méltóképpen ünnepelnünk, meg kell emlékeznünk arról a nagyon szép, nagyon gazdag életútról, amely a Lubi Margit munkásságát jellemezte. Ebben találtunk társakra is az elmúlt évben. A tavalyi év tavaszán már nyilván előtte egy egyeztető tanácskozás után sajtótájékoztatón mutattuk be, hogy a Lubi Margit emlékév milyen elemekből fog fölépülni. Ennek a legelső nyitányát azt hiszem nagyon méltóan jelentette az a május 12-én rendezett Lubi Margit emlékkonferencia, amelynek a Sóstói Múzeumfalu adott otthont. 8 előadást hallgattunk meg. Néprajzi vonatkozásúak voltak, illetve tágabb vagy szűkebb értelemben a Lubi családdal, a történetükkel és Lubi Margit életével és munkásságával foglalkozott. Örömmel mondom el, hogy ezek az előadások szerkesztett formában természetesen könyvé alakítva el is készültek, megjelentek. Ennek, mivel a tél hosszú volt, és igazán most kezdjük megint a munkának a legaktívabb részét, a közeljövőben kerül bemutatásra majd sajtó bemutatón, a sajtótájékoztatón ennek a könyvnek a részletesebb bemutatása. Emellett a könyv mellett természetesen egyéb más eredményeink is voltak. Lubi Margitról egy nagyon szép kiállítás készült a Sóstói Múzeumfalu munkatársainak köszönhetően, egy aki kiállítás mutatta be nyár közepétől a Lubi Margitnak a babonákkal kapcsolatos feljegyzéseit, mindazokat a hagyományokat, amelyek az egykori világot, paraszti világot hiedelmekben jellemezték. Volt alkalom arra is, hogy kicsit megmozgassuk az embereket, mert augusztusban volt egy olyan bicikli túra, amely Lubi Margit emlékutat is bejárt, illetve volt egy minden évben megrendezésre kerülő Lubi emléknapunk, ez valóban az elmúlt évben Lubi Margitnak volt szentelve, mi Lubi Margit nyomdokain akartunk megtenni pár száz lépést itt a egykori szülőföldön, szülőfaluban, Nagyarban. A kastélyból indulva, végigjárva azokat a intézményeket, vagy azokat a helyeket, épületeket, ahol annak idején Lubi Margit kisgyerekként, illetve felnőtt emberként kutatásai során is megjárt. Oda gondoltuk, oda képzeltük Lubi Margitot is, aki kalauzolt bennünket, de mivel ő valóban csak gondolatban volt velünk, voltak társak, akik megidézték azt az időt, azt a múltat versekkel, énekekkel, zeneszóval. Dani Attila tárogató zenéje adta meg az alaphangot minden egyes állomás helyünkön. Pregiszer Fuzsina, Jászai Díjas művésznő, a érdemes művész olvasásai, versei voltak, amelyek hasonlóképpen felidézték azt a hangulatot, ami annak idén itt ezt a kis térséget jellemezte, Kelemen Zoltán pedig énekekkel varázsolt vissza bennünket a régi időszakokba. Megnéztük az épületeket, megnéztük a tájházat, amelyet annak idén Bodnár Zsuzsa doktor segítségével úgy rendeztünk be, hogy az autentikusan mutassa az egykori falusi világot, talán úgy, ahogy még annak idején Lubi Margit is látta ezt. Tehát nagyon szép volt az emléknap, amelynek igazán azt gondolom, hogy egy nagyon szép eleme volt, hogy mivel Lubi Margit néprajzi érdeklődése igen széles volt, a Szatmár Tánc Együttes is egy nagyon szép színvonalas műsort adott nekünk. Hát ez a nap azt gondolom, hogy felejthetetlen lesz mindannyiunk számára. És utána volt még egy másik eseményünk, amely nem Lubi Margithoz kapcsolódik, az ő rokonságából természetesen, hiszen az egyik nagybátyja volt, Lubi Gyulának volt az elmúlt évben éppen egy kerek évfordulója, halál évfordulója alkalmából, hogy mennyire színes volt az ő életútja is, mindamellett, hogy jogi végzettséggel a Magyar Államvasutak ügyésze volt és hivatalos tevékenységet végzett, emellett ő igazán nyitott volt a irodalom iránt is, nem csak azáltal, hogy óriási olvasottsága és műveltsége volt, hanem ő saját maga is több nyelvet beszélve műfordítóként is ismert volt abban az időszakban, de még lapszerkesztőként is, tehát igazán örültünk annak, hogy van egy olyan másik kiemelkedő személyiség, akire emlékezhetünk. Hogy ennek legyen nyoma is, Szóanikó tagunk, taktársunk kezdeményezésére is az ő anyai gondoskodásával került sor arra a rendezvényre, amelyet Fülpösdalócon tartottunk az elmúlt év szeptemberében, és a nagyon szép kis emlékkezés keretében emléktáblát helyeztünk el az egykori Lubi kápolna falán, Szabony Menyhért, kutatótársunk pedig egy nagyon színvonalas, nagyon még nagyon részletes Lubi Gyula életrajzot mutatott be, nagyon sok olyan dokumentumot forgatott ő, amelyet azt gondolom, hogy elsőként hozott a nyilvánosság számára, vagy tehát a nyilvánosság számára ismerté, és hát végtelenül örülünk annak, hogy a Lubi Margit tematikában sikerült előbbre jutnunk az elmúlt évben is. Hasonlóképpen nyilván ez az év is már elképzelt tervekkel van tele.
2: Vacsora előtt vagyunk, nem szeretném sokáig feltartani, viszont ez az év, ha már tervek vannak, akkor milyen fontosabb programokat is tartalmaz, amiket el lehet árulni már a rádió hallgatóknak.
3: Igen, hát ebben az év is vannak nyilván olyan visszatérő elemeink, amelyet minden évben megszoktunk rendezni. Nem múlhat el év természetesen Lubi emléknak nélkül, és ez az emléknap nyára van tervezve, ennek a helye is már körvonalazódik, várjuk még a engedélyeket, hozzájárulásokat, de azt gondolom, hogy nagyon szép is rendezvény lesz, alkalmattán erről is hír fogunk majd adni. Annyit tudok mondani, hogy a Lubi család, hála Istennek az egykori szatmári jelenlétében több településen is rendelkezett házzal, vagy ott laktak, vagy volt úri lakuk, ami nem csak azt jelentette, hogy valamilyen ingóságuk volt, hanem ők valamilyen módon beépültek annak a közösségnek az életébe. Voltak hagyományok, amelyeket hozzájuk kapcsolnak, annak emlékek, és ez lenne ebben az évben, meg a következő években is az elképzelésünk, hogy felkeressünk olyan településeket, ismerkedjünk meg azokkal a szatmári kis településekkel, ahol annak idején ott van, ott volt a Lubi család valamelyik tagjának a nyoma, és hát bízunk benne, hogy ez a tematika folytatódni fog. Mi magunk is izgatottan készülünk, ez az egyik, a másik pedig szeretnénk egy nyári kis általános iskolások számára szervezendő akadémiát, ismeret átadást adni, ami természetesen nyáron van, de úgy gondoljuk, hogy játékos keretek között helyismereti, néprajzi, természettel kapcsolatos, irodalommal, történelemmel, a nyelvjárásunkkal kapcsolatos kis előadások keretében sikerülhetnek a gyerekeknek újabb információt adni, illetve bemutatni, hogy mennyire gazdag ez a mi szatmári tematikánk, és érdemes vele az iskolán kívül is foglalkozni, hiszen tudom nagyon jó, hogy itt is vannak ebben a térségben olyan iskolák és olyan pedagógus kollégák, akik a gyerekek ilyen irányú tanítását és szívügyüknek tartják, és foglalkoznak velük helyismereti kis szakkörök keretében. Hát ilyen gyerekeket várunk, és reméljük, hogy nagy élmény lesz számukra is majd, ahol a játék, a játékos tanulás mellett a Nyíregyházi Egyetem és más intézmények neves előadóit szeretnénk, oktatóit meghívni egy-egy előadás megtartására.
2: Aki pedig szeretne a Lubi Társaságról, vagy a Lubi Társaság programjairól bővebb információkat, ha jól tudom, a társaságnak honlapja is van, közösségi oldala, elnök úrral pedig a Nyíregyházi Egyetemen lehet találkozni.
3: A honlapunkon általában beszámolunk a rendezvényeinkről. Én örülök annak, hogyha valaki ezt nyomon kíséri, meglátogatja a rendezvényeinket.
1: A Lubi Társaság eddigi feladatvállalásairól, valamint az idei évi egyesületi terveikről hallották dr. Kis Kálmánt, a társaság elnökét.

0: nagy betűs életre. Együtt én meg te.
1: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
2: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli mai adása hamarosan véget ér. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Rádiózzanak továbbra is velünk, és írjanak, ha van véleményük, kérdésük az elhangzottakkal kapcsolatban. Internetes elérhetőségünk a vélemény@europaradio.hu.
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
3: Isten igéjét, János evangéliuma 4. fejezetének 29. verséből hallgassuk meg. Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez-e a Krisztus? Ki tudja megváltoztatni, megújítani az életünket? Maga Jézus Krisztus. A samáriai asszony életében ez különös módon történt meg. Amikor megszólal, az egy csodálatos hitvallásként cseng a fülünkben, és mindezt azután mondja, miután találkozott Krisztussal. Ennek az asszonynak az életében is megtörténik az, miután Jézussal találkozott és vele beszélgetett, mint ami megtörtént Nikodémussal is. Kettőjük között azonban van egy kis különbség. Nikodémusnak hosszú idő kellett, míg rájött arra, hogy Jézussal találkoznia kell. Talán azért, mert ő írástudó volt, és az, aki úgy gondolja, ő mindent tud, vagy majdnem mindent, annak nehéz elindulni Jézus felé, hogy tanuljon tőle. A samáriai asszony azonban szinte mindent megtud, úgymond egy nap alatt. Isten ma is így munkálkodik a gyülekezetben. Ha visszatekintünk életünk eseményeire, megláthatjuk, hogy az Úr Jézus mikor és milyen módon változtatott meg, újított meg bennünket. Úgy történt az, hogy Jézus egy félig vagy egy egészen pogány embert megragadott, és radikálisan, gyökeresen megváltoztatta az életét. Ugyanis úgy van az, hogy Isten szent lelke szabadon munkálkodik, mint a szél, amely szabadon fúj ide-oda. Nagyon fontos, hogy ezt komolyan vegyük. Lehet teologizálni, lehet hosszas beszédekbe bonyolódni, azonban a Jézussal való igazi találkozást nem szabad megvetni, lekicsinyelni. Sőt, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ez a Jézussal való találkozás és beszélgetés mindnyájunk életében megtörténjék. A mai égemagyarázat Csomai Árpád Bihar Szent Jánoson szolgáló lelkipásztor nevéhez fűződik.
1: Az Európa Rádió információs magazinját, a kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. A belügyminisztérium feladata biztonságot teremteni úgy, hogy közben megőrizzük a szabadságot és a jogállamot, hangsúlyozta Pósfai Gábor belügyminiszter jelölt kinevezése előtti meghallgatásán az Országgyűlés Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottsága előtt. Pósfai Gábor emlékeztetett, a Tisza párta választásokon a működő és emberséges Magyarország megteremtésére tett ígéretet, ezen belül saját feladatát, a belügyi tárca feladatainak újra szervezésében és a minisztérium eredeti szerepének helyreállításában jelölte meg. A belügyminisztérium előtt álló legfontosabb feladat egy működőképes intézményi kultúra helyreállítása. Olyan rendszerre van szükség, ahol a szakmai döntéseket szakmai alapon hozzák meg, a hivatásos állomány kiszámítható életpályát kap, a teljesítményt mérik és elismerik, a politikai lojalitás helyét pedig ismét a szakmai minőség veszi át. Kiemelt célként szólt a jogállami működés helyreállításáról, ezért helyreállítják a nyomozóhatóságok politikamentes működését, megerősítik az intézményi ellenőrzési mechanizmusokat, megszüntetik a politikai beavatkozás lehetőségét, és átláthatóbb működést alakítanak ki a nemzetbiztonsági szolgálatoknál. Habár a piaci és a védett árak még mindig elég távol állnak egymástól, azért egyre összébb zárul az a bizonyos üzemanyagár olló. Kedden folytatódik a csökkenő tendencia a hazai nagykereskedelmi piaci árakat illetően, írja a holtankoljak.hu. A benzin bruttó 4 forinttal, a gázolaj bruttó 10 forinttal kerül kevesebbe. A Magyarországon továbbra is érvényben lévő védett fogyasztói árak maradtak a jól ismertek. A 95-ös benzinért 595 forintot kell fizetni literenként, a gázolaj 615 forintba kerül. A magyar turisztikai ágazat 23 szakmai szervezete szándéknyilatkozatot írt alá, amelyben hitet tettek egy átfogó, kiszámítható és szakmai alapokon nyugvó turizmus törvény szükségessége mellett. Tájékoztatotta az egyeztetést szervező Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala. A szervezetek támogatták azt a szándéknyilatkozatot, amely az átfogó turizmus szabályozási javaslatcsomag közös előkészítését rögzíti. A következő hetekben megkezdődik a részletes szakmai munka, az intézményrendszer, a pénzügyi környezet és finanszírozás, az ágazat specifikus szabályozás, az adat és digitalizációs kérdések, valamint a fenntarthatóság a munkaerő és képzés területén. A tervek szerint szeptemberre a szakmai szervezetek által közösen jegyzett törvényjavaslat csomag áll majd elő, amely a későbbi kormányzati és parlamenti egyeztetések alapjául szolgálhat. Az elfogadott szándéknyilatkozat szerint a nyilatkozat aláírói egyetértenek abban, hogy a magyar turizmus jogi intézményi és finanszírozási kereteinek áttekintése, korszerűsítése és egységesebb szabályozása szakmai szempontból szükséges. Támogatják egy nyitott, szakmai párbeszédre épülő, előkészítő munka elindítását, amelynek célja egy átfogó turizmus szabályozási javaslatcsomag összeállítása. 9. alkalommal rendezi meg jótékonysági gálaestjét a Színházi Dolgozók szakszervezete június 3-án a Víg Színházban. A cél a nehéz helyzetbe került egészségi okokból rászoruló színházi háttérdolgozók támogatása. Az Együtt a színpadért című gálaestre eddig nem látott műsorszámokkal készülnek. A szervezők közleménye szerint Győrtől Nyíregyházáig Egertől Kaposvárig fognak össze a művészek azokért a láthatatlan kollégákért, kellékesekért, ügyelőkért, súgókért, díszítőkért és más háttérdolgozókért, akik nélkül a függöny soha nem gördülne fel. A szakma iránti felelősségvállalás idén is egyedülálló művészi tartalommal párosul, hiszen a cél egy olyan egyszeri és megismételhetetlen élményt nyújtani a közönségnek, amely csak ezen az egy estén látható. Peller Károly, a SZIDOSZ országos elnökségének tagja kiemelte, a gála az igazi összefogásról szól. Szeretnénk megmutatni, milyen sokféle területből áll össze a színház, és mi művészek is mennyire sokfélék vagyunk. A kezdeményezéshez csaknem 100 fellépő, közreműködő csatlakozott. A rendhagyó családi duettek mellett a gála műsorában helyet kapnak olyan különleges zenei és prózai összeállítások is, amelyek a színházi műfajok teljes skáláját felvonultatják az operettől a balettig.
0: Az időjárásról.
1: Erősen felhős lesz az ég országszerte, de elsősorban keleten napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható még eső, zápor, zivatar. Az északnyugati szelet sokfelé erős viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között várható. A hőmérséklet hajnalban 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Elsőként felülvizsgáljuk a zöldség és gyümölcs mosási szokásainkat Helik Ferenccel, a Nébih élelmiszeripart és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnökhelyettesével. Először azt mondja, hogy miért van erre szükség.
2: Földes jellegű termékeknél, mondjuk egy reteknél, pórihagymánál, újhagymánál, maga a föld, a termőföld lehet akár rovarokkal, akár növényvédőszer maradványokkal, akár bakteriális fertőzéssel, és ezért fontos, hogy a földes árut mindig alaposan kezeljük, mossuk le, amennyiben olyan a termék, akkor dörzsöljük le, illetve természetesen vegyük le a külső leveleket, mondjuk egy póréhagymánál mindenképpen levesszük a külső leveleket, mert azok szennyezettek lehetnek.
1: Aztán Hegedűs Gáborral, a Magyar Református Szeretetszolgálat kutatómentő csoportjának vezetőivel beszélgetünk elsőként egy szlovákiai gyakorlaton szerzett tapasztalataikról.
3: Ugye eddig a dróntechnikával inkább hát itt a környékünkön, a Debrecen és környékén gyakoroltunk, ahol lássuk be, annyira az, hogy dombos terület nem releváns. Hát ez a szlovák dombokban ez volt olyan, hogy a drón az 300 méterre tudott elmenni a kezelőitől, és akkor ezt hogy fogjuk tudni megoldani. Nagyon sok olyan szituáció volt. A kutyáknak például olyan hasadékokban kellett keresni, amiket itt Debrecen környékén nem tudunk gyakorolni. Hogy akkor pontosan a légmozgások, hogy vannak. Na, nagyon érdekes szenáriók voltak, nagyon érdekes volt a kutyavezetőknek és az egyéb, az alpinistáknak, a drónosoknak is egy teljesen új környezetben kipróbálni magukat.
1: Majd arról is beszámol Hegedűs Gábor, hogy pár nappal a gyakorlat után több éles helyzetben is bevetésük volt, ahol tudták segíteni a tűzoltók munkáját.
3: Drónnal felszálltunk és 120 méter magasból segítettük a parancsnoknak a munkáját, aki ezáltal az egységeket tudta irányítani, tudta mondani, hogy merre menjenek, hol van még olyan terület, ami esetleg ég, vagy olyan ajzonézet, ami ég, úgyhogy egy nagyon hasznos munkát tudtunk a kárhelyszínen is nyújtani a katasztrófavédelem irányába.
1: Kedves hallgatóink, ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Zöldséget, gyümölcsöt mosni mindenki tud, gondolhatnánk, ám a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, vagyis a NÉBIH mégis fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a nyers termények felületén természetes módon előfordulhatnak szennyeződések, például föld, homok vagy akár növényvédőszer maradványok. Így ezek megmosása a fogyasztás előtt mindig szükséges. Most néhány tippet hallhatnak a NÉBIH közleményéből, utána pedig beszélgetünk majd az egyik szakemberükkel. Azt javasolják, a zöldségek és gyümölcsök alapos és megfelelő tisztításához érdemes betartani néhány alapelvet. Nem szükséges a terményeket már a vásárlás után megmosni, hanem célszerű azt közvetlenül a felhasználás előtt megtenni, így tovább eltarthatóak maradnak, hiszen nem távolítjuk el idő előtt a természetes védőrétegüket. A zöldségeket és gyümölcsöket tiszta, folyóvíz alatt öblítsük le. A leveles zöldségeket, mint a saláta vagy a spenót, levelekre bontva ajánlott megmosni, beáztatni, majd folyóvíz alatt újra megmosni, hogy a levelek közé szorult homokot és egyéb szennyeződéseket is eltávolítsuk. A földdel érintkező réteges felépítésű zöldségeket, mint például a pórihagymát is érdemes beáztatni, majd rétegekre szedve megtisztítani. Szintén hasznos a brokkoli és a karfiol áztatása, mivel így a rózsák közé bújt apró rovarok és szennyeződések könnyebben eltávolíthatóak. Az alapos tisztítás érdekében a keményebb híjú zöldségeket, például a burgonyát, a répát vagy az uborkát pedig érdemes megdörzsölni, akár érdemes tartani erre a célra egy külön kefét. A bogyós gyümölcsök, például a szamóca és a málna érzékenyek, puha állományok miatt kíméletes, de alapos tisztítást igényelnek fogyasztás előtt, fogalmaz a közlemény. Érdemes közvetlenül fogyasztás előtt hideg folyóvíz alatt leöblíteni, kerülve a hosszabb áztatást, mivel az ronthatja a gyümölcsök minőségét. A sérült vagy penészes szemeket pedig válogassuk ki, mivel ezek a többi gyümölcs romlását is felgyorsíthatják. Mosást követően a bogyós gyümölcsöket papírtörlővel vagy tiszta konyharuhára helyezve érdemes óvatosan lecsepegtetni és megszárítani. A részletekről Helik Ferenc, a NÉBIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnökhelyettese számol be a hallgatóinknak.
2: Miért tartották azt fontosnak, hogy zöldséggyümölcs mosási tippekkel segítsék a lakosságot? Úgy elsőre gondolhatnánk azt, hogy mindenki meg tud mosni zöldségeket, gyümölcsöket, de feltételezem, hogy volt valami tapasztalatuk, ami miatt ezt fontosnak gondolták.
3: Így van, így májusra egyre több szezonális krimőr zöldség jelenik meg a kereskedelmi egységekben, illetve a piacokon. Nagyon fontos, hogy ezek magas vitamintartalommal és kiváló tápanyagforrásként szerepelnek. Azonban a NÉBIH oktatási programjában fontos felhívnunk arra a vásárlók figyelmét, hogy bizonyos élelmiszerbiztonsági veszélyeket is rejthetnek ezek a termékek, hogyha nem alaposan és jól kezeljük őket fogyasztás előtt. A legfontosabb az, hogy vannak olyan zöldségtípusok, például a spenót, saláta, amit mindenképpen ajánlott leveleire szétszedni és folyó bővízzel megmosni, hogy az esetlegesen megbúvó rovarokat eltávolítsuk, de vannak olyan termékek, amit viszont egy alapos áztatást kell felhasználás előtt alkalmazni, ilyen a karfiol meg a brokkoli. Bizonyos keményhéjú termékek, amik földdel szennyezettek lehetnek, például az uborka, retek, ezeket mindig bővízben alaposan mossuk, és amennyiben van megfelelő szivacs, akkor alaposan dörzsöljük át, hogy semmilyen szennyeződés ne maradjon a felületeken, legyen az akár növényvédőszer, vagy pedig csak föld. A bogyós gyümölcsökkel más a helyzet, ezek mindenképpen ugye puha héjúak, hogyha áztatnánk, dörzsölnénk, akkor komoly minőségi romlás keletkezne, például egy eperbe, málnába. Ezért azt tudjuk javasolni, hogy ezeket bővízzel alaposan mossuk át, hisz itt is fennállhat annak a veszélye, hogy valamilyen mikrobiális fertőzést okozhatnak. Nagyon fontos az, hogy ezeket a tevékenységeket vagy momentumokat mindenképpen felhasználás előtt végezzük. Tehát amikor megvásároltuk a zöldség gyümölcsöt, hazavitték be, a hűtőszekrénybe kerülnek, és csak felhasználás előtt tisztítsuk meg őket. És hogyha így járunk el helyesen, akkor semmiféle probléma nem lehet a fogyasztásukkal.
2: Legelső mondataiban mondta azt, hogy veszélyeket rejthet az, ha nem mossuk meg alaposan ezeket a zöldségeket, gyümölcsöket. Nyilván említett egy-két példát, rovarokat, homokszemeket, de van más, amire most én nem gondolok, de veszélyeket...
3: Például egy földes... földes jellegű termékeknél, mondjuk egy reteknél, pórihagymánál, újhagymánál maga a föld, a termőföld lehet akár rovarokkal, akár növényvédőszer maradványokkal, akár bakteriális fertőzéssel, és ezért fontos, hogy a földes árut mindig alaposan kezeljük, mossuk le, amennyiben olyan a termék, akkor dörzsöljük le, illetve természetesen vegyük le a külső leveleket, mondjuk egy póréhagymánál mindenképpen levesszük a külső leveleket, mert azok szennyezettek lehetnek.
2: Oké, néhány kiegészítő kérdés. Említette garfió brokkoli áztatását. Mennyi ideig számít az már hatékony módszernek, ha áztatjuk?
3: Általában azt szoktuk mondani, hogy hideg vízben kb. 10-15 percig áztassuk. Ha esetleg volt benne rovar, akkor ennyi idő alatt azok feljönnek a felszínre, és akkor utána szét lehet bontani virágokra, és föl lehet használni.
2: És most külön mondta, hogy hideg víz, számít-e, hogy hideg vagy meleg vízben áztatunk, mosunk, hatékonyabb-e a meleg, mint ahogy mondjuk a kézmosásnál jobb a meleg víz?
3: Itt a zöldség, gyümölcsöknél ugye azt figyelembe kell venni, hogyha nagyon forró vízzel mossuk, például egy bogyós gyümölcsöt, akkor komoly minőségi probléma lehet. Inkább azt szoktam mondani, hogy bő hideg vízzel, vagy maximum kézmeleg vízzel, a héjasakat, tehát például egy uborkát, retket lehet kézmeleg vízzel is mosni, de a bogyós gyümölcsöket nem ajánljuk.
2: És a vízen kívül, meg a szivacson kívül valamit lehet-e használni? Most ilyen különböző házi praktikák, amivel én már találkoztam, van, aki sóval mos mondjuk zöldséget, szódabikorbonát is hallottam már, ezekről mit gondol?
3: Igazából én azt mondom, hogy a tiszta víz bőven elegendő, hogyha egy alapos tisztítást és mosást végzünk, nem javasolnám bármiféle különböző ilyen praktikának. Ugye akár a só, akár a szódabikarbóna egy gyümölcs esetén nem igazán jó megoldásnak tűnik.
2: Oké, inkább a zöldségekre volt szerintem ez, de értem, amit mond, igen.
3: Igen.
2: Akkor a következő, önök is írják a közleményükben a penészes szemeket, ami mondjuk ilyen bogyós gyümölcsöknél felmerülhet. Azokat nyilván kiválogatjuk, de a körülötte lévő szemek azok ön szerint fogyaszthatók-e, amin nincs penész, illetve egy olyan zöldség és gyümölcs esetében, aminek egy nagyobb esetében az egyik része már elkezdett penészedni, akkor meg lehet enni azt az almát mondjuk, ha kivágom azt a részt, erre mit javasolna?
3: Azt szoktam mondani, a legbiztonságosabb az, ha azt nem fogyasztjuk el, de természetesen, ha kisebb elváltozást látunk rajta, akkor azokat le lehet vágni, a vágási felületet meg kell nézni, hogy nincs elszíneződés, nem látszanak a romlás jelei, és természetesen azt is alaposan meg kell mosni.
2: Azzal zárják a közleményüket, hogy jobbnak tartják az idén jellegű zöldségek, gyümölcsök fogyasztását. Mivel más ez, mint amit mondjuk asszaltunk, vagy konzervben, vagy fogyasztva vásárolhatunk meg?
3: A legtöbb esetben a friss szezonális termékek nem esnek át semmiféle kezelésen, és így a tápértékük, tápanyagtartalmuk, vitamintartalmuk maximális. Bizonyos esetekben a fagyasztás is megőrzi a termékeknek a vitamintartalmát, egy aszalás mondjuk egy száraz levegőn, vagy ha cukorral megcukrozzák, akkor az minden esetben már csökkenti a benne lévő vitaminok és tápanyagoknak a tartalmát. Ezért javasoljuk azt, frissen szedett magyar terméket fogyasszunk.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Helik Ferencet, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket. Integritás programot indít a Magyar Orvosi Kamara a hivatás ellenes, etikátlan vagy törvénysértő ügyek kivizsgálására. Ennek érdekében létrehoznak egy olyan felületet, ami lehetőséget nyújt az ilyen ügyek bizalmas bejelentésére, továbbá kezdeményezik azoknak a felelősségre vonását, akik hatalmukkal visszaélve bizonyíthatóan vétettek kollégáik és a betegbiztonság ellen. Ugyanakkor indítványozzák, hogy a kormányzat és a hatóságok vállaljanak aktív szerepet a jogállami keretek és a szakmai autonómia visszaállításában. A kamara elnöksége üdvözli és fontos erkölcsi gesztusként értékeli Magyar Péter megválasztott miniszterelnök bocsánatkérését a meghurcolt civilektől, tanároktól, újságíróktól, egészségügyi dolgozóktól és közéleti szereplőktől. Ugyanis az előző politikai érában az egészségügyi dolgozóknak politikai támadásokat, rendszer szintű sérelmeket és szakmai megaláztatásokat kellett elviselni. Mindezekkel való szembenézés, ezek felismerése elengedhetetlen.

mondjuk a megmutatkozó szimbóluma. Az én kezemben két hal meg öt kenyér, egy halas szendvics, vagyis két halas szendvics Jézus kezében, ez maga sokaknak az élelme, hogyha ő megáldja. Tehát, hogy nem mindegy, hogy az a valami tárgy, vagy éppen imádság, kinek a kezébe kerül. Ki viseli, ki fogja majd, és én ezen az úton gondolkodva szeretném az imádságot a fiatalok szívére helyezni. Istennek kell elmondani, az ő kezében az imádságaink, higgyük el, nagyon jó kezekben van, mert Isten soha nem a kedvünket keresi, mikor meghallgatja, hanem a javunkat. Akkor pedig áldottak vagyunk.

0: Hosszú idő után ismét ifjúsági találkozót szerveztek az Abaúji Református Egyházmegyében. Május 9-én a Gönczi Református Egyházközség adott otthont az Imádság kapcsolódj című ifinapnak. A fiatalokat délelőtt igei köszöntés, előadás és dicsőítés várta, délután pedig a közös mozgásé és a játékoké volt a főszerep. Hamarosan folytatjuk Kisnéveres Viktória összeállítását.
1: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

0: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Hosszú idő után ismét ifjúsági találkozót szerveztek az Abaúji Református Egyházmegyében. Május 9-én a Gönczi Református Egyházközség adott otthont az Imádság kapcsolód című ifinapnak. A fiatalokat délelőtt igei köszöntés, előadás és dicsőítés várta, délután pedig a közös mozgásé és a játékoké volt a főszerep. Folytatjuk Kisné Veres Viktória összeállítását.
2: Az Abaúji Református ifinapon a Gönczi Református Egyházközség ifiseivel beszélgetek, hadd kérjek először tőletek egy bemutatkozást.
3: Üdvözöljük a hallgatókat, én Rubi Réka vagyok, és itt Göncön vagyok ifis.
4: Én pedig Kukta Gréta vagyok, és én is ide járok ifire.
2: Mielőtt néhány szóban szólnátok a ifitekről, hadd kérdezzem meg, hogy ugye még halljuk itt a háttérben a dicsőítő éneket, és előadást is hallhattunk az elmúlt percekben Esperes úr köszöntőjét. Most így mik az első gondolatok, milyen érzések vannak most bennetek?
3: Hát őszintén én eléggé izgultam, hogy milyen lesz ennek a napnak a kimenetele. Pontosabban nem izgultam, hanem csak izgatott voltam. De nagyon jó, hogy így tudtuk elkezdeni, ilyen biztató szavakat hallhattunk több embertől is, és dicsőíthettük Istent is. Nagyon várjuk, szerintem mindenki várja a programokat, és nagyon jó így nekiindulni, és biztos vagyok benne, hogy mindenki tanul valamit, tehát hogyha csak egy szó ragad meg mindenkinek már, akkor is megérte.
4: Bennem az érzelmek közül az öröm az, ami most nagy részben jelen van, és hát nagyon örülök, hogy itt lehetek, és sok mindent tanulhattunk. Ezekből az előadásokból lesz mit magunkkal vinni, imádkozni, sokat próbálni imádkozni.
2: Azoknak a hallgatóinknak, akik ugye itt a ti korosztályotokat jelentik, mi lenne az imént hallottakból az az üzenet, amelyet átadnátok nekik?
3: Nagyon bátorító szavakat hallhattunk, és kaptunk egy képet arról, hogy hogyan kell imádkozni, de mint azt is megtanultuk, ez nem egy kötelező dolog, de nagy segítség volt nekünk, gyerekeknek, akiknek esetleg még nincsen olyan szókincse, mint a felnőtteknek, hogy pontosan hogyan imádkozzunk, és szerintem mindenki ezentúl már meg fogja találni azt a módot, ahogy ő közel kerülhet Istenhez.
4: Én azt szeretném üzenni, hogy legyenek bátrak, merjenek kérdezni, és nyitni Isten felé, nyissák ki minden nap a Bibliájukat, és járjanak gyülekezetbe is, és tényleg merjenek segítséget kérni, és lehetnek kételjeik, mert azok mindenkinek vannak, és próbáljanak ezekre válaszokat találni.
2: És mit kaptok itt Göncön az ifjúsági csoportotokban? Milyen a ti ifjútek, hogy látjátok? Hogy élitek meg itt a mindennapokban?
4: Hát szerintem a mi ifjünk csendes, de ugyanakkor izgalmas is. Járunk évente Jósafőre, ahol ez egy varázslatos hely. Mindig nagyon élvezik az ott töltött időt, és egyszerűen nem is vágyunk haza, mert annyira jó ott lenni, és Isten jelenlétét érezni. Hát ugye minden héten összegyűlünk, és hallgatjuk Béla bácsi szavait, és örülünk, hogy együtt lehetünk, és így élhetjük meg Istennel a közösségünket.
3: Úgy gondolom, hogy ez mindenki számára egy biztos hely, ahova bármilyen érzelmekkel jöhet, akár félelemmel, akár aggodalommal, vagy csak hálát adni, és olyan emberekkel vagyunk együtt, ugye egymással, akiknek hasonló a gondolkodásunk, de ennek ellenére mindig tanulunk egymástól valamit, és rengeteg biztató prédikációt hallunk a templomban, és ezek a programok is csak azt erősítik bennünk, hogy mi Istenhez tartozunk, és egymáshoz is.
2: Nagy tiszteletű Jánvári Bélával, a Gönczi Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgetünk az Abaúji Református ifinapon, amelynek Gönc adott otthont május 9-én. Itt azért használtam ugye a két ige időt is, mert már a délelőtti programok után és a délutáni programok előtt beszélgetünk nagy tiszteletű úrral a napnak a céljáról, hogyha szólhatunk itt bevezetésképpen.
5: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Kettős céllal vagyunk együtt ezen az ifjúsági találkozón. Egyrészt nagyon-nagyon hosszú idő idő óta nem volt az Abaúji Egyházmegyében ifjúsági találkozó, és nagyon fontosnak érezzük, tavaly ugye az ifjúság évét zártuk, idén az imádság évében vagyunk. Fontos, hogy a fiatalok nem a jövő egyháza, hanem a jelen egyháza. És szeretnénk olyan impulzust adni nekik ezen az ifjúsági találkozón, ifi napon keresztül, amin által ők is megérzik, hogy valóban ide tartoznak az egyházunkhoz, megtalálhatják a helyüket, és a másik célunk az volt, hogy azt is lássák, hogy nem csak kis szigetekként működünk és létezünk. Hogy az egyházmegye néhány településén van egy pár konfirmandus, vagy esetleg gimnazista korú fiatal, mint ifi csoport, hanem sokan vannak. Hála Istennek körülbelül 80 fővel vagyunk a mai napon. Nagyon várták, nagyon készültek. A helyi ifiseim számára egy szolgálati terület is, hiszen ők pedig azon túl, hogy részt vesznek és követik a napot, ők nagyon sokat segítettek az előkészítésben is, mert ez is fontos, hogy a szolgálatunkban is találjuk meg a helyünket. Egy kiemelt alkalom lehet éppen ezek miatt ez a kezdeményezés, amit majd összefolytatunk, szintén imádság témában. A mainak a témája kapcsolódj, az Istenhez való és az Istennel való kapcsolatunkat hangsúlyozva, az őszi témánk pedig a természet temploma, az imádság háza, Jósafő és Aktelek környékére látogatunk el, az egyházmegye másik végére, és bízunk benne, hogy ez az év el tudja úgy indítani, vagy be tudja úgy lobbantani ez a szikra az abaúji ifjúsági életet, fiatalokkal való foglalkozást, amire hosszú távon is lehet építeni és folytatni.
2: A mai napnak a felépítéséről, hogyha szólhatunk itt hallgatóinkkal is, osszuk meg, hogy milyen programokkal várják a fiatalokat a mai napra.
5: Számomra nagyon fontos volt a nap témájának, programjának a megválasztásában, hogy a helyi kötődésekre rá tudjunk mutatni. Nyilván beszélni sem kell Károlyi Gáspárról. A délelőtt az imádság és a Károlyi Gáspárhoz való kapcsolódás kapott kiemelt hangsúlyt, délután pedig Szent Simonár Albertnek azt a segítői, kicsit mozgalmasabb életét szeretnék megragadni a programok által, miszerint a Göncön elkészült, kézzel írott biblia lapjait, ő volt az, aki többségében levitte, lehorta itt a hegy lábánál, Vizsolyba, nyomdába, és ezért a délutáni pedig a mozgás a főszerep. Délelőtt ugye volt egy nyitó áhítatunk Esperes úr részéről, Lovász Krisztián tartott előadást, nyilván az imádság és kapcsolódj kapcsolat témában, egy dicsőítő zenekar, akik délután majd még koncertezni fognak, pedig vezette a dicsőítés részét. Délután három programból választhatnak a fiatalok. Ha már Göncön vagyunk és írás és fordítás, akkor egy keresztény kalligráfia workshopba csöppenhetnek bele azok. Ahogy néztem a regisztrációs lapot, nyilván inkább a lányok világa a szépírás, amit egyébként feleségem tart, Melligraphy Design. A másik programunk, ha már mozgás, és nagyon szeretik, és a tévéből is követik a fiatalok az Exatlon című tévéműsort, egy Exatrun pálya érkezett Kisvárdáról, ahol versenyezhetnek és kipróbálhatják magukat a fiatalok. Harmadrészt pedig, ha már Göncön vagyunk, és imádság, az imádsághoz hozzátartozik talán a zarándoklat, hiszen a régiek azért, hogy imádkozhassanak a jeruzsálemi templomban, felzarándokoltak a fővárosba. A program harmadik eleme egy zarándoklat lesz a Gönci Pálos kolostorhoz.
2: Itt egy régi hagyományt is felelevenítenek e tekintetben.
5: Igen, nagyon sokáig hagyománya volt annak, hogy a gönci iskolások futóversenyt rendeztek Szent Simonár Albert emlékére. Volt, amikor ez egy egészen nagy távokat is felölelt, tényleg Gönci és Vizsoly között, aztán idővel sajnos beszűkült, de a verseny hangulatát, szellemiségét kicsit átemelve ezen az Exatlon pályán versenyezni tudnak majd a fiatalok egymás ellen. Akár ifi csapatok is összefogva összemérhetik erejüket.
2: Természetesen ugye az egyházmegye különböző gyülekezeteiből érkeztek a mai napra a fiatalok. Ez ismerkedésre, közösségépítésre is lehetőséget biztosít. Ilyen tekintetben miben látja, vagy miben lehet megfogalmazni egy ilyen nap találkozásának, a kapcsolatépítéseinek a jelentőségét?
5: Fontos, hogy találkozzanak, ugye, ahogyan említettem is, és ebben az is benne van a jelentkezők javarésze konfirmáció utáni korosztály, akik gyakorlatilag a továbbtanulás küszöbén vannak. Később egy gimnáziumban nagyon egyedül tud lenni egy keresztény diák, hogyha nem talál társra. Ismerkedhetnek, és lehet, hogy kiderül itt a nap folyamán még, ahogy alakulnak a beszélgetések, még kicsit feszengőek a fiatalok, inkább, ahogy látom, a sajátjai, saját körével van el mindegyik csapat, de nyilván ez oldódni fog meg, hát az is a cél, hogy oldódjon. Később találkoznak, lehet, hogy osztálytársak is lesznek, ez nagyon sokat tud majd nekik segíteni, hogy igen, mi ahhoz az Istenhez tartozunk, akihez együtt is tudunk kapcsolódni, hiszen, mint kiderült, egy vallásban, egy hitben, egy céllal, egy megtartással tudunk együtt lenni majd a következőkben is. Én bízom benne, hogy kialakulnak ilyen kapcsolatok a fiatalok között.
2: Az év többi napján hogyan élik meg az imádság évét az ifjúsággal?
5: Nyilván elsősorban, hogy a saját ifjúsaimről beszélek, szombatról szombatra ifjóránk van, nyáron az ifjúsak szolgálnak a gyerektáborunkban, illetve készülünk most is két táborra, ahol kiemelt témánk az imádság lesz, illetve az évünket úgy indítottuk el, hogy az első két-két és fél hónap körbejártuk az imádságnak fajtáit, formáit, a kapcsolat fontosságát, az Istennel való kapcsolatnak a fontosságát. A többi ifi csoport is rendszeresen tart alkalmakat. Van, ahol több település jár össze a Bódva völgyieknél, van egy ideje már egy próbálkozás, ők havonta találkoznak. Ők így érkeztek egy nagyobb csoporttal, egy busszal a mai alkalomra is.
2: A nap eddigi részéből mi az a legfontosabb gondolat, esetleg amit tovább visz ön is, vagy az az érzés, amit tovább visz ön is a mindennapokba, ha lehet egy ilyen személyes kérdéssel, mint beszélgetésünk végén?
5: Hogyne, nyilván a kapcsolódj és a kapcsolat. Az egyiknek nekem nagyon meghatározó volt, amit a Dicsőítő Zenekar választott. A gyerek és ifjúsági koromba repített egy kicsit vissza. A dögei ifivel egy nagyon nagy ifi csapatunk volt, mi Kisutára jártunk mindig táborozni. Az egyik kedvenc kedvesének volt, mindig választhattunk, hogy ki melyiket szeretem, melyiket énekeljük, nekem az Atyám két kezedben. És ennek a képe most a délelőtti előadások, áhítatok, dicsőítés folyamán többször is előkerült, és nekem ez a régi gyerekkori emlék villant fel, szinte magam előtt látom egy-egy tábornak a képét, ahogyan énekeltünk és vártuk tiszteletes bácsiknak az előadását. Adását, és nem beszéltünk össze, de a zenekar választotta ezt az éneket, nekem ez nagyon meghatározó volt, aztán az előadásban is előkerült az Istennek a tenyerén és az elől hátul körbezáró hatalma. Az életünk számtalan helyzetében, mélységében és magasságában ezzel a tudattal élni, ezzel a tudattal szervezni egy ifinapot, hogy az Isten tenyerén és az ő két kezében vagyunk és körbezár minket, ez nagy nyugalmat tud adni. Ahogyan imádkoztam érte. Nekünk az ifjúsági óránk az a parókia melletti ifjúsági teremben van, nem itt fent a Károly utcán, a múzeum mellett. Múlt héten ide hoztuk fel az ifjúsági órát, nem csak azért, hogy berendezzük a terepet, hanem kifejezetten itt tartottuk, és itt imádkoztunk érte, és itt tettük az Isten kezébe, hogy az időjárás, hogy a fogadás a fiatalok részéről, akik ide érkeznek, hogy az Isten tenyerébe érkezzenek meg, és ezt tudják ők is magukkal továbbvinni. Talán ez a leghangsúlyosabb és legmarkánsabb része a számomra délelőtti programok, előadások, áhítatok üzenetében.

0: Közös éneklés, beszélgetések, játék és feltöltődés. Hosszú szünet után ismét együtt tölthettek egy napot az abaúji református fiatalok. A gönci ifi napon az imádság és a kapcsolódás állt a középpontban, miközben a résztvevők egymást és önmagukat is jobban megismerhették. Mai adásunkban az imádság kapcsolódj elnevezésű ifi napon készült összeállításunkat hallották. A riporter Kisné Veres Viktória volt.
1: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.

0: Nekem nincs más dolgom, mint hogy megköszönjem figyelmüket. Önök az Európa Rádió református közéleti műsorát hallották. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy egyszerűen csak újra meghallgatnák, akkor azt megtehetik az europaradio.hu oldalon. Ugyanitt legfontosabb elérhetőségeinket is megtalálják, keressenek minket bizalommal. Búcsúzik önöktől a szerkesztő Kojsze Péter. Tartsanak velem a jövő héten is. Viszont hallásra!
1: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
2: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! A leendő miniszterek parlamenti bizottsági meghallgatásait követően délután megalakul a Tisza kormány, majd összeül az országgyűlés és esküt tesznek a miniszterek. A Tisza kormányban 16 miniszter lesz, meghallgatásuk hétfőn kezdődött a feladatkörük szerint hatáskörrel rendelkező parlamenti bizottságokban, amelyek a jelölt kinevezésének támogatásáról nyílt szavazással határoznak. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az országgyűlés ezt követően délután 4 órakor tartja a következő ülését, amelynek kezdetén ismertetik a köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A külügyminisztérium felügyelete alá kerül az információs hivatal, közölte az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának ülésén külügyminiszter jelölti meghallgatása során Orbán Anita. Hangsúlyozta, demokratikus országokban a haza védelmének első védvonalai a pártpolitikai érdektől és befolyástól mentesen működő nemzetbiztonsági szolgálatok, kiemelkedik e téren a polgári hírszerzés, amelyeknek az a feladata, hogy még a valódi konkrét fenyegetéssé válás előtt felderítsék az ilyen törekvéseket. Célként említette, hogy Európát középpontba helyezve újítsák meg a magyar kül- és biztonságpolitikát, ehhez igazodva a nemzetbiztonság területét, majd azt ígérte, megszüntetik a nemzetbiztonsági szolgálatok közötti rivalizálást, erősítik az együttműködést, az információs hivatalban dolgozók számára pedig kiszámítható és vonzó pályamodellt alakítanak ki. Orbán Anita hangsúlyozta, az elkövetkező időszakban egyre komplexebbé válik a nemzetbiztonsági szolgálatok működése, minőségi, mély és alapos információkra van szükség. Kulcsfontosságúnak nevezte, hogy helyreállítsák és megerősítsék a szolgálatok demokratikus ellenőrzését, említve, hogy az elmúlt években többször merült fel, hogy magyar civileket politikai alapon figyeltek meg, ami konkrét törvénysértések gyanúját veti fel. Szükség van a Nemzeti Alaptanterv felülvizsgálatára és 21. századi követelményekhez igazítására, mondta Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt az Országgyűlés Oktatási Bizottságában tartott meghallgatásán. Hangsúlyozta, nyitott, korszerű és nemzetközileg versenyképes tanulási rendszert kívánnak építeni, amely révén Magyarország ismét látható, kezdeményező szereplővé válhat nemzetközi szinten. A miniszterjelölt azt mondta, a tartalomfejlesztés területére külön miniszteri biztost neveznek majd ki. A tervezett intézkedések között sorolta fel a többi között a tanulói és pedagógusi terhek csökkentését, a tankönyvválasztási szabadság bővítését, az igazgatók hatáskörének bővítését és a pedagógus továbbképzési rendszer felülvizsgálatát. Lannert Judit rögzítette, céljuk egy gyermekközpontú, adatvezérelt és partnerségen alapuló oktatáspolitika megvalósítása. Habár a piaci és a védett árak még mindig elég távol állnak egymástól, azért egyre összébb zárul az a bizonyos üzemanyagár olló. Kedden folytatódik a csökkenő tendencia a hazai nagykereskedelmi piaci árakat illetően, írja a holtankoljak.hu. A benzin bruttó 4 forinttal, a gázolaj bruttó 10 forinttal kerül kevesebbe. A Magyarországon továbbra is érvényben lévő védett fogyasztói árak maradtak a jól ismertek. A 95-ös benzinért 595 forintot kell fizetni literenként, a gázolaj 615 forintba kerül. A Debreceni Református Kollégium Dóci Gimnáziuma mintegy 90 új tanulót vesz fel a következő 2026-2027-es tanévre. Most is indítanak 4 és 6 osztályos képzéseket. Az egyik 7. évfolyamos osztályba ezúttal is különböző tematikus csoportokba jelentkezhetnek a gyerekek, tantárgyi érdeklődésüknek megfelelően. Tapasztalataik szerint ez segíti a későbbi pálya orientációt, mondta el rádiónknak Czap Katalin igazgató.
3: 3 osztályt indítunk, 2 hetedikest, a 6 osztályos képzésünkben oda 58 gyereket fogunk felvenni, és 1 4 osztályos osztályunk lesz, a 9. C osztályra pedig 28 gyereket várunk. Most 4. éve már a 7. B osztályunkat bontjuk 3 különböző orientációjú csoportra, történelem, matematika, az egyik csoport, a másik csoport biológia, kémia, és a 3. csoport pedig a fizika és digitális kultúra. Én azt gondolom, hogy ez bevált, legalábbis a tanárok azt mondják. Ezekben az osztályokban az elején egy plusz órát is kapnak ezekből a tantárgyakból, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy kis csoportban dolgozhatnak, gyakorlatilag nagyon komoly tanári odafigyelést kapnak a kicsi csoport létszám miatt. Most 9-es az első ilyen osztályunk, 10-ben még ezek a kisebb csoportok megmaradnak, utána választhatnak fakultációt, és akkor biztos, hogy lesz olyan, aki ezzel az orientációval megy tovább fakultációra, és lesznek olyanok, akik itt most leadják, és azt mondják, hogy inkább másfelé terelődik a figyelmük. Azon vagyunk, hogy megismerjék azt, hogy van nálunk ilyen lehetőség, és én azt gondolom, hogy élnek vele. Valaki kicsikorától kezdve orvos szeretett volna venni, felvettük a biológia kémiára, és már most 9-es, és azt mondja, hogy mégse szeretne orvos lenni. De ez is jó, mert akkor hamarabb rájön, tehát 10-ig ezt el tudja dönteni, és 11-12-ben már akkor másfelé tud koncentrálni.
2: Több mint 270 tonna élelmiszer adományt adtak össze a vásárlók a Magyar Élelmiszerbank Egyesület felhívására, az ország mintegy 436 áruházában a hétvégén. Az 5500 önkéntes részvételével szervezett akcióban az Élelmiszerbank 54 000 darab egyenként 5 kilós csomagot állít össze a nélkülözésben élőknek. A felajánlott termékek között a köretfélék voltak a legnépszerűbbek. Tésztából például 64 000 kilónyi adomány érkezett. Sok vásárló gondolt a közelgő gyermeknapra, ugyanis 23 tonna édesség és bébi étel gyűlt össze. Csökkent ugyanakkor a felajánlott liszt és cukor mennyisége. Ezek a korábbi években mindig a lista élén voltak. A legtöbb felajánlás Budapesten és Pest vármegyében történt, de kiemelkedő segítőkészséget mutattak a vásárlók Veszprém, Győr-Moson-Sopron, Fejér, Csongrád-Csanád és Somogy vármegyékben is. Ezen térségek mindegyikében több mint 2500 élelmiszer csomagra való adományt sikerült összegyűjteni. Az adományokat az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezetek közreműködésével juttatják el a nélkülözőkhöz a nyári szünidőt megelőző időszakban. Kerül belőlük gyermekvédelmi intézmények lakóihoz, idős gondozásban élőkhöz, hajléktalan és fogyatékossággal élő emberekhez, valamint nagycsaládosokhoz és egyszülős családokhoz is. Nemzetközi szakmai elismerést kapott a Bükk térségéhez és Miskolc turisztikai szemléletváltásához kapcsolódó Ehető Erdő, Erdei Gastro Express kezdeményezés. A projekt bekerült a Tourism Form Europe platform kiemelt joggyakorlatai közé, ahol mindössze 4 magyarországi példa szerepel, közölte a Visit Miskolc. A Tourism for Europe az EU fenntartható és regeneratív turizmus fejlesztési törekvéseihez kapcsolódó nemzetközi szakmai platform, amelyet az Európai Turisztikai Bizottság működtet. a miskolci ehetőerdő, a bükktérség erdei ökoszisztémáját, a helyi termelőket, a séfeket, a borászatokat és a turisztikai élményeket kapcsolja össze a legendás Lilafüredi kisvasúttal. A kirándulás során a látogatók erdei alapanyagokat ismerhetnek meg szakértő erdész segítségével, majd ezekből a bükkízeit bemutató gasztronómiai élményeken keresztül kóstolhatják meg a térség természetközeli világát, egy Michelin ajánlással büszkélkedő étteremben. A program a Miskolc a bükkvárosa koncepcióhoz kapcsolódik, amely az ipari múltjáról ismert várost fokozatosan természetközeli, élményalapú és fenntartható desztinációként pozícionálja újra. Emlékképek a Millennium Debrecenéről. Ezzel a címmel nyílt új kiállítás a Déri Múzeumban. A 130 éve tartott ezer éves ünnepségek adták a tárlat apropóját. Bemutatják azokat az akvarelképeket, amelyeket Debrecen szabad királyi városának tanácsa erre az alkalomra rendelt meg a kiemelkedő jelentőségű épített emlékekről. A várostörténeti szempontból is fontos műtárgyakat a Déri Múzeum őrzi, most június 20-áig 16 alkotást tekinthetnek meg a látogatók. Részletek Fodor Éva Irén főmúzeológustól.
4: Ebben az évben emlékezünk meg a millenniumi ünnepségek 130. évfordulójára. Ebből az alkalomból az ország igyekezett egy olyan képet bemutatni magáról, amely hitelesen jelképezi azt az időszakot, ami egyik legnagyobb fejlődésen ment keresztül az ország. 1867 kiegyezésével és 1895 között nagyon sok intézményt alapítottak. Kultúra területén, egészségügyi vonatkozásban, igazságügyi tekintetben, és ezt akarták bemutatni a külföldieknek és a hazai érdeklődőknek is. A Millenniumi Kiállítás Rendező Bizottság ajánlott Debrecen városának művészeket, hogy olyan történelmi eseményeket, olyan épületeket örökítessenek meg képzőművészeti alkotásokon, amelyre a város leginkább büszke. Debrecen 22 darab akvarelképet készítetett, Székely Árpád és Mendik Oszkár alkotókat bízta meg ennek elkészítésével. Debrecen városa megfelelő paszpartúban helyezte el, és a Vasfém és Építőipari Kiállítási Egységben mutatta be ezt a műtárgycsoportot, amely óriási sikert aratott.
2: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

Islam. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Éppen azon a napon egy fiatal mérnök gyakornok érkezett a városi építészeti hivatalból az irodaépület átalakítása végett, és ez a mérnök gyakornok nem volt más, mint az a bizonyos Jan Hubelka. A hajdani iskolatárs és ősellenség vázlatkönyvvel a kezében végigjárta a helyiségeket, mért, rajzolt, és közben vidám társalgást folytatott Bazil rettegett irodafőnökével. Véletlenül pontosan akkor léptek be abba a bizonyos harmadik szobába, amikor Bazil szívehölgyének az írógépe mellett állva kereste a szavakat, melyekkel az esti mozi ügyet előhozza. Hubelka kedélyesen ránevetett Bazilra, akit ez a találkozás teljesen váratlanul ért, megveregette a vállát. Hát mi az öreg papírkukac? Te is a Szentvárost boldogítod? Kérdezte, aztán meghajolt a leány felé, és azt mondta szemtelen kis mosolyjal a száján, mutasd be, kérlek, a hölgynek. Bazil dadogott valamit, mire Hubelka nevetve kezet fogott a leánnyal, és az irodafőnökhöz fordult. Szabadna mindjárt kérnem, hogy a mellém beosztandó gépírónő ül a kisasszony szíveskedjék kijelölni. Majd kaján vigyorral hozzátette, természetesen, ha a barátomnak nincs kifogása ellene. Bazilnak persze nem lehetett kifogása az irodafőnök jelenlétében, és Hubelka győzelmesen elvonult a leánnyal. Bazil pedig este visszaadta Juttának a kasszából kölcsönvett pénzt. Elsején a leányt felsőbb rendeletre áttették az építészeti hivatalhoz, és Vrana Bazil Gottfried, kezdő fizetéses írnok, 3 napi töprengés után benyújtotta a fölmondását. Későbbi életében sokszor eltűnődött azon, hogy helyesen cselekedette vagy nem, amikor egy leány miatt szakított a hivatalnoki pálya lehetőségeivel, de mindannyiszor be kellett vallja magának, ha őszinte és becsületes akart maradni, hogy tulajdonképpen nem is a leány miatt történt az egész. Nem. Valami egészen más oka volt ennek. Azt lehetett volna mondani, hogy Hubelka volt az oka, pedig még Hubelka is csak közvetve játszott szerepet ebben az elhatározásban. Vrana Bazil egyszerűen megértette, hogy hiába való minden igyekezet. A Jan Hubelkákkal nem bírja fölvenni a versenyt, tehát visszament oda, ahonnan elindult, a pult mögé. Vranát, a boltost súlyosan érintette fiának ez az elhatározása. Nem csupán azért, mert sok pénzébe került a taníttatás, és egyszerre azt kellett lássa, hogy ez a pénz épp úgy elveszett, mintha romlott áruba fektette volna, hanem azért is, mert Vrana, a boltos, titokban büszke volt arra, hogy fia kinőtt a vegyes kereskedésből, és városi tisztviselő lett. Akiből ki tudja, így mondogatta olykor a teke egylet hétvégi összejövetelein, még egyszer polgármester is lehet. Ennek a polgármester álomnak lett vége, és Vrana, a boltos, emiatt szenvedett. Valósággal restelte a fia visszazuhanását a vevők előtt. Ezt azzal bosszulta meg, hogy Bazilt nyomban odaállította a maga helyére a pult mögé, és ő csak felügyelt rá, meg a beszerzéseket végezte. Ranáné ellenben a Mutter őszintén örvendett fia megtérésén, a Mutter gyakorlati lény volt, nem olyan álmodozó búszsa már, mint Vrana a boltos. Ő tudta, hogy egy bolt, egy saját üzlet, ha még oly kicsi is, mindig több, mint akármilyen tisztviselői állás. Mert a tisztviselő örökké csak fizetett szolga marad, akármilyen magasra is emelkedik, míg a kereskedő viszont független polgár. Továbbá a Mutter, mint gyakorlott üzletasszony, tisztában volt azzal is, hogy egy közepes kis bolt jövedelme jóval felülmúlja egy tisztviselő úr fizetését. Ezt pedig, ha valaki, úgy a Mutter igazán tudhatta, mert 21 néhány évig vezette Vrana mellett a kasszát, és nem egy városi tisztviselőnek hitelezett hónap közepétől hónap végéig. És nem egy tisztviselővel történt meg az is, hogy adósságát csak hosszú húzavona után volt képes megfizetni. Bazil tehát beköltözött a pult mögé, és ezentúl ő volt az, aki a kövérházi asszonyoknak és a piros képű cselédlányoknak a bókokat mondta, és esténként juttával elszámolta a kasszát. A tanult írnok úr megjelenése a boltban határozottan föllendítette az üzletmenetet. Bazil különben is jó boltosnak bizonyult. Szívós szorgalommal feküdt bele a pénzszerzés munkájába, ugyanúgy, mint annak idején a latin nyelvtanba. A vereség valami dacos keserűséggel töltötte el, majd megmutatom én ezeknek, dünnyögte magában esténként, amikor juttával a kasszát elszámolta, s a pénzt bezárta a fiókba, s az ezek gyűjtőfogalom mögül ilyenkor Jan Hubelka kaján arca vigyorgott elő. 2 évre rá meghalt a mutter. Vízkorságban halt meg, és temetésén jóformán az egész utca ott volt. A legszebb koszorút a Pék küldte, és a bornagykereskedő a túlsó sorról. A következő évben férjhez ment Jutta. Ez a bornagykereskedő vette el. Jenny akkor már régen nem lakott a háznál, a 7. vagy a 8. barátja tartotta el, aki vámos volt valahol Pölzen mellett a német határon. Fél évenként egyszer írt egy levelet, s a mutter temetésére nem is jött el. Jutta férhez menetével megőrült a szék a kassa mellett, és az öreg Vrana kénytelen volt a maga gyomorbajával odaülni, ami mind neki, mind a fiának csak kellemetlenséget jelentett. Bazil hosszú töprengés után elhatározta, hogy alkalmazottat fogad. Az apja ellene volt ennek az úri tempónak, de Jutta és férje, a bornagykereskedő, szintén ezt tanácsolták, és így végül is megjelent az egyik rajcáros lapban egy apró hirdetés, mely szerint vegyes kereskedésben megbízható, szolíd női munkaerő kerestetik. Az első, aki másnap a hirdetésre jelentkezett, Luisa volt. Rövid tárgyalás után megegyeztek, és Luisa a boltban maradt. Örökre. 1 év múlva összeesküdtek, és 4 hónapra rá megszületett az első gyerek. Még 4-en következtek gyors egymás utánban, de akkor már nem a régi kis bolt kopott pultja mögött álltak. Luisa német volt, és apja a vasútnál dolgozott, mint pályamunkás. Szegény Luisa német származása miatt nehezen jutott álláshoz a soviniszta csehek között, és így mindent megtett, hogy a 2 Vrana, apa és fiú, meg legyenek elégedve vele. Pufók, kerekarcú nagymellű szőke és érzelgős teremtés volt, húsa kívánatosan gömbölyödött elő a rövidújú ruhákból, és amikor Bazil egy szombat délután üzletzáráskor behívta egy pohár likörre a belső szobába, az öreg Vrana oda volt újra a teke egylet hétvégi összejövetelén, a jó kis Luisa a félhomályban álló kopott kereveten is éppen olyan alázatos szolgálatkészséggel engedelmeskedett főnöke kívánságának, mintha csak azt kérte volna tőle, hogy mérjen ki valamelyik vevőnek egy 1/2 font citromsót. Az esküvő után csak annyi különbség állott be kettőjük viszonyában, hogy Luisa a pult mögül a kasszához került. Csöndes, engedelmes jó feleség volt, takarékos és szorgalmas, akár csak Bazil, és hosszú együttélésükben nem is fordult előzökkenő sehol. Néhány hónappal az első gyerek születése után Vranát, a boltost, elvitte a gyomorfekély. A temetés után Jutta férje, a bornagykereskedő és Jenny, aki rossz nyelvek szerint egy 2-es hírű pilzeni mulatóban pincérnősködött, beültek Bazillal a belső szobába megbeszélni az örökség dolgát. Mivel Vrana a boltos nem hagyott hátra semmiféle végrendeletet, az az álláspont győzött, hogy a hagyaték 3 egyenlő részre oszlik. Luisa, aki bár nem volt osztozkodó fél, de a tárgyaláson részt vett, józan gyakorlati érzékkel megjegyezte, hogy amennyiben így lenne, úgy figyelembe kell venni azt is, hogy Bazil ennyi és ennyi ideig ingyen dolgozott a bolt gyarapításán. Ez munkabérben ennyit és ennyit jelent, tehát ezt le kell vonni a hagyaték értékéből. Úgy szintén jutta a hozományát is. Bazil, aki magától sohasem jött volna rá erre a logikus matematikai következtetésre, azonnal szenvedélyesen állást foglalt mellette, és bár sem a bornagykereskedőnek, sem a heveskedő Jennynek nem volt ínyére ez a kikötés, mégis kénytelenek voltak rendre beletörődni. Komolyabb és hosszabb vitára, sőt Jenny részéről veszekedésre adott már alkalmat a hagyaték pénzbeli értékének fölbecslése. Végül is nem maradt más hátra, mint hogy egy választott bíróságot kértek föl ennek a kérdésnek a rendezésére. A hivatalos becsüstől mindhárom fél írtózott az adó miatt. Így aztán a Pék, a gépjavító műhely tulajdonosa, és a hentes hármasban néhány korsó sör mellett megállapították, hogy mit érhet mindaz, amit Vrana, a boltos, mint csiga a házát, maga után hagyott. Papírra került az alacsony horpat fedelű ház, az ócska bútorzat, a raktárban fölhalmozott áru, és végül leszögezték, ennyit és ennyit kell fizessen örök megváltás fejében Vrana Bazila két nővérének. Mint tapasztalt üzletemberek mindjárt javaslatot tettek arra nézve is, hogy milyen évi részletekben törleszthető ez az összeg, anélkül, hogy az üzletmenetet veszélyeztetné. Ebbe aztán kénytelen volt Jenny és a bornagykereskedő is belenyugodni, és Vrana Bazil részére elkezdődött egy nehéz és nagy takarékosságot igénylő időszak. De mint ahogy annak idején sikeresen keresztül rágta magát 12 iskolai éven, ugyanígy legyűrte ezeket a nehézségeket is. Pedáns szorgalommal gyűjtögette a krajcárokat, állt nap-nap után kifényesedett ruhájában a pult mögött, fürgén szolgálta ki a vevőket, alkudozott a szállítókkal, veszekedett a fuvarosokkal, és Louise minden tekintetben megfelelő élettársnak bizonyult mellette. Nem csak, hogy takarékos volt és ügyes, mind a bevásárlásoknál, mind az eladásnál, de a bálványimádó tiszteletével tekintett föl a maga Baziliára, akinél okosabb, tanultabb és tehetségesebb ember nem volt egész Prágában. Ez az alázatos imádat jót tett Bazilnak. Önbizalma megerősödött, föllépése öntudatosabb lett, gátlásai megszűntek, vállalkozási kedve megjött,

Behajtására a Hubelka és társa építkezési vállalat kapott megbízást. Hogy miért fordult Vrana Bazir éppen Jan Hubelkához? Minden embernek van valahol egy gyöngéje. Bazil gyöngéje Jan Hubelka volt. Ez a mindig játszva boldoguló úrifiú, aki életének legnagyobb keserűségeit okozta. Meg akarta mutatni neki, hogy ő is lett valaki. És hogy Vrana Bazil munkát is tud adni Jan Hubelkának, ha akar. Keresethez tudja juttatni őt, Jan Hubelkát, a nagyszerűt. Vrana Bazil a penészvirág. Persze Hubelka másként fogta föl a dolgot. Ő nem érezte ki a bosszút abból a levélből, amit a Vrana Bazil vegyes kereskedés nagy ovális bélyegzője díszített. Ő mindössze ezt gondolta, olcsón akar építkezni a fickó iskolatársi alapon. Aztán legyintett, és elküldte az egyik rajzolóját, hogy keresse fel Vranát, a boltost, és nézze meg, mit akar. Az építkezés sokba került. Annak ellenére, hogy Hubelka valóban leütött néhány tízezeret a költségvetési tervezetből, és megmagyarázta az embereinek, hogy ezen a munkán nem akar keresni semmit, ez olyan baráti munka. Mégis sokba került a vegyes kereskedés kasszájához mérten, de Vrana Bazil összekaparta a pénzt. Összekoldulta a banktól, összesírta, összekönyörögte, összeharácsolta, hogy maradéktalanul odaszámolhassa Jan Hubelka elé az asztalra. Itt van, neked adom. Ez az odaszámlálás meg is történt ünnepélyes módon. Vrana a boltos fölvette vasárnapi öltözetét. Könyöknél kisé fényes volt már ugyan a sötétkék ruha, és lassanként szűk is kezdett lenni, de azért mégis ünnepélyesnek érezte magát benne, és beállított Hubelka és társához. A modernül berendezett széles várószobában egy jó fél órát kellett várakoznia, míg végre a titkárnő kinyitotta előtte a párnázott ajtót. Hubelka egy hatalmas íróasztal mögött ült, és ránevetett Vrana Bazilra. – Na, vén fűszeres, hát elhoztad a szalmazsákból a pénzt, amit összecsaltál a vevőitől. Na, ne nézz olyan hivatalosan, gyere, igyál meg egy pohár valódi fenyővizet, tegnap küldte egy barátom a Tátrából. Nem, Hubelka egyáltalán nem volt ünnepélyes, amikor átvette a nehezen összekapart pénzt, amit Vrana a boltos gondosan és ügyelve leszámolt eléje az asztalra. Meg se nézte, csak úgy belökte a fiókba. Sokan azt mondják, hogy megúszhatta volna az építkezést olcsóbban is, jegyezte meg Vrana a boltos kimérten és kissé csípősen, de én azt tartom, hogy az ember köteles gyermekkori barátait pártolni, még akkor is, ha ez bizonyos áldozatokat követel. Hubelka nevetett. Hiába, te még mindig a régi vagy, penészvirág, mondta vidáman, miközben ezüst szivarvágójával egy drága havanna szivar végét lecsípte. Azért remélem meg vagy elégedve azzal, amit a házadból csináltunk. Hát igen, igen, bólogatott Bazil nagylelkűen. Rendes munka, rendes. Ezért a pénzért lehet is. Tudod, mondta Hubelka, és pöfékelve rágyújtott a szivarra, mi ilyen kis munkákat általában nem is vállalunk. Az egyetemet építjük most, és a pénzügyigazgatóság új palotáját. Múlt évben fejeztük be a kereskedelmi akadémiát, és azelőtt a műcsarnokot. Az ilyen nagy munkákkal lehet csak keresni. Ezt éppen csak az irántad való barátság miatt. Tudod, egy ilyen nagy vállalatnak, mint a miénk, nem számít az a pár tízezer, amit egy ilyen kis viskon keres, vagy ráfizet. Ha ezt nem mondta volna Hubelka, vagy legalábbis nem akkor, amikor Vrana a boltos feszülő büszkeséggel a nehezen összeszedett pénzt odaszámolta eléje az asztalra, talán sok minden másként történik később. Nem lett volna szabad viskónak nevezze az új házat, mely az egész Cotus Viatorallén tiszteletet és megbecsülést szerzett Vranának a boltosnak. Az emberek azt mondták, a pék, a gépjavító műhely tulajdonosa, a Borbé a hentes, sőt a bornagy kereskedő is, pedig az rokon volt, azt mondták, ez a Vrana Bazil ügyes ember.
Szorgalmas, takarékos. Új házat épített magának, megnagyobbította az üzletet.

0: életét. Ez igen, ez rendes ember, ez a Vrana Bazil. A tekegylet első őszi közgyűlésén elnöknek választotta meg. És a vevők, polgárasszonyok és cselédlányok úgy szólították meg, ha kértek tőle valamit, Vrana úr. Nem. Ján Hubelka nem lett volna szabad azt mondja arra a házra, hogy viskó. Nem azért, mert ő építette, hanem mert Vrana Bazil munkája nyomán nőtt ki a földből. Mert büszke örömmel töltötte el Vranát, a boltost, hogy íme, eljutott odáig, meg tudta csinálni azt, amire az apja még csak gondolni sem mert. Hubelkának ez a mondása, az a hanyag mozdulat, amivel a nehezen összekapart pénzt a fiókba besöpörte, mindez egy-egy ostor csapás volt Vrana Bazil önérzetén, sértés, amit nem tudott elfelejteni soha. Ezen a napon halálos ellensége lett Ján Hubelkának. És amellett a ház igazán szép is volt. A földszinten csak az üzlet, elől hatalmas világos helyiség, széles kirakatablakokkal, beépített polcokkal, mögötte a raktárak és egy iroda. A lakás fönt volt az emeleten, és külön lépcsője volt az utcáról, de a boltból is közvetlenül föl lehetett menni. Három szoba, konyha, fürdőszoba. A fürdőszoba nem Vranáé ötlete volt, ezt a Hubelka iroda mérnöke rajzolta oda, és ha már ott volt, nem lehetett tenni ellene semmit. Luise mamának is tetszett a nagy kád és a vízmelegítő kályha. Egyszerűbb lesz a nagy mosás, mondta, és ez ellen Vrana Bazil sem szólhatott semmit. Az új bolt ünnepélyes megnyitása egy csütörtöki napon történt kora ősszel. Vrana a boltos ragyogó arccal állt a vadonatúj kiszolgáló asztal mögött, fényes könyökű sötétkék ruhájában, és Luise könnyes szemmel trónolt a kasszánál, és meghatottan emelte időnként szeméhez a zsebkendőjét. Az első három vevőt ingyen szolgálták ki a nagy ünnepnap örömére. Az első a Pék felesége volt, a második egy öreg varrólány, aki 8 éve lakott már szemben velük, és aki Luise ruháit szokta átalakítani. A harmadik egy ismeretlen fiatalember volt. Ez mindössze egy doboz barna cipőkrémet kért, és nagyon elcsodálkozott, amikor megtudta, hogy nem kell fizessen érte semmit. Kiderült, hogy állatorvos, és a szüleinél van látogatóban, akik az utca elején laknak. Vrana ismerte az állatorvos szüleit, és egy kis beszélgetés fejlődött ki ilyen módon közöttük, melynek során Vrana eldicsekedhetett a bolt nagyszerű berendezésével és az új házzal, és végül meghívta a fiatalembert vasárnapra egy pohár sörre. Az állatorvos el is jött, végigjárta a házat, mindent megdicsért, legfőképpen pedig Vrana Bazil szorgalmát, ami szerinte mindennek az alapja. Sörözés közben azután beszélt a maga munkájáról, melyet valahol az ország déli részén végez, ahol különböző idegen népek élnek, és különös elismeréssel emlékezett meg egy Drákfi nevű magyar gazdáról, aki szorgalomban méltán lehetne társa Vrana Bazilnak. Vrana felfigyelt az idegen névre, mely valahogy mégis ismerősen csengett a fülének. Azután kutatni kezdett a fiókjai között, és előkotort egy régi noteszt, melyben még ez állott, Vrana Bazil Gottfried, 4. osztályos tanuló, valóban meglelte benne, amit keresett, és megkérte az állatorvost, hogyha újra találkozik azzal a Drákfival, adja át neki az üdvözletét, mert ők bizony ismerik egymást egy régi cserkész táborozásról. Elmesélte a megismerkedésük történetét is, amin sokat nevettek, és az állatorvos megígérte, hogy az üdvözletet átadja. Néhány hét múlva újra megjelent a boltban, és átadta Vranának Drákfi meghívását, amit az örömmel el is fogadott, és megígérte, hogy mihelyt módjában lesz, leutazik néhány napra abba az idegen tartományba fölkeresni a régi ismerőst. Természetesen ebből nem lett soha semmi. Nagyon is bele kellett feküdni a munkába, hogy az adósságoktól meg lehessen szabadulni. Szürkén peregtek a hétköznapok, hetek, hónapok, évek, az állatorvos sem jelentkezett többet, és így rendre feledésbe merült az egész. A bankadósságot 10 év alatt kellett letörleszteni. 6 év telt el ebből, amikor a németek váratlanul megjelentek Prágában, és a Scotus Viator Allé újra Gotthelfstrasszévé változott át. Döngő csizmákkal meneteltek Hitler katonái az utcákon, páncélosok dübörögtek és horogkeresztes zászlók lengtek a házakon. Azonban Vrana Bazilt a világpolitika eseményeiből egyedül csak az árukorlátozások érdekelték, és emiatt eleinte haragudott is a németekre. De később rájött, hogy ezeknek a korlátozásoknak is megvoltak a maguk előnyei. Először is az ember nem volt köteles kiszolgálni minden vevőt, hanem egyszerűen azt mondhatta, nincs. Sajnálom, de nincs. Másodszor az ember szívességeket tehetett. És Vrana Bazil szenvedélyesen szeretett szívességeket tenni. Olyanoknak persze, akik neki is tettek szívességeket. Boldog volt például, ha azt mondhatta, Prusek asszony, önnek még kivételesen van. Ön régi kedves vevőnk, de ne szóljon senkinek. Ezt az árut már sehol sem kapja meg. Önnek egészen kivételesen. Nem. Vrana Bazil nem haragudott a németekre, megnevelték a vevőket. Már senki sem panaszkodott, senki sem elégedetlenkedett. Szép szeriden sorba álltak, és megköszönték, ha kaptak valamit. Vrana, a boltos, néha úgy érezte magát a boltjában, mintha valami igen fontos hivatal élén állt volna, ahol az ő hangulatától emberek sorsa függ. Ha ő azt mondja a vevőnek, nincs, akkor nincs. Akkor elmehet lógóorral, és moshat szappan nélkül. Ha pedig ő azt mondja kegyesen, hogy kérem, bár ez az utolsó darab, és mint kirakati tárgy nem eladó, de önnek kivételesen, akkor egy kis darab üdvösséget osztott oda valakinek, akár valami császár. Aztán voltak olyanok is, akik üzletzárás után jöttek be a hátsó ajtón, és azt mondták, nézze, Vrana úr, szívesen fizetek többet is. Vagy, nézze, Vrana, maga ad nekem ezt, és én adok magának azt. Nem. Vrana Bazil nem haragudott a németekre, mert boltosnak lenni jó volt, és érdekes, s hogy az utcán páncélosok dübörögtek közben, s döngőcsizmájú katonák meneteltek, ez mindössze a gyerekek számára volt érdekes, akik szájtátva álltak ilyenkor a járda szélén, s bámulták a szemük előtt átvonuló történelmet. Mikor aztán végül meghozták a moratórium rendeletet, mely szerint senkinek semmiféle adósságot nem kellett többé fizetni a háború utánig, Vrana a boltos végleg szívébe zárta a németeket. Első dolga volt, hogy elment a bankhoz, és kiegyezett vele. Az adósság felét azonnal kifizette, a másik felét elengedte végleg a bank. Így megmentődött az adósságtól, és elégedetten dörzsölhette a kezeit. Később egy szép napon beállított hozzájuk Luise két szudét a földön élő rokona, mindkettő rokonszembes vidám fiatalember, döngő csizmában és feszes egyenruhában, és Luise azonnal kvártét készített nekik az egyik szobában, mondván, hogy így legalább megmentődnek attól, hogy idegen katonákat szállásoljanak a házba. Egyik a rokonok közül a katonai anyagraktáraknál szolgált, ez időnként mindenféle hasznos ajándékokat hozott haza. Nem csupán cukorkát és időnként műmézet a gyerekeknek, hanem ruhaneműt is, meg cigarettát, és sok egyebet, amit jól lehetett értékesíteni. A másik rokon a parancsnokság mellett teljesített őrszolgálatot, s így összeköttetései voltak bizonyos szakaszvezetőkhöz és tiszthelyettesekhez, akik meg adott esetekben ki tudtak bizonyos kedvezményeket járni a bolttal kapcsolatban, így aztán természetes, hogy Vrana Bazilnak semmi panasza a németek ellen nem lehetett, és ezt a háborúnak nevezett állapotot legszívesebben véglegesítette volna. Ezt a vidám esti snapszozgatások folyamán többször el is mondta. A snapszot hozzá a rokonok hozták a katonai raktárakból, és az ötödik pohár után rendszerint kihúzta sovány és hajlott hátát, és a német rokonok harciasan katonássá merevedett tekintete előtt lelkes szavakban éltette Hitlert, az emberiség nagy vezérét, aki mindenki számára kiharcolja a biztos győzelmet. Hogy közben néhányan az utca lakói közül mint például a bornagy kereskedő sógor, vagy az örökké izgága szabómester, hazafias bánattal az arcokon bizonyos elvesztett tartományokat sirattak, leigázottnak nevezték a csenépet, ez Vrana Bazilt nem izgatta különösebben, legyintett csak az ilyen beszédre. Én nem politizálok, mondotta nekik, én élni akarok, dolgozni és pénzt keresni, ez az én politikám. A többit csinálják mások, ahogy akarják, csak nekem adjanak békét. Egyetlen fájdalma ezekben az években az volt, hogy Jan Hubelkának, az építésznek még jobban kedveztek az idők, mint neki. Hubelka repülőtereket és katonai kórházakat épített, és minden valószínűség szerint rengeteg pénzt keresett. Ezt abból is lehetett látni, hogy míg más polgári személyektől bevonták a gépkocsikat, azalatt Hubelka hatalmas vadonatúj autón érkezett időnként meglátogatni az apját, a nyugalomba vonult öreg orvost, aki még mindig ott lakott a Gotthelfstrasse elején. Valahányszor ez a szép nagy gépkocsi elrobogott a bolt előtt, Vrana Bazil arca néhány percre elsötétült. Többször meg is említette a német katonarokonoknak, hogy azért a németek is jobban megválogathatnák, hogy kit segítenek és kit nem. Aztán egy idő múlva elindult valahol egy titokzatos súgdosódás. Nem lehetett tudni, hogy honnan indult el, és kik bocsátották útra, de itt-ott, utcasarkokon, házak kapujában, raktárak sötétjében összehajoltak az emberek, és súgdostak valamit. És amikor idegen ment el mellettük, elhallgattak. A suttogás terjedt, átszivárgott az ajtók alatt és az ablakok résein, beosont a függönyök mögé, és valami furcsa feszültséggel töltötte meg a levegőt. Mindenki tudott valamit. A vevők, a szállítók, a vigécek, a fuvarosok, hogy itt ez történt, ott az, itt felrobbant egy gyár, mert a munkások szabotáltak, ott az ellenállási mozgalom emberei felgyújtottak egy lőszerraktárat, a gestapó újra letartóztatott valakit. Voltak, akik esküdtek, hogy biztos forrásból tudják, a német vezérkarnál ez történt, Hitler már nem is él, az amerikaiak partra szálltak, a Donnál két cseh divízió áll az oroszok oldalán, a szabadságra hazatérő munkaszolgálatosok, a pékinosok, a vízvezetékszerelő, a postakihordó, a gázszámlás, a szenes ember, mindenki tudott valamiről, amit csak súgva lehetett elmondani, és ami mind azt jelentette, hogy hamarosan történni fog valami.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: Aréna, az Inforádió interjú műsora az Európa Rádióban. Minden hétköznap 13 órától. Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. A leendő miniszterek parlamenti bizottsági meghallgatásait követően délután megalakul a Tisza kormány, majd összeül az országgyűlés és esküt tesznek a miniszterek. A Tisza kormányban 16 miniszter lesz, meghallgatásuk hétfőn kezdődött a feladatkörük szerint hatáskörrel rendelkező parlamenti bizottságokban, amelyek a jelölt kinevezésének támogatásáról nyílt szavazással határoznak. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az országgyűlés ezt követően délután 4 órakor tartja a következő ülését, amelynek kezdetén ismertetik a köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A belügyminisztérium feladata biztonságot teremteni úgy, hogy közben megőrizzük a szabadságot és a jogállamot, hangsúlyozta Pósfai Gábor belügyminiszter jelölt kinevezése előtti meghallgatásán az Országgyűlés Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottsága előtt. Pósfai Gábor emlékeztetett, a Tisza párt a választásokon a működő és emberséges Magyarország megteremtésére tett ígéretet, ezen belül saját feladatát, a belügyi tárca feladatainak újra szervezésében és a minisztérium eredeti szerepének helyreállításában jelölte meg. A belügyminisztérium előtt álló legfontosabb feladat egy működőképes intézményi kultúra helyreállítása. Olyan rendszerre van szükség, ahol a szakmai döntéseket szakmai alapon hozzák meg, a hivatásos állomány kiszámítható életpályát kap, a teljesítményt mérik és elismerik, a politikai lojalitás helyét pedig ismét a szakmai minőség veszi át. Kiemelt célként szólt a jogállami működés helyreállításáról, ezért helyreállítják a nyomozóhatóságok politikamentes működését, megerősítik az intézményi ellenőrzési mechanizmusokat, megszüntetik a politikai beavatkozás lehetőségét, és átláthatóbb működést alakítanak ki a nemzetbiztonsági szolgálatoknál. Megkezdődött az akkumulátormodulok összeszerelése a CATL új gyárépületében Debrecenben, miután a létesítmény az összes szükséges engedélyt megkapta a gyártási tevékenység elindításához. A modulok összeszerelését május 6-án kezdték meg. Amint minden a cellagyártás megkezdéséhez szükséges engedély rendelkezésre áll, megkezdődhet az akkumulátorcellák tesztgyártása. A modulgyártás már 2024 ősze óta zajlik egy bérelt csarnokban, két gyártósoron. Ezeken eddig 240 ezer modul készült el, amelyek 60 ezer elektromos autót hajtanak Európa szerte, olvasható a gyár közleményében. A magyar turisztikai ágazat 23 szakmai szervezete szándéknyilatkozatot írt alá, amelyben hitet tettek egy átfogó, kiszámítható és szakmai alapokon nyugvó turizmus törvény szükségessége mellett. Tájékoztatott az egyeztetést szervező Budapest főváros főpolgármesteri hivatala. A szervezetek támogatták azt a szándéknyilatkozatot, amely az átfogó turizmus szabályozási javaslatcsomag közös előkészítését rögzíti. A következő hetekben megkezdődik a részletes szakmai munka, az intézményrendszer, a pénzügyi környezet és finanszírozás, az ágazat specifikus szabályozás, az adat és digitalizációs kérdések, valamint a fenntarthatóság a munkaerő és képzés területén. A tervek szerint szeptemberre a szakmai szervezetek által közösen jegyzett törvényjavaslat csomag áll majd elő, amely a későbbi kormányzati és parlamenti egyeztetések alapjául szolgálhat. Az elfogadott szándéknyilatkozat szerint a nyilatkozat aláírói egyetértenek abban, hogy a magyar turizmus jogi intézményi és finanszírozási kereteinek áttekintése korszerűsítése és egységesebb szabályozása szakmai szempontból szükséges, támogatják egy nyitott, szakmai párbeszédre épülő, előkészítő munka elindítását, amelynek célja egy átfogó turizmus szabályozási javaslatcsomag összeállítása. 9. alkalommal rendezi meg jótékonysági gálaestjét a Színházi Dolgozók szakszervezete június 3-án a Víg Színházban. A cél a nehéz helyzetbe került egészségi okokból rászoruló színházi háttérdolgozók támogatása. Az Együtt a színpadért című gálaestre eddig nem látott műsorszámokkal készülnek. A szervezők közleménye szerint Győrtől Nyíregyházáig, Egertől Kaposvárig fognak össze a művészek azokért a láthatatlan kollégákért, kellékesekért, ügyelőkért, súgókért, díszítőkért és más háttérdolgozókért, akik nélkül a függöny soha nem gördülne fel. A szakma iránti felelősségvállalás idén is egyedülálló művészi tartalommal párosul, hiszen a cél egy olyan egyszeri és megismételhetetlen élményt nyújtani a közönségnek, amely csak ezen az egyestén látható. Peller Károly, a SZIDOSZ országos elnökségének tagja kiemelte, a gála az igazi összefogásról szól. Szeretnénk megmutatni, milyen sokféle területből áll össze a színház, és mi művészek is mennyire sokfélék vagyunk. A kezdeményezéshez csak nem 100 fellépő közreműködő csatlakozott. A rendhagyó családi duettek mellett a gála műsorában helyet kapnak olyan különleges zenei és prózai összeállítások is, amelyek a színházi műfajok teljes skáláját felvonultatják az operettől a balettig.
0: Az időjárásról.
1: Erősen felhős lesz az ég országszerte, de elsősorban keleten napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható még eső, zápor, zivatar. Az északnyugati szelet sokfelé erős viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között várható. A hőmérséklet hajnalban 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Lakatos Júlia, a Méltányosság Politika Elemző Központ stratégiai igazgatója, és Kiszeli Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Örülök, hogy elfogadták a meghívást. Jó napot kívánok! Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke. Az első miniszterelnöki beszédből milyen következtetéseket vontak le, nyilván hallgatták? Lakatos Júlia.
2: Én azt látom, hogy igyekszik a nemzeti katarzis élményre építeni. Tehát az elsődleges szempont, ha már rendszerváltás az üzenet, rendszerváltás, pontosan egy rendszer konszolidációja nincsen katarzis élmény nélkül. És ezt a politika tudomány, ezt a katarzis élményt nyilván nem csak egy ilyen érzelmi összetartozásként definiálja, hanem azon lett az igény alatt, hogy valamiféle igazságtétel legyen, vagy valamiféle szakítás legyen az előző rendszerrel, ezt ilyen átmeneti igazság tételnek, vagy igazság szolgáltatási intézkedéseknek szokta hívni, és én azt látom, hogy ezeket az üzeneteket tette meg szimbolikusan az első beszédben, minden oldalnak téve gesztusokat, tehát azoknak is, hiszen ez egy tulajdonképpen egy gyűjtőpárt, akik a Fidesz oldaláról jöttek, vagy inkább nemzeti érzelműek, és azoknak is, akik a korábbi ellenzékhez tartoztak, balliberális érzelműek, mindenkinek tett egy-egy gesztust, és megtörtént az az egyértelmű cezúra, hogy szakítunk a múlttal, és mostantól kezdve pedig egy új rendszer lesz, aminek az alapjait lefektetjük, és megteremtjük azokat a jogi alapokat, amik a korábbi rendszerrel való elszámolást és a tovább lépést megtehetik.
1: Kiszeli Zoltán, mi volt a benyomás?
3: Én ugye a 79-es beszédnek több része volt, vagy szerintem több beszédből, vagy beszéd stílusból tevődött össze. Egyetértek Júliával azzal, hogy itt ő egy rendszerváltásról beszél, ugye a NER-nek véget ért, valami új kezdődik, amiről még nem tudjuk pontosan, hogy mi, mert most ismerjük meg a részleteit. Én ezt egy globalista NER-nek hívom, de majd meglátjuk, hogy ez mennyire lesz találó. Amit látunk, ugye, hogy volt egy kampánybeszéd része, főleg amikor az igazságtételről elszámoltatásról beszélt, ugye a parlamentben lévő Tiszás képviselő, mind a téren kivetítőn a beszédet hallgató emberek körében ezek a részek aratták a legnagyobb sikert, mint ahogy a kampányban is egyébként ezt láthattuk az Út a börtönbe program kapcsán. Volt egy évértékelő beszéd része, amit az amerikai elnöki beszédekből szoktunk meg, itt amikor például utalt arra, hogy itt van velünk Martin, itt van velünk ő és ő, ezek fontos gesztusok voltak, csak ugye ez inkább az évértékelő beszédben jelenik meg. És hát volt valóban egy programadó beszéd, amikor azokról a problémákról beszélt, hogy az a könnyebb része, az angolok ezt, amerikaiak ezt alacsonyan csüngő gyümölcsnek hívják, hogy az előző rendszernek a hibáit, amit tudják, hogy szakmai alapon vagy politikai alapon hogyan lehet vagy kell korrigálni, akkor ott erről is hallhattunk, és hát arról még talán kevesebbet hallhatunk, hogy mit szeretnének csinálni, inkább az elmúlt rendszerhez, az előző rendszerhez képest határozta meg, hogy mit fognak másként csinálni. Nagyon fontos a bocsánatkérés, ez egy szimbolikus gesztus, sokan vártak rá biztos, hogy ez egy olyan eleme lesz ennek a beszédnek, amit meg fognak jegyezni, és többször fel fognak hozni, és valóban, ahogy Júlia mondta, egy gyűjtőpártot látunk, tehát Antal József idézetekkel kezdte, de hát láttuk, hogy olyan szimbolikus gesztusokat, olyan említéseket is tett, amelyek valóban a korábbi baloldali, korábbi liberális vagy centrista szavazóknak is tetszenek, és hát a nagy része ugye a Fideszből jött, ő maga is, tehát azt is látjuk, hogy a nemzeti érdeknek a képviselete, vagy a nemzeti szimbólumrendszernek a határon túli magyarok szempontjainak a felelvenítése is jött, amivel pont a korábbi fideszes szavazókat is meg tudta szólítani.
1: Mitől függ az, hogy az euforikus állapot meddig tartható fönn? Május 8-án az államháztartási hiány az éves 100%-hoz képest 91%-on volt. Előbb-utóbb el fog kezdeni kormányozni, a kormányzás meg pénzbe kerül. Meddig marad az öröm?
2: Azért Orbán Viktor nagyon sokáig tudott gyurcsányozni, és ha már elkezdtünk erről beszélni, egyébként...
1: Elmúlt 8 év. Itt meg elmúlt 16 évről van.
2: Azt is látjuk, hogy nem csak a kampány zárta le, nem csak rendszert váltott Magyar Péter, hanem lezárta a Gyurcsány Orbán korszakot is. Tehát bizonyos referenciapontok, amik korábban folyamatosan előkerültek vitákban, azok úgy gondolom, hogy most háttérbe szorulnak, sőt, valószínűleg el is tűnnek majd. bizonyos dolgokra nem lehet majd hivatkozni és visszamutogatni. Illetve ez az egész Orbán-Gyurcsány korszak az a negatív oldalon van a Tisza narratívájában, mint egymást erősítő és a rendszert fenntartó negatív dolgok. Tehát én úgy gondolom, hogy a pozitív érzelmi történetre fognak fókuszálni, a mozgalmiság és a részvételiség fenntartására fognak fókuszálni, mint olyan elemek, amelyek képesek a nehézségek ellenére fenntartani a közösségi morált és a támogatottságot.
1: Azt fogja mondani, hogy lehet, hogy erre meg erre nincs pénz, de örüljünk együtt, hogy végre már nem azok vannak hatalmon, akik eltapsolták a pénzt.
2: Én inkább olyan dolgokra gondolok, hogy hogyan lehet bevonni az állampolgárokat a döntésekbe. Tehát hogyan lehet azt az érzetet megadni, sőt, lehetőleg azt a lehetőséget megadni, hogy részt vegyenek az állampolgárok a döntésekben. És nem úgy, mint a nemzeti konzultációk, tehát hogy az, hogy erre létrehoztak egy külön intézményt, aminek az a dolga, hogy fenntartsa azt, ami összehozta egy közösségként a tiszás szavazókat a kampány során, ezt a részvételi elemet, ez szerintem az, ami egy politikai innováció lehet, és ami egyébként fenntartja ezt a pozitív hangulatot, vagy ezt a hozzáállást.
1: Kiszenő Zoltán, meddig maradhat fent a kétharmad eufóriája?
3: Hát biztos, hogy megpróbálják fenntartani. Ugye láttuk, hogy most volt 9-én egy közösségi élmény, ezt aha élménynek is hívják a pszichológia, amikor rádöbbennek az emberek, hogy valami más helyzet van. Ugye valóban 89-90-ben több ilyen esemény is volt, ugye 89. június 16-ától egészen mondjuk talán 91-ig az utolsó szovjet katona távozásáig. Rengeteg olyan emblematikus, fontos esemény volt, ami a rendszerváltásnak az egyik állomása volt. Most itt megpróbáltak egy genézist előállítani, egy pontot, egy új időszámítás kezdetét, ha még nem is olyat talán, mint a francia forradalom idején. Ami még fontos, visszaköszönnek azért ezek a kommunikációs panelek, az elmúlt 8 évből elmúlt 20 év lett, nem 16, elmúlt 20 év lett, ez, ahogy Júli mondta, egy platformra helyezik kommunikációs térben Orbán Viktort és Gyurcsány Ferencet, az elmúlt 20 év ez ezt jelenti, tehát ez lesz majd az elmúlt 8 évből. Ugye azt is látjuk, hogy ez a kommunikációs egyenlőjel megjelenik a Mi Hazánk részről is, ők ugye régi és új Tisza, új Fideszről beszélnek, mint ahogy mondjuk korábban a tiszások is kék meg narancsárga Fideszről beszéltek. Tehát megjelennek ezek a címkézések, ezek a keretezések, megpróbálja Magyar Péter nyilván az elmúlt 20 évet egy zárójelbe tenni, vagy egy platformra helyezni. És hát igen, ami a gazdaságot illeti, ugye azt látjuk valóban, hogy a költségvetési hiány az magas, ugye, hogyha mondjuk az uniós kötelezettségeket ebből kivesszük, akkor nem 91, hanem 70, ami szintén sok. Ugye ez egy fejnehéz költségvetés, amit eddig láttunk a magyar költségvetésnél. Tavaly is egyébként hasonlóan indult az év. Tavaly év végére sikerült ezt a hiányt lejjebb vinni, hanem is az unió által elvárt 60%-ra. A költségvetési hiány tavaly sikerült 4,7%-ra levinni. Ez is fölötte van az elvárt 3%-nak, de még alatta van a francia hiánynak. Tehát ilyen szempontból valóban a költségvetés egy feszült helyzetben van, a gazdaság azért jó állapotban van, láttuk az első negyedéves számokat, 1,8%-os gazdasági növekedést, az emberek elkezdtek költeni márciusban, tehát látunk egyfajta adóbevétel növekedést, ami a fogyasztásban vagy a lakásépítési engedélyek számának növekedésében látszik. Na ez a kérdés, hogy ez a fajta optimizmus, ez fennmarad-e, ezt még nem tudjuk, és hát azt is hozzá kell tenni, ugye, hogy Magyar Péter most úgy látszik, hogy nem is 10 milliárd RRF, de 6 milliárd euró RRF forrásra számíthat. Tehát valóban nagy, tehát a költségvetés hiánya az mondjuk így, hogy nagy, tehát ezt nem szabad alábecsülni, de várjuk az uniós pénzeket, és ha ezeket ügyesen költik el, akkor ezek majd adhatnak egy lökést a gazdaságnak a második fél évben.
1: A költség az első nap külsőségeiből, ahogyan az lezajlott, benne a parlamentben, kinn a Kossuth téren, ebből lehet következtetéseket levonni? Nagyon-nagyon sok ember volt ott, és ennek volt egy sajátos hangulata, nem akarom megelőlegezni, hogy szerintem milyen. Önök szerint milyen volt, és szabad ebből következtetéseket levonni?
2: Egy szóban összefoglalva, ez a népünnepé, sőt, egy nagyon erős felszabadulás élmény volt, ezért is hoztam be a katarzis kifejezést. Egyébként Magyar Péter már valamelyik közösségi média posztjában mondta, hogy akkor augusztus 20-án egy ugyanilyen, tehát hogy én látom azt, hogy próbálják ezt az közösség élményt megadni a szavazóknak és fenntartani a továbbra is. Biztos, hogy ez különböző nemzeti ünnepeken is elő fog jönni, és így tovább. De még egy pillanatra visszautalnék arra, amit mondta, hogy ez már az elmúlt 20, nem elmúlt 8 év, hanem elmúlt 20 év. Szerintem ez a rendszerváltás kifejezés és a Tiszának a szándéka az valóban messze, tehát túlmutat az Orbán rendszeren. És nagyon érdekes volt, amit Németh Zsolt az egyik közösségi média posztjában írt, hogy tulajdonképpen, oké, itt nem egy új rendszerváltás van, hanem a rendszerváltást zárták le, tehát a posztszocialista korszakot zárta le, mivel mostantól kezdve csak jobboldali pártok vannak a parlamentben. És ugye Orbán Viktor ezt nagyon régóta szerette volna, hogy úgymond legyen egy nemzeti ellenzéke, ami nagyon érdekes, mert ez egyébként Németh Zsoltnak a kommunikáció, ez teljesen szembe megy a Fidesznek az eddigi kommunikációjával, hogy a Tisza egy balliberális külföldről finanszírozott párt. Ehhez képest azt látjuk, hogy ténylegesen a Tisza akár a lusztrációval, az ügynök kérdés behozatalával, az elszámolással, vagy a rendszerváltás utáni meggazdagodásoknak az utánajárásával olyan kérdéseket vesz elő, amik ténylegesen az egész magyar rendszer, a 1989-es rendszerváltás óta eltelt időt vizsgálja felül, próbál olyan kérdésekhez hozzányúlni, amik kimaradtak, amiről nincsen társadalmi konszenzus, és nem csak az Orbán rendszert világítja át, úgymond, hanem az egész magyar demokráciát. Tehát ez egy nagyon erős cezúra, ez nagyon sok olyan anyagot ad, vagy nagyon sok olyan érzelmi töltetet ad, ami meg tudja hosszabbítani az embereknek a türelmét, mert úgy érzik, hogy bizonyos szempontból egy igazságszolgáltatás történik, olyan dolgok, amik korábban elmaradtak, ezek most megtörténnek, és szerintem ez egyébként egyensúlyozni tud olyan nehézségeket, amik akár gazdasági vagy külső korlátokból jönnek.
1: De hogyha elfogadjuk a rendszerváltás tézist, akkor most meg lehet határozni, hogy milyen rendszert milyenre váltott le Magyar Péter? Mi volt eddig, és mi lesz most?
2: Hát itt egy kicsit azért a demokrácia elméletet be kell hozni, mert az, hogy elfogadjuk a rendszerváltásnak, az attól függ, hogy milyen demokrácia értelmezésünk van. Tehát, hogyha valakinek a liberális demokrácia a demokrácia, akkor ez egy egyértelmű demokrácia, hiszen helyreállítják, vagy restaurálják azt, ami korábban volt, és ami az Orbán rendszer alatt megszakadt. Tehát olyan szempontból mindenképpen egy rendszerváltás, hogy az Orbán rendszert leváltották. Hogyha valakinek egy olyan demokrácia értelmezése van, hogy ez hát nem érvényesült a liberális demokrácia, erősen sérült a liberális demokrácia, de mégiscsak demokrácia volt Magyarországon, még ha ez egy illiberális demokrácia is, tehát elfogadja azt, hogy mondjuk az illiberális demokrácia az egy a demokráciának egy válfaja, de nem liberális, akkor ez nem egy rendszerváltás, vagy egy korlátozott rendszerváltás, tehát azért az üléspont nagyon sok mindent meghatározza a tekintetben, hogy rendszerváltás van. Én azt látom egyébként, hogy azért a Tisza kommunikációjában ez az egész liberális demokrácia kérdés azért nem jön elő annyira élesen. Nyilván a jogállamiság helyreállítása, és így tovább ez hangsúlyos, az atlantista nyugati értékeknek az alkalmazása és ehhez való visszatértés az nagyon hangsúlyos, de azért mégiscsak egy középutas dolgot látok, egy korlátozott mintakövetést látok a Fideszhez képest. Nyilván eddig a Fidesz azt kommunikálta, hogy a Tisza tényleg egy ilyen balliberális kormány, de ehhez képest, ha megnézem a korábbi kormányokat, amelyek nem fideszes kormányok voltak, akkor a feltétlen mintakövetés, úgymond nyugati-európai mintakövetéshez képest, és a Fidesznek ez a mintaformáló, a korábbi mintáktól eltérő szendékához képest, mégiscsak valahol úgy félúton vagy középen van.
1: Kell-e abból következtetést levonni, hogy Orbán Viktor miniszterelnök nem ment be most a parlamentbe, nem tartott egy ilyen szokásos átadó beszédet, amit a miniszterelnökök szoktak tartani?
3: Hát annyiban nem, hogy ez következetes, hiszen láttuk, hogy nem ült be a parlamentbe, illetve hogy most arra koncentrál, hogy ugye láttuk a TikTok videóban, hogy új munkahelyén a Fidesz székházban készíti fel a pártot a tisztújító kongresszusra. Június 13-án lesz ugye a tisztújító kongresszus, és hát egy új mederbe kell terelni a Fidesz működését, hiszen eddig kormánypártként, mostantól ellenzéki pártként kell dolgoznia. Tehát biztos, hogy nagyon sok szakítás volt a szokásjoggal. Valóban ugye ezt ilyen népszerűen úgy szoktam fogalmazni, aki a köztársaság 2.0-át várt a Magyar Pétertől, az már most kiszállhat a vonatból, és azt látjuk, hogy ez a konszenzusos demokrácia modellje lenne, amit a politika tudomány így hív, amikor ugye legalább a nagy szereplők között van egy konszenzus, 89-90-ben ez volt talán az első, vagy a köztársaságnak a genézise, hogy ugye Antal-Törgyesi paktummal megállapították, hogy a kétharmados törvények körét a legszűk körre kell korlátozni, illetve hogy legalább a két legnagyobb párt alkúja legyen emögött. Aztán láttuk, hogy 90 után hatszor volt kétharmad, ugye 94-ben és 2010 óta ötször, és hogy a kétharmados törvényeknek a módosítás ugye egy oldal kezébe került, az MSZP-SZDSZ ezzel nem élt, a Fidesz ezzel élt, most meglátjuk, hogy a Tiszapárt ezt hogyan fogja megoldani, hogy ez a konszenzusos irányba megye vissza, én ezt nem gondolom, vagy egy újfajta mód lesz, ugye azt látjuk, az új kobzosok, az új regősök, igricek már a NER Light-ot kezdik hirdetni, ez az első Fidesz kormány ideje, a polgári Magyarország, tehát ezt mondják, hogy ez egy NER Light lesz, ezzel nyilván a jobboldali szavazóbázis felé üzennek, illetve a baloldali és liberális szavazók felé az, hogy nem lesz annyira rossz. Tehát, hogy nem a régi NER-nek a folytatása, hanem egy NER Light. Ugye ezt halljuk most, ezt a sztorit kezdik el építeni. Ugye a Fidesz magát, mint a nemzeti oldal további képviselőjeként látja, a Tiszát megpróbálja áttolni a liberális sarokba. Ez ifjabb Bush elnök idején volt az USA-ban egy nagyon népszerű fordulat az ottani republikánusok részéről, hogy a liberális jelzőt, mint fosztóképzőt használták, és ugye ez egy negatív tartalommal bírt. Ugye látjuk, hogy most ugye ez egy próbálkozás, ez egy kommunikációs próbálkozás, meglátjuk, mennyire lesz sikeres. Ugye hát a Tisza ügyesen vette vissza a nemzeti szimbólumrendszert, és nagyon ügyesen használta azt a politikát, hogy ahhoz azért, mert valaki nem ért egyet a kormánnyal, attól még ugyanúgy a nemzet tagja, tehát a Fidesz ezzel még új viszonyt kell szerintem kialakítani. Ami még talán fontos, ez a részvételi elem. Ugye a modern demokráciákban ez a részvételi demokrácia modellnek hívják, és az emberek két választás között is igényt tartanak arra, hogy meghallgassák őket, elmondhassák a véleményüket, és úgy érezzék, hogy ők is a politikai döntéshozatalnak a részesei. És ugye itt láttuk azt a Fidesznél a nemzeti konzultációkat, biztos sok embernek megvan erről a véleménye, de az a lényeg, a nemzeti konzultációnak az volt a lényege, hogy azokról a témákról beszéljünk, amelyek a kormány számára fontosak, és az ellenzék is fogalmazza meg az alternatíváját. Tehát ez a része sikerült, ugye, amit fontos, hogy Magyar Péterék is azt látom, hogy ezekkel a részvételi demokrácia eszközökkel élni akarnak. Nyilván itt is különbséget kell mutatniuk az előző 16 év részvételi demokrácia elemeihez képest.
1: Kicsit bonyolultabb kérdéseket föltenni egy nemzeti konzultációban.
3: Biztos, hát ezt egy problématérkép elkészítésének is hívhatjuk. Nyilván ugye nehéz ennek a módszertana, mert ha nyitott a kérdés, és mindenki azt írt bele, amit akar, nehéz kódolni, pláne ha sokan küldik vissza, de mondjuk egy digitális korszakban, egy mesterséges intelligenciával ez sokkal gyorsabban megy, mint papíralapon. Tehát biztos, hogy ezt lehet a Tisza világ alkalmazás is ezt a célt szolgálta volna, ott is valamilyen fajta interakciót vártak a tagoktól, és ugye ott is a problémák felvetésének biztos, hogy volt valamilyen módja. Tehát az a lényeg, hogy a részvételi demokrácia elemek maradnak, és én a Juli által felvetette augusztus 20-át is ilyennek tartom, amíg tart a lendület, amíg a gazdasági szekér jól fut, vagy ha jól fut, mondjuk itt az uniós pénzekre nagyon sokan bizakodva tekintenek, hogy ezek adnak egy lökést a magyar gazdaságnak, és gazdasági elemzők szerint akár kettő, ha jól csinálják, 3%-os növekedést is adhat ez a most idén 6 milliárd, és még a most futó költségvetésből 10 milliárd uniós támogatás, plusz van még 16 milliárd a fegyverkezési keretből, amit még nem adtak oda. Tehát ha ez a pénz megjelenik a magyar gazdaságban, akkor van esély arra, hogy ez a gazdaságot meglökje, és akkor van esély arra, hogy a Tiszapártnak ez a lendülete megmaradjon. És hát még a utolsó gondolat, május 9-én az látszott, hogy nyilván minden korosztály szavazott a Tiszára, de hát ezt láttuk Orbán Viktor nyilatkozataiból is, hogy főként a fiatalok voltak azok, és hát ez a részvételi, ez a bulizás, ez a koncert, ez nyilván inkább a fiatal korosztályt szólítja meg, de az idősebb és a középkorúak is ott voltak, csak ez is biztosítja azt, hogy könnyebben azonosuljanak vele, hiszen a politika az érzelmekről is szól, nem kizárólag, és hogyha van ez a trendinek lenni, hogy jó, azok a zenészek vannak ott, akiket sokan szeretnek, akkor ez még ad egy plusz lökést, egy generációs ihletet is.
1: Közelebb jutott véleményük szerint Orbán Viktor a választási vereség megértéséhez? A Badhajtásoknak adott egy interjút, amiben azt mondta, hogy legfog menni az egyetemekre, meg a középiskolákba, hogy megértse, hogy ott pontosan mi történt. Jó irányba mozdul a korábbi miniszterelnök?
2: Ez a Dopman interjú, igen. Szóba került a Badhajtások is. Szerintem még nagyon az elején járnak ennek a történetnek, ami egy természetes folyamat. Tehát ez egész egyszerűen annyira sokrétű, tehát azért jó, hogy az elemzők évek óta mondanak különböző elméleteket a Fideszről, és de azért mégiscsak ez egy teljesen új helyzet. Tehát még a Tiszát is meglepte az a többlet, amit be tudott hozni a választásokon. Ez biztos, hogy teljesen keresztbe húzta a Fidesznek a számítását, még akkor is, ha egyébként számított arra, hogy ebből vereség lehet. És ennek a feldolgozása, és főleg nem csak a feldolgozás, hanem a jövőbeli útnak a kijelölése az egy hosszú folyamat és egy építkezési folyamat. Ugye érdekes, hogy mondtad, hogy NER, Light, meg akkor így kellenek a közösségi vagy ilyen részvételi elemek. Én nem szeretem ezt a NER Light kifejezést. Én azt látom, hogy Magyar Péter úgymond a polgári Magyarország gondolatához szeretne visszatérni, ahhoz a Fideszhez, ami még az ő értékelése szerint jó volt. Tehát a Fidesznek a szebbik arcához szeretne visszatérni. Nem véletlenül mondta Navracsics Tibor is, hogy egy önkritikát gyakorolva, hogy a középosztályt elvesztették. Egész egyszerűen azt látom, hogy bizonyos szempontból a Fidesznek az volt az előnye sokáig, hogy folyamatosan tudott adaptálódni, változni, becsatolta a különböző kihívásokat vagy konfliktusokat, és abból újra tudott alakulni, és újra tovább tudott fejlődni. Tudott alkalmazkodni folyamatosan a kihívásokhoz, és a kampány során ez veszett el, egész egyszerűen a hosszú kormányzás következtében teljesen rugalmatlanná vált a rendszer, és már nem tudta becsatolni a kívülről jövő impulzusokat, és nem tudott változtatni, nem tudott reagálni az új típusú kihívóra. A korábbi ellenzékre rendezkedett be, és ettől nem tudott időben váltani. Ugyanakkor az, hogy ezután mi van, ha ezt még fel is dolgozzák, az egy teljesen új történet, és ugye mondtad, hogy a Tiszánál például ilyen különböző alkalmazások lehetnek, vagy hogy a mesterséges intelligenciával ez már mennyivel könnyebb becsatolni a különböző véleményeket. Pont, hogy szerintem ez egy tök rossz irány. Azt mondja Magyar Péter is, hogy továbbra is csináljanak Tisza szigeteket, azaz az emberek találkozzanak személyesen. Igen, úgy lehet új
1: is,
2: gondolatokat behozni, hogyha kommunikálunk egymással az életben. Amúgy is elviszi az egész közösségi média, meg a folyamatos eszközhasználat, az emberi kapcsolatokat teljesen dezintegrálja a társadalmat, hogy a személyes találkozók kellenek. Nem véletlen nem ült be Orbán Viktor a parlamentbe, és mondja azt, hogy akkor vissza a polgári körökhöz, ha nem is úgy, de vissza az alapokhoz, hogy erősítsük meg a közösségeinket. Tehát az volt, hogy Magyar Péter és a Tisza a Fidesztől tanult, tőlük lesték el, hogy hogyan kell közösséget építeni. Azt, amit a Fidesz elfelejtett, most ők alkalmazták. És most a Fidesznek kell kvázi tanulnia a Tiszától, és saját magán alkalmazni azt, amit elfelejtett. Úgyhogy én ezt látom, de ez egy hosszú folyamat, mire ezt tényleg feldolgozzák, megértik, és kidolgoznak egy jövőbeli tervet.
1: Jó útra lépett Orbán Viktor a probléma megértésében? Kiszeri Zoltán szerint?
3: Hát ugye ez még egy folyamat, látjuk, hogy több hang szólal meg a Fidesz környékéről, a pártból, vagy korábbi képviselők értelmiségi holdudvarból, most zajlik a választási eredmény feldolgozása, nyilván ez érzelmi hőfoktól, vagy habitustól függően eltérő, itt több hang szólal meg. Ugye június 13-án lesz a kongresszus, ugye addig van az az időszak, ameddig talán meglátjuk, hogy kik azok, akik mondjuk szeretnének az új szakaszban is szerepet vállalni, ki az, aki mondjuk élesebb kritikát fogalmaz meg, több kritikát fogalmaz meg, ki az, aki inkább építő jellegű kritikát fogalmaz meg, vagy nem fogalmaz meg kritikát, ez is egy üzenet. De biztos, hogy ez a folyamat zajlik, hiszen láttuk, amikor Orbán Viktor ebben az interjúban volt, az interjút adta, akkor ott már konkrét számokra hivatkozott, hogy a 40 év alattiak és fölöttiek körében azon felmérés szerint milyen támogatottsága volt a Fidesznek, vagy egyes közösség média felhasználói csoportokban, tehát ebből látszik, hogy vannak olyan utólagos felmérések, a miniszterelnök hivatkozott rájuk, ebből következtethetünk rá, hogy vannak vele egyfajta munka. Biztos, hogy a fiatalokhoz ki kell alakítani egy viszonyt. Én úgy nőttem fel Németországban, hogy Helmut Kohl volt a kancellár 16 évig, mint Angela Merkel, vagy most Orbán Viktor. Tehát a fiatalok mindig az adott rezsim ellen lázadnak, mert a fiatalok ilyenek, ugye, hogy Churchill is megmondta, aki fiatalként nem liberális, vagy nem lázad, ugye az nem, annak, hogy van, annak nincsen szíve, aki meg konzervatívként nem, vagy idősként nem konzervatívnak, meg nincsen esze, ugye az ember az adózásra gondol. Tehát igazából biztos, hogy a Fidesznek újra kell definiálni a viszonyát, hogy azt a néppárti jelleget, ami még korábban megvolt, mint 2002 után a tagozatokkal próbálkoztak, különböző tagozatokkal ezt a néppárti jelleget megmutatni, vagy olyan szövetséges szervezetekkel, mint a cigányságot képviselő Lungodrom, vagy más nemzeti fórum, ami az MDF-ből jött korábbi politikusokat fogta össze. Tehát ezt valahogy biztos újra kell gondolni, ezen biztos, hogy dolgoznak. És hát igen, azt látjuk egyébként, hogy az új parlament Fidesz frakciójának az összetétele mutatja azt, hogy olyanok is szerepet kaptak, akik mondjuk pont fiatalabbak, és azt gondolják, hogy a fiatalabb korosztályt jobban meg tudják szólni.
1: 40-esek a csatába, öregek a tanár.

0: a világ körülöttük, tehát az az út, az az életpálya modell, ami mondjuk Orbán Viktor fiatalságában van, de akár még a saját gyerekeinek a fiatalságában volt, az már nem létező. És olyan új kihívások vannak, amit szerintem mindenképp el kell végezni ezt a munkát a Fidesznek, hogy megértse, hogy bizonyos olyan dolgok, amiket ideológiai kérdésnek kezelnek, vagy életmódbeli kérdések, akár hogy mi a család fogalma például, vagy hogy néz ki egy modern család, szerintem, ha ebben nem tesznek lépéseket, hogy megértsék, hogy hogyan változott meg, és hogyan lehet a saját ideológiájuk szerint megszólítani a fiatalokat úgy, hogy az inkluzív legyen, akkor szerintem nem tudnak megújulni.
1: Lakatos Júlia, a Méltányosság Politika Elemző Központ stratégiai igazgatója és Kiszeni Zoltán, a Századvég Politikai Elemzési Igazgatója, a Rádió Arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Magyar Péter első igazságügyi miniszterelnök jelöltje visszalépett. Jól érzékelte, hogy nem volna jó a sógorát kinevezni, vagy neki elviselték volna? Mit gondolnak?
2: Erről volt egy szavazás talán az interneten, és ott megosztott volt még a Tiszás szavazóknak is a véleménye, hogy talán, jól emlékszem, 40% elfogadta volna, és 40% jó döntésnek tartotta, hogy önmaga visszalépett a jelöltségtől. Tehát ilyen, ez mutatja, hogy megosztott, minimum megosztott volt a Tisza szavazóbázisa, és biztos, hogy a Tisza szavazóbázisán túl nagyobb volt azoknak a száma, akik ezt nem tartották jó ötletnek, és inkább örültek annak, hogy visszalépett. Ugye ez azért is érdekes, mert a beiktatási beszédben arról beszélt, hogy a vagyon visszaszerzési hivatal az országgyűlés alá kerülne, ugye azt mondta, hogy ellenőrizze az országgyűlés, és ugye most az ügyészség tartozik a legfő, az országgyűlés alá. Ugye ez egy rendszerváltáskori döntés volt. És ugye adta magát a gyanú, még mindig adja magát, erről még, amikor fölveszük a műsort, még nem hallottam a miniszteri meghallgatásoknál, hogy az ügyészség hova kerül, mert ugye az USA-ban, Németországban, Lengyelországban, tehát számos referenciaértékű országban az ügyészség az igazságügyminisztérium alá tartozik, és az igazságügyminiszter a legfőbb ügyész. Tehát, hogyha a sógor lett volna az igazságügyminiszter, és az ügyészséget átszervezéssel, kétharmados törvénnyel az igazságügyminisztérium alá rendelik, akkor adott esetben, ha ez így lenne, akkor a sógora lehetett volna a legfőbb ügyész. Na és ez már egy még nagyobb botrány lett volna, mint az, hogy az igazságügyminiszter egy családtag. Tehát ilyen szempontból, hogy visszaléptek, ezzel biztos, hogy ennek az élét visszalépett, ezzel letörték az élét. Azt még nem tudjuk, hogy az új igazságügyminiszter, aki szakmailag biztos, hogy elfogadható, hogy ő lesz a legfőbb ügyész, vagy valamilyen más konstrukciót választanak. Tehát én csak ezt a részt tettem volna hozzá, mert a médiában ez nem nagyon forgott, ez a része a történetnek.
1: Lakatos Júlia, jól érzékelte, hogy ebből probléma lehet?
0: Abban biztos vagyok, hogy a saját közege jobban elfogadta volna. De egyébként minden ilyen kérdésnél tényleg azt kell elképzelni, hogy ha az ellenfelünk csinálta volna ezt, akkor hogyan reagálnak? Szerintem ez egy nagyon jó és fair mérce. És azt gondolom, hogy ha ezt Orbán Viktor csinálta volna, akkor ezt nem fogadta volna. Minimum nem fogadta volna jól sem a magyar, sem a nemzetközi közvélemény. Biztos vagyok benne, hogy ez egy pozitív döntés volt, hogy egyébként váltott. És pontosan azért, mert beszéltünk a rugalmatlanságról a Fidesz kapcsán, és arról, hogy korábban a tanulóképességük, az adaptációs képességük volt az, ami lehetővé tette, hogy ilyen sokáig hatalmon maradjanak. Szerintem ezzel Magyar Péter azt mutatta be, hogy egyébként, ha hibázik, akkor tud korrigálni, és ez egy abszolút olyan erény, vagy egy olyan érzelmi töltet, ami a saját közösségét megerősíti, és egyébként akár még a valamilyen pártok közötti párbeszédet is elősegíti, hogy azt látják, hogy nem az van, hogy akkor előből áttorjuk, hanem ebben is más, mint az elődei.
1: A közjogi méltóságok elleni nagyon határozott támadás. Ez mit hozhat, és mit vihet a Magyar Péter kormányától?
2: Ezzel fenntartja azt a lendületet, amit a kampányban szerzett. Ugye ezzel egy konfliktusban marad, úgymond a Fidesz által kinevezett, egyébként az akkori szabályoknak megfelelően kinevezett közjogi méltóságokkal. Tehát ez egy olyan kommunikatív konfliktus is, amiben dráma van, izgalom van, feszültség van. Ugye itt van egy határidő, május 31, és hát látjuk, hogy különböző az új kormány tagjai, vagy ahhoz közeli politikusok, vagy más közéleti személyek, ugye lemondásra szólítják fel nem csak a köztársasági elnököt, hanem más közhivatalt
1: elnök. Kúria elnök, országos bírósági hivatalelnök, pedig minden olyan pozíció, amihez közérdeklődés társul.
2: Igen. Ugye ez is a rendszerváltás narratívába illeszkedik, hiszen hogyha egy új rendszert építenek, akkor azt nem lehet a régi emberekkel. Napóleon is úgy kezdte, amikor elfogadták a polgári törvénykönyvét, 3000 bírát és ügyészt azonnal lecserélt, hogy ők már az új törvény.

0: könyv alapján hozzanak döntéseket, tehát az új seprű jól söpörelve, és hát nyilván itt, tehát azon túl, hogy itt ez egy, nem csak egy szimbolikus lezárása mondjuk az elmúlt 16 évnek, hanem ugye, amit azt mondtam, hogy ez nem egy konszenzusos demokrácia lesz, hanem egy többségi demokrácia, ami szintén egy demokrácia felfogás, tehát ez a tankönyvekben mind a kettő le van írva, a Fidesz a többségi demokrácia felfogást követte, nyilván az új kormány is a kétharmad birtokában ezt megteheti. De ez azt jelenti, hogy azt a logikát, ami ezeknek a hivataloknak a logikája lenne, vagy a lényegét adja, hogy a ciklusokon átívelő mandátummal függetlenné válnak az őket jelölő pártól, kormánytöbbségtől, és ők a törvények, illetve az alaptörvény alapján látják el a hivatalukat. Na ez az, ami pont ezeknek az intézményeknek a fékek és ellensúlyok rendszerében betöltött súlyát, jelentőségét adja. Tehát nem tudjuk, hogy most azt mondják, hogy ezek az emberek szerintük nem úgy látták el a feladataikat, ahogy a törvények és az alaptörvény ezt számukra meghatározzák. Ez az indok arra, hogy lemondjanak, és ugye viszont azt nem látjuk még, hogy milyen új rendszert akarnak létrehozni, mert ha ezek az emberek lemondanak, akkor nyilván egy fehér lappal indulhat a rendszer, hiszen hogyha nincsen alkotmánybírósági elnök vagy köztársasági elnök, akkor most egy gyorsított törvényhozással, az új kétharmados törvényeknél nagyobb szabadsággal tudnak új intézményeket létrehozni, akár kétharmados intézményeket is. Az előbb arról beszéltünk, az ügyészség továbbra is az országgyűlés alá rendelten működjön, ahogy a rendszerváltás óta eddig volt, vagy mondjuk a más nyugati országok modelljét követve az igazságügyminisztérium alá tartozzon. Ha ezek az emberek lemondanak, akkor nyilván azt mondják, hogy jó, akkor most újra kezdünk valamit, ha hivatalban maradnak és egy konfliktus lesz, ezzel fent tudja tartani a drámát, azokat a szavazókat, akik a NER ellen szavaztak Magyar Péterre, és nem Magyar Péter miatt, vagy valami új mellett, hanem a régi ellen szavaztak, ezeket meg tudja tartani, tehát ez egy produktív konfliktus, ahogy szoktuk mondani Magyar Péter számára, de ez nyilván a Fidesznek is lehetőséget ad arra, hogy mozgósítsa a szavazóit. Látjuk ezt a versenyt, Magyar Péter a Facebookon kérdezi, hogy hány ember akarja, hogy lemondjon Sólyog Tamás. Ugye itt már több ilyen like gyűlik össze, mint a Citizen Go kezdeményezésnél Sólyog Tamás mellett, de hát nyilván könnyebb a Facebookon egy lájkot megnyomni, mint feliratkozni egy internetes oldalnak a petíciójára.
1: De van arra valami tankönyvi adat, hogy egy kétharmados, tehát mindenható hatalom meddig szokta szeretni a fékek és ellensúlyok rendszerét, és mikor jön rá arra, hogy tulajdonképpen az lassítja az ő kormányzási folyamatait.
2: Egyébként ezért is érdekes, hogy szerintem a Tiszát is meglepte egy kicsit, hogy kétharmaddal győztek, mert az a modell, amit kidolgoztak a hatalom átvételre, az nem kétharmadra volt tervezve. Az arra volt tervezve, hogy mit csinálunk, akkor hogyan próbáljuk meg helyreállítani az alkotmányos helyzetet, a jogállamiságot, akkor, hogyha azok a korlátok, amiket beépített a Fidesz a rendszerébe, jelen vannak. És most enélkül, akkor most mit csináljunk? Kicsit azt látom, hogy ezt vagy én még nem látom, hogy akkor ez hogy fog kinézni, sokkal nagyobb lehetőséget ad a kétharmad, és úgy gondolom, hogy élni is fog vele a Tisza. Ez egyébként minden ilyen rendszerváltásnak egy kockázata, hogy adott esetben, és most itt nem a Tiszára mondom, hogy általánosan politikatudományos megfigyelés, hogy idővel ugyanazokat a korlátokat lépik át a pártok, és sőt van, hogy egyáltalán el sem jut odáig egy rendszer, mert visszajára fordul, mert nincsen meg az az intézményes, alkotmányos vagy civil támogatás, ami szükséges ahhoz, hogy egy rendszer működjön. Én azt látom ebben, hogy abszolút ez egy olyan dolog, ami fent tudja tartani a Tisza iránti aktivitást, ami megadja azt a katarzis élményt, amire nagyon erős társadalmi igény van.
1: De előbb-utóbb meg fogják kérdezni, amikor konfliktusok vannak, hogy könyörgöm, miért nem alkotmányoztak? Miért nem felül alkotmányoztak? Amit a Fidesz hosszasan csinált,
2: szerintem
1: aktuális problémákat
2: jönni,
1: oldott
2: tehát,
1: hogy
2: most meg felülalkotmányozással. Túl korán van ehhez. Még nem tudjuk igazából, hogy mit fog csinálni a Tisza. Most kezdődik a törvényhozási és egyéb alkotmányozási, szimbolikus és jogi cselekvések garmadája, tehát hogy abból, amit eddig elmondott a parlamentben Magyar Péter, ezt még nem tudjuk eldönteni, tehát szerintem ezt nem helyes számon kérni előre rajtuk, mert nekem az a gyanúm, hogy ez be fog következni, az, hogy ez hogyan fog bekövetkezni, ez egy másik kérdés.
1: De inkább egy általános, tehát egy új alaptörvény lesz a továbblépés módszere, vagy az eseti problémák megoldása felülalkotmányozással, a jogszabályok kivételével?
0: Hát biztos, hogy az uniós pénzek hazahozatala érdekében a 27 mérföldkőben meghatározott pontok nál, ami a leggyorsabb, hogy tudják kétharmaddal módosítani a mostani hatályban lévő alaptörvényt, hogy ez a gender kérdés, itt biztos, hogy a hagyományos családfogalmát, a biológiai nemek kérdését kiveszik, hogy ezzel megfeleljenek az elvárásoknak, és hát pár módosítás is szerintem a mostani alaptörvényben, illetve mondjuk a bírósági tanács, meg más intézmények egymáshoz való viszonyában, vagy az alkotmánybíróságnak azon a joga, hogy az unió, hogy a magyar alaptörvény alapján határozzon meg a kérdéseket, és a brüsszeli, a luxemburgi uniós bíróság konzultáció nélkül, hát ezeket biztos, hogy hamar kiveszik. Tehát ez gyorsan fog menni, mint augusztus végéig van határidő arra, hogy a 6 milliárd, bő 6 milliárd euró RRF forrást hazahozzák, ezért ezt meg fogják tenni. Valóban ezek alapvető kérdések, mert hogyha ez egy új rendszer, azt mondják, hogy itt rendszerváltás történt, akkor most alkotmányozó nemzetgyűlés lesz? Vagy a parlament fog alkotmányozni?
1: Népszavazással a végén?
0: Igen, ez is ugye kérdés, vagy ugye az is, hogy az érdekképviseleteket, a civil szervezeteket hogyan vonják be, hiszen a szakszervezeteknek, munkaadói szervezeteknek, kamaráknak is lenne beleszólása, mondjuk a sztrájk jogba, vagy más kétharmados törvényekbe. És a másik kérdés, ugye, hogy Magyar Péter azt mondta, ezt ő mondta, hogy hogy olyan választási rendszert szeretne, amelyben már nehezebb lesz, vagy nem lehet kétharmadot szerezni egy oldalnak.
1: Győztes kompenzáció kivétele?
0: Vagy egy arányos, vagy áttérés egy tisztán listás rendszerre, ahol mondjuk, ha egy pártnak nincs akkora támogatottsága, mint most, akkor kevéssé valószínű a kétharmadnak a megszerzése egy oldal számára. Ettől még koalícióban persze biztos, hogy lehet kétharmadot szerezni, csak amit most láttunk, hogy mondjuk 94-ben az MSZP, 2010 óta a Fidesz, vagy most a Tisza párt úgymond túlnyeri magát, az elégedetlenség, a protest ilyen nagyra növeli a pártnak a támogatottságát, vagy más olvasatban a lelkesedés, megfelelő aláhúzható. De lényeg az, hogyha most hoznak egy új rendszert, én azt gondolom, hogy nem konszenzusosan fogják hozni, mert ugye az előző rendszerhez képest szeretnének valami újat létrehozni, és az előző rendszerrel való konszenzus az tompítaná ennek a saját szavazóik szemében a legitimitását. Én nem tudom, én is azt mondom, hogy Júlia, hogy meglátjuk, drukkoljunk a konszenzusos modellnek. Ami viszont érdekes, hogy ha létrehoznak egy új intézményrendszert, köztársasági elnöki vagyat, azt tudjuk, hogy a miniszterelnöki pozíciót kétszer lehet betölteni. Érdekes lesz ennek függvényében nézni a köztársasági elnöki pozíciót, hiszen van ilyen gyanú, hogy Magyar Péter két miniszterelnöki ciklus után esetleg köztársasági elnök szeretne lenni, így is érdemes nézni a köztársasági elnöki pozíció újra definiálását.
1: Ugye Orbán Viktornál is volt egy ilyen gyanú, aztán semmi
0: nem ezt el is mondta, tehát ő ezt nyilatkozta, hogy mindig a választás utáni kétharmadnál vetődött fel az az igény, vagy az a kérdés, hogy átalakítsák-e a köztársasági elnöki intézményt úgy, hogy esetleg az valamilyen formában olyan legyen, amit Orbán Viktor is el tudna fogadni. Ezt mondta, hogy annyit mondott, hogy ez mindig felvetődött, a többit már én tettem hozzá. De lényeg az, hogy így is érdemes nézni az új intézményrendszert, hogyha ezt most kétharmaddal elfogadják, és a választási rendszer nem teszi lehetővé egy oldal számára a kétharmadot a következő választásokon, akkor ez marad, ez az intézményrendszer, amíg egy új forradalom, egy új rendszerváltás, reméljük békés úton el nem söpri.
1: Eddig minden rendszerváltásunk békés út, itt ez némi bizalomra azért adok ott.
2: Még ehhez annyit, hogy ugye ahhoz, hogy egy rendszer konszolidálódjon, ahhoz először alkotmányos konszolidáció kell, utána kell az, hogy az összes párt ezt elfogadja, majd az, hogy a gazdasági élet, a katonaság, ezeket a rendszert alátámasztó erők is elfogadják, és végül a civil társadalom. És ugye azért érdemes, vagy érdekes ez az egész demokrácia értelmezés, mert itt jön be, hogy akkor most ténylegesen mennyire változik meg a demokrácia azáltal, hogy most egy új rendszer lesz. És az, hogy például, hogy fér bele a demokratikusságba ez a fajta nyomásgyakorlás a közjogi méltóságokkal szemben. És ez szerintem egyébként kontraproduktív is lehet. Tehát, hogy ez egy nagyon kétélű fegyver, nem tudom, hogy meddig lehet egyébként feszegetni, és hogy milyen társadalmi támogatottság lesz.
1: Hát megint csak azért. Ha szabott egy határidőt, utána már nincs hova feszegetni, akkor valami kell.
2: És akkor mi történik? De akkor lépni kell, és onnantól kezdve már egy egész más politikai terepre kerül át. Tehát most még lehet támaszkodni, úgymond a népre. Utána már valamilyen jogi megoldás kell, aminek alkalmazkodnia kell a jogállamisághoz, az alkotmányossághoz, stb. És itt szerintem egy nagyon-nagyon bonyolult jogi helyzet állhat elő, amit csak akkor tud túlélni, vagy csak akkor tud jól kijönni belőle a kormány, hogyha ez nagyon erős társadalmi támogatottság van.
1: Mennyire fogja véleményük szerint az elszámoltatást, a vagyon visszaszerzést erőltetni Magyar Péter kormánya. Elég a birkintáskákat visszaadni, vagy a magántőke alapokban lévő vagyont is vissza kell adni. Varga Mihálynak volt egy érdekes mondata, azt mondta, hogy a sajtó jól lövi körbe, hogy kik a magántőke alapok végső haszonhúzói.
0: Igen, hát ugye minden rendszerben vannak konstrukciók, ugye voltak olyan rendszerek, nem Magyarország Európában, mondjuk amikor külföldre vitték a pénzük, időben Svájcban találták meg őket, most talán Dubajban és Szingapurban, tehát sokfajta modell van. A magántőke alap valóban az elmúlt 16 évnek az egyik olyan konstrukciója volt, amivel azt tudták elérni, hogy a hazai tőkések a pénzüket ne külföldre vigyék, hanem itthon parkoltassák, és itthon, úgymond akár a Nemzeti Bank által láthatóan, a média által talán kevéssé láthatóan, de hogy itthon maradjon a pénz, és itthonról forogjon, akár kifektetések formájában, akár hazai beruházások, befektetések formájában. Ugye itt valóban Balázsi Gyula múlt héten ugye bemutatott egy magánszámot Magyar Péter öccsének a médiumában, és akkor ott ő azt mondta, hogy közjegyző előtt, ha jól követtem a szavait, nyilatkozatot tett arról, hogy 4 cégét és a vagyonának egy részét, amelynek egy része magántőki alapokban van, átruházza a magyar államra. Tehát ez lehet egy minta. Nyilván lehet olvasni sok mindent, például azt, hogy azok a magántőke alapok vagy cégek, amelyek állami támogatást kaptak, az állami támogatásukat mondjuk átalakítják részvényé, és akkor mondjuk amit kaptak állami támogatásként, akkor az állam tulajdonába kerül úgymond vissza, hogy nem vissza nem tényítő támogatás, hanem tulajdonrész, és akkor az állam többségi tulajdonosként rendelkezhet azon vagyon fölött, és minimum mondjuk az lehet, hogy akkor ha az eredményesen működik, akkor a tulajdonrésze arányában részesül annak a javadalmából, a hozadékából, vagy a másik lehetőség nyilván, hogyha jogtalanul kapott valaki támogatást, vagy visszaélt vele, akkor ott milyen polgárjogi lehetőségek vannak. Én azt gondolom, hogy mindent a törvények alapján kell csinálniuk, mert biztos, hogy most van egy olyan hangulat, hogy egyes emberekkel szemben, vagy az előző rendszer haszonélvezőivel szemben van egy lakossági elégedetlenség.
1: Bosszú igény.
0: Hát én ezt így mondom, mindegy, biztos sok minden van, ugye az Út a börtönben programnál tapsoltak a leghangosabban, de ez korábban is így volt egyébként. 2010-ben is, meg 2002-ben is talán hasonló érzések voltak az akkori közönségben. De lényeg az magyarul, hogy a visszaszerzésnél biztos, hogy azok, akik esetleg nem állnak bele ebbe az önkéntességbe, vagy nem járulnak ahhoz hozzá, hogy a vagyonukat, a támogatást átfordítsák mondjuk állami részvényé, vagy tulajdonrészé, ott van jogi fellépésnek lehetősége. Én azt gondolom, hogy ez a törvényi kereteken belül marad. Ugye az Európai Ügyészségnek a vezetője jelezte, hogy még nem magyar döntéstől függ, hogy a svéd modellt választjuk-e, ami azt jelenti, hogy a belépést az Európai Ügyészségbe való belépéstől fölfelé felmenő rendszerben ellenőrzik az uniós projektek felhasználását, vagy a lengyel modell érvényesül-e, hogy a lengyelek egy határidőt szabtak visszafelé 5 évet talán, 21-ig visszamenőleg vizsgálhatja az Európai Ügyészség az uniós pénzek felhasználását. Ez is egy lehetőség arra, hogy ne a magyar hatóságok, hanem az immáron az Európai Ügyészség vizsgálja az uniós pénzek felhasználását.
1: Meddig megy el? Mit gondol a magyar kormány az elszámoltatásban?
2: Igen, ameddig jogilag tud.
1: Üvé az alkotmányozás, bármeddig tud elvileg, bármilyen jogszabályt csinálhat. Vannak is már tanulmányok arra, hogy még az erkölcs fogalmát is bele lehet írni. Egy alkotmányjogász és egy ügyvéd még a választások előtt írt erről egy hosszú tanulmányt, Sajó András a Heti Válasz online-on meg most írt erről egy hosszú tanulmányt, hogy a mai jogszabályok szerint is sima ügy, meg lehet csinálni.
2: Én azért ebben egy kicsit pesszimistább vagyok. Egyébként megint csak, tehát miközben nagyon erős társadalmi elvárás van, és ez egy szimbolikus ügy, amit mindenképp végig kell vinnie, van szerintem a jognak korlátja, akkor is, hogyha illetve külön kell választani nyilván a korrupciót és ezt a vagyon visszaszerzést. Tehát az, hogy mondjuk, ha jogszerűen, az akkori rendszer szerint jogszerűen juttattak vagyonokat bizonyos célokra, az egy más kategória, mint amikor valaki nem jogszerűen jutott, tehát kvázi ellopott bizonyos forrásokat, és ez két külön kategória. Ez szerintem összefolyik az emberek fejében, és van egy olyan...
1: Mindent vissza.
2: Van egy olyan érzés, hogy olyan dolgokat is követelnek, amik viszont szerintem nehezen végrehajtott. Van egy része, amit valóban jogszerűen meg lehet oldani. És van egy része, ami egész egyszerűen valószínűleg úgy le van papírozva, hogy nem visszaszerezhető, mert hát aki ilyenre adja a fejét, az valószínűleg úgy csinálja, hogy ne kapják el, vagy legalábbis megpróbálja. Tehát, hogy én ebben egy azért visszafogottabb álláspontot képviselek, hogy mi az, ami lehetséges, ugyanakkor az biztos, hogy maximálisan el fognak menni, ameddig el tudnak menni, és amit ki tudnak ebből facsarni, azt meg fogják tenni, mert ha arról beszél, ez egy forrás, ez egy plusz jövedelem forrás a kormány számára, amiből azokat az ígéreteket tudják finanszírozni, amiket megtettek a kampány során, illetve ténylegesen van egy nagyon erős érzelmi, társadalmi igény erre.
1: A minisztériumok számából, tehát a kormányzati szerkezetből és a miniszterek személyéből milyen következtetéseket lehet levonni úgy, hogy még most zajlik az átadás átvétel, tehát most még nem ők dolgoznak?
0: Hát ugye ez egy klasszikus kormányzati struktúra, az előző rendszerben csúcsminisztériumok voltak, azt remélték, hogy a szomszédos területek összeadásából szinergiahatások lépnek fel. Hát mennyire sikerült ez, majd meglátjuk, vagy egy másik kérdés. A lényeg az, hogy most egy klasszikus minisztériumi struktúra lesz, ugye vannak olyan minisztériumok, amelyek most jönnek létre, régi új minisztériumok, egészségügy, oktatás, voltak ilyenek, az elmúlt 16 évben nem voltak. Tehát ez az egyik része a történetnek, hogy új minisztériumokat kell létrehozni, vannak szakpolitikusok, akik mondjuk a saját szakmájukban korábban sikeresek voltak, itthon vagy külföldön, ők nyilván olyan szakemberek, akik egyébként ezt nem tudjuk, hogy esetleg csak bizonyos ideig vállalták ezt a miniszterséget, egy évre, két évre, ők azok, akik a legkönnyebben cserélhetőek, akiknek nincsen mondjuk egy tiszás hátterük, vagy tiszaszigetük, vagy a médiában vannak csak jelen, ők, hogyha valamilyen hiba történik, vagy elmaradnak az eredmények, őket a legkönnyebb lecserélni, vagy ha azt mondják, hogy ezt nem tudjuk, hogy csak egy vagy két évre vállalták-e. Ugye a Fidesz frakcióban hallottuk, hogy van, aki mondjuk Lázár János egy évre vállalta, vagy ugye akinek a ciklusa eleve csak egy évre szól, mint a frakcióvezetőnek, akit mondjuk évente választanak újra. Tehát ez az egyik része a szakminiszterek, akik technokraták, és vannak a Tisza politikusok, látjuk mondjuk Tar Zoltánt, vagy Tanács Zoltánt, akik a Tisza pártban is ott vannak, és ők talán azok, akik inkább a bizalmi pozíciókat viszik, vagy ahol mondjuk az olyan problémásabb területek is vannak, amelyeket nem akart Magyar Péter mondjuk egyik vagy másik oldalnak odaadni. Láttuk, hogy az első oktatási miniszter jelölt neve, amely felvetődött a médiában, ugye micsoda felháborodást keltett a liberális oldalon, és ugyanez fordítva is igaz lenne, hogyha a baloldali vagy liberális szakmai körökhöz köthető ember jelent volna meg mondjuk a kultúra élén, akkor meg a másik oldal. Tehát ezért gondolom ezeket kivonta, és Tiszás politikusok irányítása alá adta, úgy, hogy egyik vagy másik oldalnak a meghatározó képviselői azért ott vannak a közelében, Bódis Kriszta kapott egy ilyen kormánybiztosi koordinátori feladatot, de mégis ugye az egy más feladat, mint ha valaki miniszter lenne. Tehát Magyar Péter próbálja ezeket kivonni a konfliktus alól, és azzal, hogy az európai ügyek kérdését a miniszterelnökséghez delegálja államtitkári szinten, ezzel ugye az uniós pénzek hazahozatalát és az uniós döntéshozatalt is magasabb szintre emelte, ugye vagy a miniszterelnökhöz közelebb, azonban leértékelte, hogy miniszter helyett államtitkári szinten van. Tehát ez mutatja a prioritási sorrendeket, nyilván ez most az uniós pénzek hazahozatala miatt fontos, amit szimbolikusan is tud demonstrálni azzal, hogy a miniszterelnökségen belül van ez a kérdés, úgymond közelebb hozzá, mintha ez kint idézőjelben egy minisztériumban lenne.
1: Ruf Bálint személye, ez fontos lesz ebben a kormányban. Ő ugye a második ember, miniszterelnökséget vezető miniszter. Ő fogja irányítani a tárcákat? Hogy kell ezt elképzelni? Volt-e egyáltalán erre példa? A tükörreferatúrák ideje? Stumpf Istvánnál?
0: Igen, ez a német modell, a német kancellári modell, ahol a szövetségi kancellári hivatalban a tükörreferatúrák azok, amelyek ellenőrzik, hogy hol tart a választási a kormányprogram teljesítése.
1: Politikai kormányzás.
0: Ez a politikai kormányzás, ugye van egy felhatalmazás a szavazóktól, hogy ez a klasszikus német modellben úgy néz ki, hogy nálunk is így volt egyébként 2010-ig, hogy a miniszterelnök egy programbeszédet mondott, azt szavazták meg, és ugye a program végrehajtására kerestek minisztereket. És ugye a szakminiszter végrehajtja a programot, de a miniszterelnök, a kancellárián vagy nálunk a miniszterelnökségen a tükörreferatúra azt vizsgálta, hogy hol tart a kormányprogram végrehajtása, ami a választási programra épül. Mert ha le van maradva, akkor utasítást kell adni a miniszternek. Ugye mindig, amikor bejönnek a miniszterek, hogy hol tartunk, csodálatos, minden nagyon szép, minden nagyon jó. És hogyha nincs egy olyan belső tükörreferatúra, amely mondja, hogy igen, csak ez meg ez nem működik, akkor a miniszterelnöknek, vagy a német kancellárnak van irányelv megadási kompetencia. Tehát ezt akarják talán visszahozni. Ez 98-ban működött Magyarországon, pont Stumpf István hozta ezt a német modellt Magyarországra és ültette át. Ez akkor nagyon jól működött, mert a miniszterekkel szemben, a miniszterelnöknek ez egy többlettudást ad, és úgymond tud, hát nem belenyúlni, de úgymond tanácsokat adni, vagy kéréseket intézni a szakminiszterekhez képest. Ugye Ruf Bálint bizonyított, ugye több miniszter alatt dolgozott kabinetfőnökként, Szegeden, Botka Lászlónál volt sokáig tanácsadó kampányfőnök, tehát ilyen szempontból biztos, hogy van tudás, közigazgatási önkormányzati tudása van, hát igazából neki kell a problémásak kérdéseket kezelni, hiszen ugye az rossz hírhozója, hogy a miniszter mondja, hogy csodálatos minden, és neki kell kvázi, vagy a miniszterelnöknek, vagy a miniszternek mondani, hogy hát oké, lehet, hogy te ezt így látod, de mi ezt máshogy látjuk, és ebből vannak a konfliktusok. Ezzel Magyar Péter ezt lejjebb delegálta, hogy úgymond, ha ez így működik, akkor a tükörreferatúrák általozott rossz híreket, esetleg a miniszterelnökséget vezető miniszternek kell a szakminiszterrel megvívni a szakmai alapon, ezek nem politika, ezek általában a szakmai kérdések. És hát, hogy a miniszterelnök úgymond kádiként igazságot tehet a tükörreferatúrák véleményére támaszkodó miniszterelnökséget vezető miniszter és a siker élményeivel házaló szakminiszter között.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Kiszeri Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója, és Nagatos Júlia, a Méltányosság politikai elemző központ stratégiai igazgatója volt a Rádió Arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
3: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt, az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Szükség van a Nemzeti Alaptanterv felülvizsgálatára és 21. századi követelményekhez igazítására, mondta Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt az Országgyűlés Oktatási Bizottságában tartott meghallgatásán. Hangsúlyozta, nyitott, korszerű és nemzetközileg versenyképes tanulási rendszert kívánnak építeni, amely révén Magyarország ismét látható, kezdeményező szereplővé válhat nemzetközi szinten. A miniszterjelölt azt mondta, a tartalomfejlesztés területére külön miniszteri biztost neveznek majd ki. A tervezett intézkedések között sorolta fel a többi között a tanulói és pedagógusi terhek csökkentését, a tankönyvválasztási szabadság bővítését, az igazgatók hatáskörének bővítését és a pedagógus továbbképzési rendszer felülvizsgálatát. Lannert Judit rögzítette, céljuk egy gyermekközpontú, adatvezérelt és partnerségen alapuló oktatáspolitika megvalósítása. Az egyházakkal együttműködésre törekszünk, semmilyen módon nem kívánjuk korlátozni a tevékenységüket és a finanszírozásukat, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Társadalmi Részvétel Bizottsága előtt kedden. Tar Zoltán ugyanakkor kiemelte, mind az egyházak, mind a civil szervezetek esetén az egyedi támogatásokat a jövőben áttekinthető, struktúrált formában fogják odaítélni. Hangsúlyozta, fel kell számolni azt a függést a kormánytól, amelybe a civil közösségek, az egyházak és mindenféle közösség került. Vége van, eddig ez volt a gyakorlat, de mi nem fogunk berendelni magunkhoz bármelyik egyház vagy vallási közösség vezetőit, és megtanácsolni nekik, hogy mit döntsenek. Úgy fogalmazott, ez nehéz ügy, mert újra önállóságot kell tanulniuk ezeknek a közösségeknek, de megvan bennük az életerő, hangsúlyozta a politikus. Komposztálható elektronikai hordozót fejlesztettek ki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az új technológia lehetővé teszi a tömegtermékeknél használt áramkörök jelentős részének környezetbarát lebontását és újrahasznosítását, közölte az intézmény. Géci Attila, a BME elektronikai technológia tanszékének munkatársa elmondta, a biológiailag lebontható elektronika területén a magyar kutatócsoport a világ élvonalába tartozik, míg a nemzetközi versenytársak elsősorban vízben oldható megoldásokkal kísérleteznek, a magyar fejlesztés a komposztálhatóságra fókuszál. A fejlesztés célja az egyre növekvő elektronikai hulladékmennyiség radikális csökkentése. A hagyományos veszélyes anyagokat is tartalmazó műanyag komponensekkel szemben az új technológia amelyben egy győri vállalat is közreműködik, lehetővé teszi, hogy az egyszerűbb áramkörök, akár 90, a bonyolultabb alkatrészek, például a vezérlő panelek, 70-90%-a lebontható vagy újrahasznosítható legyen. Eddig ezeknek a hulladékoknak az újrahasznosítására nem volt bejáratott folyamat, csak égetéssel tudtak megszabadulni tőlük. Több mint 270 tonna élelmiszer adományt adtak össze a vásárlók a Magyar Élelmiszerbank Egyesület felhívására az ország mintegy 436 áruházában a hétvégén. Az 5500 önkéntes részvételével szervezett akcióban az Élelmiszerbank 54000 darab egyenként 5 kilós csomagot állít össze a nélkülözésben élőknek. A felajánlott termékek között a köretfélék voltak a legnépszerűbbek. Tésztából például 64000 kilónyi adomány érkezett. Sok vásárló gondolt a közelgő gyermeknapra, ugyanis 23 tonna édesség és bébi étel gyűlt össze. Csökkent ugyanakkor a felajánlott liszt és cukor mennyisége. Ezek a korábbi években mindig a lista élén voltak. A legtöbb felajánlás Budapesten és Pest vármegyében történt, de kiemelkedő segítőkészséget mutattak a vásárlók Veszprém, Győr-Moson-Sopron, Fejér, Csongrád-Csanád és Somogy vármegyékben is. Ezen térségek mindegyikében több mint 2500 élelmiszer csomagra való adományt sikerült összegyűjteni. Az adományokat az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezetek közreműködésével juttatják el a nélkülözőkhöz a nyári szünidőt megelőző időszakban. Kerül belőlük gyermekvédelmi intézmények lakóihoz, idős gondozásban élőkhöz, hajléktalan és fogyatékossággal élő emberekhez, valamint nagycsaládosokhoz és egyszülős családokhoz is. Ma 16 órakor lejár a határideje annak, hogy az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok eltávolítsák a kampány időszakában a közterületeken elhelyezett plakátjaikat. A választási eljárási törvény szerint a szavazást követő 30 napon belül, tehát május 12-éig kell eltávolítania a választási plakátokat annak, aki azt elhelyezte, vagy akinek az érdekében elhelyezték. A választási bizottságoknak nincs hatáskörük eljárni a határidőre el nem távolított plakátok ügyében. Az önkormányzatok a határidő lejártát követően maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják.
3: Az időjárásról.
4: Erősen felhős lesz az ég országszerte, de elsősorban keleten napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható még eső, zápor, zivatar. Az északnyugati szelet sokfelé erős viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között várható. A hőmérséklet hajnalban 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet.
3: Az Európa Rádió híreit hallották. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
5: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Gyermekkori agresszivitás és a virtuális világ.
6: Ugye ez egy komplex terület, ugye szoktunk beszélni a mentális problémákról, az egészség, a mentális, a lelki egészség problémákról, ami a gyerekeket érinti. És nagyon sokszor szoktak, nagyon sok szakértő és a szakirodalomban is jelentős számban bontják szét, és külön a lányokat és a fiúkat érintő problémákról is szoktak beszélni, mert ezek azért részben különbözőek.
5: Református énekes nap.
7: Maga a megszervezése az körülbelül egy 2 hónappal ezelőtt indult el, tehát annyit kell tudni itt az Egyházkerten belüli zenei életről, hogy maga a kántor képzés az a Covid előtti években véget ért sajnos Miskolcon, és utána pedig Sárospatakon folytatódott 3 éven keresztül. Aki Sárospatakon csinálta, ő viszont eltávozott abból a pozíciójából, amiből ő ezt csinálta, és utána pedig ez nem folytatódott, és idén úgy döntött püspök úr és az egyházvezetés, hogy hozzuk vissza Miskolcra magát a kántorképzést.
5: Csütörtök esti ifjúsági alkalom.
8: Mindenkor is szükségük volt, és szükségünk van arra a békességre, amit csak is Isten tud adni nekünk. Említettem, hogy biztos mindenkinek az életében vannak problémák, gondok. Sokszor nem is kell eljutni a világ nagy problémáihoz. Háborúk, politika, nem tudom, gazdaság, meg stb., hanem valószínűleg elég, hogyha csak a családunkban, vagy a körülöttünk lévő, a barátságainkban megnézzük, és az egyetemen a vizsgák miatt még azért is lehet szerintem, vagyis, hogy nagyon egyszerűen én is szoktam. És szerintem nincs olyan, hogy kis probléma, nagy probléma, hogy nem lehet ezeket nagyon rangsorolni, vagy nem tudom, szerintem aztán lehet, hogy lehet. De hogy bármi is legyen az a dolog, ami a probléma, a körülmény, amiben éppen vagyunk, békességet, ezt nem tudjuk magunknak kiharcolni.
5: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy a gyermekek viselkedése agresszívebbé válik, amelynek hátterében sok esetben a túlzott képernyő használat és az erőszakos számítógépes játékok is állhatnak. De hogyan hatnak ezek a játékok a gyermekek lelki világára? Miként ismerhetik fel a szülők a figyelmeztető jeleket, és mit tehet a család azért, hogy megelőzze a negatív hatásokat? Erről beszélgetünk mai műsorunkban szakértő vendégünkkel, Pölt Ákossal, az Ifjúságkutató Intézet családbiztonsági szakértőjével, valamint a Kapcsolj Ki mozgalom alapítójával.
2: Egyre többször találkozunk azzal a visszajelzéssel, hogy a szülőktől, a pedagógusoktól, hogy a gyermekek egyre inkább agresszívek, és egyre több alkalommal jelenik meg az agresszió, akár a egymás közötti játékban, kommunikációban is, szintén minden irányban, és sok esetben a digitális eszközök használatának a mennyiségével van összefüggés. Mi lehet a háttérben, miről van szó?
3: Hát ugye itt, amikor beszélünk, ugye ez egy komplex terület, ugye szoktunk beszélni a mentális problémákról, az egészség, a mentális, a lelki egészség problémákról, ami a gyerekeket érinti, és nagyon sokszor szoktak, nagyon sok szakértő és a szakirodalomban is jelentős számban bontják szét, és külön a lányokat és a fiúkat érintő problémákról is szoktak beszélni, mert ezek azért részben különbözőek. A lányokat különösen érinti az énképzavar, testképzavar, az önértékelési problémák, a közösségi médiából adódóan, depresszió, szorongás. Erről a területről már veletek is beszéltünk többször is. A fiúkat viszont sokkal inkább a videójátékok, és a videójátékokon belül is az erőszak, és inkább az erőszak iránti érzéketlenítés. Tehát a fiúk az inkább ez a típusú dolog az, ami rájuk hat. És amikor erről beszélünk, akkor ugye a játékoknak sok fajtája van. Vannak olyan játékok, amik mondjuk nem erőszakosak, és nem feltétlenül az agressziót viszik elő, ilyen építkezős, meg különböző játékok, azokkal is van probléma, mert elviszik az időt az olyan tevékenységektől, amit a gyereknek a való életben kéne csinálni, fizikai tevékenységek, amitől fejlődik az idegrendszere. De vannak ezek a first person shooter játékok, tehát ez a belső nézetű lövöldözős játékok, ugye ezeket így mondjuk, ilyenek, amikkel mondjuk általános iskolában nagyon sokan játszanak a Fortnite-tal, ami egy ilyen belső nézetű lövöldözős játék, amikor a saját szemszögemből látom a többi játékost, és akkor gyakorlatilag különböző küldetéseket kell végrehajtanom, különböző fegyverekkel, és ezeket csinálják a gyerekek. Aztán később vannak ilyen Call of Duty, meg hasonló, tehát ilyen belső nézetű lövöldözős játékok elég sok van. És ugye ezzel az alapvetően a probléma, és itt a legnagyobb probléma, amit már mondtam is, ugye ez az erőszak iránti érzéketlenítés, hogy a gyerek játszik ezzel a játékkal, ez egy nagyon hajaz a szimulátor technológia. Tehát jobban bele tudja képzelni magát a játékban, nagyon valósághű, nagyon úgy érzi, mintha az élethez, az igazi élethez, a való élethez nagyon közel lenne, és ezekben a játékokban ugye a nagyon életszerűek az épületek, a játékosok, mindenki, és ebben elkezd különböző küldetéseket vinni, és akkor képzeljük el, hogy mindenki ismeri a pavlovi reakciót, ugye, amikor a Pavlov megcsengette, ugye, a csengőt, jött a kutya, kapott ételt, ezt megcsinálta több százszor, és akkor hirtelen összekötődött az étel a csengővel, tehát ezt hívjuk klasszikus kondicionálásnak, és ebben az esetben a gyerekeknél ugyanez játszódik le, hogy mondjuk a gyerekek hazamennek, elkezdenek mondjuk, bekapcsolnak egy zenét, csinálnak egy pizzát, jól érzik magukat, röhögnek, buli, haverok, tök jó, szórakozunk, és közben pedig mondjuk a játékban szétlőnek mindenkit, repkednek a végtagok, folyik a vér, összekötődik a buli, a jó érzés az erőszakkal, ezáltal lesznek érzéketlenítve az erőszak iránt, nem jelent utána nekik akkora problémát, amikor erőszakosak. Most ez egy olyan környezetben, mint mondjuk az USA, ahol rengeteg fegyver van kint, ez bele tud torkolni mondjuk egy iskolai lövöldözésbe, egy európai környezetben, ahol sokkal szigorúbbak ezek a szabályok, ott pedig abban jelentkezik, hogy az iskolai agresszió, illetve hogy annak a fizikai megvalósulása, az erőszak, az gyakorlatilag sokkal durvábban jelen van. Tehát nem az történik, mint régen, hogy valaki lekerült a földre, vagy az első mondjuk fájdalom, vagy az első vérhatására, amit látszottok, akkor leállt ez a verekedés a gyerekeknél, hanem még a földön is tovább megy a rúgdosás, sokkal tovább mennek el, mert nem okoz számukra problémát az erőszak, az agresszió. reakció, mert érzéketlenednek a játékok által ebbe az irányba.
4: Mely életkorban a legérzékenyebbek a gyerekek a digitális tartalmak agresszív hatásaira? Másképp hatnak-e ezek a játékok a kisgyerekekre, mint a kamaszokra?
3: Hát ugye minél fiatalabb a gyermek, ugye annál fejletlenebb még az idegrendszere, annál inkább hat rá egy fejlődő idegrendszerre ezek a külső mechanizmusok. Ugye itt alapvetően azt szoktuk mondani, hogy az ilyen a digitális tér és annak a hatásai, azok ugye 14-15 éves korig ott különösen erőteljesen hatnak, mert 14-15 éves kortól kezd el a gyereknek az erőső lebenye, tehát az a magasabb gondolkodási rész, ahol a végrehajtó funkciók vannak, elkezd stabilizálódni, és a 20-as évek közepére érik meg az idegrendszer. Tehát úgy is mondhatnám, hogy egyébként a 20-as évek közepéig mindenki, tehát ugyanúgy a 15 éves gyerek, mint a 8 éves is érzékeny rá. Nyilván egy 15-16 éves gyerek a környezettől függően, attól függően, hogy mennyit sportol, mennyit alszik normálisan, milyen baráti kapcsolatai vannak, hogy fejlődött, érett az idegrendszere, az meghatározza, hogy például milyen önkontrollal rendelkezik, vagy milyen indulatszabályozással rendelkezik, mert ezek a funkciók, mind az önkontroll, meg az indulatszabályozás, a kritikus gondolkodás, ezek mind-mind az erős lebenyben vannak, és 14-15 éves kortól 20-as évek közepéig érnek meg teljesen, hogy minden gyerek itt valamelyik fázisában van ennek a dolognak. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy alapvetően innentől tud a gyerek egyfajta kontrollt gyakorolni, meg egyfajta tudatos döntést hozni ebben a dologban, amikor ez megtörténik, de nem mindegy, hogy az addigi életét, mondjuk a 14 éves kor előtti időszakát hogy töltötte, hogy mondjuk napi 8 órát egy okostelefonon volt, vagy laptopon is játszott, meg közösségi médiát, meg videókat nézegetett, vagy pedig ténylegesen mondjuk egy érett és előreadott idegrendszere van a gyereknek, úgyhogy nagyjából ettől függ.
2: Nagyon érdekes hír volt, amikor arról hallhatunk már vidékünkön is, hogy internetes zaklatás hatására gyermek agressziót végez osztálytársaival, iskolatársaival. Nagyon sok kérdés merül fel ilyenkor, hogy történhet meg, és hogy mi lehet az a másik oldal, mi az az erő, amelyet nem lát a szülő, nem lát a közösség, és az interneten keresztül arra készteti valamilyen formában, kényszeríti, készteti, vagy éppen kihívás formájában biztatja, hogy kárt tegyen másban.
3: Hát igen, ugye ezek a játékok, ahogy mondtam is, hogy ez az erőszak iránti érzéketlenítéssel, ezzel sajnos nagyon sok kárt tudnak okozni a gyerekeknek. A szülő az sokszor vakon van ezzel a dologban, tehát fogalma sincsen, hogy a gyerek mit csinál. Bennül a szobájában, ott van a számítógépen, vagy a tabletjén, vagy az okostelefonján, csukott ajtónál csinálja a dolgát. A szülő ugye úgy van, hogy a gyerek biztonságban van, itthon van, mi baja lehet. Közben vadidegenekkel beszél, különböző ilyen erőszakos játékokat játszik, formálják a nézeteit, különböző csapatokban küldetéseket teljesítenek, mondjuk egy Fortnite-ban, ott van egy ilyen közeg, ahol szocializálódik gyakorlatilag ezekre a dolgokra, úgyhogy ezek aztán utána nyilvánvalóan eszkalálódnak, nem mindenki hat ez ugyanúgy, de itt ugye ez a személyiség függő, hogy kinek, kit mennyire tud egy ilyen beszippantani, és milyen hatással tud rá lenni. Úgyhogy ez sajnos ez egy lényegi dolog, és ugye, ahogy az előbb is említettem, az önkontroll hiánya miatt egy ilyen gyerek nagyon nehezen tud nem csak az erőszak és az érzéketlenített erőszak miatt ezeknek a dolgoknak gátat szabni, de ott van a cyberbullying is, amit említettél, ami mondjuk egy 12-13 éves gyerek, amikor felmegy mondjuk a közösségi médiába, és ott, vagy akár egy játékban, mint mondjuk egy Robloxban, ahol idegenekkel tudsz beszélni, vagy egy Fortnite-ban is tök vadidegenekkel tudsz beszélni, meg velük kapcsolódsz, tehát ott van egy ilyen viszonyod velük. Nagyon-nagyon nehezen tudja egy gyerek megállapítani, hogy kivel van ott, kivel beszél, nem rendelkezik még azokkal a védelmi mechanizmusokkal, hogy felismerje, mondjuk ha valaki rossz szándékkal közelít felé, nem ismeri fel, hogyha manipulálni akarják, és itt általában a másik oldalon ugye olyan emberek vannak, mondjuk ezek a profilok mögött, akik meg pontosan tudják, hogy milyen technikákkal tudnak még egy fejlett lélegrendszerű gyereket behúzni ezekbe a dolgokba. Ugye ennek az egyik ékes példája a sexting, amikor gyakorlatilag és ez most már leginkább a fiúkat érinti, tehát a kamasz fiúkat, amikor konkrétan egy ilyen jól kinéző, ilyen bombanőnek kiadó, tehát egy ilyen 14-15-16 éves kamaszlánynak adja ki magát, mondjuk mondjuk egy Nigerben vagy egy Nigériában levő cyberbullying emberke, aki ezzel foglalkozik, és elkezd ráírogatni mondjuk egy ilyen fiatal srác, egy kamas srác, aki éppen abban a biológiai fázisban van, hogy ugye nyújt a lányokkal ismerkedik, meg ugye itt jönnek az első ilyen kapcsolódások fiú-lány között, és ráír, hogy milyen jól nézel ki, meg láttalak, meg milyen jól lenne beszélgetni, felrak magáról képeket, teljesen kamu az egész, és addig jut el, hogy a fiúnak ugye nyilván neki ez egy nagyon jó leső érzés, hogy akkor valaki ír rá, küld magáról egy képet, utána küld magáról egy lengép fotót, és utána egy idő után, ugye, amikor bizalmába férkezik, akkor megkér a fiút, hogy ő is küldjön magáról egy fotót, egy félmesztelen fotót, vagy egy mesztelen fotót, és akkor onnantól, amikor ezt elküldi, onnantól elindul a zsarolás, mert onnantól elkezdi zsarolni, hogy oké, fizessél nekem ennyi meg ennyi pénzt, különben elküldöm ezt a fotót, amit elküldtél rólam az összes barátodnak, a szüleidnek, a tanáraidnak, az osztálytársaidnak, mindenkinek, és innentől elindul egy zsarolás, elkezdenek fizetni ezek a kamaszok, amennyit tudnak, azt elfogy a pénz. Szülőnek nem szól, mert ez sziki, és nagyon-nagyon rosszul érzi magát ebben a dologban, és akkor vagy odáig fajul, hogy akkor végül kiderül, és akkor rendőrségügy lesz belőle, és lezárul, de nagyon sok esetben történt olyan is, hogy öngyilkosságot követett el ez a kamasz fiú, mert nem tudott máshogyan kijönni, nem látott más kiutat ebből a dologból. Úgyhogy nagyjából ezzel állunk szembe, sajnálatos módon.
2: Elképesztő, és talán nehéz szavakat is találni a dolgok mögött. A kihívások, illetve a zsarolások és a zaklatás, ez a három kulcsszót, amit leírtunk. Mi az, amit a külső erők láthatnak ebből, vagy vannak-e olyan jelek, amiket figyelni kell szülőként, tanárként, barátként, amikor valaki ilyen, ennek az áldozat, vagy ennek a folyamatában van és áldozat szerepben kerül?
3: Nincsenek speciális jelek az egyes dolgokra kinézve, inkább azt mondanám, hogy ilyen általános jeleket lehet észrevenni a gyereken, amire mindenképp érdemes felfigyelni, hogy ezeket ilyen red flag-eknek hívjuk. Tehát ami ténylegesen olyan figyelmeztető jelek, aminek egy ilyen vészjelzőt be kéne kapcsolnia az emberben. Ezekből a leginkább, hogyha általánosságban mondom, akkor azt lehetne mondani, hogyha a megszokotthoz képest a gyereknek a viselkedése elkezd lényegesen megváltozni. Itt talán amiket lehet mondani ebben a dologban, a leginkább az talán az, hogy a gyerek mondjuk alapvetően kevesebbet beszél, tehát elkezd mondjuk magába fordulni. Elkezd motiválatlanná válni, ez talán az egyik legfontosabb jel. Elkezdi azok a dolgokat, amit addig nagyon szeretett csinálni, mondjuk edzésre járni, barátokkal találkozni, kirándulni, zenét tanulni, amit addig szeretett, azokat elkezdi elhagyni. Unalmasnak véli, nem szereti, nem akarja csinálni, nem eléggé izgalmas a számára. Ez mind-mind azt jelzi, hogy felborult egy kicsit ez a nem csak a kapcsolati viszonyai, hanem mondjuk a dopamin szintje felborult a játékok hatására, a közösségi média hatására, a TikTok videók hatására, és elveszti az érdeklődését az igazán fontos dolgok irányába, és ez ebben jelentkezik meg, hogy unalmassá válik, és általában a gyereknél egy ilyen motiválatlanság az, ami megfigyelhető. Ugye a dopamin az motivációs hormonnak is szoktuk mondani, nagy mértékben fel a gyereknek a motivációjáért. Hogyha a gyerek nem motivált az életben, akkor nem akar csinálni dolgokat, nem akar előre menni, nem akar eredményeket elérni, ami utána nagyon nagy problémát jelent a számára, mert ugye fejlődési ezerben nagyon nagy szükség van. Úgyhogy nagyjából ezek szoktak a jelek lenni, hogyha a gyerek elkezd mondjuk hazudozni ebben a dologban, tehát füllenteni azért, hogy többet tudjon használni egy ilyen eszközt mondjuk, tehát hogy egy ilyen plusz időt kapjon hozzá, vagy pedig ténylegesen látszik rajta, hogy rosszul érzi magát, vagy hogy szomorúbb, meg tényleg egy ilyen mentális állapota mondjuk, vagyis hát inkább így a kedve, a viselkedése romlik, de mégis használja tovább a dolgot, hogy ez már a függőség jel, amikor valaki tudja, hogy rossz neki, tudja, hogy nem, tehát hogy negatívan hat az életére, mégis tovább használja. Úgyhogy ezeket észre kell venni, de mindennek természetesen az a feltétele, hogy a szülő az foglalkozzon ezzel a témával. Tehát legyen egyfajta, ha nem is azt mondom, hogy szakértője ennek a témának, de hogy legyenek ismeretei ezen a területen, mert ha nincsenek ismereteim ezen a területen, akkor nem foglalkozom vele. Vagy még egyet visszalépve, és ez a legfontosabb, a szülő ezt nem tekinti problémának, amiről most beszélünk, nagyon sokszor ezt tapasztaljuk, mert azt gondolja, hogy az nekem is volt tévém, nekem is volt számítógépem, Commodore 64-em, én is túléltem, a gyereknek sem lesz semmi baja, és hogyha ez van, hogy egy szülő mondjuk itt ebben a stációban van, akkor a szülő nem tekinti ezt problémának, nem figyel a jelekre, nem érdekli, mert majd úgyis túl lesz rajta, és nem érdekli a megoldás sem, nem keresi ezeket a megoldásokat. Úgyhogy rendkívül fontos, hogy a szülőköz eljusson az, hogy ez nem a tévé, ez nem egy ilyen passzív képernyő, ez nem az a világ, ami volt, hanem ez egy magasan, erőteljesen függőségre és különböző ilyen negatív mechanizmusokra tervezett eszköz, aminek a profit a célja, nem pedig a gyereknek a mentális egészsége. Úgyhogy a szülőknek ebben kulcs szerepük van, a gyerekeknek is természetesen, de a gyerekek ezt nem tudják egyedül megoldani, csak kizárólag úgy működik, a szülő és a gyerek együtt tud dolgozni.
1: Az elmúlt percekben Pölt Ákossal, az Ifjúságkutató Intézet családbiztonsági szakértőjével, a Kapcsolj Ki mozgalom alapítójával beszélgettünk.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az Anyaország. Első alkalommal rendezték meg a Tiszán inneni református énekesnapot. A rendezvény célja az volt, hogy a szervezők az egyházkerület kántorait bekapcsolják az országos egyházzenei vérkeringésbe. Ezen túlmenően a szakmai nap abban is segítséget szeretett volna nyújtani a kántoroknak, hogy ne szigetelődjenek el, és alkalmat teremtsen nekik a közös beszélgetésre és szakmai muníció megosztására. A programok között szerepelt a Dzsáti Graduál tavaly megjelent hasonmás kiadásának a bemutatása, ezzel betekintést nyújtva a református elődök régi énekeibe. A résztvevők megismerhették az új református énekeskönyvet, amelyből énekeket is megtanulhattak. A riporter Sütő Dávid Pellé helyszíni összeállítását hallhatják.
2: Petró Balázzsal, a Tiszán inneni református egyházkerület első énekesnapjának az egyik szervezőjével beszélgetek. Hogyan kezdődött ennek a programnak a megszervezése, mi az előzménye?
3: Áldás békességet, üdvözöllek benneteket. Maga a megszervezése az körülbelül egy 2 hónappal ezelőtt indult el, tehát annyit kell tudni itt az egyházkereten belüli zenei életről, hogy maga a kántor képzés az a Covid előtti években véget ért sajnos Miskolcon, és utána pedig Sárospatakon folytatódott 3 éven keresztül. Aki Sárospatakon csinálta, ő viszont eltávozott abból a pozíciójából, amiből ő ezt csinálta, és utána pedig ez nem folytatódott, és idén úgy döntött püspök úr és az egyházvezetés, hogy hozzuk vissza Miskolcra magát a kántorképzést, és ez a kántorképzésnek a ismertetéseként fog zajlani ez a mai alkalom, úgyhogy maga az alkalom megszervezése ez alá lett rendelve, de mindenféleképpen szerettünk volna egy olyan napot összerakni, ami a kántorképzéstől függetlenül az arra nem jelentkezők számára is élményt tud nyújtani, mint hitéleti, mint zenei, egyházzenei szempontból, és ezért próbálkoztunk meg minél színesebb előadókat, és magát a programot minél színesebbé tenni.
2: Itt a rendezvényen milyen program lesz, a résztvevők mire számíthatnak?
3: Elsőként Szűcs Endre nagy tiszteletű úr fog tartani egy előadást az új énekeskönyv, az új református énekeskönyvből, és fog énekeket is megtanítani. Ezután pedig Szakás Zsófia fog egy általános orgona bemutatót, orgona improvizációt tartani, előadni. Ennek a különlegessége, hogy eredetileg ezt Herceg Zoltán csinálta volna, viszont egy pár nappal ezelőtt szólt, hogy neki el kell menni sajnos a MÜPÁ-ba próbálni, viszont Zsófi, az ő tanítványa, vállalta ezt, és ő részt vett egyébként a Sárospataki kántorképzőben, tehát fog tudni beszélni az ottani élményeiről, és emellett pedig magát az orgonát mutatja be, tehát az ő előadásának pedig a lényege, hogy maga az, hogy orgonán játszunk, idézőjelben tett középszerű zenészként, ez nem egy ilyen mágia, nem egy isteni csoda, hanem ez egy megvalósítható dolog. Ennek a dolognak ez lesz a lényege, és utána pedig 3 óra környékén

0: 17 órakor kezdődő záró koncerten, hangversenyen fogjuk előadni.
1: Miért hasznos ez a program a résztvevők számára?
0: Mindenféleképpen jó közösségben lenni, ez is egy ilyen alkalom lesz. Emellett pedig maga a egyházzenei élet, az, hogy rávegyünk embereket arra, hogy akár csak ilyen aprónként egy-egy program részvételével bővítsék tudásukat, repertoár ismeretüket, az nagyon-nagyon fontos, mivel hogy ebben a... Tehát ugye mi vagyunk a legkisebb egyház kerület, mégis nálunk van a legtöbb gyülekezet. Átlagosan egy egyházmegyében olyan 30-40 gyülekezet van, nálunk van olyan egyházmegye, ahol több mint 100, és ezekben a sok apró gyülekezetekben a kántoroknak a munkája nincsen követve, nincsen adminisztrálva az egyházon belül, és az ő támogatásukra jön létre ez a dolog, de emellett attól függetlenül, hogyha valaki nem kántorizál, de szeretné énektudását bővíteni, vagy legalábbis jókedélyű ilyen református testáns énekeket énekelni, azoknak való ez a program.
1: És az esti koncerttel kapcsolatban mit tudhatunk, kik fogják az előadást szolgáltatni, mely kórusok lesznek itt, illetve milyen művekkel készültetek?
0: Az esti koncert az nem feltétlen koncert lesz, mert lesz benne hitéleti igei szolgálat is, amit Meleg Attila fog tolmácsolni számunkra, emellett pedig a Lévai Kórus és a Cantus Firmus. A Lévai Kórus az én vezetésemmel, a Cantus Firmus pedig Szűcs Sándor vezetésével fog énekelni, eközben pedig még Szakás Zsófia, már említett orgonista, orgonaművész fog gyönyörű műveket orgonán játszani nekünk, és a legvégén pedig lesz két összkar, a R. Williams 100. Zsoltár és Gárdonyi Gézának a hálaadó éneke, ez mind a kettő nagyon monumentális és meseszép mű, és orgonával valami csoda, és a két kórus így egyben szerintem egy nagyon-nagyon autentikus és gyönyörű előadással fogja tudni zárni ezt a mai napot.
1: Milyen énekekkel készültetek itt helyben, itt a koncert előtt a nap folyamán?
0: Végig gondoltam azt, hogy milyen olyan művek lehetnek azok, amik érdekesek is a hallgatók számára, élményt is okoz nekik, és nem is annyira nehéz. Ezáltal főleg protestáns zsoltárokat és dicséreteket, azoknak kánonszerű, esetleg nagyon egyszerű két vagy három szólamú feldolgozásait válogattam be. Ezt kiegészítettem néhány tezénekkel, ezek ugye olyan ökumenikus dalok, amik nagyon jól szólnak, eléggé egyszerűek, de szépek, és emellett pedig még egy-két könnyű zenét is gondoltam, spirituálét, amik ilyen egyszerűek, egy-két-három szólamúak. Láttam, hogy van zongora, úgyhogy tudom majd kísérni, úgyhogy meglátjuk, hogy a hallgatóság a résztvevők számára mi lesz az, ami kívánatos, és azt fogjuk majd itt közösen elmusikálni.

0: Herbály Eszterrel, kántorral folytatom az összeállítást. Hogyan látja, miért is hasznos ez a mai nap? Ön mit vár tőle, miért érkezett ide?
1: Köszönöm szépen a kérdést. Nagy kíváncsisággal állok a nap előtt, a szakmai nap előtt. Ennek nagyon fontos apropója a Csáté Graduálnak a megismerése, és engem ez vonzott ide a mai napon. De nagyon sok éven keresztül nem ismerhettük még ezt a kötetet. Ma van valójában a bemutatója, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit tudhatunk meg, és miket énekelhetünk majd belőle.
0: Múltban a kiskántorképzővel ön foglalkozott, ön szervezte. Mit is lehet a kiskántorképző múltjáról tudni?
1: Így van, én 2011-ben csatlakoztam a Tiszán inneni kerület kántorképző tanfolyamához oktatóként, és akkor a kiskántorképző diákjaival foglalkozhattam. Aztán később pedig a tanfolyam ezen részének a vezetését is átvehettem. Amit érdemes tudni, hogy az általános iskola alsó tagozatos diákjaival foglalkoztunk. Volt 8 éves növendékünk is például. Hangszert tanultak, egyházi éneket tanultak, illetve biblia ismeretet is tanultak a hallgatóink, valamint a szolfés tudományának a kezdeteivel ismerkedtünk. Úgyhogy nagyon izgalmas és színes volt a képzés, plusz a nagyok kórus munkájába is bekapcsolódtak a kicsik. De szerették, élvezték, és mi is oktatóként.

0: Egy programszervezői említették, ugye, hogy majd próbálják újra szervezni itt a kerületben, újraindítani a kántorképzéseket. Ezt hogyan látja, ez miért hasznos, hogy úgymond ez a folytonosság megmarad?
1: Nagyon régi múltra tekint már vissza Magyarországon a kántorképzés, így Miskolcon, illetve Sárospatakon is, ez a kerületnek két helyszínén történt a kántorképzés, és egy pár éve sajnos szünetel, illetve más formában volt jelen, nem kerületi kántorképzőként, és azt gondolom, hogy minden kerület számára fontos, hogy elérhető közelségbe kerüljön a kántoroktól, a leendő kántoroktól egy képzési helyszín, úgyhogy nagyon örülök, hogy a Tiszán innenre is visszakerülhet ilyen formában a kerületi képzés.
0: Mint kántort kérdezem, milyen szerepe van a gyülekezetben, a kántor milyen feladatokat lát el, ezt hogyan képzeljük el?
1: Óriási szerepe van a kántornak, ugye elsősorban liturgus, tehát a lelkipásztorral együtt felelős az Isten tisztelet menetért, megkonstruálásáért, az Isten magasztaló énekek kiválasztása, összeállítása, az Isten tiszteletbe illesztése, ez az ő feladata. Tehát együtt kell, hogy dolgozzon a lelkipásztorral, ez egy nagyon fontos közös munka.
0: Mi a szépsége ennek a szolgálatnak, ezt ön hogyan látja?
1: Sokfajta szépsége van, azt gondolom, ez egy nagyon sokrétű feladat, és sok ismeret szükséges hozzá. Tehát nem elegendő az énekeskönyv és a korálkönyv alapos ismerete, hanem teológiai, biblia ismereti, dogmatikai ismeretekre, és hát liturgikai ismeretekre is szükség van, és számomra az a szépsége, hogy összeáll az egész egyé. Tehát sokkal mélyebben láthatjuk az Isten tiszteletet is, és a hitéletünket is egy mélyebb szintre vezetheti, hogyha az ember így foglalkozni az énekekkel, az Isten tisztelettel, a liturgiával.
0: Szakás Zsófi kántorral folytatom a beszélgetést itt az előadás kapcsán, a mai rendezvényre, a mai programban. Mivel kapcsolódtál be, mivel készültél?
2: Ez egy érdekes történet, mert úgy kaptuk eredetileg a felkérést, hogy az orgona tanárommal, Herceg Zoltánnal közösen tartottunk volna egy ilyen hangszerbemutatót, ami lényegében bemutatjuk, hogy az orgona tanulásban milyen lehetőségek rejlenek, és beszélünk egy kicsit a hangszerről. Részemről a mai előadás egy kicsit rögtönzésre sikerült, ugyanis Zoli nem tudott részt venni ezen a mai bemutatón. Úgyhogy részemről ez egy ilyen rögtönzött promóció volt igazából. Elmondtam, hogy miért jó a kántorképző, mint valaki, aki a Fóti kántorképzőben kétszer is részt vett, a Sárospataki kántorképzőn pedig egy alkalommal. Így az én személyes benyomásaimat és tapasztalataimat tudtam itt elmondani, illetve egy nagyon kicsi szeletét volt csak lehetőségem, mert időben nagyon figyelni kellett, hogy ne lépjem túl, de egy kicsit az orgona játékban rejlő lehetőségeket is próbáltam bemutatni, úgyhogy játszottam is közben.
0: Miért is hasznos ez a mostani rendezvény?
2: Szerintem ennek a hasznossága abban rejlik, hogy nagyon sok ember ez nem feltétlenül jut el az az információ, hogy itt újraindul a kántorképző, mert itt az elmúlt években a régióban több kezdeményezés is volt, például Sárospatakon is elindult egy ilyen kántorképző. Sokan most nem tudják, hogy mi is van, mert történt egy ilyen hirtelen éles váltás, illetve vannak olyanok is, akik nem tudják, hogy pontosan hogy kell ezt a kántorképzőt elképzelni, és ez arra alkalmas, hogy egy nagyon-nagyon kis szeletébe betekintést nyerjünk. Természetesen az egészet nem lehet egyben bemutatni, viszont egy ilyen kis promóció és néhány kis villanás bemutatására alkalmas.
0: Említetted, hogy 3 kántorképzőn is részt vettél. Mit kaptál ezektől a képzésektől?
2: Nekem a Fóti kántorképző volt az első, az evangélikus kántorképző, úgy tudom, hogy nincs is ebből több Magyarországon. Én a koronavírus után, ami lelkileg egy nagyon megterhelő időszak volt, akkor fordultam a hit felé, és egy nagyon jó barátom hatására kezdtem el járni a Fóti kántorképzőbe, és amit nekem adott, az egyrészt egy óriási közösségi élmény, nagyon-nagyon jó karnagyunk volt Németh Sándor, akivel rendszeresen minden nap többször is próbáltunk, a kórus éneklés közösség és egész embert építő ereje, az így a Kodály módszerhez nekem nagyon szorosan kapcsolódik, illetve az orgonába ott szerettem bele. Én előtte zongora művésznek tanultam, és egyáltalán nem is gondoltam, hogy ennyi nagy lehetőség rejlik ebben a hangszerben.
0: És milyen lehetőségek vannak az orgonában kántorként, hogyan látod?
2: Ahhoz, hogy ezt megértsük, érdemes elmenni egy olyan gyülekezetbe, ahol nincs kántor, vagy ahol képzetlen kántor van, mert a kántor jelenlétét azt nem mindig veszük észre, hanem inkább azt érezzük meg, hogyha nincs kántor, vagy hogyha valaki beugrik, nyilván ez egy nagyon nemes cselekedet, hogyha valaki elkezd szolgálni, viszont hogyha kiképezzük ezeket a kántorokat, és tényleg olyan minőségi szakmai elemekkel tud hozzájárulni az Isten tisztelethez, azt meghallja a templomba járó gyülekezet, de leginkább ennek a hiányát halljuk meg, én úgy gondolom.
0: az orgona, mint hangszer, hogyan tud megjelenni, miben tud egy kórust, egy zsoltárt, egy éneket segíteni a templomba, ezt hogyan látod?
2: Ez egy nagyon érdekes dolog. Zenetörténeti előadást azt nem szeretnék tartani ezzel kapcsolatban, viszont a zenetörténet során nagyon sokszor azzal kezdődött a dolog, hogy először nem volt egyenrangú a kíséret, viszont például Schubertnél és így a romantika korában a hangszer kíséret az egyenrangúvá kezdett válni az énekkel, kiegészítette a szövegtartalmi jelentését, és én például nagyon szeretem azt az elemet ő kezelni, hogy amikor a szöveg ilyen sötétebb tónusra vált, akkor megpróbálok én is valamilyen sötétebb, akár meghökkentőbb, sokkoló akkordot is belevinni a szolgálatba, és ezzel próbálom alá támasztani, megtámogatni azt, ami le van írva szövegként.
0: Fiatal kántorként te miért szereted, mi a szépsége?
2: Ennek a legnagyobb szépsége önmagában az, hogy ez egy szolgálat, egy önkéntes szolgálat. Tehát egy kántor fejéhez úgy gondolom, hogy nem tart pisztolyt senki, hogy ő csinálja, hanem ez egy önkéntes szolgálat, és bár nagyon sokszor nehéz, hideg templomban kell szerepelni, viszont van egy hatalmas jellemépítő ereje, és az is egy nekem az életemre nagyon-nagyon pozitívan hatott, hogy ott ülök és aktívan részt veszek az Isten tiszteletben, és hallgatom az ige hirdetést, és próbálok arra is építeni. Tehát kénytelen vagyok tudatosan és aktívan hallgatni, hogy mi történik körülöttem.
3: Első alkalommal rendezték meg a Tiszáninneni Református Énekesnapot. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A Főiskolás Ifjúsági Keresztény Egyesület Református Egyetemi Gyülekezete a hagyományokhoz híven ismét megtartotta csütörtök esti ifjúsági alkalmát Kolozsváron. Az estémája ezúttal Isten békéje volt. Az alkalmat Szalontai Szabolcs vezette, aki interaktív foglalkozással és beszélgetéssel segítette a fiatalokat abban, hogy közösen gondolkodjanak az aggodalmakról, a lelki terhekről, valamint a hála fontosságáról a mindennapokban. Az est előadójával arról beszélgettünk, hogyan készült az alkalomra, és mit üzen azoknak a fiataloknak, akik nehéz időszakon mennek keresztül. A riporter Seres Enikő Aliz, a rádiónk gyakornoka.
2: Szeretettel köszöntelek, Szabi, és egy bemelegítő kérdéssel kezdeném, hogy hogyan készültél a mai alkalomra, és milyen gondolatokkal érkeztél?
3: Köszönöm szépen. Igazából ezt az igét már egy hónapja talált rám, mondjuk így, és akkor ugye elhatároztam, hogy szeretnék én is egy fike csütörtököt tartani, mivel ez az első alkalom, hogy én tartom a fike csütörtököt, igyekeztem játékokkal készülni mindenképp. Megpróbáltam nem előadást tartani, aztán majd ezt nem tudom, mennyire sikerült. A készülődésben az ige mellett, amit próbáltam többször átolvasni, több időt fektetni arra, hogy ezt jó alaposan megértsem, imában készültem nagyon sokat, azt hiszem. Segítséget is kértem, ezt nem tagadom. Pontosabban a barátnőmtől, aki ugyanúgy fikés, őt megkérdeztem egy-két dologról, hogy mi a véleménye, egy biztonság kedvéért. Valahogy próbáltam ezeket a dolgokat, amikről beszéltem, minél inkább elsajátítani. Így mondanám azt, hogy készültem.
2: Minden esetre én, aki elsőként voltam fikesten, érdekes volt és jó volt a foglalkozás, nagyon tetszett. És akkor megkérdezném, hogy így számodra itt személyesen mit jelentenek ezek a fike estek, ezek a csütörtöki esték?
3: Lássuk, egy-másfél év? Szinte két év, igen, amióta fikés vagyok, kb. Egy év, amióta önkéntes is. Igazából csak az a különbség a kettő között, hogy csak simán részvevőként ezeket a csütörtököket úgy látod, hogy mint részvevő beülsz, és akkor ott vagy. Amikor önkéntes vagy, akkor talán egy kicsit belelátsz abban, hogy hogyan alakul egy hónapnak az előtervezése. Nekem nagyon sokat jelentett. Sajnos nem első éves egyetemista korom óta járok fikére, azt tudnám mondani. Egy nagyon jó barátom hívott meg ide, és azt hiszem, hogy ez egy olyan közösség, amit bárkinek tudom ajánlani, egyetemistának. És ezt nem azért mondom, mert hogy valahogy magamat próbálom itt igazolni, hogy igen, hogy nagyon befogadó vagyok, meg nyitott vagyok, meg próbálom, hanem ez az, amiben én részesültem. Ez az, amit én kaptam. Nagyon tárt karokkal vártak, még az elején is, és mindig is, és olyan szeretet, és olyan örömmel fogadtak, meg hívtak folyton, és rengeteg program van, amint említettem abban a beszélgetésben is, hogy ez a közösség, ami összetart, ez tényleg így hétről hétre erőt tud adni szerintem ez a mindennapokhoz is.
2: Szó volt a mai alkalom elején az aggodalmakról, és azt követően pedig a háláról. Miért pont ezt a témát választottad?
3: Ezt, ahogy mondtam, hogy az aggodalom szerintem az valamilyen szinten, azt hiszem, én még csak 22 éves vagyok, még nem nincs olyan nagy tapasztalat a hátam mögött, de amennyiben inkább többet találkozok olyan emberekkel, akik aggódnak. Az orvosin tanulok, sok beteg emberrel találkozom hetente. Számomra nehéz megérteni és megfogalmazni, és ezt azt hiszem, hogy természetes, hogy pontosan mi az, amin keresztül mennek olyan emberek, akik aggódnak, akár maguk miatt, akár mások miatt. Igen, azt mondja, hogy semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjuk fel a kéréseinket Isten előtt, és hogy az ő békessége az, ami megőrzi a mi szívünket. Az aggodalmainkban, hogyha Istenhez fordulunk, Istenben bízunk, azt hiszem, hogy ez csak így lehet ezeket az aggodalmakat túlvészelni. Nincsenek meg szerintem megfelelő szavak, akkor valaki mellett vagyunk, de ugyanakkor azt tapasztalom, hogy egyszerűen a valaki mellett lenni, aki aggódik, az már egy hatalmas segítség. A hála pedig, amiatt, hogy azzal én is küszködök, azzal tudatosan ezt gyakorolni, tenni, ez egy küzdelem, és próbálom észrevenni, meg minél inkább gyakorolni azt, hogy napi szinten hálát adjak az Isten szeretetéért.
2: Említetted, hogy ugye a békét meg tudjuk találni Istenben is, és mit jelent számodra Isten békéje a mindennapokban, És hogy szerinted miért van ma különösen nagy szükség a békességre a fiatalok körében?
3: Mindenkor is szükségük volt és szükségünk van arra a békességre, amit csak is Isten tud adni nekünk. Említettem, hogy biztos mindenkinek az életében vannak problémák, gondok. Sokszor nem is kell eljutni a világ nagy problémáihoz. Háborúk, politika, nem tudom, gazdaság, meg stb. Hanem valószínűleg elég, hogyha csak a családunkban, vagy a körülöttünk lévő, a barátságainkban megnézzük, és az egyetemen a vizsgák miatt még azért is lehet szerintem, vagyis, hogy nagyon egyszerűen én is szoktam. És szerintem nincs olyan, hogy kis probléma, nagy probléma, hogy nem lehet ezeket nagyon rangsorolni, vagy nem tudom, szerintem aztán lehet, hogy lehet. De hogy bármi is legyen az a dolog, ami a probléma, a körülmény, amiben éppen vagyunk, békességet, ezt nem tudjuk magunknak kiharcolni. Ezt értem arra, hogyha például, nem tudom, pénz miatt aggódunk. Most ez egy ilyen személyesebb, mostanában így szoktam, de hogy nem durván, de hogy gondolok a jövőre, hogy majd, hogyha családom lesz, akkor mi lesz, hogyan tartom el? És hogy azt gondolom, hogy hát, hogyha majd jól megharcolok érte, meg dolgozok, meg túlhajszolom magam, meg stb., és bőven elég pénzem lesz ahhoz, amit én szeretnék éppen, akkor békességre találok. És azt szerintem lehet bármilyen kontextusba helyezni. Valószínűleg, hogyha már nem lesz az, akkor talán lehet másik, vagy ugyanazokba a problémákba ütközünk. De hogyha rájövünk arra, hogy nem az, amit mi teszünk, hanem az, amit Jézus Krisztus tett, értünk, azt, hogy magára vette a mi bűneinket, és hogy általa tényleg így örök életünk lehet, hogy azt hiszem, hogy ennél nagyobb békességet, vagyis, hogy akkor meg lehet, hogy vannak itt gondok, de van kire támaszkodnom, van kire nézzek, van mi reményt adjon nekem. És akkor ez így jól leírja azt, hogy akkor így nem marad az okom aggódni. Ez nem azt jelenti, hogy nem küzdök meg ezért egy picit.
2: És rá is térnék a következő kérdésre, hogy volt olyan élethelyzeted, amikor különösen megtapasztaltad Isten békéjét?
3: Nem tudom feltétlenül ezt így egy konkrét helyzethez kötni, és azt hiszem, hogy ezt meg lehet tapasztalni csak egyszerűen igeolvasás közben is. Nem kell elképzelni azt, hogy most akkor valamilyen hatalmas dolgokat, bár ez egy hatalmas dolog, ami bennünk történik, amit kapunk tőle, nem feltétlenül kell legyen olyan kívülleg annyira látszódjék, vagy nem tudom. De maga az, hogyha sikerül úgy kelni, hogy akár, hogyha tényleg összejön a reggeli igeolvasás, akkor nagyobb esély van arra, hogy azon a napon békességgel legyek tele mindannyiunkhoz. Személyesen beszél Isten, úgyhogy...
2: Mi az, amit a mai alkalom után szeretnél, hogy a résztvevők hazavigyenek magukkal? Mi az az üzenet?
3: Viccelődtem ezzel az alkalom előtt, mert hogy amúgy nem szeretném azt, hogy így rajtam legyen a figyelem, és hogy tudom, hogy nagyon sokszor az izgulásom miatt így összeakad a nyelven, meg stb., és akkor így ezt így nehézé teszi a részvevőknek azt, hogy élvezhető legyen, de azt mondtam, hogyha azzal maradnak innen, hogy hazamennek, és elolvassák a Filippiek ezért levelet, hát akkor az a már egy nagy nyereség. Én csak reménykedni tudok abban, hogy az Isten rajtam keresztül megszólított embereket. Ellen méltatlan vagyok, de ha így történt, akkor ennek nagyon hálás vagyok. De hogyha egyből a forráshoz mennek, akkor az egy nagyszerű dolog.
2: Záró kérdésként kettő kérdésem is lenne.
3: Jó.
2: Először is, hogy mit üzensz azoknak a fiataloknak, akik keresik a helyüket, vagy éppen küzdenek valamivel visszatérve az aggodalomra, és hogy hogyan foglalnád össze egy mondatban a mai alkalom üzenetét?
3: Uh-huh. Ez egy komoly dolog, mert nem tudom, azt hiszem nehéz összegezni. Hogyha lenne valami, akkor most amellett természetesen, hogy bátorítanám őket arra, hogy adjanak egy esélyt akár egy bármelyik egyetemista közösségnek, ifinek. Én nagyon bátorítom a találkozásokat, beszélgetéseket. Nekem nagyon sokat jelent az, hogyha tudom látni azt, hogy nem vagyok, nem nekem a legnehezebb. Másokon, mint mondtam, hogy kórházban látok embereket, akiknek sokkal több okuk van aggódni, és akkor őket így ez azt hiszem segít. Egy mondatban, egy szó, szerintem legyen a hála most. Legyen az, hogy próbáljunk hálásabbak lenni.
2: Köszönöm, hogy itt voltál.
3: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: Az elmúlt percekben Seres Enikő Alíz rádiónk gyakornokának összeállítását hallhatták a csütörtök esti ifjúsági alkalomról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Szükség van a Nemzeti Alaptanterv felülvizsgálatára és 21. századi követelményekhez igazítására, mondta Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt az Országgyűlés Oktatási Bizottságában tartott meghallgatásán. Hangsúlyozta, nyitott, korszerű és nemzetközileg versenyképes tanulási rendszert kívánnak építeni, amely révén Magyarország ismét látható, kezdeményező szereplővé válhat nemzetközi szinten. A miniszterjelölt azt mondta, a tartalomfejlesztés területére külön miniszteri biztost neveznek majd ki. A tervezett intézkedések között sorolta fel a többi között a tanulói és pedagógusi terhek csökkentését, a tankönyvválasztási szabadság bővítését, az igazgatók hatáskörének bővítését és a pedagógus továbbképzési rendszer felülvizsgálatát. Lannert Judit rögzítette, céljuk egy gyermekközpontú, adatvezérelt és partnerségen alapuló oktatáspolitika megvalósítása. Az egyházakkal együttműködésre törekszünk, semmilyen módon nem kívánjuk korlátozni a tevékenységüket és a finanszírozásukat, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Társadalmi Részvétel Bizottsága előtt kedden. Tar Zoltán ugyanakkor kiemelte, mind az egyházak, mind a civil szervezetek esetén az egyedi támogatásokat a jövőben áttekinthető, struktúrált formában fogják odaítélni. Hangsúlyozta, fel kell számolni azt a függést a kormánytól, amelybe a civil közösségek, az egyházak és mindenféle közösség került. Vége van, eddig ez volt a gyakorlat, de mi nem fogunk berendelni magunkhoz bármelyik egyház vagy vallási közösség vezetőit, és megtanácsolni nekik, hogy mit döntsenek. Úgy fogalmazott, ez nehéz ügy, mert újra önállóságot kell tanulniuk ezeknek a közösségeknek, de megvan bennük az életerő, hangsúlyozta a politikus. Komposztálható elektronikai hordozót fejlesztettek ki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az új technológia lehetővé teszi a tömegtermékeknél használt áramkörök jelentős részének környezetbarát lebontását és újrahasznosítását, közölte az intézmény. Géci Attila, a BME elektronikai technológia tanszékének munkatársa elmondta, a biológiailag lebontható elektronika területén a magyar kutatócsoport a világ élvonalába tartozik, míg a nemzetközi versenytársak elsősorban vízben oldható megoldásokkal kísérleteznek, a magyar fejlesztés a komposztálhatóságra fókuszál. A fejlesztés célja az egyre növekvő elektronikai hulladékmennyiség radikális csökkentése. A hagyományos veszélyes anyagokat is tartalmazó műanyag komponensekkel szemben az új technológia, amelyben egy győri vállalat is közreműködik, lehetővé teszi, hogy az egyszerűbb áramkörök, akár 90, a bonyolultabb alkatrészek, például a vezérlő panelek, 70-90%-a lebontható vagy újrahasznosítható legyen. Eddig ezeknek a hulladékoknak az újrahasznosítására nem volt bejáratott folyamat, csak égetéssel tudtak megszabadulni tőlük. Több mint 270 tonna élelmiszer adományt adtak össze a vásárlók a Magyar Élelmiszerbank Egyesület felhívására az ország mintegy 436 áruházában a hétvégén. Az 5500 önkéntes részvételével szervezett akcióban az Élelmiszerbank 54000 darab egyenként 5 kilós csomagot állít össze a nélkülözésben élőknek. A felajánlott termékek között a köretfélék voltak a legnépszerűbbek, tésztából például 64000 kilónyi adomány érkezett. Sok vásárló gondolt a közelgő gyermeknapra, ugyanis 23 tonna édesség és bébi étel gyűlt össze. Csökkent ugyanakkor a felajánlott liszt és cukor mennyisége, ezek a korábbi években mindig a lista élén voltak. A legtöbb felajánlás Budapesten és Pest vármegyében történt, de kiemelkedő segítőkészséget mutattak a vásárlók Veszprém, Győr-Moson-Sopron, Fejér, Csongrád-Csanád és Somogy vármegyékben is. Ezen térségek mindegyikében több mint 2500 élelmiszer csomagra való adományt sikerült összegyűjteni. Az adományokat az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezetek közreműködésével juttatják el a nélkülözőkhöz a nyári szünidőt megelőző időszakban. Kerül belőlük gyermekvédelmi intézmények lakóihoz, idősgondozásban élőkhöz, hajléktalan és fogyatékossággal élő emberekhez, valamint nagycsaládosokhoz és egyszülős családokhoz is. Ma 16 órakor lejár a határideje annak, hogy az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok eltávolítsák a kampány időszakában a közterületeken elhelyezett plakátjaikat. A választási eljárási törvény szerint a szavazást követő 30 napon belül, tehát május 12-éig kell eltávolítania a választási plakátokat annak, aki azt elhelyezte, vagy akinek az érdekében elhelyezték. A választási bizottságoknak nincs hatáskörük eljárni a határidőre el nem távolított plakátok ügyében. Az önkormányzatok a határidő lejártát követően maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják.
0: Az időjárásról.
1: Erősen felhős lesz az ég országszerte, de elsősorban keleten napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható még eső, zápor, zivatar. Az északnyugati szelet sokfelé erős viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között várható. A hőmérséklet hajnalban 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Állj fel a padlóról! Második rész. Ha hétszer elesik is az igaz, mégis föl kell. Példabeszédek könyve 24. fejezet, 16-os vers. Íme két további kapaszkodó a talpraálláshoz. Először is ne panaszkodj amiatt, amin nem tudsz változtatni, hanem inkább változtass azon, amin tudsz. Ha a helyzeteden nem is tudsz változtatni, a hozzáállásodon változtathatsz. Hogy miként? Úgy, hogy átprogramozod az elméd Isten igéjével. A Bibliában ez áll, mert aki Istentől született, az legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, ami hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? János apostol első levele 5. fejezet 4. verstől az 5. versig. Másodszor ne zugolódj a fájdalmad miatt, hanem erősödj általa. Amikor a fotóművész Linda Joy Montgomeryvel karrierje csúcsán közölték, hogy meg fog vakulni, egy belső hang ezt mondta neki: ez nem a vég, hanem a kezdet. Verseket kezdett írni, motivációs előadó vált belőle, és megalapította az Igazi Látás intézetet, amely gyermekeknek segít a belső erőforrásaik kiaknázásában. Nem új gondolat, hogy keres célokat a szenvedés közepette. Életveszélyes betegségek, természeti katasztrófák és a holokauszt túlélői, valamint krónikus betegségben szenvedő gyermekek szülei is találtak azáltal reménysugára a sötétben, hogy új célokat kerestek maguknak. A kihívásokon való felülemelkedés megerősít, növeli az önbizalmat és bizakodóvá tesz. A kosárlabdasztár Michael Jordan egyszer így fogalmazott: a karrierem alatt több mint 9000 dobást hagytam ki, több mint 300 meccset veszítettem, és 26-szor fordult elő, hogy rám bízták a meccset eldöntő dobást, de én elhibáztam. Újra meg újra kudarcot vallottam az életem során, ezért vagyok most sikeres. Ugyanezt tapasztalhatod meg te is.
1: Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: mai ige 6201 Kiskörös, postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, a Svéd asztalt, az Európa Rádió délutáni magazin műsorát hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Május 12-e, kedd van, a pongrácok és a gyöngyik ünneplik névnapjukat, köszöntjük őket, és sok boldogságot kívánunk a születésnapot ünneplő hallgatóinknak is. Most pedig következzen a Svéd asztal kínálata 16 óráig röviden. Ismét immanapra hívják a belvárosi reformátusok a híveket május 17-én vasárnap Nyíregyházán. Nem ez lesz az első alkalom, ebben az évben minden hónap egyik vasárnapján imádkoznak a társadalom valamely csoportjában dolgozókért. Az eddigi tapasztalat az, hogy nem csak a meghívottakat, hanem az egész gyülekezetet mélyen érinti az ilyen találkozás, ezt mondta rádiónknak dr. Gál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese.
2: A református egyházban a 2026. évet az imádság évének szenteltük, és folyamatosan egymás utániságban felosztottuk a társadalom különböző területén dolgozókat, vagy az arra a szakterületre készülőket, vagy már nyugdíjba vonultakat, hogy meghívjuk, megvendégeljük őket lelkiképpen elsősorban, megköszönjük a munkájukat, készítsük a munkájukra, szolgálatukra őket, és most a májusi hónapot azokra szenteljük, azokra figyelünk oda, akik a jogszolgáltatásban dolgoznak. Hát nyilvánvalóan ez egy nagyon széles terület, nem csak a törvényházban dolgozókra gondolunk, hanem ügyvédekre, jogi szakemberekre, akár hivatalokban dolgozó és a joggal kapcsolatos területen dolgozókra. A büntetés végrehajtásban dolgozókra is szeretnénk odafigyelni, hiszen ez egy különleges terület, ez egy nehéz kihívás azok között lenni naponta, akik a büntetésüket töltik.
1: Végig kíséri az életemet a futball, ezt mondta Pap Attila, aki megkapta a Vármegyei Foci Hangja díjat, amit a Szabolcs-Szatmár Bereg labdarúgásáért vehetett át a fehér gyarmati sportszakember.
3: Én azt gondolom, és ezt szeretném legalábbis, hogy ameddig bírom, akkor ez működjön az életben. Én hiszem, hogy még a sport még tartogat számomra még nagyon sok izgalmas pillanatot és nagyon sok élményt, és szinte adományként tekintek arra, hogy a sport közelében lehetek.
1: A szakemberek szerint is fontos az érintés, az ölelés, és nagyon fontos az is, hogy már csecsemőkortól minél több pozitív érintést kapjanak a kisgyermekek, hiszen ez kihat testi-lelki fejlődésükre.
4: Nagyon érdekes, és nem olyan köztudott. Ez a hormon, ez az oxitocin, ez befolyásolja az idegrendszer működését. Mert hogy a hormon arra késztet, hogy én a társas kapcsolatokat keressem, és az antiszociális viselkedést pedig csökkenti. Tehát innentől kezdve ez nagyon erősen befolyásolja, hogy egy gyerek, akit simogatnak, megérintenek, később a társas kapcsolataiban ő hogy tud működni.
1: Ezekkel a témákkal várjuk tehát Önöket a Svéd asztal kínálatában 16 óráig. Tartsanak velünk!

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Ismét immanapra hívják a belvárosi reformátusok a híveket május 17-én vasárnap Nyíregyházán. Nem ez lesz az első alkalom, ebben az évben minden hónap egyik vasárnapján imádkoznak a társadalom valamely csoportjában dolgozókért. Az eddigi tapasztalat az, hogy nem csak a meghívottakat, hanem az egész gyülekezetet mélyen érinti az ilyen találkozás. Ezt mondta rádiónknak dr. Gál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese. Gál Tamás interjúja következik.
2: A témánk pedig, hát mondhatjuk azt is, hogy visszatérő, mert hogy minden egyes hónapban egy bizonyos vasárnap imanapot tartanak a társadalom különböző szegmensében dolgozókért imádkoznak, de nem csak értük imádkoznak, hanem őket is bevonják az imádságba, és hát májusban is így lesz ez, kezemben egy gyönyörű szép meghívó.
3: Így van, hát ez nem is visszatérő alkalom, hanem egy közén költözött alkalom, lehetőség az imádság éve kapcsán, ugye a Református Egyházban a 2026. évet az imádság évének szenteltük, és folyamatosan egymás utániságban felosztottuk a társadalom különböző területén dolgozókat, vagy az arra a szakterületre készülőket, vagy már nyugdíjba vonultakat, hogy meghívjuk, megvendégeljük őket lelkiképpen elsősorban, megköszönjük a munkájukat, készítsük a munkájukra, szolgálatukra őket, és most a májusi hónapot azokra szenteljük, azokra figyelünk oda, akik a jogszolgáltatásban dolgoznak, hát nyilvánvalóan ez egy nagyon széles terület, nem csak a törvényházban dolgozókra gondolunk, hanem ügyvédekre, jogi szakemberekre, akár hivatalokban dolgozó és joggal kapcsolatos területen dolgozókra, a büntetés végrehajtásban dolgozókra is szeretnénk odafigyelni, hiszen ez egy különleges terület, ez egy nehéz kihívás azok között lenni naponta, akik a büntetésüket töltik, meg újuló erő kell ehhez, meg fizikum is, hogy talpon tudjanak maradni. Azt tudják a kedves hallgatók, hogy a Református Egyház is végez börtönmisszió szolgálatot. A rendvédelem, ez is egy gyönyörű terület, rendőrök, rendőri hivatalokban dolgozók, vagy éppen a járőrökre gondolunk, vagy a tiszti rangban levő rendőröket is szeretnénk üdvözölni a gyülekezet közösségében. A honvédelem területén is dolgoznak, bár külön csoport Nyíregyházán nincs, laktanya nincs, de azt tudjuk, hogy van egy középiskolai specializáció, ezt talán így lehet a legjobban mondani, ahol a középiskolai katonai kollégium rendszerben készülhetnek fel a fiatalok a rendvédelemre. Az őket tanítók is ide tartoznak természetesen. Katasztrófavédelem, a mindennapjainkban biztonságot adnak a tűzoltók, akik pillanatokon belül ott vannak a krízis helyzetben, nem csak tűz esetén, hanem egy-egy balesetnél. Szóval őket várjuk, nem bontottam ki ezeket a területeket, de a kedves hallgatók biztosan érzékelik ezeknek az összetettségét. Ugye az hangzott el, hogy őket is bevonjuk az imádkozásba, nyilvánvalóan nem állítunk ki senkit a középre az úrasztalához, nem kényszerítünk megszólalásra. Inkább azt szeretném hangsúlyozni, hogy a megbecsülésünket kérjük, hogy fogadják el a református gyülekezet közösségében itt a Kálvin téren. Imádkozni fogunk nem a lelki pásztorok csupán, hanem presbiterek vagy egy-egy szakterületen élő dolgozó és a gyülekezetben aktívan résztvevő, ezt a feladatot elvállaló testvérek fognak imádkozni. Hálaadást mondunk, aztán kéréseinket fogalmazzuk meg, könyörgéseinket. Nem csak értük, hanem azokért az emberekért, akikhez ők kimennek mondjuk egy-egy kritikus helyzetben, vagy éppen a jogi eljárás során védik őket, vagy éppen vádolják egy-egy elkövetett hiba, bűn vonatkozásában. Az eddigi tapasztalat az, hogy nagyon mélyen érintette a gyülekezetet, és azokat, akiket meghívtunk, azokat is mélyen érintette ez a találkozás. tehát csak azokat a gyülekezeti tagokat várjuk, akik minden vasárnap itt vannak ezekről a területekről, hanem ezen az úton is hadd bátorítsak bárkit, aki református kötődésű, ritkán találkoztunk, jöjjön el ezen a vasárnapon, és kérje az Isten áldását, fogadja el a köszönetünket és a megtisztelő szavainkat, mert a társadalom úgy tevődik össze, úgy lesz egészséges, hogyha az egyház azt teszi, ami a dolga, most az a dolgunk, hogy ezeket az embereket Isten színe elé vigyük, megbátorítsuk, megerősítsük a hivatásukban. Említettem, hogy az erre a pályára, vagy ilyen pályára készülőket is várjuk, ez mindig visszatérő mozzanat ezekben a riportokban is, hiszen hát a pályaválasztás egy komoly dolog a fiatalok életében, akár középiskolások, akár egyetemisták legyenek. Jó azt úgy elkezdeni, hogy Isten erejével, és hát a megbecsülésünk az pedig túlnyúlik az aktív dolgozókon, mert rengetegen vannak, akik már nyugdíjasok ezekről a területekről, de becsülettel, hűséggel végig szolgálták, inkább ezt a szót mondhatom, ezeken a területeken az életüket, és hát velük meg azért jó megállni, mert jó rájuk nézni, akár időskorúak legyenek, vagy még jó középkorúak, az mindig olyan tiszteletet vált ki a belőlünk, én azt gondolom, nem csak belőlem, hanem a református egyháztagokból is, amikor egy életgondolkodású jogásszal, ügyvéddel találkozunk, egy börtönben éveket dolgozóval, egy katonával, egy rendőrrel, vagy éppen egy tűzoltóval találkozunk, azaz tiszteletet parancsol, ha valaki méltósággal, igyekezettel dolgozta végig az életét.
2: Esperes úr, és akkor úgy kérdezem, mint a Nyírségi Református Egyház megye esperesét, hogy a többi gyülekezet hogyan dolgozza fel a témát?
3: Hát minden gyülekezetnek mások az adottságai, mások a kihívásai, ugyanazt az Urat imádjuk. Én azt gondolom, hogy sokszínűen, jó leleményességgel, ifjúsági csoportokban, abban teljesen biztos vagyok, hogy különböző speciális programokat szerveznek, tényleg gyülekezeti arculatnak és lehetőségnek megfelelően. Ima közösségek jönnek létre, ahol rendszeresen könyörögnek nem csak ebben a megközelítésben, ahogyan mi itt a Nyíregyházi Városi Gyülekezetben gyakoroljuk, hanem mondjuk a világ eseményeit lekövetve, vagy az ország eseményeit lekövetve, illetve azokat a kihívásokat szem előtt tartva, amelyek kell szembesülnünk kell, és amiket nem kerülhetünk meg. Ifjúsági programjainkban is előkerülnek ezek a kérdések, az imádkozás lehetősége, területi presbiteri találkozót szántunk erre Nagykállóban már az eddigiekben is, meg nyilván még a későbbiek során is, illetve az imádság lényegéről több bibliórai közösségben vagy prédikációban adunk tanítást, hiszen olyan magától érthetődően hangzik ez, hogy imádkozzunk. Persze van mihez nyúlni, mert az Úr Jézus a mi atyánkot hagyta hátra, amit minden keresztény ember, azt gondolom, hogy minden nap imádkozik, nem csak elmondja, hanem imádkozza, de az imádkozásnak a bibliai lényegét is fontos újra elővennünk és újra felidézni, milyen féle imádságok vannak, hogy nem csak kérni lehet az imádságban, hanem meg is lehet köszönni az Istennek, hálát lehet adni egy-egy nap dolgaiért, vagy egy életszakaszért. A hibáinkat sem érdemes cipelni, meg rejtegetni, hanem ezt úgy hívjuk, hogy bűnvallás, és arra tanít bennünket Jakab levele, hogy valljuk meg egymásnak a bűneinket. A mi egyházi rendünkben nincs a gyónásnak az a gyakorlat, ami a katolikus testvéreknél van, de a gyónás lényege szerint nálunk is egy gyakorlat. Alapvetően Istennek valljuk meg a bűneinket, és kérjük attól való megszabadulást. Aztán a közbeni járás nagyon-nagyon fontos dolog, amikor Mózes példáján, vagy a tanítványok példáján magunkra vállaljuk a család egy-egy tagjának, vagy közösségének, vagy a társadalomnak egy-egy területét, annak a terheit, és kopogtatunk az Istennél, hogy segítsen ne csak rajtunk, hanem rajtuk, illetve ezeken a kérdéseken is.
2: Az imanapon, és akkor visszakanyarodva a nyíregyházi gyülekezethez, az imanapok nyáron is meg lesznek tartva?
3: Így van, mivel Isten nem megy szabadságra, így az egyháznak se lehet szabadságra mennie. Nyilván némi humorral fogalmaztam ezt meg. A nyári hónapokban is várjuk szeretettel a megcímzetteket, a meleggel együtt, a meleg ellenére. Télen is tartottuk a hidegben, úgyhogy nem hiszem, hogy időjárás függő lenne az imádkozás. A decemberi hónapot hagytuk szabadon a tervezésünk szerint, de aztán betöltése került, mert rájöttünk arra, hogy az egyházi szolgákat kihagytuk, kántorokat, lelkipásztorokat, hitoktatókat, vallástanárokat, és egy valamelyik adventi vasárnap arra fókuszálunk majd, hogy Istennek a hivatalos-hivatásos szolgáiért is imádkozzunk, hogy adassék az ige a számunkra, hogy hitelesen tudjuk azt prédikálni.
1: Ismét imanapra hívják a belvárosi reformátusok a híveket május 17-én vasárnap Nyíregyházán. Nem ez lesz az első alkalom, ebben az évben minden hónap egyik vasárnapján imádkoznak a társadalom valamely csoportjában dolgozókért. Az eddigi tapasztalat az, hogy nem csak a meghívottakat, hanem az egész gyülekezetet mélyen érinti az ilyen találkozás. Ezt mondta rádiónknak dr. Gál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese. Gál Tamás interjúját hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Végig kíséri az életemet a futball, ezt mondta Papp Attila, aki megkapta a Vármegyei Foci Hangja díjat, amit a Szabolcs-Szatmár Bereg labdarúgásáért vehetett át a fehér gyarmati sportszakember. Játékvezetőként, a szakmai munka felelőseként és speakerként is letette a névjegyét Papp Attila, aki úgy érzi, a dr. Szabolcsi Józsefről elnevezett díj számára egy életpálya magas fokú elismerése. Papsit rengetegen a Vármegyei Foci és Futszal számos eseményének hangjaként ismerik. Műsorvezetéseinek, közvetítéseinek köszönhetően az interneten is számos mérkőzés nyomon követhető. Széles Szabolcs kollégánk beszélgetett Papp Attilával.
2: Gondolom ez egy élethosszígtartó kapcsolat közöttetek, te közötted és a sport között, tehát nem hiszem, hogy el tudod engedni, vagy el kell, hogy engedd, hanem amíg bírod, addig fel fogod emelni azt a mikrofont is.
3: Így van, de én azt gondolom, és ezt szeretném legalábbis, hogy ameddig bírom, akkor ez működjön az életben. Én hiszem, hogy még a sport még tartogat számomra még nagyon sok izgalmas pillanatot, és nagyon sok élményt, és szinte adományként tekintek arra, hogy a sport közelében lehetek, mint hogy az élet egyéb területein is, ugye műsorvezetés, például most ugye te magad, Szabi, meghívtál itt egy média ismeret foglalkozásra, ahol például a gyerekektől, a ti gyerekeitektől, amit kaptam most, az is egy csodálatos élmény volt, tehát hihetetlen értéket teremtettek, én azt gondolom itt az iskolában ezzel, amit létrehoztatok. Na most a sport is egy olyan szelete az én életemnek, ami az ilyen adományokat, az ilyen ajándékokat nyújtja az ember számára, és ezáltal lelkileg sokkal, de sokkal gazdagabbá lehet válni, ha már testileg ugye nem is úgy érzed magát az ember, mondjuk 18 évesen.
2: Meglepődtél a díjazáson? Volt róla?

0: láttam Balogh István Kenyér, a Gergely Ugornyai csapat minden esevit be, Nyíregyházára ő forrazott oda be, és ott adták ezt át. Szinte szédültem, forogtak az események akkor úgy velem, akkor még sokkal jobban fájt a lábam is, de akkor tényleg szinte minden fájdalmat el tudtam feledni, és elképesztő jól esett, és mondom, ez az én életemben valahol egy olyan megerősítés, ami azt igazolja, hogy valahol jó dolgokat is letett az ember az élet nagy asztalára.
1: Megyénkben is zajlik a hátsó főves futballmentő túra, ez a népszerű program, hogy olyan helyekre is elvigyék a focit, ahol már nincs, vagy ahol még nincs. Hogyan látod most a vármegyei térképet, hogyha nézzük a futball területén, hogy állnak a megyebeli foci csapatok, büszkék lehetünk arra, van elég focisták, vagy azért még van mit javítanunk?
0: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye is kezd azzal a problémával küzdeni, ami országos és nagy gond. Ezért is a hátsó füves, amit említettél, egy fantasztikus kezdeményezés, ugye egy Csillag Péter, a Nemzeti Sportújságíróját mindenféleképpen meg kell említeni, egy óriási vezéregyénisége a hátsó füves pályafutásának, hogy ez ilyen szinten mozoghat, és itt Szatmárban is hál' Istennek van rá vevő, vannak sportemberek, akik mellé álltak. Nagyon nagy gond van, nagyon kevés a gyerek. Egyre kevesebb a gyerek, akit a sportba be lehet vonni, és hát ugye sorra szűnnek meg csapatok, sajnos most is nagyon sok visszalépés van. Ez nem csak itt a mi megyénkben, országosan is. Azt gondolom, hogy van most már infrastruktúra, vannak nagyon szuper pályáink, sajnos az lesz a gond, hogy egyre kevesebb a bevonható fiatal a sportba, és ez a jövőben is bizony-bizony nagyon komoly gondot jelenthet majd. Ifjúsági csapatok nem tudnak kiállni sorra létszámhiány miatt. Úgyhogy itt a sport jövője szempontjából erre óriási hangsúlyt kell fektetni, hogy valahogy minél több fiatalt bevonni. Akár az is, hogy például a női focit egyre népszerűbbé tenni, ami ugye Amerikában már óriási léptékben fejlődik, de nálunk is egyre több lány szereti egyébként a focit. Tehát én nagyon-nagyon bízom benne, hogy azért még hosszú és szép jövője van a focinak, amihez nagyon kellenek az olyanok is, mint mondjuk a Szoboszlai Dominik, aki ugye egy óriási példakép és vonzó lehet a fiatalok számára, vagy itt Szatmárról beszéljünk, itt ugye Kovács Bendegúz példája, Kovács Otto, ugye Tunyog Matolcsi kötődéssel, bíró édesapa, aki a gyerekével itt Hollandiában, és most majd az AZ Alkmárnak gyakorlatilag a felnőtt csapatának kezdő tagja, európai szinten hatalmas tehetségnek tartják. Tehát az ilyen példaképek, ha lesznek, ezek is vonzhatják a fiatalokat. Én nagyon-nagyon bízom benne, hogy a focinak, mivel óriási múltja van, és nagyon szép még a jelene is, de hogy lesz jövője is, lesznek olyan fiatalok, akikért érdemes lesz majd kimennünk meccset nézni.
1: Ugye itt a fiataloknak a hiánya szerintem más területeken is valószínű érezhető, viszont az is kérdés, vannak-e megfelelő szakemberek, van-e elegendő szakember, hiszen ha ilyen elhivatott emberek, mint te magad is, odaállnak egy ilyen jó ügy mellé, a futball mellé, akkor valószínűleg van jövő. Hogy látod, van-e megfelelő szakembergárda, aki tudna foglalkozni, ha lennének fiatalok, azokkal a fiatalokkal, akik érdeklődnek is, és megvan bennük még a tehetség is.
0: A magyar edzőképzés, én azt gondolom, európai szinten is egy elismert. Van nagyon sok tehetséges, volt pályafutással bíró futballista, akik ott vannak, és utánpótlásban is tevékenykednek. Ugye itt az nagyon fontos, hogy az utánpótlásban is minél képzettebb szakemberek kerüljenek, ne csak felnőtt csapatok mellé. Azt gondolom, hogy ebben egyébként talán itt Magyarországon nem is állunk olyan rosszul, tehát szakemberben. Amivel már több gond és probléma van, ugye visszatérve a kis településekre, hogy ugye a kis falvak általában mindig volt egy ilyen mindenes, aki jött, ment, egy Csita Jánk majd is van, egy Biró János Szamosújlakon, egy kis Jóska Hermán Szegen, meg hát még ugye rengeteg-rengeteg példát lehetne sorolni. Sajnos az ilyen minari kedélyi a magyar labdarúgásnak, no ők, ott a kis csapatok, mert ők vannak kikopóban. Az ilyen mindenesek, akik éjjel-nappal mindent megtesznek azért, hogy foci legyen a településen, vagy egy kenyeret említsek, ugye, vagy egy Fodor Bandit, ugye Gergely Ugonya, vagy Nagy Ecsedő, szóval ezek az emberek vannak egy kicsit eltűnőben, és ezeket kellene megtalálni a településeken is, hogy meglegyen ez a közösségi élet. Az a település, amelyiknek a foci csapata megszűnik, hát bizony, azt gondolom, egy kicsit a közösségi életnek egy nagyon fontos szintere, egy nagyon fontos helyszíne is megszűnik azáltal, ahol az emberek összejöhettek vasárnap, amikor tényleg el lehet délelőtt menni az Isten tiszteletre, el lehet menni a templomba, ne adj Isten, még be lehet menni a kocsmába és egy üveg sört meginni, és utána még le lehet menni a foci meccsre, ahol együtt lehet szórakozni. Szóval a futball, a sport, azt gondolom, hogy óriási szerepet tölthet be az emberek életében, és a kis települések, nem csak a városok, de a kis települések életében is, ezért mindent meg kell tenni, hogy ez fennmaradhasson.
1: Hogyan fog telni neked a nyár? Hiszen most a lábaddal látom, hogy még nem vagy a legjobb formában, viszont a nyáron is azért sok sportesemény lesz, amellett, hogy ugye van egyfajta pihenő is, hiszen azt is kell tartani, amellett azért ilyenkor szervezik a rendezvényeket, szervezik a sporteseményeket, és valószínűleg Papa Tilának a telefonja fog csörögni.
0: Hála jó Istennek, Szabi, el lehet mondanom, hogy nagyon sok sporteseményre hívtak már a nyáron is, meg ugye egyéb jellegű rendezvényeken is lesz az ember, de például már májusban most Paposon futófesztivál, nagyon örültem neki, hogy ott is például egy ilyen

0: rendezvény lesz, és Füzérradványon lesz, egy gyönyörű környezet, mert tavaly is a futófesztiválnak voltam a speakere, ahol jelen lehetek. Szamoskén a Buzánszki emléktornát ismét meg fogják szervezni, tehát újból lesz majd. Balkányban minden évben nagyon rangos nemzetközi utánpótlásabb drogótornán tudok ott lenni. Nyírbátorba hívtak, Fehérgyarmaton a Vigasságok Kupa, ami ismét egy óriási nagy rendezvény lesz egyébként, foci utánpótlásban is nagyon nagy klubok jelezték a részételüket. Szóval, hát sporttal telített lesz a nyár, hát bízom benne, hogy ez a láb is fogja bírni.
1: Szeretnék még egyszer gratulálni a díjazásodhoz, a dr. Szabolcsi József díjhoz, amelyet szerintem joggal érdemeltél ki a hosszú évtizedek óta végzett tevékenységed miatt, amit a futball területén is elértél, és bízunk benne, hogy még nagyon sok évig, legalább addig, ameddig csináltad eddig, folytatásképpen fogod végezni ugyanezt a munkát, ugyanilyen lelkesedéssel és egészséggel, ami a legfontosabb. Kívánunk ez nagyon sok áldást a jó Istentől.
0: Nagyon szépen köszönöm, Szabi, és neked, valamint itt iskolátok tantestületének is jó pihenést kívánok a nyárra. Az Európa Rádiónak nagyon sok hallgatót kívánok, és kívánom, hogy te is még nagyon sokáig ezt a sok-sok értéket közvetítsd itt a térség számára. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon megbecsülendő dolog, hogy nagyon-nagyon hasznos emberekkel, értékes emberekkel tudsz interjúkat készíteni, olyan interjúkat, amik azt gondolom, hogy érdeklik az embereket, és ami által az emberek is egy kicsit érzelmileg, lelkileg is többé válhatnak. Úgyhogy mi is köszönjük a te munkádat.
2: Végig kíséri az életemet a futball, ezt mondta Pap Attila, aki megkapta a Vármegyei Foci Hangja díjat, amit a Szabolcs-Szatmár-Bereg labdarúgásáért vehetett át a fehérgyarmati sportszakember. Játékvezetőként, a szakmai munka felelőseként és speakerként is letette a névjegyét Pap Attila, aki úgy érzi, a dr. Szabolcsi Józsefről elnevezett díj számára egy életpálya magas fokú elismerése. Papsit rengetegen a Vármegyei Foci és Futszal számos eseményének hangjaként ismerik. Műsorvezetéseinek, közvetítéseinek köszönhetően az interneten is számos mérkőzés nyomon követhető. Széles Szabolcs kollégánk beszélgetett Pap Attilával.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: A szakemberek szerint is fontos az érintés, az ölelés, és nagyon fontos az is, hogy már csecsemőkortól minél több pozitív érintést kapjanak a kisgyermekek, hiszen ez kihat testi-lelki fejlődésükre. Dr. Sárvári Andrea pszichológussal Pokrovenszky Gergely beszélgetett az ölelés fontosságáról.
2: Ölelnek még az emberek?
3: Hát én azt gondolom, hogy van, aki szeret, és van, aki kevésbé szeret, és az egyik jellegzetes különbség, amit akár az utcán is láthatunk, az a korosztályok közötti különbség. A fiatalok sokkal ölelősebbek, főleg ugye a lányok, ez is egy különbség, hogy a nők között ez gyakoribb, meg a fiatal lányok. Még az idősek között ez kevésbé, és akár furcsa is, és érthetetlen, és én azt gondolom, hogy azért, mert ők egy teljesen más világban szocializálódtak. Tehát a mi világunk, a mai kor, és azt gondolom, ebben jelentősége van, vagy szerepe van a pszichológiának is, sokkal megengedettebb az érintéssel kapcsolatosan, hiszen a pszichológia tudománya most már tényleg tudományos alapokon tudja azt megmagyarázni, hogy miért jó az, hogyha megölelünk valakit, vagy miért jó az, ha megérintünk valakit. De hát ezek az utóbbi kb. 20 évnek az eredményei, amik az idősek számára nagyon, nagyon furcsák, akár hihetetlenek is.
2: A gyerekek testi-lelki fejlődéséhez elengedhetetlen az ölelés, de később hogyan hat rájuk?
3: Én nem csak az ölelésről beszélnék egy pillanatra, hanem magáról a testi kontaktusról is, ami valóban, ahogy mondja, befolyásolja az érést. A csecsemők és a kisgyerekeknél ez egyértelműen most már kimutatták, hogy azok a gyerekek egyszer lassabban fejlődnek, akiket kevesebbet érintenek, kevesebbszer simogatnak. Ennek az oka pedig az, hogy van egy úgynevezett oxitocin nevű hormon, aminek a növekedése az együtt jár az endorfin, a boldogság hormonoknak a növekedésével, és ennek így együtt van egy fájdalom és szorongás csillapító hatása. A másik, amit erről az oxitocin hormonról tudni kell, hogy ez a szülés és a szoptatásnak a hormonja akkor indul be nagyon erősen a nőknél, és ami nagyon érdekes és nem olyan köztudott, ez a hormon, ez az oxitocin, ez befolyásolja az idegrendszer működését. Mert hogy a hormon arra késztet, hogy én a társas kapcsolatokat keressem, és az antiszociális viselkedést pedig csökkenti. Tehát innentől kezdve ez nagyon erősen befolyásolja, hogy egy gyerek, akit simogatnak, megérintenek, később a társas kapcsolataiban ő hogy tud működni. Azok a babák, akiket érintenek, ők ugye ezt tanulják meg, és nagyon szerencsés babák, mert hogy önmagában ugye az érintés és a simogatás az egy nagyon kellemes érzéssel jár, és számukra ez lesz a természetes. És ők azok, akik felnőttként valószínű jobban is tudnak adni ilyen érintést és ilyen nonverbális eszközt. Még azok, akik nem tanulják meg ennek a jótékony hatását és a kellemes érzését, ők inkább kerülni fogják. Lehet, hogy akár valaki számára fenyegető is lehet, inkább azok a később felnőttek, de gyerekként, akik két dolgot tanulhatnak meg egy felemelt kézről. A felemelt kéz az indíthatja a simogatást és az ölelést is, ugyanakkor indíthatja a megütést, a pofont, a bántalmazást is. És ezek a gyerekek akár teljesen ilyen összezavarodott viselkedést is mutathatnak, mert hogy nem tudják, hogy melyik jön. Úgyhogy a gyerekek, akik különböző élményt kapnak egészen kicsi korukban, az azért el tudja őket kísérni felnőttként, tehát, hogy akik felnőttként ilyen nagyon tartózkodóak, akár csak, ha onnan megfigyeljük, hogy megöleli őket valaki, de a karjuk mereven maguk mellett marad, igen, nem tud vele mit kezdeni. Ugyanakkor a jó hír számukra az, hogy megtanítani szerintem az egyik legkönnyebb dolog az, hogy ezt elfogadják, hiszen ez önmagában jó. Az ölelés az egy pozitív, serkentő hangulatot facilitál, gerjezt, mert hogy ilyen együtt jár, ahogy mondtam, ezekkel az endorfin hormonokkal, úgyhogy ezzel lehet élni, tehát akár tudatosan is lehet élni azzal, hogy megölelek, hagyom, hogy megöleljenek, illetve az ölelésnek lehet egy harmadik fajtája, hogyha nincs, aki megöleljen, akkor saját magamat. Tehát, hogy lehet ezt akár így tudatosan is magamnak megadni ezt az ölelést, és csak zárójelben egy pillanatra megjegyzem, hogy amikor nagyon fáj nekünk valami, nagyon kétségbe esettek vagyunk, akkor is jellemző ez a megölelés, amikor szinte így magunkba kapaszkodunk, de hogy önkéntelenül hozzuk ezt a testtartást, és hogyha ezt adott esetben tudatosan használjuk, hogy megérintjük a két felkarunkat, az ellentétes karunkkal, kicsit megsimítjuk önmagunknak a karunkat, lehunjuk a szemünket, és próbáljuk ezt megélni. Akár elképzelhetjük azt is, hogy valaki adja nekünk, főleg, hogyha nincs mellettünk az a szerettünk, az nagyon jótékony hatással tud ránk lenni, és élhetünk ezzel az eszközzel, és éljünk is.
2: Nagyon sokan nem tudják kimutatni a szeretetüket, de lehet, hogy másnak más a szeretet nyelve.
3: Biztos. A szeretet nyelv az azt gondolom egy nagyon jó modell ebbe gondolkozni, hogy sokféleképpen fejezhetjük ki a szeretetünket, és valóban ebből az egyik ez a fizikai kontaktus, de hát lehet máshogy is, ugye, hogy a időt szánok a másikra, hogy megcsinálok neki valamit, és ez főleg... Most ha szakemberként válaszolok erre a kérdésre, akkor a pároknál nagyon fontos, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy egy pár két tagjának ugyanaz a szeretet nyelve. Ez viszont nem jelenti azt, hogy nem szeretik egymást. És amikor ők ezt elkezdik megérteni, hogy a másik hogy tudja kimutatni az érzését, és hogy az szeretet, csak a kimutatása más, ez egy fontos felismerés lehet. Az, hogy ez elége adott esetben, az nem biztos, hiszen az ölelésnél maradva egy pillanatra, az ölelés az nagyon fontos a párkapcsolatokban. Virginia Satir, egy híres családterapeuta mondta, hogy a 4 ölelés naponta az, ami a túléléshez kell, a 8, ami a szinten tartáshoz, és a 12 az, ami úgy előrébb viszi a fejlődésünket és a párkapcsolatot is. Nem gondolom, hogy biztos, hogy ezek a számok így vannak, de hogy a pároknak az ölelése, akár egymás ölelése, és a gyerek előtt egy pillanatra visszakapcsolódva a gyerekhez. Tehát, hogyha a gyerek azt látja, hogy apa anya megöleli, megsimogatja egymást, akkor ez is beépül. Tehát akkor az ő kis fejében a párkapcsolathoz ez a minta is társul, mert hogy az is lehet, hogy a párkapcsolatban ez kevésbé működik, viszont az anyukák a gyerekükkel ezt nagyon tudják működtetni.
1: A szakemberek szerint is fontos az érintés, az ölelés, és nagyon fontos az is, hogy már csecsemőkortól minél több pozitív érintést kapjanak a kisgyermekek, hiszen ez kihat testi-lelki fejlődésükre. Dr. Sárvári Andrea pszichológussal Pokrovenszky Gergely beszélgetett az ölelés fontosságáról.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svédasztal című műsorunk első órájának végéhez értünk. Maradjanak velünk a folytatásban is, hamarosan jönnek a hírek, majd várjuk vissza Önöket a Svédasztal kínálatával.
0: 16 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
2: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Az első dolga lesz megemelni a legalacsonyabb nyugdíjat, senki nem kaphat 120 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat Magyarországon, jelentette ki Kármán András pénzügyminiszter jelölt képviselői kérdésre kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának ülésén. Közölte, emellett rendkívüli nyugdíjemelést adnak a havi 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjjal rendelkezőknek, és megtartják a 13. és 14. havi nyugdíjat. Az EU-ban a GDP 10%-át költik nyugdíjra, míg Magyarországon alig 7,5%-ot, vagyis az európai átlagnál kevesebbet, ami komoly társadalmi probléma. Az átlag nyugdíj leszakadt a nettó átlagbértől, elszakadtak egymástól a kis és a nagy nyugdíjak. Hozzátette, 2008 óta nem nőtt a minimál nyugdíj nominális értéke, és több mint 400 ezeren kevesebb, mint 140 ezer forint nyugdíjat kapnak. Ez egy európai társadalomban nem elfogadható, hangsúlyozta. Azt mondta, másfél hónapra van szükség az idei költségvetési helyzet pontos feléréséhez, ezt követően tudják majd tervezni a következőt. Hatalmas ütemben nőtt a használatba vett új lakások száma az észak-alföldi régióban, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. A KSH szerint a régióban 69%-kal több új lakást vettek birtokba az esztendő első negyedévében, mint a korábbi időszakban, ráadásul az építési kedv is kiugróan élénkült. A megyei jogú városok közül is a régió két vármegye székhelye, Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki. Előbbiben 100, míg utóbbiban 363 új építési engedélyt adtak ki. A Magyar Marketing Szövetség elnöke a marketing ökoszisztéma tisztulását várja, és erősíteni az együttműködést a kormányzattal. Hinora Ferenc szerint a kommunikációs és reklámszakmai összefogásoknak az elmúlt 16 évben nem volt valódi súlyuk az érdekegyeztetési folyamatokban. Az MMS-nek esélye sem volt ellenállni a hatalmi berendezkedésben, ezért tudatosan építkezésbe kezdett a szakmai fejlődés érdekében, tagjai számát megtízszerezte, és olyan projektek felé fordult, amelyek függetlenek voltak a kormányzattól. A választás után elérkezett az idő, amikor a szakmai szervezeteknek végre súlya lehet, ezért a szövetség más szervezetekkel együtt etikai és közbeszerzési ajánlásokat szeretne kidolgozni a tiszta viszonyok érdekében. Kiemelt feladatnak tekintik az állami vállalatok szakmai reintegrációját, mert az együttműködések hiánya a szakmai fejlődés és a piaci versenyképesség rovására ment. A másik fontos kötelezettsége a kommunikációs iparágnak a társadalmi megítélés javítása. A kommunikáció ugyanis jó dolog, ha jóra használják, de csak akkor működik, ha mindenki betartja a közös szabályokat. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal legfrissebb elektromobilitási jelentése alapján 2025 végén már 4227 engedélyköteles elektromos töltőberendezés üzemelt Magyarországon. Hangsúlyozták, 2025-ben intenzíven bővült a magyar elektromos töltő infrastruktúra, A 2024-es évvégi adatokhoz képest több mint 1000 berendezéssel több üzemelt Magyarországon. Az engedélyköteles elektromos töltő berendezések száma mellett nőtt a töltésre fordított energiamennyiség negyedéves értéke is, elérte a 12.630 megawattórát. A legtöbb töltőberendezés továbbra is a fővárosban volt elérhető, 1462 darab, Pest vármegyében 510, Hajdú-Bihar vármegyében 415, Veszprém vármegyében 210 berendezés üzemelt, míg Nógrád vármegyében mindössze 31 berendezés állt a felhasználók rendelkezésére. Muzsikál az erdő a Hírös Városban címmel május 16-án a kecskeméti Nyíri erdőben, május 17-én pedig Lakitelek tőserdőn várják a közönséget. Szombaton a Nyíri erdőben a Vackorvár erdei iskola területén a gyermekeket kézműves foglalkozások, akvarelfestés, a kecskeméti vadaskert interaktív állatbemutatója, kencekészítés, fafaragás, ölbeli játékok, valamint az Illaberek Bábszínház előadása várja. Az erdei élménysétán a témák között lesz az erdő szerepe a fenntarthatóságra nevelésben, a fenntartható erdőgazdálkodás és a klímaváltozás is. Vasárnap a programok Lakitelek tőserdőn folytatódnak, a családokat kézműves és műhely foglalkozásokkal várják, de vendég lesz a Kackiás Folkszínház is. Zenei programként bemutatkoznak a lakiteleki Ötvös Loránd, általános iskola és alapfokú művészeti iskola, tehetséges növendékei és a Boróka Citera zenekar tagjai. Később a Duo Vocellino különleges dallamait hallgathatják meg a helyszínre látogatók. A Muzsikál az erdő rendezvény sorozat létrehozásának 23. évfordulóját ünnepli idén, fennállása alatt fő célja nem változott. Az erdő és a zene a művészet erejével a környezettudatos fenntartható életvitel irányába mozdítani a rendezvény résztvevőit.
0: Az időjárásról.
2: Erősen felhős lesz az ég országszerte, de elsősorban keleten napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható még eső, zápor, zivatar. Az északnyugati szelet sokfelé erős viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között várható. A hőmérséklet hajnalban 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, folytatódik a Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni magazin műsora, a szerkesztőt Lénárt Vandát hallják. Hamarosan a nap legfontosabb eseményeivel a kalendárium jelentkezik, majd hitéleti gondolatokkal útravalót adunk. Fél ötkor regionális hírösszefoglalónkat, a régió krónikát hallhatják. Ezután témánk lesz, hogy a köznyelvben előszeretettel használjuk a bibliai eredetű szólásokat, kifejezéseket. De vajon minden esetben jól ismerjük ezek jelentés tartalmát, mögöttes értelmét, esetleg a hozzá kapcsolódó szentírásból fakadó történeteket? Ennek járunk utána Kókai Nagy Viktorral, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem docensével, fél öt után nem sokkal. Ez tehát a kínálatunk 17 óráig. Maradjanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, május 12-e Pongrácz nevenapja van, de ma ünnepelnek Achilles, Adonis, Böngér Dalma, Gemma Germán, Gyöngy, Gyöngyvirág, Ivána, Johanna, Koral és Viktor nevű hallgatóink is. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. Ha az események sorába tekintek, akkor azt látom, hogy 919-ben első Madarász Henriket német királlyá választják ezen a napon. 1635-ben Pázmány Péter esztergomi érsek megalapítja a Nagyszombati Egyetemet. 1664. május 12-én bemutatják Molière Tartuffe című ötfelvonásos vígjátékát. 1703-ban zászlót bont a kuruc felkelés, második Rákóczi Ferenc és Bercsényi Miklós május 12-i keltezéssel kiadja a breznai kiáltványát, és elkezdődik a Rákóczi szabadságharc. 1743-ban ezen a napon Prágában cseh királlyá koronázzák Mária Teréziát. 1832-ben Milánóban bemutatták Donizetti Szerelmi Bájital című két felvonásos vígoperáját. 1907-re ugrunk, amikor is Budapesten felavatják a Zeneakadémia új épületét. 1926-ban Amundsen norvég sarkutató Norge nevű merevvázas léghajóján átrepül az északi sark fölött Umberto Nobile olasz hadmérnök kíséretében. 1944-ben Adolf Hitler az ausztriai Klesheimben József Tizóval és Wojtek Tukával tárgyal a Führer Szlovákiától katonai erőfeszítéseinek fokozását, ütőképes véderő bevetését követeli. 1949-ben, május 12-én véget ér a berlini blokád. 1964-ben ezen a napon a minisztertanács határozatot hoz az MRTV szétválasztásáról, az önálló Magyar Rádió és a Magyar Televízió létrehozásáról. 2007-ben a San José-i orosz nagykövetség épületének konzulátusán 9 embert egy túszul egy fegyveres, akit 4 órával később a helyi rendőrség őrizetbe vesz.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát

0: Érzelem, értelem. A világ hagyományos társadalmai egyfajta jó viszonyt alakítottak ki környezetükkel. Ellenkező esetben nem tartottak volna elég sokáig, mondja a tudomány. Legtöbbjük éppen ezért a környezetre vonatkozó gyakorlati bölcsességet foglalt erkölcsi tanításaiba. Ezek közös témája mindig valamilyen aktuális, személyes és érzelmi, tájhoz való kötődéssel foglalkozik. Mert ősi tapasztalat szerint az embernek megmaradása érdekében szervesen kellett kapcsolódnia a környezetéhez, amely nem csupán élelemforrás és lakóhely volt számára, hanem a szépség, az erő, az izgalom és más emberi értékek forrása. Fontos tudományos megfigyelés, hogy amikor a környezetéhez szervesen kapcsolódó ember közösségekbe szerveződött, a tudás és az érzelem mindig elválaszthatatlanul jelent meg a környezetben végrehajtott összes jelentős tettében. Ha legfontosabbként megpróbáljuk külön választani az egyiket a másiktól, az olyan, mintha azt próbálnánk eldönteni, hogy a cukorban vagy alkoholban melyik a legfontosabb alkotórész, a szén, a hidrogén vagy az oxigén. Hiszen ami igazából lényeges, az a három kombinációjából ered. Persze a cukor különbözik az alkoholtól, mint ahogyan az egyes cukrok és alkoholok is egymástól, de csak azért, mert a három alkotórész különböző módon vegyül bennük. Ezért nincs igaza a téma kutatásában a spirituál ökológusnak, aki inkább az érzelmekkel foglalkozik, s elfelejti, vagy alul értékeli a racionalitást. A fenti gondolatok alapján világos, hogy a környezetünknek részei vagyunk, és a környezetünkhöz való viszonyunk alakulásában mind értelmünknek, mind érzelmeinknek fontos szerepe van. Erre találok példát saját tapasztalataim alapján is. E sorok írója Hajdú Böszörményben töltötte a segédlelkészi évet, ahol megdöbbentően magas volt az öngyilkosok száma. Szinte minden hétre jutott szegényekből. Volt, aki szerint világelső is volt a település, hiszen mi magyarok akkoriban eleve az első-második helyen álltunk ebben a versenyben a világon, nálunk pedig Böszörmény volt az első. Az okokat egyesek abban látták, hogy a TSS-esítés idején a böszörményi embertől elvették a földjét, ami számára az életet jelentette. Értelmével bár úgy, ahogy belátta, hogy már nem az övé a föld, de érzelmei tovább éltek, és az évek során lassan-lassan felörlődtek az idegei. Aki nem találta meg az értelem-érzelem helyes arányát, belehalt az értelmetlen gondolatba. Nem tudom, mi az igazság ebben a bonyolult kérdésben, de az biztos, hogy aki érzelmileg túlságosan kötődik ahhoz, amit fizikailag birtokol, az soha nem tudja feldolgozni a veszteségét. Persze, hogy csak azt tekinti magának az ember, amit szeret, és azért lesz igazán felelős, mint a pásztor a bárányért. Csak a béres fut el a bárányt fenyegető vadállattól, mert nem a magáénak tekinti, és nem úgy szereti azt. Öreg nénik hiába látják be értelmükkel, hogy a kés már régen haszna vehetetlen, de mert annak lelke van, észre sem veszik, milyen fáradtságos vele dolgozni. Van annál százszor élesebb, de amit megszoktak, az az övék. Azért bánnak vele úgy. Ez a boldogság titka. Diktál a Homo sapiens értelme, de nem érzelem nélkül. Petőfinek kenyérből jobb otthon a fekete, mint máshol a fehér. Nyilván ő is tudta, amit tudnia kellett a fehér-fekete problémájáról, de ami az övé volt, amit érzett, azt töltötte be az életét. Aki ránk bízta, ami az övé, tudja, milyenek vagyunk, de szeret minket, ezért bánik velünk, mint sajátjával. A természethez és környezetünkhöz való viszonyunk alakulásában nagyon sokat segítene, ha ez a tudás diktálna az érzelmeinknek is.
1: Útravaló. társulszegődő gondolat.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Önök az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának regionális hírösszefoglalóját hallják 2026. május 12-én 16 óra 30 perckor. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocák Szilvia köszönti Önöket. Hatalmas ütemben nőtt a használatba vett új lakások száma az észak-alföldi régióban, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. A KSH szerint a régióban 69%-kal több új lakást vettek birtokba az esztendő első negyedévében, mint a korábbi időszakban, ráadásul az építési kedv is kiugróan élénkült. A megyei jogú városok közül is a régió két vármegye székhelye, Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki. Előbbiben 100, míg utóbbiban 363 új építési engedélyt adtak ki. Korszerű digitális infrastruktúra, kiberbiztonsági központ, repülési szimulátor és modern laborok is létrejöttek a Nyíregyházi Egyetemen, annak az átfogó fejlesztési programnak köszönhetően, amely több mint 1 milliárd forintos uniós támogatásból valósult meg. A beruházások célja a gyakorlatorientált, versenyképes felsőoktatási környezet kialakítása volt. A fejlesztési programot dr. Kovács Zoltán az elnöki feladatok ellátásával megbízott elnök helyettes ismertette. Elmondta, a beruházások három fő pillérre épültek, a digitális és technológiai átalakulásra, a gyakorlatorientált képzések fejlesztésére, valamint a módszertani innovációkra. A projekt keretében több mint 570 millió forintot fordítottak informatikai és digitális fejlesztésekre, ebből csaknem 451 millió forint jutott hálózatkorszerűsítésre. Emellett 93 millió forintból Cyber Range kiberbiztonsági központ jött létre, míg 130 millió forintból korszerű repülési szimulátort szereztek be. A testnevelés és sporttudományi intézetben több mint 80 millió forintból modern fitness és edzőtermet alakítottak ki, valamint precíziós diagnosztikai sporteszközöket is beszereztek. A mezőgazdasági képzések fejlesztése során mintegy 90 millió forintból korszerű erőgépek és direkt vető technológia került az egyetemhez. A beruházások a fenntartható és talajkímélő gazdálkodási módszerek oktatását segítik. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által támogatott vállalkozásfejlesztési program részeként a hazai kamarai hálózat az idén tavasszal újabb országos kamarai beszállítói programot valósít meg. A program sorozat közvetlen kapcsolatot teremt a nagyvállalatok és a hazai KKV-k között, erősítve a magyar beszállítói láncokat, közölte Párkányiné dr. Csurka Edina. A Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara főtitkára elmondta, a beszállítói program nyíregyházi állomásának időpontja június 3-a helyszíne a Nyíregyházi Városi Stadion lesz. Az országos program célja, hogy a nagyvállalatok könnyebben találjanak hazai beszállító partnereket, erősödjenek az üzleti szinergiák és helyi kapcsolatokra épülő, hatékonyabb beszállítói láncok jöhessenek létre. Mindez alacsonyabb logisztikai költségeket és gyorsabb együttműködést eredményezhet a felek számára. A magyar KKV-k új piacokat találhatnak termékeiknek, szolgáltatásaiknak belföldön, melynek köszönhetően erősödhetnek a hazai beszállítói láncok, továbbá ez nem csak üzleti lehetőséget jelent a kis- és középvállalkozások számára, hanem szakmai fejlődést és kapcsolatokat is kínál a program. Ismét imanapra hívják a belvárosi reformátusok a híveket május 17-én vasárnap Nyíregyházán. Nem ez lesz az első alkalom ebben az évben, minden hónap egyik vasárnapján imádkoznak a társadalom valamely csoportjában dolgozókért. Az eddigi tapasztalat az, hogy nem csak a meghívottakat, hanem az egész gyülekezetet mélyen érinti egy ilyen találkozás, mondta el rádiónknak dr. Gál Sándor, a Nyírségi Református Egyházának Nagyházmegye esperese. Most vasárnap az ügyvédekért, jogi szakemberekért, a rendvédelemben dolgozókért fognak imádkozni, és várják is őket.
2: Ez nem is visszatérő alkalom, hanem egy közén költözött alkalom, lehetőség az imádság éve kapcsán. Ugye a Református Egyházban a 2026. évet az imádság évének szenteltük, és folyamatosan egymás utániságban felosztottuk a társadalom különböző területén dolgozókat, vagy az arra a szakterületre készülőket, vagy már nyugdíjba vonultakat, hogy meghívjuk, megvendégeljük őket lelkiképpen elsősorban, megköszönjük a munkájukat, készítsük a munkájukra, szolgálatukra őket, és most a májusi hónapot azokra szenteljük, azokra figyelünk oda, akik a jogszolgáltatók,

0: kell ehhez, meg fizikum is, hogy talpon tudjanak maradni. A rendvédelem, ez is egy gyönyörű terület, rendőrök, rendőri hivatalokban dolgozók, vagy éppen a járőrökre gondolunk, vagy a tiszti rangban levő rendőröket is szeretnénk üdvözölni a gyülekezet közösségében.
1: 9. alkalommal rendezi meg jótékonysági gálaestjét a Színházi Dolgozók szakszervezete június 3-án a Víg Színházban. A cél a nehéz helyzetbe került egészségi okokból rászoruló színházi háttérdolgozók támogatása. Az Együtt a színpadért című gálaestre eddig nem látott műsorszámokkal készülnek. A szervezők közleménye szerint Győrtől Nyíregyházáig, Egertől Kaposvárig fognak össze a művészek azokért a láthatatlan kollégákért, kellékesekért, ügyelőkért, súgókért, díszítőkért és más háttérdolgozókért, akik nélkül a függöny soha nem gördülne fel. A szakma iránti felelősségvállalás idén is egyedülálló művészi tartalommal párosul, hiszen a cél egy olyan egyszeri és megismételhetetlen élményt nyújtani a közönségnek, amely csak ezen az egy estén látható. Peller Károly, a SZIDOSZ országos elnökségének tagja kiemelte, a gála az igazi összefogásról szól. Szeretnénk megmutatni, milyen sokféle területből áll össze a színház, és mi művészek is mennyire sokfélék vagyunk. A kezdeményezéshez csaknem 100 fellépő, közreműködő csatlakozott. A rendhagyó családi duettek mellett a gála műsorában helyet kapnak olyan különleges zenei és prózai összeállítások is, amelyek a színházi műfajok teljes skáláját felvonultatják az operettől a balettig. Végig kíséri az életem a futball, vallja Pap Attila, a vármegyei foci hangja, aki a Szabolcs-Szatmár Bereg labdarúgásáért díjat kapta. Játékvezetőként, a szakmai munka felelőseként és speakerként is letette a névjegyét. Pap Attila úgy érzi, a dr. Szabolcsi Józsefről elnevezett díj számára egy életpálya magasfokú elismerése.
2: Tudtam erről a díjról, és mindig nagyon nagy tisztelettel tekintettem azokra, akik megkapták ezt a díjat, amióta csak létrehozták. Dr. Szabolcs Józsefet szerencsém volt ismernem személyesen is egyébként, nagyon tiszteltem, egy fantasztikus egyéniség volt, én azt gondolom, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Hát a díjról egy nappal előtte értesített engem az MRS Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye igazgatója, tehát nem volt sok időm felkészülni. Nagyon meglepődtem, hihetetlenül jól esett, és Nyíregyházán került ez egyébként átadásra. Egy nagyon kedves barátom, Balog István Kenyér, a Gergely Ugornyai csapat mindenese vitt be, Nyíregyházára ő forrazott oda be, és ott adták ezt át. Szinte szédültem, forogtak az események akkor úgy velem, akkor még sokkal jobban fájt a lábam is, de akkor tényleg szinte minden fájdalmat el tudtam feledni, és elképesztő jól esett, és ez az én életemben valahol egy olyan megerősítés, ami azt igazolja, hogy valahol jó dolgokat is letett az ember az élet nagy asztalára.
1: Kedves hallgatóink, ez volt az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának régió krónikája 2026. május 12-én. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Kocák Szilviát hallották.
3: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hír összefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: A köznyelvben előszeretettel használjuk a bibliai eredetű szólásokat, kifejezéseket. De vajon minden esetben jól ismerjük-e ezek jelentés tartalmát, mögöttes értelmét, esetleg a hozzá kapcsolódó szentírásból fakadó történeteket? Kókai Nagy Viktorral, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem docensével Tóth Emese beszélget a témában.
2: Alapvetően ugye a fogalmakkal az van, hogy meghatározzák az ember gondolkodását. Tetszik, nem tetszik, ez így van. Az egy kedvenc példám az az érdeklődni szó, ami az indogermán nyelvekben az interesse. Ha lefordítunk szó szerint, hogy az intercityből tudja mindenki, hogy közte lenni az inter, az esze az pedig a létigének a alakja. Tehát Nyugat-Európában, az indogermán nyelvekben ez azt jelenti, hogy valaki benne van abban a dologban, roppant módon izgatja, átszövi a gondolkodását. A magyarban az érdekhez kapcsolódik, látszik is a közállapotokon, hogy az érdek határozza meg Magyarországon az érdeklődést, és nem az, hogy belehelyezkedünk. Ugye a Biblia az egy különleges szerepet foglal el a nyelvekben, mert régen az emberek sokkal többet forgatták a Bibliát, ebből adódóan a bibliai fogalmak meghatározták a gondolkodásukat és a beszédüket. Az köztismert tény, hogy Luther Biblia fordítása gyakorlatilag nyelvreformnak számított Németországban. Azt már kevesebben tudják, hogy a szlovák nyelv is azért hasonlít annyira a cseh nyelvre, mert a cseh Bibliát használták, nem volt saját fordításuk, és ezért a cseh határozta meg a szlovákot. A magyarban ugyanilyen forradalmi volt Károlynak a Biblia fordítása, és ugyanígy meghatározta a magyar nyelvnek a fogalomtárát. Az egyik legismertebb példa, ami gyakorlatilag átkerült a magyar nyelvbe is, az Luthernek a beruf fogalma, ami a hivatásnak fordítunk magyarul. A hivatásban benne van az, hogy elhivatik valaki erre a feladatra, elhívják rá, és ugye az volt az újdonság Luther fordításában, amit aztán Károli tovább visz, hogy nem csak a papi szolgálat vagy a szerzetesi szolgálat számít hivatásnak, hanem mindenki, aki egy munkát, mint Isten ajándékát fogja föl, az elhivatik erre a feladatra, az ácstól kezdve az asztaloson keresztül, az orvoson át. Ugye ez a fogalom, ez egy kicsit már változott a mai magyar nyelvben, mert ma már hivatásnak inkább azt nevezzük, aki emberekkel foglalkozik alapvetően, nem biztos, hogy helyesen. Aztán vannak olyan fogalmaink, ahol nem is sejtjük, hogy ennek bibliai háttere van. Az egyik ilyen példa lehetne az apa-atya fogalom, ahol alapvetően azt gondoljuk, hogy ha az apánkra gondolunk, jó esetben, akkor Isten olyan. Pedig ez pont fordítva van. Hiszen Jézus arról beszél, hogy ha ti földi ember létetekre tudtok jót adni a gyerekeiteknek, mennyivel inkább a mennyei atya. Tehát gyakorlatilag az apa fogalmunk az Isten-ember kapcsolatából származik, az kéne, hogy meghatározza, hogy nekünk kell olyannak lenni, mint ahogy Jézus bemutatta számunkra az apát, az atyát, a saját atyát, Isten magát. Aztán vannak olyan fogalmaink, amikről tudjuk, hogy biblikusak, de ott meg rengeteg változáson ment keresztül az idők folyamán, mint például a próféta. A próféta az alapvetően egy olyan személyiség volt az Ószövetségben, aki Isten üzenetét hirdette az embereknek. Az Új Szövetségben egy kicsit modifikálódik ez a kép. Az Új Szövetségben azt látjuk, hogy ez egy ajándék, amit bárki megkaphat a gyülekezeten belül, mert a lélek működik a gyülekezetben, ezért gyakorlatilag bármelyik tagja lehet próféta, és kaphat kijelentést. Ezt a vonalat tovább húzva, ugye ma használjuk azt a kifejezést, hogy profétikus alkat, de rosszul, mert ma nem arra gondolunk, hogy a Szentlélektől kap kijelentést valaki, hanem inkább azt mondjuk rá, hogy azért profétikus alkat, mert mondjuk sokakat meg tud szólítani, és sokan követik őt.
3: Vagy szoktam így hallani manapság gyakran, hogy senki sem lehet proféta a saját hazájában, ugye amikor itthon nem ismerik el, de bezzek külföldön, igen.
2: Hát ez megint egy bibliai mondás, ugye Jézus mondja ezt saját magáról, hogy nem lehet proféta Názaretben. Ennek meg ugye az a háttere, hogy sokkal nehezebb ott okosnak lenni, ahol látták az embert felnőni. Tehát ahol látták a gyengeségeit, látták a hibáit, hogy sokkal nehezebb kiállni a közösség elé, és azt mondani, de én most megmondom a tutit. Akkor is, hogyha egyébként ez megalapozottan teszi az ember. Tehát ez a senki nem lehet proféta maga hazájában, ez megint, és ezzel már szólásmondások világába tévedünk, ahol meg egyértelműen a Biblia meghatározza egy csomó szólástunkat, amit használunk, tudatosan vagy tudattalanul, de még kanyarodjunk vissza a fogalmakra, mert a prófétákhoz nagyon erősen kapcsolódik egy másik fogalmunk is, ez pedig a karizma. Ugye általában ma karizmatikus vezetőnek politikusokat szoktak nevezni, holott nem ez a szó valódi jelentése. Ez egy görög szó, amit átvettek az európai nyelvek, a charizma, és ez alapvetően kegyelmi ajándékot jelent. Ez tulajdonképpen megint egy szent lélek által adott ajándék. Ilyen charizma lehet az, hogy az ember szolgál a gyülekezetben, ilyen charizma lehet az, hogy az ember profétál, nyelveken szól, gyógyít, szeretetszolgálatot végez, presbiterkedik, bármi más. Tehát itt is torzul a nyelv használata, hiszen ma nem gondolja senki azt, hogy a karizmatikus vezető az azt fejezi ki, ha csak nem olyan szövegkörnyezetben, hogy egy gyülekezetben karizmatikus vezető, senki nem gondolja azt, hogy ez a Szentlélek ajándékára utalna, pedig a szó eredeti jelentése egyértelműen a Szentlélektől megáldott tevékenységre utal, és azt fejezi ki. És ha már a tevékenységről beszélünk, akkor említhetjük a talentumokat. Ez egy nagyon érdekes kifejezés, mert alapvetően ugye talentumosnak azt az embert mondjuk, akinek vannak bizonyos képességei, tehetséges valamiben, és azt mondjuk hogy rá, hogy jól él a talentumaival, vagy nem él jól a talentumaival. A szó eredeti jelentése egy meglehetősen nagy mértékegység volt a talentum, és általában a gazdagsághoz kapcsolódott, birtoklása a pénznek. Tehát a talentum az olyan mértékegység, mint az egy kilogramm. Csak ennél jóval nagyobb. És ugye Jézus a példázatában, amikor a talentumról beszél, akkor effektíve erről beszél, hogy valaki megbízza a szolgálóit, ugye három szolgálóról van szó, ennek ennyi talentumot ad, annak annyit, ez befekteti, megforgatja, dupla annyit ad vissza, az tripla annyit ad vissza, a harmadik pedig elássa, mondván, hogy vissza tudja adni majd a gazdájának, hogyha számon kéri. És ugye ott az a példázat lényege, hogy ő a rossz szolga, mert nem forgatta meg a pénzt, hanem csak úgy visszaadta, ahogyan kapta. Itt viszont az egyházi értelmezés lesz az, amelyik megváltoztatja a mi gondolkodásunkat, mert hogy az egyházban ugye elterjedté vált az az álláspont, hogy a gazdagság, mint olyan, az nem jó topik. Ezért a talentumot átvitt értelemben használjuk, szellemi képességre vonatkoztatjuk, holott a bibliai példázat egyértelműen anyagi javakról beszél. Mi lehet ennek a hátterében? Nyilvánvalóan az lehet a hátterében, hogy nem a gazdagsággal volt baja a régieknek sem, hanem ez ezzel való éléssel volt baja. Gondoljunk arra, hogy Jézus mozgalma, ugye általában ezután mondani, hogy elhagynak mindent, hátradják a családot, de ugyanakkor a hegyi beszédben meg arról olvasunk, hogy vonulj be a te belső szobádba. Hát az legalábbis egy ház kellett, aminek van belső szobája. Tehát nem egy nincs telen, vagyontalan valakinek szól az a tanítás. Mert hogy a Jézus mozgalom körül is föltűnnek relatíve jómódú emberek, akik támogatják ezt a mozgalmat. Ha például arra gondolunk, hogy Nikodémus, akinek az alakja megint egy szimbolikus alak, hogy milyen fejlődésen megy keresztül a János evangéliumában, ő is egy jómódú ember volt. Nem követelte meg tőle senki, hogy a gazdagságáról lemondjon, sokkal inkább azt követelték meg tőle, hogy a gazdagságával jól éljen. Ugye van az a mondásunk, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak bejutni a mennyek országába. Ott ugyanez a gondolat jelenik meg, hogy nem a gazdagsággal van baj, hanem azzal a gazdag ember, aki önös érdekeit tekinti csak, tehát a kapzsisága a legfontosabb számára, és nem az, hogy szolgáljon ezzel a gazdagsággal. Tehát a gazdagság az egy nagy felelősség kellene, hogy legyen, és az lenne a célja, hogy jó dolgokra fektesse be az ember a talentumait, amit kapott szó szerint a gazdagságra értve, a gazdasági erőre.
3: Hogy látja egyébként teológus szakemberként, hogy jó ez, hogy használják az emberek a köznyelvben ezeket a bibliai mondásokat, kifejezéseket? Vagy azért mindennek megvan a helye?
2: Hát alapvetően teljesen mindegy, hogy jó vagy nem jó, mert hogy használják, tehát ez egy tény. Alapvetően szerintem nincs ezzel gond, inkább azt kéne látni, hogy mi van a valódi hátterében. Tehát nem szabadna hagyni az egyháznak azt, hogy a teológiát a közélet tematizálja, hanem fordítva kéne, hogy legyen. Tehát a teológiának kéne a közéletet tematizálnia. Ebből adódóan hagyjuk, hogy használják ezek a kifejezéseket, de nem állunk mögé, és nem mondjuk azt, hogy igen ám, de ez a kifejezés ezt és ezt jelenti. Vagy nem mutatunk fel olyan értékeket, amik arra utalnak, hogy egyébként ezek mögött, a kifejezések mögött komoly teológiai tartalom van. Ha például azt mondjuk, hogy valaki nem személyválogató, ez is biblikus kifejezés, ami arra vonatkozik, hogy Isten nem személyválogató, nekünk pedig úgy kell élni, mint Isten, ahogy teszi, ne legyünk személyválogatók. És milyen érdekes, hogy Jakab levele az, amelyik rengetegszer használja ezt a kifejezést, arra utalva, hogy már a harmadik generációban megjelenik az, hogy aki gazdag, az előkelő helyre ül. Aki szegény, az nem. Mit látunk ma? Ugyanezt, hogy nem amiatt ismerünk el valakit, mert ő őszinte, tiszta szívű, szeret, sugározza ezt a szeretetet, hanem azért ismerünk el valakit, mert vastag a pénztárcája. Ezért ültetjük előre a főhelyekre. Jakab levele pont ez ellen tiltakozik. Azt mondja, Isten nem személyválogató. Nem az határozza meg, hogy ki mennyire értékes az ő szemében, hogy mennyi pénze van. Nyilvánvaló, hogy itt megint ugye a gazdagság bejátszik, hogy mire használjuk a gazdagságunkat. De nyilván nem ezen múlik az első hely, hanem sokkal inkább azon, hogy hogyan élünk a gazdagságunkkal, hogyan élünk a saját képességeinkkel, hogyan élünk a saját gondolatunkkal. Aztán szemült még egy mondás, amit meg rendszeresen rosszul idézünk, ez a, aki nem akar dolgozni, ez ne is egyék, ugye ezt szeretjük úgy idézni, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. Ott meg azért fontos az akar, mert a 2. Tesszalonikában, tehát a 2. tesszalonikai levélben éppen arról van szó, hogy vannak bizonyos gyülekezeti tagok, akik meggyőződve arról, hogy az Isten országa már itt van, hátradőlnek és nem csinálnak semmit. És erre mondja azt a levél írója, hogy de már pedig nektek is dolgozni kell, aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Tehát ezért hangsúlyos az akarás ebben a mondásban, amit mi elhagytunk valahol az 56-os kilométernél, vagy a 66-os kilométernél. A lényeg az, hogy ahogy ugye a régi kabarétéfa mondta, a Lepsénynél még megvolt, csak mi ezt valahol elfelejtettük, hogy az akar dolgozni, az egy nagyon fontos motiváció.
1: Kedves hallgatóink, Kókai Nagy Viktorral, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem docensével Tóth Emese beszélgetett.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. További kellemes rádiózást és szép napot kívánunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét János evangéliuma 4. fejezetének 29. verséből hallgassuk meg. Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez-e a Krisztus? Ki tudja megváltoztatni, megújítani az életünket? Maga Jézus Krisztus. A samáriai asszony életében ez különös módon történt meg. Amikor megszólal, az egy csodálatos hitvallásként cseng a fülünkben, és mindezt azután mondja, miután találkozott Krisztussal. Ennek az asszonynak az életében is megtörténik az, miután Jézussal találkozott és vele beszélgetett, mint ami megtörtént Nikodémussal is. Kettőjük között azonban van egy kis különbség. Nikodémusnak hosszú idő kellett, míg rájött arra, hogy Jézussal találkoznia kell. Talán azért, mert ő írástudó volt, és az, aki úgy gondolja, ő mindent tud, vagy majdnem mindent, annak nehéz elindulni Jézus felé, hogy tanuljon tőle. A samáriai asszony azonban szinte mindent megtud, úgymond egy nap alatt. Isten ma is így munkálkodik a gyülekezetben. Ha visszatekintünk életünk eseményeire, megláthatjuk, hogy az Úr Jézus mikor és milyen módon változtatott meg, újított meg bennünket. Úgy történt az, hogy Jézus egy félig vagy egy egészen pogány embert megragadott, és radikálisan, gyökeresen megváltoztatta az életét. Ugyanis úgy van az, hogy Isten szent lelke szabadon munkálkodik, mint a szél, amely szabadon fúj ide-oda. Nagyon fontos, hogy ezt komolyan vegyük. Lehet teologizálni, lehet hosszas beszédekbe bonyolódni, azonban a Jézussal való igazi találkozást nem szabad megvetni, lekicsinyelni. Sőt, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ez a Jézussal való találkozás és beszélgetés mindnyájunk életében megtörténjék. A mai égemagyarázat Csomai Árpád Bihar Szent Jánoson szolgáló lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Az egyházakkal együttműködésre törekszünk, semmilyen módon nem kívánjuk korlátozni a tevékenységüket és a finanszírozásukat, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Társadalmi Részvétel Bizottsága előtt kedden. Tar Zoltán ugyanakkor kiemelte, mind az egyházak, mind a civil szervezetek esetén az egyedi támogatásokat a jövőben áttekinthető, struktúrált formában fogják odaítélni. Hangsúlyozta, fel kell számolni azt a függést a kormánytól, amelybe a civil közösségek, az egyházak és mindenféle közösség került. Vége van, eddig ez volt a gyakorlat, de mi nem fogunk berendelni magunkhoz bármelyik egyház vagy vallási közösség vezetőit, és megtanácsolni nekik, hogy mit döntsenek. Úgy fogalmazott, ez nehéz ügy, mert újra önállóságot kell tanulniuk ezeknek a közösségeknek, de megvan bennük az életerő, hangsúlyozta a politikus. Megkezdődött az akkumulátor modulok összeszerelése a CATL új gyárépületében Debrecenben, miután a létesítmény az összes szükséges engedélyt megkapta a gyártási tevékenység elindításához. A modulok összeszerelését május 6-án kezdték meg. Amint minden a cellagyártás megkezdéséhez szükséges engedély rendelkezésre áll, megkezdődhet az akkumulátor cellák tesztgyártása. A modulgyártás már 2024 ősze óta zajlik egy bérelt csarnokban, két gyártósoron. Ezeken eddig 240 ezer modul készült el, amelyek 60 ezer elektromos autót hajtanak Európa szerte, olvasható a gyár közleményében. Korszerű digitális infrastruktúra, kiberbiztonsági központ, repülési szimulátor és modern laborok is létrejöttek a Nyíregyházi Egyetemen annak az átfogó fejlesztési programnak köszönhetően, amely több mint 1 milliárd forintos uniós támogatásból valósult meg. A beruházások célja a gyakorlatorientált, versenyképes felsőoktatási környezet kialakítása volt. A fejlesztési programot dr. Kovács Zoltán az elnöki feladatok ellátásával megbízott elnökhelyettes ismertette. Elmondta, a beruházások három fő pillérre épültek, a digitális és technológiai átalakulásra, a gyakorlatorientált képzések fejlesztésére, valamint a módszertani innovációkra. A projekt keretében több mint 570 millió forintot fordítottak informatikai és digitális fejlesztésekre, ebből csaknem 451 millió forint jutott hálózatkorszerűsítésre. Emellett 93 millió forintból Cyber Range kiberbiztonsági központ jött létre, míg 130 millió forintból korszerű repülési szimulátort szereztek be. A testnevelés és sporttudományi intézetben több mint 80 millió forintból modern fitness és edzőtermet alakítottak ki, valamint precíziós diagnosztikai sporteszközöket is beszereztek. A mezőgazdasági képzések fejlesztése során mintegy 90 millió forintból korszerű erőgépek és direktvető technológia került az egyetemhez. A beruházások a fenntartható és talajkímélő gazdálkodási módszerek oktatását segítik. A Magyar Reklámszövetség és társ szervezetei üdvözlik, hogy a Tisza kormány első intézkedései között a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emelésével fenntartotta a reklámadó 0%-os mértékét, a szervezet egyúttal az adónem eltörlését szorgalmazza, közölte a Magyar Reklámszövetség. Remélik, hogy érveik alapján a Tisza kormány a reklámadót végérvényesen ki fogja vezetni, mert csak egy hatékonyan és kiszámíthatóan működő hazai reklám- és médiaipar tudja erősíteni a magyar gazdaságot. Véleményük szerint a reklámadó nem csak a reklámiparra, különösen a hazai média vállalatok működésére és profitabilitására, hanem a teljes magyar gazdaságra nézve is káros. Nemzetközi szakmai elismerést kapott a Bükk térségéhez és Miskolc turisztikai szemléletváltásához kapcsolódó Ehető Erdő, Erdei Gastro Express kezdeményezés. A projekt bekerült a Tourism Form Europe platform kiemelt joggyakorlatai közé, ahol mindössze 4 magyarországi példa szerepel, közölte a Visit Miskolc. A Tourism for Europe az EU fenntartható és regeneratív turizmus fejlesztési törekvéseihez kapcsolódó nemzetközi szakmai platform, amelyet az Európai Turisztikai Bizottság működtet. A miskolci Ehető Erdő a Bükk térség erdei ökoszisztémáját, a helyi termelőket, a séfeket, a borászatokat és a turisztikai élményeket kapcsolja össze a legendás Lilafüredi kisvasúttal. A kirándulás során a látogatók erdei alapanyagokat ismerhetnek meg szakértő erdész segítségével, majd ezekből a bükk ízeit bemutató gasztronómiai élményeken keresztül kóstolhatják meg a térség természetközeli világát, egy Michelin ajánlással büszkélkedő étteremben. A program a Miskolc a Bükk városa koncepcióhoz kapcsolódik, amely az ipari múltjáról ismert várost fokozatosan természetközeli, élményalapú és fenntartható desztinációként pozícionálja újra. A Tourism for Europe platformon Magyarországról mindössze 4 projekt szerepel, az Ehető Erdő mellett bekerült a Mórahalmi geotermikus turisztikai modell, a Bodrog keresztúrhoz kapcsolódó természetvédelmi projekt és egy fenntartható női utazási iroda kezdeményezése is.
0: Az időjárásról.
1: Erősen felhős lesz az ég országszerte, de elsősorban keleten napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható még eső, zápor, zivatar. Az északnyugati szelet sokfelé erős viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között várható. A hőmérséklet hajnalban 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Mit keres egy gigantikus hajó a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjének kellős közepén? Május 16-án minden kiderül, a részletekről Németh Anikó igazgató mesél majd.
2: A Noé bárkája Fantázia nevet azért adtuk ennek a gyűjteménynek, mert szeretnénk egy kicsit fölvállalni azt, hogy felhívjuk a figyelmet a növényi ritkaságokra, arra, hogy milyen természetvédelmi problémák érintik hazánk flóráját is, és hogy valamiféle menedékhelyet tudunk itt nyújtani. A botanikus kerteknek egyébként is küldetése az, hogy génbankként megtartsák, lehetőleg akár szaporítsák is azokat a ritka féltett kincseinket, amelyek a természetben nagyon sérülékenyek, és akár a kipusztulás szélére is kerülnek. Mi ezzel a Noé bárkájával kifejezetten a hazai flórára koncentrálunk, és ez a bemutatóhely jó alapot ad majd gyerek és felnőtt csoportoknak arra, hogy tematikus foglalkozásokat tudjunk itt tartani, hogy megismerhessék a világ és hazánk természetvédelmi törekvéseit, hogyan indultak el az első lépések a világban, mi hívta életre azt, hogy egyáltalán védetté kell nyilvánítani növényeket és akár állatfajokat is, és hogy milyen szabályok vonatkoznak a kereskedelmükre, begyűjtésükre, és egyben kitérünk itt arra is, hogy a hazánkban folyó élőhely restaurációs munkák hol tartanak, milyen feladatokat kell nekünk ezügyben tennünk, és hogy a mi botanikus kertünk is ebbe bekapcsolódva mit tehet a környékbeli élő környezetért. Most jelenleg 142 védett növényfaj kapott otthont. Ez természetesen mindig bővíthető, direkt úgy csináltuk meg, hogy nem csak a bárkát belül magaságyásokkal, hanem körülötte is úgy alakítottuk ki, hogy oda is kerülhetnek majd növények. Úgyhogy ez egy jó alap lesz a későbbi gyűjteményfejlesztésre.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Május 16-án a Növények Napja nemzetközi rendezvénysorozathoz csatlakozik a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertje egy tartalmas és szórakoztató családi nappal. Átadják a tudós nőkösvényét és megnyitják az arborétum legújabb gyűjteményét, a Noé bárkáját. Németh Anikó igazgató elmondása szerint a kert küldetése a növényvilág sokszínűségének bemutatása, a növényi sokféleség megőrzése, növények biztosítása az egyetemi oktatáshoz és kutatáshoz. Emellett aktív szerepet játszik a gyerekek természettudatos szemléletének kialakításában és természetvédelmi munkákban. Épp ezért legújabb gyűjteményük 142 hazánkban őshonos, ritka és védettséget élvező növényfajt mutat be, amelyeken keresztül szeretnék nem csak génbanki szerepüket erősíteni, de az ismeretterjesztést is szolgálni.
2: Még mindig sokakban felmerül a kérdés, hogy miért lehetnek fontosak a növények az emberek életében, és hát magán a Föld nevű bolygón. Erre viszont egy nagyon egyszerű választ lehet adni. Az első levegővételtől egészen a koporsónkig elkísérnek, és növények nélkül nincs élet. Hogyha arra gondolunk, hogy a reggelünk már úgy kezdődik, hogy teát vagy kávét iszunk, utána reggelizünk valamit, felöltözünk, ezek általában, ha környezettudatosak vagyunk, vagy az egészséges életmódot szeretnénk, akkor azok növényi eredetű ruhadarabok olyan anyagokból készülnek, és hogyha csak a szekrényeinkre, ágyunkra gondolunk, az is általában fából van, fából készül. Gyakorlatilag a gyógyszereink alapanyagát adják, az élvezeti termékeket, még hogyha csak a csokoládéra gondolunk, és hát mindent átszőnek a növények, úgyhogy ezért szoktuk azt mondani, hogy nélkülük nincs is talán élet.
1: Mihez csatlakoztok? Ha jól tudom, akkor van a növényeknek egy nemzetközi napja is.
2: Így van, a növények napja az elsősorban egy nemzetközi kezdeményezésre elindult rendezvénysorozat, és most már sok-sok éve csatlakozunk ehhez. Általában ezt két évente rendezik meg, de mi a füvészkertünkben, mint hogy egy élő növénygyűjteményben vagyunk, mi ezt évente megrendezzük. És most már odáig jutottunk el, hogy erre a napra a Szegedi Egyetemen végzett biológusokat is, biológia tanárszakosokat is várjuk, tehát egy biológus találkozót is szerveztünk ide. Ez egy kötetlen formájú találkozási lehetőség, inkább arról szól, hogyha valaki netán szívesen utazna Szegedre, akkor ezt a napot választa, és itt a volt csoporttársakkal, jelenlegi barátaival, ismerőseivel találkozhat, mind a mellett, hogy ezt a napot a növényeknek, a természetvédelemnek áldozzuk.
1: Vannak állandó programok, amelyekre mindig visszavárjátok ezen a napon az érdeklődőket?
2: Állandó programjaink elsősorban a gyerekeknek szólnak, ugyanis növények napi pecsétgyűjtő kalandtúrára várjuk mindig, most már több éve a gyerekeket, és azokon az állomáshelyeken, ahol játékos feladatokat lehet megoldani, ott a biológus kollégák várják az érdeklődőket. Ilyen például az interaktív természetismereti tudástár, a növénybiológiai tanszék, ökológiai tanszék, de itt van velünk a Szegedi Biológiai Kutatóközpont is, Szemete Egyesület, és hát természetesen a füvészkert részéről a munkatársak, mindenféle jópofa növényekkel, élővilággal kapcsolatos feladatok vannak, nagyon-nagyon sok ismeretet lehet ilyenkor szerezni, akik érdeklődnek, azok még akár mikroszkópizálhatnak is, úgyhogy a gyerekektől a felnőttekig bárki élvezheti ezt a kalandtúrát, de elsősorban a gyerekek pecsétgyűjtésére számítunk, ők a nap végén mindig sorsoláson vesznek részt. Hát ami még a napnak a programja, az az, hogy ilyenkor kézműves termékek vannak, mindig van egy kis kézműveskedés, és szoktunk arra is gondolni, hogy ezen a napon legyen valami extra attrakció, ami pedig a felnőtteket is megszólíthatja. Most a Noé bárkája védett és fokozottan védett gyűjteményünket fogjuk bemutatni és átadni. Emellett pedig a tudós nők ösvényének az ünnepélyes átadása is megtörténik, ami azért érdekes, mert hogy már a kerámia szobrok tavaly ide kerültek a kertbe, de most fogjuk igazán útjára indítani, és a nap vége felé pedig egy füvészkertünket díszítő másik kerámiával kapcsolatos attrakció lesz, és Sprock Anikó kerámikusnak a szárnyaló formák kiállítását fogjuk megnyitni. Sok itt is marad majd a kertben, úgyhogy később is találkozhatnak vele a látogató.
1: Hát akkor egy kicsit részletezzük a két fő programot, a tudós nőkösvényét és a Noé bárkáját. Először szerintem akkor kezdjük a tudós nőkösvényével, hogy miért gondoltátok azt, hogy fontos egy ilyen ösvényt kialakítani a szegedi füvészkertben?
2: 2015 óta, február 11-ét a Nők és a Lányok a Tudományban világnapjának nevezték ki. Ugye ez önmagában Magyarországon nem lenne olyan nagy dolog, viszont szerte a világban nagyon is fontos az, hogy a nők és a lányok is tudáshoz juthassanak, részt vehessenek tudományos kutatásokban, és hát Szegeden működik a Partiszkum jótékonysági klub, akiknek a kezdeményezése az ötlete nyomán kitaláltuk azt, hogy ha Szegedi Tudományegyetem van, akkor miért ne csinálhatnánk itt a füvészkertben egy ösvényt a tudós nőknek, akik az elmúlt 100 évben nagyot alkottak a tudomány terén, és ahhoz, hogy minél ideillőbb legyen ez az ösvény, úgy gondoltuk, hogy botanikai ihletésű szobrokat fogunk készítetni. Szűcs Eszter tervezte és kivitelezte ezeket a gyönyörű nagy szobrokat, és első körben idén 7 tudós nőnek állítunk így emléket. Ő közülük Karikó Katalin, aki még ma is él, és szerencsére köztünk van, ő is kapott egy szobrot, és ki is választotta a tervek közül a sajátját, melyiket szeretné, úgyhogy ő fémjelzi az első legnagyobb Nobel-díjasunkat, aki elsőként Nobel-díjat kapott a hölgyek közül, de itt van, ezen az ösvényen, például Csapodi Vera is, akiről kevesen tudják, hogy a doktoriát Szegeden botanikából írta, neki a gyönyörű botanikai illusztrációit ismerjük, de itt van Vanga Ilona, aki biokémikus, és róla termet is neveztek el, emellett Kopasz Márta festő és grafikus művész, Ormos Mária történész, Volemán Mária orvos, biokémikus, és Gábor Aranka gyógyszerész is kapott itt egy-egy szobrot, úgyhogy ezeknek az emlékhelyeknek az átadása lesz a tudósnők ösvényén.
1: Gondolom, ezt ilyen szabadtéri arcképcsarnoknak is nevezhetjük. Mindig bővül majd ez az arcképcsarnok?
2: 2 évente szeretnénk majd bővíteni ezt a szoborparkot, ez természetesen majd minden tudományterületet érinteni fog, úgyhogy már van is a talomban 1-2 név, aki majd a jövőben itt emlékhelyet fog kapni, és igen, az a tervünk, hogy pontosan azért is helyeztük el a szabadtérben, történelmi rózsagyűjteményünkben ezt a szoborcsoportot, hogy ez bővíthető, ott megfelelő tér áll rendelkezésre, és azt hiszem, hogy nagyon impozáns környezetben vannak ezek az emlékhelyek.
1: Noé bárkájának történetét mindenki ismeri. Gondolom nem véletlen, hogy védett és fokozottan védett növények kerülnek ide, kerültek ide.
2: A Noé bárkája fantázia nevet azért adtuk ennek a gyűjteménynek, mert szeretnénk egy kicsit fölvállalni azt, hogy felhívjuk a figyelmet a növényi ritkaságokra, arra, hogy milyen természetvédelmi problémák érintik hazánk flóráját is, és hogy valamiféle menedékhelyet tudunk itt nyújtani. A botanikus kerteknek egyébként is küldetése az, hogy génbankként megtartsák, lehetőleg akár szaporítsák is azokat a ritka féltett kincseinket, amelyek a természetben nagyon sérülékenyek, és akár a kipusztulás szélére is kerülnek. Mi ezzel a Noé bárkájával kifejezetten a hazai flórára koncentrálunk, és ez a bemutatóhely jó alapot ad majd gyerek és felnőtt csoportoknak arra, hogy tematikus foglalkozásokat tudjunk itt tartani, hogy megismerhessék a világ és hazánk természetvédelmi törekvéseit, hogyan indultak el az első lépések a világban, mi hívta életre azt, hogy egyáltalán védetté kell nyilvánítani növényeket, és akár állatfajokat is, és hogy milyen szabályok vonatkoznak a kereskedelmükre, begyűjtésükre, és egyben kitérünk itt arra is, hogy a hazánkban folyó élőhely restaurációs munkák hol tartanak, milyen feladatokat kell nekünk ezügyben tennünk, és hogy a mi botanikus kertünk is ebbe bekapcsolódva mit tehet a környékbeli élő környezetért.
1: Hány növényfajt mutattok be itt a Noé bárkájában?
2: Most jelenleg 142 védett növényfaj kapott otthont, ez természetesen mindig bővíthető, direkt úgy csináltuk meg, hogy nem csak a bárkát belül magaságyásokkal, hanem körülötte is úgy alakítottuk ki, hogy oda is kerülhetnek majd növények, úgyhogy ez egy jó alap lesz a későbbi gyűjteményfejlesztésre.
1: Mik szerepelnek itt? Van esetleg olyan, amelyet ismerhetnek a laikusok is?
2: Sok mindent ismerhetnek, hiszen például a bánsági bazsarózsa, annak a kerti változatai megtalálhatók a kertjeinkben is, vagy a kankalinok közül, itt például a szártalan kankalin, vagy a sudár kankalin is helyet kapott, de megtalálható itt a szúrós csodabogyó is, nagyon ritka például a kónyazsája, de akár a páfrányok közül is említhetnék, hiszen a mocsári tőzegpáfrány is helyet kapott, van kardirágfajunk, ciklámen, emellett pedig olyan védett fűfajok is, mint például a lila vagy a derescsenkesz is megtalálható nálunk, lesznek itt nőszíromfajok is bemutatva, úgyhogy én azt gondolom, hogy sok minden akár a kertekből ismerős lehet, és a lényeg az, hogy ezek a fajok a természetben kevés kis élőhelyeken találhatók már meg, viszont a kertekben, a kertészeti változatokban gyönyörködhetünk.
1: Ez egyébként erősíti majd a génbanki szerepeteket is?
2: Természetesen erősíti a génbanki szerepet is. Itt törekszünk arra, hogy ne csak ezek a példányok legyenek, amelyeket bemutatunk, hanem itt mindig fontos a háttérmunka. Nekünk nagyon sok növényegyedünk nem látható, a látogatóktól elzárt téren vannak. Ennek is megvan az oka, hiszen sokat szaporítási programba vontunk, úgyhogy ők ezért is hátul foglalnak helyet, de a nagy közönség most majd láthatja is őket a Noé bárkájában.
1: Mondtad az ismeretterjesztést, magyarán iskolás csoportokat, vagy akár óvodás csoportokat is fogadtok majd ide konkrétan a Noé bárkájával kapcsolatban?
2: Az elmúlt években is volt nagyon sok igény arra vonatkozóan, hogy természetvédelmi, védett növényekkel, állatokkal, nemzeti parkokkal kapcsolatos foglalkozásokat tartunk. Ennek most egy nagyon remek, látványos helyszíne lesz maga a Noé bárkája. A kialakítása is olyan ennek a nagy bárkának, mint egy uszály, hogy benne leülhetnek a gyerekek, ismertető táblák lesznek, és természetesen mindig van egy-két játék a tarsolyunkban, amivel élményszerűen tudjuk elmélyíteni a tudást.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Német Anikóval, a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjének igazgatójával. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
0: Európa Rádió az interneten is. Európa Rádió.hu.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban. Köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Az egyházakkal együttműködésre törekszünk, semmilyen módon nem kívánjuk korlátozni a tevékenységüket és a finanszírozásukat, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Társadalmi Részvétel Bizottsága előtt kedden. Tar Zoltán ugyanakkor kiemelte, mind az egyházak, mind a civil szervezetek esetén az egyedi támogatásokat a jövőben áttekinthető, struktúrált formában fogják odaítélni. Hangsúlyozta, fel kell számolni azt a függést a kormánytól, amelybe a civil közösségek, az egyházak és mindenféle közösség került. Vége van, eddig ez volt a gyakorlat, de mi nem fogunk berendelni magunkhoz bármelyik egyház vagy vallási közösség vezetőit, és megtanácsolni nekik, hogy mit döntsenek. Úgy fogalmazott, ez nehéz ügy, mert újra önállóságot kell tanulniuk ezeknek a közösségeknek, de megvan bennük az életerő, hangsúlyozta a politikus. Hatalmas ütemben nőtt a használatba vett új lakások száma az észak-alföldi régióban, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. A KSH szerint a régióban 69%-kal több új lakást vettek birtokba az esztendő első negyedévében, mint a korábbi időszakban, ráadásul az építési kedv is kiugróan élénkült. A megyei jogú városok közül is a régió két vármegye székhelye, Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki. Előbbiben 100, míg utóbbiban 363 új építési engedélyt adtak ki. Megkezdődött az akkumulátor modulok összeszerelése a CATL új gyárépületében Debrecenben, miután a létesítmény az összes szükséges engedélyt megkapta a gyártási tevékenység elindításához. A modulok összeszerelését május 6-án kezdték meg. Amint minden a cellagyártás megkezdéséhez szükséges engedély rendelkezésre áll, megkezdődhet az akkumulátor cellák tesztgyártása. A modulgyártás már 2024 ősze óta zajlik egy bérelt csarnokban, két gyártósoron. Ezeken eddig 240 ezer modul készült el, amelyek 60 ezer elektromos autót hajtanak Európa szerte, olvasható a gyár közleményében. Május második hetében elindul a központi szúnyoggyérítési program, közölte a katasztrófa védelem. A tavaszi időszakban első lépésként a lárvák elleni biológiai védekezés zajlik, amely során a szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez a fehérje a kijuttatott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, köztük az árvaszúnyogokra is ártalmatlan. Kifejtették, hogy a keleti országrészben a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén lévő holtágak szegélyén légi biológiai gyérítés indokolt, itt az időjárás függvényében lehet majd fellépni a lárvák ellen. A Duna mentén, illetve néhány nyugat-magyarországi területen lévő állandó tenyészőhelyeken a melegedő időben megkezdődött a lárvák fejlődése, amelyek kisebb kiterjedése miatt földi biológiai gyérítést végeznek a szakemberek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Ahogy korábban Németh Anikó, a Szegedi Fűvészkert igazgatója elmondta, most szombaton a Növények Napja nemzetközi rendezvénysorozathoz csatlakoznak egy tartalmas és szórakoztató családi nappal, amelynek keretében átadják a tudós nőkösvényét, és megnyitják az Arborétum legújabb gyűjteményét, a Noé bárkáját. Természetesen lesz még bőven program az év hátralévő részében, a nyár fénypontja ugyanis az Arborétumban a lótusznapok, de rengeteg látogatót vonzanak a levendula napok és az Afrika nap is. Sokat beszéltünk már arról, hogy a klímaváltozás meg a hektikus időjárás az mi mindent okoz számotokra is, de hogyha a programokat nézzük, akkor van olyan program, amit pontosan emiatt az időjárás miatt néha csúsztatni kell, vagy újra kell gondolni az időpontját. Gondolok itt például a cseresznyevirágzásra, a hanamira. Ugye volt olyan év, amikor majdnem teljesen elvirágoztak a szakurafák, amikor ugye jött a program, volt olyan, amikor még bimbósak voltak, szóval az időjárás mennyire befolyásol benneteket a szervezésben?
2: Szabadtéri programoknál mindig ki vagyunk téve az időjárásnak, és nem csak a kultúrprogramok tekintetében, hanem a növénygyűjteményekhez kapcsolódó programokat tekintve is. A tavaszi programjaink közül a tulipánvirágzás és a cseresznyefák virágzása az, amit előző évben megpróbálunk megjósolni, majd pedig lehet, hogy módosítani kell, vagy hogyha egy leszervezett program van, akkor sajnos magyarázkodni kell a látogatóknak, hogy éppen elvirágzott, vagy éppen még nem virágzik, úgyhogy ez nagyon-nagyon befolyásol. Hasonlóképp a nyári programjaink közül a lótuszvirágzás az, aminek ugyan hosszan elnyúlóan van a virágzása, de a csúcsvirágzás nagyon sok ideig augusztus elejére raktuk, és ezt bizony egyre előrébb kell hozni, úgyhogy most már néhány éve július végére raktuk. Abban a programban az a szerencse tényleg, hogy a tavon azért a lótuszvirágok nagyon hosszan ott vannak, de hogyha valaki azt várja, hogy a teljes virágzást időzítsük, akkor ahhoz már nincs könnyű dolgunk. És hát legtöbb programunk ilyen, hogyha növényekhez kötődik, ugye élőlényekről beszélünk, egy kis felmelegedés, egy kis lehűlés azért befolyásolni tudja, nem olyan könnyű már ezeket megjósolni.
1: Hogyan állnak a rózsák nálatok? Nagyon érdekes bejegyzést láttam pontosan a Ciráki Margit rózsakerttel kapcsolatban Fertődön, hogy az időjárás miatt hűvös volt az ország sok részén, nem úgy nyíltak a rózsák.
2: A mi rózsáink még szinte alig-alig kezdenek el nyílni, bimbósak a rózsatövek, az éjszakai lehűlések

0: valóban segítenek abban, hogy egy kicsit befékezik a természetet ilyen szempontból, úgyhogy a mi rózsakertünkre még várni kell, a bazsarózsák is most kezdték el még csak bontogatni a szirmokat, és a rózsák közül is csak néhány az, ami virágba borult.
1: Ugye most a növények napja jön majd hétvégén, utána milyen programokkal várjátok még az érdeklődőket?
0: A növények napja után egy kis pihenőt tartunk, július elején fogjuk a nyári virágkavalkádot tartani, ez egy egészségmegőrzős, gyógynövényes, kertészkedős, tematikus nap lesz, én azt gondolom, hogy nagyon jó programmal, és utána pedig július 25-26-án, most már 19. alkalommal fogjuk a lótusznapokat megrendezni.
1: Tehát igazság szerint most már csak a jó időt kell várni.
0: Várjuk a jó időt, és az azt hiszem el is érkezik, hiszen aki kertészkedik napközben kinn, az érzi, hogy a nap az nagyon éget, nagyon felmelegíti már a levegőt, úgyhogy üdítő az éjszakai lehűlés egy kicsit.
1: Csapadékkal hogy álltok? Talán ennyire aszályos és csapadék nélküli tavaszunk még nem nagyon volt.
0: Nagyon bizakodóak voltunk a télen, a havazás is segített, az esők is segítettek, de bizony van elmaradásunk a tavaly előtti évhez képest. Nem szeretnénk a 22-es aszályos évet megismételni, úgyhogy igen, egy kicsit aggodalmaskodunk az időjárás meg a csapadék szegénység miatt. Ugye mi furtkútról tudunk locsolni, de egyre inkább mi is azt hirdetjük, és ezt így is tesszük, hogy ha csak lehet, akkor inkább próbáljuk a gyűjteményeinket az öntözésmentességhez szoktatni. Visszaszorulnak már azok a bemutatók, amelyek több öntözést igényelnek. A gyepek öntözését is most már teljesen hanyagoljuk évek óta, úgyhogy aki kiszáradt, kisárgult gyepre érkezik a nyár közepén, az ne csodálkozzon, ez egy tudatos döntés a részünkről.
1: És egyébként itt lesz most a Jane Goodall intézet képviseletében Kádár András, lesz valami közös programotok velük?
0: Igen, a Jane Goodall intézettel most már 2 éve egyre szorosodik a kapcsolatunk, és az Afrika napunkat, ami majd szeptemberben következik, azt kifejezetten az intézettel együtt szervezzük, és most már szerveződik egy afrikai kapcsolat is, de nem csak velük, hanem ugye Ázsia felől kezdünk Afrika felé odafordulni, és szerveződnek olyan együttműködések, amelyek kifejezetten a növényekkel, természettel kapcsolatosak, kis kutatómunka is van benne. Szerintem jövőre már be is tudunk arról számolni, hogy a rendezvényeken kívül hogyan szorosodik a tudományos kutatói munkánk is.
1: Hatalmas a Szegedi Fűvészkert, van még ötlet, hogy mit szeretnétek kialakítani? Ugye a japán kertől kezdve a tudós nőkösvényéig, most már ugye itt van Noé bárkája, van még, amit szeretnétek megvalósítani?
0: Természetesen ötletünk mindig van, területünk is van, felújítandó gyűjteményeink is vannak. Valószínűleg a tematikus sorrendben lassan a végére érünk, viszont szeretnénk még tovább folytatni az arborétum részen a tanösvény kialakítását, úgyhogy jövőre én azt gondolom, hogy arra fogunk koncentrálni, és hát lesz most egy nagy meglepetés még az év során, mert a Noé bárkáján kívül egy minkatípusú teaházat, egy japán teaházat is szeretnénk átadni. Maga a teaház az nem csak szertartások tartására lesz jó, hanem körülötte fogjuk a bonszáj gyűjteményünket elhelyezni, úgyhogy én azt gondolom, hogy az első lépések után a kiteljesedés irányába elindultunk ezen a téren is.
1: De azért azt lehet mondani, hogy a Szegedi Fűvészkert japán kertje azért az ott van országosan a topok között. Ugye én sok japán kertet láttam Magyarországon, ahol nyitottak, de a tietek azért ott van az elsők között.
0: Én azt gondolom, hogy igen, a vezető kertek között ott van. Egyrészt azért, mert egy nagyon szép alappal indultunk, és hát aki japán kultúrában, kertművészetben jártas, az tudja, hogy majd, hogy nem a 100 év is kevés egy japán kert kialakításához, de mi azért elég régen elkezdtük, úgyhogy most már az alapokra való építkezés következik, és egyre hangulatosabbá, egyre japánkertesebbé válik a miénk is. Most egyébként nagyon divatos japánkertet építeni, de legalábbis egy-egy hidat, egy-egy kőlámpást elhelyezni. Mi azért arra is törekszünk, hogy magát a japán növényeket is bemutassuk, nem csak a formájában, de a beltartalmában is japán gyűjtemény legyen ez.
1: De azért, aki igazi japán kertet szeretne kialakítani, annak azért szigorú szabályai vannak, ugye? Jól tudom.
0: A japán kert az egy nagyon-nagyon más műfaj, mint amit a nyugati kultúrában megszoktunk. Sokkal nagyobb fegyelmezettséget, sokkal több odafigyelést, sokkal nagyobb rendszerben gondolkodást igényel. Ők rettentő hosszú távra terveznek, egy növény helyét sokáig keresik, nem probléma nekik, ha 10-15 vagy akár 100 évet is rá kell szánni valamire. A gyerekeiknek építik a kertet, ők az alapokat rakják le, és látványában lehet japános jellegű kertet kialakítani, de igazi japán kerthez az aktív meditációtól elkezdve a szerszámhasználaton át minden oda tartozik. Tehát az a nyugati kultúrától messze esik.
1: És egyébként a magyar éghajlat az teljesen alkalmas a japán kert kialakítására?
0: Japán egy 4000 kilométeres hosszú ország, ahol mindenféle időjárási viszony, éghajlati elem megtalálható, és kifejezetten olyan része is vannak, amelyek a magyarországi éghajlatnak megfelelők. Sok mindent változtatni kell, sok mindent le kell cserélni, hogyha nem jól érzi magát, de lehet nálunk japán kertet építeni.
1: Mondtad, hogy ugye még egy teaházat avattok. Nálatok a Szegedi Fűvészkertben ez a természet és az ember kapcsolata, ez a japán kerttel teljesen megvalósul, ugye? És az emberek most már nem csak akkor mennek hozzátok, amikor például hanami van, vagy amikor éppen a japán kultúrát mutatjátok be, hanem akkor is fölkeresik ezeket a szentélyeket, helyeket, amikor csak úgy általános hétköznap mennek.
0: Nagyon-nagyon érdekes, hogy sokan kifejezetten rendezvénytől mentes napokon érkeznek, pont azért, hogy a természetben kicsit jobban el tudjanak mélyedni, hogy legyen néhány perc olyan szabad idő, amikor sokan nem veszik a látogatóinkat körül, egy padon lehet ülni, nézelődni, vagy akár jobban egy-egy gyűjteményben elmerülni. Erre nem csak a japán kert alkalmas egyébként, hanem hogyha valaki végig sétál a kerten, akkor kifejezetten azt szeretnénk, hogy egységben lehessünk a természettel, a gyűjteményekkel. Közé lehet ugyan menni, de a növények megtartása mellett lehet ismerkedni velük, és minden szegletben próbálunk valami más hangulatot hozni. A rózsakertünk az egyáltalán nem olyan, mint a japán kert, az illatok birodalma egészen más élvezeti értékkel bír, vagy hogyha valaki a tanya udvarba megy el, akkor ott is egy másik stílussal találkozik. Szeretnénk is azt, hogy végigjárva a kertet mindenfélével lehessen találkozni. Ez ismeretterjesztésnek is nagyon jó, meg hangulati elemnek is tökéletes.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában Németh Anikó, a Szegedi Fűvészkert igazgatója beszélt most szombati rendezvényükről, a Növények Napjáról, amelynek keretében megnyitják Noé bárkáját. Az új gyűjtemény 142 hazánkban őshonos, ritka, védett és fokozottan védett növényfajt mutat be, köztük olyan különlegességeket, amelyekkel a legtöbben szinte soha nem találkozhatnak természetes környezetükben.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR-kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszán túli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Az első dolga lesz megemelni a legalacsonyabb nyugdíjat, senki nem kaphat 120 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat Magyarországon, jelentette ki Kármán András pénzügyminiszter jelölt képviselői kérdésre kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának ülésén. Közölte, emellett rendkívüli nyugdíjemelést adnak a havi 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjjal rendelkezőknek, és megtartják a 13. és 14. havi nyugdíjat. Az EU-ban a GDP 10%-át költik nyugdíjra, míg Magyarországon alig 7,5%-ot, vagyis az európai átlagnál kevesebbet, ami komoly társadalmi probléma. Az átlag nyugdíj leszakadt a nettó átlagbértől, elszakadtak egymástól a kis és a nagy nyugdíjak. Hozzátette, 2008 óta nem nőtt a minimál nyugdíj nominális értéke, és több mint 400 ezeren kevesebb, mint 140 ezer forint nyugdíjat kapnak. Ez egy európai társadalomban nem elfogadható, hangsúlyozta. Azt mondta, másfél hónapra van szükség az idei költségvetési helyzet pontos felméréséhez, ezt követően tudják majd tervezni a következőt. Hatalmas ütemben nőtt a használatba vett új lakások száma az észak-alföldi régióban, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. A KSH szerint a régióban 69%-kal több új lakást vettek birtokba az esztendő első negyedévében, mint a korábbi időszakban, ráadásul az építési kedv is kiugróan élénkült. A megyei jogú városok közül is a régió két vármegye székhelye, Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki. Előbbiben 100, míg utóbbiban 363 új építési engedélyt adtak ki. A Magyar Marketing Szövetség elnöke a marketing ökoszisztéma tisztulását várja, és erősíteni az együttműködést a kormányzattal. Hinora Ferenc szerint a kommunikációs és reklámszakmai összefogásoknak az elmúlt 16 évben nem volt valódi súlyuk az érdekegyeztetési folyamatokban, az MMS-nek esélye sem volt ellenállni a hatalmi berendezkedésben, ezért tudatosan építkezésbe kezdett a szakmai fejlődés érdekében, tagjai számát megtízszerezte, és olyan projektek felé fordult, amelyek függetlenek voltak a kormányzattól. A választás után elérkezett az idő, amikor a szakmai szervezeteknek végre súlya lehet, ezért a szövetség más szervezetekkel együtt etikai és közbeszerzési ajánlásokat szeretne kidolgozni a tiszta viszonyok érdekében. Kiemelt feladatnak tekintik az állami vállalatok szakmai reintegrációját, mert az együttműködések hiánya a szakmai fejlődés és a piaci versenyképesség rovására ment. A másik fontos kötelezettsége a kommunikációs iparágnak a társadalmi megítélés javítása. A kommunikáció ugyanis jó dolog, ha jóra használják, de csak akkor működik, ha mindenki betartja a közös szabályokat. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal legfrissebb elektromobilitási jelentése alapján 2025 végén már 4227 engedélyköteles elektromos töltőberendezés üzemelt Magyarországon. Hangsúlyozták, 2025-ben intenzíven bővült a magyar elektromos töltő infrastruktúra. A 2024-es évvégi adatokhoz képest több mint 1000 berendezéssel több üzemelt Magyarországon. Az engedélyköteles elektromos töltőberendezések száma mellett nőtt a töltésre fordított energiamennyiség negyedéves értéke is, elérte a 12.630 megawattórát. A legtöbb töltőberendezés továbbra is a fővárosban volt elérhető, 1462 darab, Pest vármegyében 510, Hajdú-Bihar vármegyében 415, Veszprém vármegyében 210 berendezés üzemelt, míg Nógrád vármegyében mindössze 31 berendezés állt a felhasználók rendelkezésére. Muzsikál az erdő a Hírös Városban címmel május 16-án a kecskeméti Nyíri erdőben, május 17-én pedig Lakitelek Tőserdőn várják a közönséget. Szombaton a Nyíri erdőben a Vaszkorvár erdei iskola területén a gyermekeket kézműves foglalkozások, akvarelfestés, a kecskeméti vadaskert interaktív állatbemutatója, kencekészítés, fafaragás, ölbeli játékok, valamint az Illaberek Bábszínház előadása várja. Az erdei élménysétán a témák között lesz az erdő szerepe a fenntarthatóságra nevelésben, a fenntartható erdőgazdálkodás és a klímaváltozás is. Vasárnap a programok Lakitelek Tőserdőn folytatódnak, a családokat kézműves és műhely foglalkozásokkal várják, de vendég lesz a Kackiás Folkszínház is. Zenei programként bemutatkoznak a lakiteleki Ötvös Lóránd általános iskola és alapfokú művészeti iskola tehetséges növendékei és a Boróka Citera zenekar tagjai. Később a Duo Vocellino különleges dallamait hallgathatják meg a helyszínre látogatók. A Muzsikál az erdő rendezvény sorozat létrehozásának 23. évfordulóját ünnepli idén, fennállása alatt fő célja nem változott. Az erdő és a zene a művészet erejével a környezettudatos fenntartható életvitel irányába mozdítani a rendezvény résztvevőit.
0: Az időjárásról.
1: Erősen felhős lesz az ég országszerte, de elsősorban keleten napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható még eső, zápor, zivatar. Az északnyugati szelet sokfelé erős viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között várható. A hőmérséklet hajnalban 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kultóra. Az Európa Rádió kulturális műsora. Kultóra.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a Kultórát, az Európa Rádió kulturális egyóráját hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen mai adásunk kínálata. 25 éves múlt az Anima vonós négyes. Ebből az alkalomból jubileumi koncertet szervez az együttes május 21-én csütörtökön 19 órától a Zenepalota Bartók termében. Az Anima vonós négyes 2000-ben alakult a Miskolci Szimfonikus Zenekar tagjaiból, primáriusa Sós Gábor hegedűművész, aki 2016-ig a Miskolci Szimfonikus Zenekar első koncertmestere volt. A vonós négyes történetéről, jelenéről és a koncertről is beszélgetünk a Kultúra mai adásában Sós Gáborral.
2: 25 éve alakult, ahogy ez ugye a plakáton is szerepel, hiszen most ez a 25 éves jubileumi koncert, de volt egy év csúszás, mint az idősebb embereknél, amikor így megcsúszik az életkor, hogy már nem emlékszik pontosan a 80-89, de igazából mi emlékszünk pontosan, itt az történt, hogy 2000. december 5-én Mozart születésnapján adtunk egy hangversenyt egy vonós négyes felállásban, és másnap annyira lelkesek voltunk még a koncert hevétől, vagy a koncert sikerétől, hogy úgy döntöttünk, hogy akkor ezt érdemes lenne, mint konkrét névvel ellátott csapat folytatni, és akkor gondolkodtunk, jött ugye az Anima elnevezés, majd pedig 2001. január közepén adtuk az első koncertünket. Na most, amikor volt a Covid időszak, akkor pont ugye ez a 20 éves jubileum, ez 2020-ban akkor esett volna, amikor éppen az egész ország be volt zárva, tehát nem tudtunk megtartani, ezért elcsúsztattuk egy fél évvel, így 2021-re került át, és akkor tulajdonképpen onnantól kezdve úgy ünnepeljük mindig az évfordulókat, mint hogy a 2001-es koncerttől számolnánk ezt a 25 évet, és így jön ki most a 2026-os dátum.
1: Veresegy Színház, Jazz Inside Band, kiállítások és számos más érdekesség várja a miskolciakat és a városba látogatókat a Művészetek Házában és a Miskolci Kulturális Központ többi házában májusban is. Nyáron pedig a vakáció ideje alatt idén is szervez napközis táborokat a Miskolci Kulturális Központ.
3: A média műhelyet annyira terveztük már hónapok óta. Július 13 és 17-e között lesz az ifjúsági házban, 10 és 14 év közötti fiatalokat várunk, és most is egy rádióban ülünk, ez a média műhely pont erről fog szólni, hogy a elektronikus médiát és gyakorlatilag mindent, ami a médiumokhoz kapcsolódik, azt egy picit próbáljuk átadni, vagy próbálják azok a szakemberek átadni a gyerekeknek, akik ebben benne vannak és dolgoznak, mert hogy a foglalkozásvezetők, a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. Szakmai munkatársai és a média területén dolgozó meghívott szakemberek, hát a tábort azoknak ajánljuk, akiket érdekel a hagyományos és a digitális média világa, a fotózás és a podcast vagy a közösségi média.
1: Ez tehát a Kultúra mai adásának kínálata. Töltsék velünk a következő kulturális egy órát.

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: 25 éves múlt az Anima vonós négyes. Ebből az alkalomból jubileumi koncertet szervez az együttes május 21-én csütörtökön 19 órától a Zenepalota Bartók termében. Az Anima vonós négyes 2000-ben alakult a Miskolci Szimfonikus Zenekar tagjaiból, primáriusa Sós Gábor hegedűművész, aki 2016-ig a Miskolci Szimfonikus Zenekar első koncertmestere volt. A vonós négyes történetéről, jelenéről és a koncertről is beszélgetünk a Kultúra mai adásában Sós Gáborral.

0: Mondhatnám, hogy 25 éve alakult, ahogy ez ugye a plakáton is szerepel, hiszen most ez a 25 éves jubileumi koncert, de volt egy év csúszás, mint az idősebb embereknél, amikor így megcsúszik az életkor, hogy már nem emlékszik pontosan a 80-89, de igazából mi emlékszünk pontosan, itt az történt, hogy 2000. december 5-én Mozart születésnapján adtunk egy hangversenyt, egy vonós négyes felállásban, és másnap annyira lelkesek voltunk még a koncert hevétől, vagy a koncert sikerétől, hogy úgy döntöttünk, hogy akkor ezt érdemes lenne, mint konkrét névvel ellátott csapat folytatni, és akkor gondolkodtunk, jött ugye az Anima elnevezés, majd pedig 2001. január közepén adtuk az első koncertünket. Na most, amikor volt a Covid időszak, akkor pont ugye ez a 20 éves jubileum, ez 2020-ban akkor esett volna, amikor éppen az egész ország be volt zárva, tehát nem tudtunk megtartani, ezért elcsúsztattuk egy fél évvel, így 2021-re került át, és akkor tulajdonképpen onnantól kezdve úgy ünnepeljük mindig az évfordulókat, mint hogy a 2001-es koncerttől számolnánk ezt a 25 évet, és így jön ki most a 2026-os dátum.
1: Én azt olvastam, hogy a köztudatba tulajdonképpen 2003-ban robbant be a zenekar az Opera Fesztiválon. Így van ez?
0: Igen. Az az első két év volt, amikor ilyen tapogatózás folyt, meg hát ugye műhelymunka éjjel-nappal. Tehát így most visszagondolva a mai helyzetben, amikor ugye már azért eltelt annyi év, amennyiről itt beszéltünk, hogy hihetetlen, hogy annak idején hogy tudtuk azt csinálni, hogy mindenki dolgozott valahol, tehát úgy értem ezt a valahol, hogy szimfonikus zenekar, tanítás, stb. És amellett heti 2-3 próba simán lement a torkunkon, ahogy szokták mondani. Most azért sokkal nehezebb már egyeztetni, pedig azt gondolná az ember, hogy már mindenki ugye megállapodott, és egy normális struktúrája van az életének. Szóval visszatérve, igen, az a két év volt ilyen, és aztán jött a Filharmóniától egy komolyabb felkérés, amikor gyakorlatilag ilyen promóvonós négyes lettünk, hogy csúnya szóval éljek, vagy csúnya szóhasználatot hozzak be. Igazából velünk reklámozták annak idején a fesztivált, és akkor mi nagyon sokáig, hát ugye sajnos az Opera Fesztivál is megszűnt már, de azt hiszem, hogy 10 éven keresztül mi minden évben játszottunk, ami egy ilyen, mondjuk így, hogy ha nem is Guinness rekord, de itt az Opera Fesztivál történetében az tényleg szinte egyedülálló volt, tehát semmelyik másik együttes nem kapott ennyiszer lehetőséget. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk ezért, és nagyon-nagyon jó volt ez az időszak is.
1: Akkoriban hiánypótló volt a zenekar, ugye, ha jól tudom? Nem volt ilyen Miskolcon.
0: Én is úgy tudom, hogy abban az időben nem, tehát voltak régebben vonós négyesek, tehát hosszú távon működők. Én azt gondolom, hogy ilyen hosszú távon egyik sem működött, de nem akarok senkit sem megsérteni innen, majd lehet, hogy utána kutatok, de azt hiszem, hogy nem volt ilyen, illetve utánunk alakult egy vagy két kvártett, akik közül talán az egyik még mindig létezik, a másikat azt nem tudom, de valóban, szóval ez már úgy tetemes, amikor elindult ez az egész Anima vonós négyes történet, akkor arra konkrétan nem emlékszem, hogy mondtuk, hogy hú, hát majd itt 25 év múlva már milyen öregek leszünk.
1: A repertoár az hogyan alakult az elmúlt évek alatt?
0: Eleinte jóformán csak is klasszikus zenét játszottunk. Nyilván, hát ha a vonós négyes, akkor annak idején erre is gondolt mindenki, tehát a közönség is, mi is. Aztán meghallgattuk mi mindig az idők szavát, tehát az Anima az egy olyan vonós négyes, amelyik mindig nagyon, most megint behozok ide egy idegen szót, próbált ilyen up-to-date maradni, tehát hogy állandóan figyeltük azt, hogy a világban mi a trend. Ez nem azért, mert akkor baromi sok pénzt tudunk vele keresni, hanem egyszerűen csak hogy a közönséget meg tudjuk szólítani, és akkor elkezdtük bővíteni a repertoárt, mondjuk a popzene felé is, jazz, filmzene, mindenféléket játszottunk, illetőleg volt utána egy másik formáció, ami létrejött, ugye egy ütőssel kiegészülve, akkor már Anima Group néven léptünk föl, de maga az alap vonós négyes, az megmaradt végig, és hát a klasszikus zene az annyi mindent ad az embernek. Tehát azt azért hadd mondjam el, hogy igazából a vonós négyesezés az nem az arénákba való, tehát itt ez nem, el is veszi az egésznek a lényegét, tehát azt a fajta intimitást, amit a kamarazene adhat, az nem él meg mondjuk 1000 ember előtt, vagy 2000 ember előtt, úgyhogy itt soha senki nem siránkozik azért, hogyha egy koncerten mondjuk csak 50 ember van, akkor annak az 50 embernek játszunk, de a cél az, hogy az az 50 ember az egyesével is mindenki úgy menjen haza, hogy boldog és valamit kapott azon a koncerten.
1: Ugyanaz a 4 tag van évek óta?
0: Nem. nem. És ez talán ez a legnagyobb fájdalom mindig. Ez pont olyan, mint egy kapcsolatban egyébként. Azt szokták mondani, illetve nem szokták, hanem ez konkrétan Komlós Péter mondta, aki a világhírű Bartók vonós négyesnek volt az első hegedűse, hogy a vonós négyesezés az olyan, mint a házasság, annak minden jó oldala nélkül. Na most ezt úgy kell elképzelni, hogy valóban itt is vannak szakítások, és ez nem is feltétlenül mindig ilyen valami nagy drámai fordulat, vagy összeveszés, vagy nem tudom, nem egyezünk ki valamiben, hanem egyszerűen úgy hozza az élet, más városba költözés, vagy egyéb elfoglaltság, szóval, hogy voltak tagcseréink, de azért így most megnézve volt egy olyan időszakunk, amikor nagyon labilis volt a vonós négyes élete, pont úgy, mint egy kapcsolatban van, amikor ugye egy kicsit így megzuhannak a dolgok, de aztán megint helyrejöttünk, és gyakorlatilag olyan felállásaink vannak, amik azért 10 évenként változnak, és ami a legjobb szerintem, és én ezért nagyon hálás vagyok, és hagyd mondjam el, mert most egyedül ülök itt a stúdióban, nem négyen ülünk sajnos, ez is a időbeosztásnak a hátulütője, hogy a Brácsás kollégámmal, Krajnik Ágostonnal vele gyakorlatilag nem is 25 éve, hanem 30 éve játszunk együtt, úgyhogy ez gyakorlatilag már a házasságokat is túléli, hogy úgy mondjam.
1: Kik még a tagok?
0: A mostani felállásban Blaskovics Bence csellózik, aki hát most már, igen, 10 éve, pont 10 éve van velünk, illetőleg Albert S. Sándor vállalta be a második hegedű szerepét, ő viszonylag új a kvártett életében, de mégsem teljesen, mert régen, amikor valamilyen probléma adódott, tehát megint csak az idő beosztásra tudok visszautalni, tehát valaki nem ért rá, akkor ő nagyon gyakran beugrott nem csak hegedülni, hanem brácsázni is, ilyen univerzális figura, illetőleg Vitányi Csaba, aki több mint 12 évig játszott velünk együtt, sőt, talán még több is, lehet, hogy már van az 15 is, de majd utána számolok, ő most egy fél éve lépett ki, neki egyéb problémái voltak, nem a vonós négyessel, szerintem nem haragszik, ha elmondom, most éppen gyógyuló félben van egy tércalak szakadásból, úgyhogy mondjuk azt, hogy sportbalesete volt, szóval ez is lehetetlenné tette volna, hogy ő most fellépjen itt velünk, de gyakorlatilag a 3 tag az szinte állandónak mondható.
1: Korábbi ismerettségünkre tekintettel, ha megengedett, tegeződnék az interjúban.
0: Nagyon köszönöm, persze.
1: Gondolkodtál már azon, hogy mi a siker titka, tehát hogy mi az, amivel életben egyben népszerű marad a zenekar 25 évig?
0: Nem tudom, hogy a népszerűséget miben mérik igazából. Én azt mondom növendékeimnek is, hogy ez az a pálya, tehát maga a zenei, főleg a klasszikus zene, amit úgy kell csinálni, hogyha nem fizetnének érte egy fillért, se akkor is szeretné az ember csinálni. Ha nem így, akkor nem éri meg. És nem anyagilag nem éri meg, hanem tényleg elvi vagy erkölcsi síkon. Tehát nem boldogtalan embernek kell lenni, hanem boldog embernek, és a boldogságnak ez a titka szerintem. De egyrészt visszautalnék arra, hogy mindig próbáltunk megújulni, mindig olyan dolgokat csinálni, ami mondjuk egyedi, vagy legalább az országban egyedi, illetőleg én azt látom mindenféle művészetben, hogy függetlenül attól, hogy mekkora érdeklődést vonz be, az őszinteség az alap. Tehát, hogyha azt érzi a közönség, hogy kap valamit, és azt tényleg szívből, és itt egy fél mondat erejéig hagy utaljak rá, ugye az anima név az maga, az a lélek, azt jelenti, ugye most abban nem menjünk bele, hogy az animus a férfi lélek, és az anima az női lélek, de állítólag a művészekben amúgy is ez a bizonyos feminin női lélek vagy vonás, ez erősebben jelentkezik. érzelmesebbek vagyunk, mint az átlagok. És gyakorlatilag mi kezdetektől fogva, ha nem is kimondva, vagy nem is leírva, de azt fogalmaztuk meg, hogy tényleg minden koncertünk arról szóljon, hogy elérünk a közönség lelkéig. Tudom, hogy ez így nagyon furán hangzik, vagy nagyon, nem tudom én, ilyen nagy szavaknak, de én azt gondolom, hogy nem volt olyan koncert, ahonnan nem így mentünk haza. És akkor láttuk, hogy a közönség is így megy haza. Ennyi.
1: És akkor most a jubileumi koncertre készül a zenekar. Mi lesz?
0: Igen, tehát itt is mindig variáltunk valamit. A legutóbbin, ugye a 20 évesen, ott úgy az gondoltuk ki, hogy akkor most lévén, hogy ugye az a sötét korszak volt ezzel a nagy betegséggel, a Coviddal, hogy ott ne terheljük az embereket nagyon nehéz darabokkal, úgyhogy ott azt választottuk, hogy nem tudom, arra a 20 évre legjellemzőbb, azt hiszem 8 vagy 10 darabot szedtük elő, ami közönségbarát is, de ugyanakkor meg mindegyikhez köthető valamilyen élmény, és akkor volt egy kicsi ilyen sztorizgatás is, csináltunk egy kis filmet, akkor azt levetítettük, ott mindenki elmondta a véleményét a Vonós négyesről, már úgy értem, hogy a 4 tag, és akkor ebből nagyon vidám helyzetek kerekedtek ki, és az egésznek volt egy ilyen kicsit, hát oldani kellett ott azt a feszültséget, ami akkor kialakult, erre szerintem mindenki emlékszik. Most viszont már túl vagyunk ezen szerencsére, úgyhogy most tényleg egy komoly műsort csinálunk, mégpedig egy Mozart, Beethoven, Tchaikovsky nagy triászt, mondhatjuk így. Ebben is van koncepció, de ezzel én most nem untatnék senkit, hogy melyik Vonós négyes hogyan függ össze a másikkal. Itt inkább a lényeg az, hogy mind a kettő a saját korában és a szerzőnek az életművében is nagyon fontos helyet foglal el, úgyhogy ugyanakkor meg közönségbarát is, tehát nagyon szép muzsikák és nagyon izgalmas muzsikák, úgyhogy aki eljön, az nem fog csalódni ez ügyben.
1: Találkozik ez egyébként, hogy melyik a művész kedvence és melyik a közönség kedvenc?
0: Biztosan. Ez 100%. Mi például nagyon imádunk Bartók Vonós négyeseket játszani, de hát azt azért nem gondolom. Tehát nem merem azt elhinni, hogy annak mindenki nagyon örülne, ha csak azt játszanánk. Ugyanakkor, ahol játszottuk, még soha nem fütyültek ki minket. Nyilván ez sem egy színvonal még, de igazából tehát nagyon nagy szeretettel játsszuk azt is, de annak például, akkor ezt most konkrétan elmondom, volt a Wagner bicentenárium, ugye hát most igen, 2013-ban, amikor Bayreuthban játszhattunk, ami megint egy óriási megtiszteltetés volt, hogy Wagner városában minket, és ott például Bartókot is játszottunk, na de ez egy olyan közönség. Most azért nem mindenhová vinném el, és nem is érdemes. Tehát ez olyan, mint hogy nem tudom én, az 5 éves gyereket se viszem egy Wagner operára, mert nem oda való egyszerűen.
1: Ha már itt a megtiszteltetésnél járunk, meghatároztad már, hogy mire vagy a legbüszkébb a zenekarral kapcsolatban?
0: Szerintem erre, hogy 25 éve létezünk. És gyakorlatilag van egy ilyen nagyon csúnya, bár nem akarok mindent elmesélni, mert erről majd még remélem beszélünk, hogy mi lesz itt még a koncert előtt. Szóval, hogy van egy ilyen általános vélekedés az öregedő Vonós négyesekkel kapcsolatban, az öregedést azt most természetesen nem a haja kőszülésére, hanem egyszerűen az eltelt évekre, hogy egy idő után nagyon elkezdik utálni egymást a tagok lévén, hogy gyakorlatilag össze vannak zárva. Érdekes módon ez nálunk nem. Én nem azt mondom, hogy nem voltak viták vagy ilyesmi, de nálunk annyira jó hangulat van a turnékon és itthon is, tehát hogy de ezt most nem is akarom elkiabálni, de tényleg, szóval, hogy vagy azért, mert nem lettünk világhírűek, úgy, mint mondjuk egy-két tényleg igazán világhírű Vonós négyes, vagy pedig egyszerűen olyan jól állt össze ez a négy ember mindig, hogy itt ebből olyan komolyabb kenyértörésre sosem került sor, úgyhogy én erre vagyok a legbüszkébb szerintem, hogy ezt a 25 évet úgy tudtuk átvészelni, hogy hát most nem tudom, hogy erre a barát szó jó-e, mert azt nagyon elhasználják néha, hogy elcsépelik. Én azt gondolom, hogy még annál van egy minőségűbb kategória a zenélésben, és azt most nem is tudom megfogalmazni, hogy hívnák, de hogy ez olyan jó, hogy én mindig támasznak éreztem a Vonós négyest, és az egy nagyon nagy dolog a mai világban is, úgy gondolom.
1: A miskolci közönség hálás, jó?
0: Én nagyon szeretem, igen. Sokszor megállítanak minket utcán is, hogy mikor lesz már anima, és hát próbálom elmagyarázni, hogy ez pontosan olyan, mint amikor a, nem tudom, mondjuk a hazai csapat, legyen az a Diós Győr, mondjuk játszik egy héten egyszer, és akkor kivonul a közönség, és örül, de mondjuk egy héten háromszor játszana, már nem biztos, hogy annyira nagy lenne az öröm, mert hát oda, hogy azt meg kell szervezni, el kell menni, jegyet kell venni, stb. Úgyhogy vannak olyanok, akiknek az is kevés lenne, ha minden nap játszanánk, és vannak olyanok, akik meg egyszerűen, amikor játszunk, akkor eljönnek. Én sosem haragudtam igazából a közönségre, amikor kevesebben voltak, mert mindig megvan az oka, és azt gondolom, hogy azokat kell, hogy mondjam, jutalomban részesíteni, akik eljöttek, és nem azokra kell gondolni, akik miért nem jöttek el. Hát majd legközelebb jönnek ők is.
1: És lesz egy különleges kezdeményezés a koncert előtt. Itt a riport előtt már beszélgettünk, hogy ez valós, elhangzott tulajdonképpen ez a motto, amivel megrendezésre kerül ez, hogy értem, hogy vonós négyes, de hányan vannak, vagy hogy szól ez pontosan?
0: Jaj, de ügyes vagy, igen. Ez pontosan így van, és én meg itt puskázok, mert ugye az eredeti sztoriban nem teljesen így volt, és én arra emlékszem, de muszáj volt egy kicsit lerövidíteni, hogy ebből legyen valami. Tehát azon gondolkodtunk, hogy azért kéne valami. Tehát mi egyébként egy vidám kvártett vagyunk, és ezzel is szeretnénk megmutatni azt, hogy a klasszikus zenészek azok nem ilyen, nem tudom én, állandóan sötétben fejfájással küzdő, nem is tudom, csak Shakespeare-t olvasó emberek, hanem nekünk is van egyébként életünk, és egyébként ez az egész nagyon, nagyon jó pofa. Tehát, hogy gyorsan hadd idézek már annyit, hogy ugye magyarul azt szoktuk mondani, mondjuk, hogy tehát én azt mondom, hogy hegedülök. De ugyanez mondjuk idegen nyelven, az játszani a hegedűn, tehát akár angolul, akár franciául, akár németül, és ez a játék, ez nagyon sokszor amiatt, tehát ami a nyelvből kikopik, az így valahogy eltűnik az éterben, vagy nem tudom hol, de hogy mi ezt a játékot megpróbáljuk megtartani, és akkor kitaláltuk azt, hogy legyen egy ilyen beavató próba, mint ahogy a színházban egyébként ez nagyon nagy sikerrel megy, hogy be lehessen tekinteni ami kis, hát ha nem is hálószobánkba, de úgy a kulisszák mögé, vagy a vegykonyhába, hogy megy ez a dolog. Na most ez nyilván nem a veszekedéseket fogjuk prezentálni, de hogy lenne benne egy kicsi ismeretterjesztés, tehát hogy mi ez a műfaj, hogy alakult ki, kik voltak a képviselői, de nyilván ez nem ilyen lexikális stílusban, hanem a művekkel párhuzamosan, amiket játszunk, illetőleg egy csomó olyan sztori van egyébként, amit Kocsmán mesélve is dőlnek a hallgatók egyébként le a székről, mert tényleg azért 25 év alatt annyi minden van. Tehát nem is emlékszem olyan koncertre, ahol nem történt volna valami extra, amire vissza lehet emlékezni. És akkor gondoltuk, hogy akkor így egy kicsit beavatjuk a közönséget, és ha van kedvük, akkor nekünk tök jó, mert amúgy is próbálnánk. Tehát hogyha ez megint az a kaliber, hogyha nem jön el senki, amit nem gondolok. De ha mégse, ha nagyon kevesen jönnek, mi akkor is ott leszünk, és akkor is le fogjuk próbálni az adagunkat, de így meg aztán legalább meg tudjuk osztani ezt másokkal is, és azt gondolom, hogy ez tényleg egy ilyen érdekes színfol. Tehát aki nem zárkózik el attól, hogy valami különlegességet kapjon, ami tényleg nem mindennapos, tehát nem mozi, meg nem színház, az jöjjön el a Zenepalotába május 17-én 11 órakor, és akkor ott valami egészen kis vidám dologban lesz része, én szerintem.
1: És akkor egy pár technikai információt mondjunk el még egyszer, dátumokat, vagy esetleg, ha valaki szeretné érdeklődni, akkor hol teheti meg?
0: Erre a bizonyos május 17-én 11 órakor kezdődő koncertre erre nincs belépőjegy, hanem én azt írtam a közösségi médiás oldalakon is, hogy azért kérnénk csak, hogy regisztráljanak, mivel hogy a Zenepalotában lesz ez biztos, de hogy mekkora termet kell biztosítani, hogy ez most nem tudom, öten leszünk, ugye a négy helyett, vagy pedig nem tudom én, 30-an, vagy 40-en, az azért nagyon nem mindegy, úgyhogy tényleg aki hallja és aki olvas, azt tényleg nagyon szépen kérném, hogy a megadott e-mail címen, amit most nem mondanék be, mert így úgysem érthető, de megtalálják majd ott, akkor tényleg regisztráljon. Ha nem regisztrál, akkor is jöjjön el nyugodtan, csak na, szóval így előre tudunk tervezni. És akkor ez lesz a, mondjuk úgy, hogy a beavató próba, vagy beavató főpróba, és a koncertünk pedig, ez a 25 éves jubileumi koncert, ez pedig 21-én, csütörtökön, este 7 órától, ami egyébként a Miskolci Egyetem tavaszi fesztiváljának a keretében történik, vagy zajlik. Hát ott is készülünk egyébként meglepetéssel, majd ezt nyilván most nem árulom el, viszont, hogyha megengeded, és akkor, hogy miért értem, hogy vonós négyes, de hányan vannak, hogy ez tényleg egy ilyen poén volt, amíg az első koncertjeink egyikénél telefonos szervezés ment, és akkor jó, akkor mikor jönnek, hogy jönnek, stb., majd mikor ez már úgy tűnt, hogy már minden rendben van, akkor még egyszer rákérdezett a szervező, most nem is tudom, hogy hölgy vagy úr, hogy na jó, akkor most oda ugorjunk vissza, hogy vonós négyes, az rendben van, de tulajdonképpen hányan jönnek majd. úgyhogy innen indult a mi pályafutásunknál, és ilyenekből aztán van rengeteg ilyen tényleg vidám pillanat, és ezekre próbálunk majd reflektálni ott 17-én. 21-én pedig nagyon, nagyon szép élményt akarunk szerezni a hallgatóságnak.

25 éves múlt az Anima vonós négyes. Ebből az alkalomból jubileumi koncertet szervez az együttes május 21-én csütörtökön 19 órától a Zenepalota Bartók termében.

0: Még munkát is kell szereznünk.
1: Munkát? Néztem rá zavartan.
0: Vagy éhen akarsz halni?
1: Dehogy, kiáltottam. Elegem van a kuplalásból, csak éppen elképzelni sem tudom, mit dolgoztatnék én. Két cincogáson kívül semmi másra nem oktattak ott a múzeumban.
0: Bízd csak rám magad. Olyan munkát keresünk, amit mindenféle mestervizsga meg szakképzettség nélkül is el tudsz majd végezni.
1: Fúrta oldalamat a kíváncsiság, hogy vajon miféle munka lehet az. Még aznap éjszaka megtudtam. Mi egerek ugyanis éjszaka járon kelünk, tevékenykedünk is, nappal alszunk. Eduard egy hatalmas nagy ABC áruházhoz vezetett. Minden ajtaján 7 lakat volt. Eduard azonban tudta, melyik ajtó alatt van akkora rés, amelyen át bebújhatunk. Mikor körülnéztem a vásárlótérben, azt hittem, álmodom. Az a tömérdek finom rágcsálnivaló keksz, mogyoró, csokoládé, nápoly. Ha fölnéztem a magasba kötözött sonkák, füstölt oldalasok, karajok, kolbászok, oldalszalonnák lebegtek fölöttem, mint csodás látomás. A hűtőpulton kerek, szögletes, háromszögletű sajtok, felvágottak, túrok, körözött májkrém. Életemben nem láttam még ilyen nagyszerű csendéletet. A legnagyobb hatást az a különleges csemege tette rám, amely színes mintáival és erezeteivel a múzeumban látott üvegfestményekre, képekre emlékeztetett, és melynek, mint Eduard közölte velem, disznó sajt a neve. Ha én ezt egyszer mind végig kóstolhatnám, rebegtem szinte aléltan a látnivalótól és a jó szagoktól.
0: Mi sem egyszerűbb ennél.
1: Nyugtatott meg Eduard.
0: Belépsz az önkéntes minőségvizsgáló bizottságba. Röviden, ÖMBI.
1: Beléphetek, csak ugyan.
0: Na hallod, én is ott dolgozom. Most éppen üresedés van, mert egyik dolgozónk üres gyümölcsös ládákkal vidékre ment. Holnap már el is kezdheted a munkát.
1: ÖMBI. ÖMBI. Ízlelgettem az érdekes rövidítést. Nagyon tetszett nekem. Olyan szép szó az, hogy önkéntes.
0: Igen, igen.
1: Bólogatott Eduard.
0: Mi önként dolgozunk, senki nem kényszerít bennünket, hogy megvizsgáljuk a szalonna, a sajta, a tepertő, a száraz tészta, a teasütemény vagy más élelmiszer minőségét. Önként vizsgálgatjuk attól függően, hogy milyen az étvágyunk.
1: Elnevettem magam. Étvágyban nem lesz hiány. Nem is lett. Miután beléptem az ÖMBI-be, és egy hétig jártam éjszakánként minőséget ellenőrizni az ABC áruházba, meg a szomszédos finom falatok boltjába, úgy meghíztam, hogy féltem, nem férek be a magas szárú fűzős cipőbe.
2: Már a szép nap lenyugodott, egészen bealkonyodott, és sötétbe vonta magát, adjon Isten jó éjszakát, amen.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Sólyog Tamás köztársasági elnök kedden Budapesten, ezzel megalakult az új kabinet. Sólyog Tamás államfő a Sándor palotában kedden kora délután kezdődött kinevezési ünnepségen adta át a kormány 16 miniszterének megbízó levelét. Ennek alapján Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, Görög Márta igazságügyi miniszter, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Kármán András pénzügyminiszter, Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter, Lannert Judit pedig gyermek- és oktatásügyi miniszter lett. Lőrinc Viktória terület- és vidékfejlesztési miniszter, Orbán Anita külügyminiszter, Pósfai Gábor belügyminiszter, Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter lett. Az alaptörvény értelmében a minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, a kabinet a tárcavezetők kinevezésével alakul meg. A rendszerváltás motorjaként jellemezte a miniszterelnökséget a tárca élére jelölt Ruf Bálint az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén. A miniszter jelölt a jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatást ígérte. Ruf Bálint elmondta, a választáson a Tisza által kapott felhatalmazás egyértelmű. Visszaállítani a jogállamot, azt, hogy a hazát szolgál. Kell. Vissza kell állítani azt is, hogy az állam nem bánt, hanem szolgál azt, hogy embereket nem lehet véleményük miatt megkülönböztetni. Vissza kell állítani azt, hogy a gyerekeket védeni kell, az állam nem költhet el évente 100 milliárd forintot arra, hogy más embereket vegzáljon. A közpénz az közpénz, a propagandának pedig nincs helye az államban, és aki az államnak dolgozik, az szolgál. Vissza kell állítani a hatalmi ágak elválasztását, a politikus nem mindenható, hangsúlyozta Ruf Bálint. A politikus közölte, a minisztérium a feladata, a politikai elemzés és javaslattétel lesz, nem fog jogszabályokat kezdeményezni, arra megvannak a szakminisztériumok. Bemutatta két államtitkár jelöltjét, a nemzetközi szakértő Csontos Bencét, a Tisza párt bajai országgyűlési képviselőjét, aki parlamenti államtitkár lesz, és Bíró Nagy Andrást, a politikatudományok doktorát, aki szakpolitikai államtitkár lesz. Jelezte azt is, törvénybe iktatják, hogy az állam gyűlöletet, lejáratást, más emberek megbélyegzését nem teheti. A rendőrök május 4-e és május 10-e között Magyarország közútjain több mint 6800 tehergépkocsit és 513 autóbuszt ellenőriztek. Ennek során 2552 alkalommal állapítottak meg jogsértést, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a rendőrség honlapján. Azonnali közlekedési korlátozást 13 nehéz tehergépkocsi esetében kellett elrendelni. A tehergépkocsik ellenőrzése során vezetési és pihenő idővel kapcsolatos szabályszegések miatt 108 alkalommal, a jármű és rakománybiztonsággal kapcsolatban 322 esetben, míg az okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt 147 alkalommal kellett intézkedni. A tehergépkocsi vezetők ellenőrzése során 6 esetben merült fel alkoholfogyasztás gyanúja, 352 alkalommal nem használták a passzív biztonsági eszközt, több mint 1000 jármű vezetője túllépte a megengedett legnagyobb sebességet. Az autóbuszok ellenőrzése során vezetési és pihenő idővel kapcsolatos szabályszegések miatt 40 alkalommal, míg az okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt 12 alkalommal kellett intézkedni. Az ellenőrzött autóbuszok vezetői 13 esetben nem használták a passzív biztonsági eszközt, illetve 14 alkalommal túllépték a megengedett legnagyobb sebességet, közölte az ORFK. Május második hetében elindul a központi szúnyoggyérítési program, közölte a katasztrófavédelem. A tavaszi időszakban első lépésként a lárvák elleni biológiai védekezés zajlik, amely során a szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez a fehérje a kijuttatott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, köztük az árvaszúnyogokra is ártalmatlan. Kifejtették, hogy a keleti országrészben a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén lévő holtágak szegélyén légi biológiai gyérítés indokolt, itt az időjárás függvényében lehet majd fellépni a lárvák ellen. A Duna mentén, illetve néhány nyugat-magyarországi területen lévő állandó tenyészőhelyeken a melegedő időben megkezdődött a lárvák fejlődése, amelyek kisebb kiterjedése miatt földi biológiai gyérítést végeznek a szakemberek.
0: Az időjárásról.
1: Erősen felhős lesz az ég országszerte, de elsősorban keleten napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható még eső, zápor, zivatar. Az északnyugati szelet sokfelé erős viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között várható. A hőmérséklet hajnalban 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Közös éneklés, beszélgetések, játék és feltöltődés. Hosszú szünet után ismét együtt tölthettek egy napot az abaúji református fiatalok. A Gönczi ifi napon az imádság és a kikapcsolódás állt a középpontban, miközben a résztvevők egymást és önmagukat is jobban megismerhették.
2: Kettős céllal vagyunk együtt ezen az ifjúsági találkozón. Egyrészt nagyon-nagyon hosszú idő óta nem volt az abaúji egyházmegyében ifjúsági találkozó, és nagyon fontosnak érezzük, tavaly ugye az ifjúság évét zártuk, idén az imádság évében vagyunk. Fontos, hogy a fiatalok nem a jövő egyháza, hanem a jelen egyháza, és szeretnénk olyan impulzust adni nekik ezen az ifjúsági találkozón, ifi napon keresztül, amin által ők is megérzik, hogy valóban ide tartoznak az egyházunkhoz, megtalálhatják a helyüket, és a másik célunk az volt, hogy azt is lássák, hogy nem csak kis szigetekként működünk és létezünk.
1: Mai adásunkban az imádság kapcsolódj elnevezésű ifi napon készült összeállításunkat hallhatják. Remélem, hogy velünk tartanak.

0: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Hosszú idő után ismét ifjúsági találkozót szerveztek az Abaúji Református Egyházmegyében. Május 9-én a Gönczi Református Egyházközség adott otthont az Imádság kapcsoló című ifinapnak. A fiatalokat délelőtt igei köszöntés, előadás és dicsőítés várta, délután pedig a közös mozgásé és a játékoké volt a főszerep. Az alkalomról Kisnéveres Viktória készített összeállítást.
2: Május 9-én az Abaúji Református ifi napon nagy tiszteletű Kusnér Lászlót, az Abaúji Református Egyházmegye esperesét kérdezem, hogy miben látja ennek az alkalomnak a jelentőségét, milyen köszöntő gondolatokkal érkezett ma a fiatalokhoz.
3: Áldás békesség, köszöntöm a hallgatókat. Nyilván egy ilyen felvirat nap tartalmaz majd jó reménység szerint színeket, örömöket, színes kavalkádot, legalábbis a tervek szerint, és Pál apostoltól, a Filippi levélből hoztam hozzájuk igét. Nevezetesen az örüljetek az Úrban, mindenkor örüljetek. Gyermekkorban az embert még viszonylag nehezen kezdik ki a szomorúságok, nyomorúságok, de azzal együtt is megtalál történni, elmegy a minden élő kutyán közülünk valaki, egy szeretett nagyszülő, nagyisten szülő, vagy akár testvér, kis testvér, minden megtörténhet, de azzal együtt is mindeneknek fölötte hatalmasan tündököl az Úr dicsősége, ami visszafelé meg úgy kell, hogy hasson ránk, hogy mindenféle élethelyzetben megpróbáljuk ezt az örömöt magunkévá tenni. Nem komolytalanság okán, nem azért, mert nem érzékelnénk, hogy az életnek van árnyoldala is, hanem azért, mert az Úrra tekintve, az itteni földi pályaszakaszon túlra is tekintve, igenis kélhet, keletkezhet a szívünkben öröm, mégpedig azért, mert az Úr közel, ugyanebben az igében megtalálható.
2: Göncről, a helyszínről, illetve ugye Károlyi Gáspárról, ha néhány gondolatban szólna.
3: Hát az élő ige forrásánál vagyunk. Ha nagyon mélyre ásnánk a történelemben, akkor még a mi számunkra is nyilván valami elő találna bugyogni. Éppen Károlyi Gáspár nagyon forogna várhatóan a sírjában, hogyha csak leragadnánk azoknál a hagyományoknál, amiket ő ránk hagyott, például a munkáját, a Biblia fordítását, azért kell újra és újra elvégezni, hogy ne legyen akadály az akkori archaikus nyelvezet, ne legyen akadály a viszonylagos, nehezebben való megérthetés a mostani időkhöz képest. Mindamellett Károlyi öröksége valamennyiünket, akik a Bahújban szolgálunk, vagy hitben élünk gyülekezetekben, kötelez arra, hogy az igétől ne kerüljünk messzire. Olyan változatos időket élünk át, amelynek során mindig sokat elbizonytalanodhatunk, de azzal együtt is van egy nagyon komoly, stabil kapaszkodó maga az élő ige.
2: Az Abaúji Egyházmegye fiataljai gyűlnek össze. Hogy gondolja, nyilván még itt az alkalom előtt beszélgetünk most, mit adhat egy ilyen találkozás a jelenlévőknek? Miben erősítheti meg őket az, hogy különböző gyülekezetek fiataljai találkoznak most itt?
3: Hát kicsit nagyobb gyermek lehetett a zsoltáros, amikor lelkendezve számol be, arról beszél róla, hogy mentem én az ünneplő tömeg közepette. Tehát egy olyan találkozás élmény a többiekkel, ismerkedési lehetőség, és egy másik következő alkalommal már ismerősként köszönhetik majd jó reménység szerint össze a szeptemberben egymást, és a közös mód megélhetett hit nyilván nagyon sokat számít. Egy gyermek értelme, még kalandozó, nyilván nem lehet még olyan komolyan rábízni bizonyos dolgokat. Egészen furcsa a képzetük például kis gyermekkorban, a halállal, örökké valósággal kapcsolatban, és pontosan az a váltó időszak közelít el rájuk a konfirmáció idején, majd pedig egy kicsikével később, amikor úgy az élet száraz realitásaival is kell, hogy találkozzanak, és hogyha van kapaszkodójuk, pláne ha jól bevágták a kártét, pláne az abaúi kártét esetleg, akkor abban az esetben az élet nagyon elnehezülhető helyzeteiben is találnak egy félmondatnyi eszükbe jutó kapaszkodót, és onnantól kezdve mégiscsak vissza tudnak hajolni arra, amivel Isten tulajdonképpen kezdettől fogva, gyermekkoruktól kezdve biztatgatta őket, ha ráéreztek a hitnek erre a csodálatos titkára, lehetőleg és jó esélyeket kapva már gyermekkorban vagy fiatalkorban, tulajdonképpen bőséges tartalék az egész földi pálya teljes hosszára számukra.
2: Az abaúji református ifinap délelőttjén nagytiszteletű Lovász Krisztián, a Debrecen Széchenyi Kerti Református Egyházközség vezető lelkipásztora tart előadást a fiataloknak. Hadd kérjem meg, hogy ennek felépítéséről és gondolatairól szóljon most hallgatóinknak is, mivel készült, hogy készült a mai napra.
4: Köszönöm a lehetőséget. Ilyenkor minden vendégnek, az előadónak is tiszteletben kell tartania a házigazda iránymutatásait, és az iránymutatás most abban fejeződik ki egészen konkrétan, hogy hogy készült el a plakát, mi szerepel a plakáton, és az imádság gondolatjel kapcsolódj címet adták ennek a mai napnak, és az internetes térerő szimbólumát tették fel a plakátra. Úgyhogy ha már innen indult el a kis szervező csapat, Jámári Béla nagytiszteletű úrral az élen, akkor ezen az úton kell mozognia az előadónak is, a dicsőítő csapatnak is, és abból a kis szimbólumból tesszük meg az első lépéseket, amelyek alapvetően mondjuk úgy, hogy nem ismeri az ország határokat, a társadalmi különbségeket, hiszen ez az internetes térerő, ez mindenkinek az okostelefonján, akinek ilyen készüléke van, jelen van, ott van, és hát nem is tudjuk alapvetően megúszni, hogy internet nélkül éljük az életünket, tehát mindenképpen a elrugaszkodó pontunk az, hogy az életünk részévé vált az internet, de hiába van az embernek a legújabb okostelefonja, vagy a legszuperebb tabletje, vagy laptopja, ha nincsen összeköttetés, hogyha nincsen egy router például, vagy jelerősítő, akkor nem tudja fogni a jeleket. Magyarul adatátvitelről beszélgetünk, hangok, képek, különböző tartalmak tekintetében, és ezt a térerő gondolatot elindítva szeretném elvezetni a fiatalokat az imádság fontosságára, és megmutatni nekik az imádság mindennapos használatának az áldásait, örömeit, hiszen úgy tekinthetünk a különböző kihívások között az életünkre, hogy fogy az erő, fogy a lelkesedés, fogy az emberből a hit, a jókedv, az öröm és sok minden, de ha tud imádkozni és rácsatlakozik az Isten kijelentésére, tanításaira, szent lelkével élő kapcsolatba kerül, akkor ebből támasz születik, megújulás lesz, megvigasztalódás lehet, döntésekben tiszta felismerések következhetnek. Magyarul ez a térerő kérdés nem csak az internet világában, hanem a lelki élet világában is fontos, és különböző képeket hoztam, amelyek lépcsőről lépcsőre segítenek, hogy milyenek voltak a korabeli régi adathordozók, akár a Walkman, a kazettás magnó, egy fonográf, és így tovább. És megérkezünk ebben az óriási informatikai forradalomban az internethez, de mindig az volt a cél, hogy adatátvitel, jeladás, jelfogás, begyűjtés történjen. De a lelkünk is így működik. Jelekről beszélgetünk, jeleket adunk a környezetünknek, jeleket adunk Istennek, ő is jeleket ad nekünk, és akkor leszünk áldott életű, nem csak a nevünkben, hanem az életünkben is krisztusi emberek, hogyha megértjük az Isten jeladását, és mi magunk is az életünkből jeleket adunk ő neki. Az imádság ebben segít, ez köt minket össze ő vele. Tehát, hogyha szeretnénk Istennel kapcsolatot létesíteni, nem lehet imádság nélkül.
2: Ugye most itt a technikai eszközöket néhány évtized távlatából idézte vissza, ha csak ugye itt a Walkmanre vagy kazettás magnóra gondolunk, de előadásában talán időben, ugye korábbra is visszanyúlva Károlyi Gáspárhoz is megérkezünk.
4: Igen, mert mindenképpen hangot kell adni annak, hogy vannak nagyon áldott ima életű elődeink, és ezt megnézhetjük persze a Magyar Református Egyháztörténet szintjén, megnézhetjük az Abaúji Egyházmegye és a Gönci Egyházközségnek a tekintetében, és persze egy megkerülhetetlen, hogy az istenes vén embernek, Károlyi Gáspárnak ne nézzük meg az életét, vagy éppen hát Szenci Molnár Albertnek, aki akkor, ha csak a Biblia fordítás éveit nézzük, kisinasként szaladgált itt át a hegyen, és hordta a kézzel írott, lefordított bibliai lapokat, és és segített ebben a nem akármilyen szolgálatban. És hát nagyon jól tudjuk, hogy azért ez az 1580-as éveknek a második fele a Károli családban is elképesztő nagy próbatételeket jelentett. Család életben tragédiák, elvesztése gyermekeknek, feleségnek és így tovább. Hát ezt nem lehetett csak ugyan erőből végigcsinálni. Tehát ha már a térerő szót használtuk, akkor megint csak itt a létjogosultsága annak, hogy egy erőről beszéljünk, és ami hitben előttünk járt eleink tanítanak meg minket arra, hogy ezt 1590-ig csak is egy mennyei térerővel lehetett végigcsinálni. Károli Gáspárnak, a kis Szenci Molnárnak is elképesztő, fontos eme életkorszaka, hiszen jó lett Károlinak az élete vége felé vagyunk, a kis Szenci itt indul, de mind a kettőben az a közös, idősnek és fiatalnak, hogy élő, mennyei térerős kapcsolatok volt Istennel. És az majd később megmutatkozik, ugyebár Szenci Molnár életében is, amikor ő maga csinálja a Biblia fordítást, amikor maga odafigyel a zsoltárokra, mint a Biblia imádságaira, tehát neki is a későbbiekben óriási jelentőségűvé vált, hogy a mindennapokban ott üljön egy jelképes asztalnál Jézus mellett, és letegye aranyalmáját egy ezüstálcán az Úr elé.
2: Itt az eddigi gondolatokat is összegezve, vagy kiegészítve, mi lenne még az a leghangsúlyosabb, amit ma a fiatalok szívére helyez nagy tiszteletű úr, így az imádsággal kapcsolatban, hogy ugye itt a mai világnak a vívmányaival, ugye ön is, ahogy említettét, a technika fejlődését is összekapcsolva, a mindennapokban is életük részévé váljon az imádság, és olyan hittel tudjanak imádkozni, ami megerősíti őket életükben.
4: A mennyei térerő gondolat, mint egy aranyfonál végigvezet ezen az előadáson, és nyilván ennek a fontosságát kell kellőképpen hangsúlyozni, mégpedig olyan oldalról, hogy ha szeretnénk Istennek tetsző életet élni, és az ő mennyei erejéből meríteni, akkor először is meg kell tanulni elcsendesedni, leülni. Nem könnyű, tehát ez a legnehezebb dolog, és arra szeretném felhívni a fiataloknak a figyelmét, hogy legyen olyan minőségi idő, és nem mondom meg, hogy hány perc, hanem csak azt kívánni, hogy minden napban legyen meg egy ilyen lelkitáplálkozós időszak, amikor nyilván az okostelefonjukról, applikáció segítségével, akár a Bibliaolvasó kalauzt letöltik, vagy éppen az igeidősorozatnak egy magyarázatát, egy kis 5 perces videót néznek meg, magyarul, hogy a lelküket táplálják, nehogy éhen haljanak.
2: Ugye a szakemberek szerint az embereknek, hogy mennyi ideig tud koncentrálni egy-egy területre, ez a felgyorsult világban leredukálódott. Ezt is figyelembe kell venni esetleg ez esetben is?
4: Hát igen, mert néhány percről beszéltem most is, és ha belegondolok, hogy én is voltam 10 éves, és hogy én sem tudtam mindig megállni, pedig én a Walkman korszakból származom, nem volt az olyan régen, tudjuk, hogy miről beszélünk, akkor sem volt alapvetően ez annyira mindennapos. Jó lehet, refis voltam, keresztény családban nőttem fel, és így tovább, de ez az a korszak, ami a magvetés korszaka, tehát jó, hogyha hallják ezek a gyermekek, ezek a fiatalok, hogy pályaválasztás, párválasztás, félelem, magány, nagy döntések, kis döntések nem történhetnek meg áldott és eredményes kimenetellel, csak is, ha Istennek kérik a segítségét. Ez pedig eme mennyi térerő segítségével történhet meg, és csak akkor, ha kapcsolatban vannak Istennel. Tehát ezek az igekártyák, ezek a napi bibliaolvasások, ezek fontosak lesznek, és hoztam nekik, ezt most én elmondhatom nyugodtan a kedves hallgatók előtt, hogy hoztam egy több mint 100 éves kis tárgyat, ami egy első világháborúból származó doboz, vas doboz, ami egy korabeli, kinti, valószínűleg olasz fronton, magyar katonai táborban a tea főzésnél használatos eszköz volt. Ebbe háztatták be a tea filtert, tudnélik, jól megtömték tea filterrel és üstben. Ez egy elég komoly doboz. Na most ez a doboz tele van pakolva igéskártyákkal. Ez egy magyar katonáé volt, és minden nap húzott egy igét, elolvasta, és úgy imádkozott. És azt mondta annak, akinek odaadta majd később emlékbe ezt a kis dobozkát, ha nem lettek volna velem ezek az igék, akkor nem éltem volna túl a frontot, a háborút. Ezt elhoztam most a gyerekeknek, hiszen egy olyan idős embert temettem el előző szolgálati helyemen, akivel nagyon testvéri volt a viszonyom, és ő azzal tisztelt meg, hogy szerint a legjobb helyen nálam lesz majd ez az igés kártyatartó dobozzá alakult eszköz, akkor lesz jó helyen, ha nálam lesz, és én megteszek mindent annak érdekében, hogy ennek az üzenetét elmondhassam a fiataloknak békességes időszakokban, de lelki zivatarok között is, hogy megértsék, Isten igéje, ige kártyája nélkül naponta nem fogunk tudni megújulni, de vele mindenre lehetőségünk lesz.
2: Igazából itt, ahogy hallhattuk, ugye verbális módon, nonverbális módon is különböző eszközök segítségével is igyekszik az imádság témakörét körben járni. A felépítéséről is azért már hallhattunk. Mi lenne még esetleg az a fontos gondolat, amit megosztana velünk?
4: Én azt tartom még nagyon fontosnak ebben a mai napban, egy kicsit mondjuk, hogy nem hagyományos módon megközelítve a témát, hogy az imádságról úgy szeretnék beszélni a fiataloknak, mint Isten kezébe letett lehetőségről, mert azért nagyon nem mindegy, hogy amikor az illetékes kezébe teszünk, az illetékes kezében van valami, akkor annak mindig megnő az értéke, és a Bibliából tudjuk, hogy Pál apostol is üzeni a kortársainak és nekünk is, hogy az Úr lelke mindig bőségesebben megáldja ezeket az imádságokat, ez a bőségesebb, többre hivatottság jegyében kell, hogy így gondolkodjunk. Mondok egy egyszerű példát, még a sportvilágából, hogyha meglátok egy, én focisztam 19 évig, és kapus voltam, ha meglátok egy kapuskesztyűt a focipályán a fűben elhajítva, akkor tudom, hogy ez egy olyan nagyjából 8 kötőjel 15 ezer forintba kerül. De ha tudom, hogy az a kapuskesztyű a Paris Saint-Germain kapusának, Donnarumának a kesztyűje, garantáltan darabja 100 ezer forint. Vagy amire még gondoltam, hogy a fiatalok nem ismerik, de el kell, hogy mondjam nekik, hogy volt a mi fiatal korunkban egy nagyon híres kosárlabdázó, NBA sztár, Michael Jordan. Kérem szépen, Michael Jordannek a cipője, amit 1984-ben viselt a Los Angeles-i olimpián, 50 millió forintért kelt el. Egyébként a boltban most is meg lehet venni 50 ezerért. De mivel a Michael Jordanében volt, az ő életében volt, és hát 50 millió sokkal többet ér, bőségesebben néz ki. Az én kezemben egy bot, egy túraeszköz Mózes kezében, mert az ő kezében van óriási tengert szétválasztó hatalomnak a mondjuk a megmutatkozó szimbóluma. Az én kezemben két hal meg öt kenyér, egy halas szendvics, vagyis két halas szendvics. Jézus kezében ez maga sokaknak az élelme, hogyha ő megáldja. Tehát, hogy nem mindegy, hogy az a valami tárgy, vagy éppen imádság, kinek a kezébe kerül. Ki viseli, ki fogja majd, és én ezen az úton gondolkodva szeretném az imádságot a fiatalok szívére helyezni. Istennek kell elmondani, az ő kezében az imádságaink, higgyük el, nagyon jó kezekben van, mert Isten soha nem a kedvünket keresi, mikor meghallgatja, hanem a javunkat. Akkor pedig áldottak vagyunk.

Hosszú idő után ismét ifjúsági találkozót szerveztek az Abaúji Református Egyházmegyében. Május 9-én a Gönczi Református Egyházközség adott otthont az Imádság kapcsolódj című ifinapnak. A fiatalokat délelőtt igei köszöntés, előadás és dicsőítés várta, délután pedig a közös mozgásé és a játékoké volt a főszerep. Hamarosan folytatjuk Kisnéveres Viktória összeállítását.

0: like us.
1: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
2: Hosszú idő után ismét ifjúsági találkozót szerveztek az Abaúji Református Egyházmegyében. Május 9-én a Gönczi Református Egyházközség adott otthont az Imádság Kapcsolódj című ifinapnak. A fiatalokat délelőtt igei köszöntés, előadás és dicsőítés várta, délután pedig a közös mozgásé és a játékoké volt a főszerep. Folytatjuk Kisné Veres Viktória összeállítását.
3: A Szabói Református ifinapon a Gönczi Református Egyházközség ifjúsaival beszélgetek, hadd kérjek először tőletek egy bemutatkozást.
4: Üdvözöljük a hallgatókat, én Rubi Réka vagyok, és itt Göncön vagyok ifis.
5: Én pedig Kupta Gréta vagyok, és én is ide járok ifire.
3: Mielőtt néhány szóban szólnátok a ifitekről, hadd kérdezzem meg, hogy ugye még halljuk itt a háttérben a dicsőítő éneket, és előadást is hallhattunk az elmúlt percekben Esperes úr köszöntőjét. Most így mik az első gondolatok, milyen érzések vannak most bennetek?
4: Hát őszintén én eléggé izgultam, hogy milyen lesz ennek a napnak a kimenetele. Pontosabban nem izgultam, hanem csak izgatott voltam. De nagyon jó, hogy így tudtuk elkezdeni, ilyen biztató szavakat hallhattunk több embertől is, és dicsőíthettük Istent is. Nagyon várjuk, szerintem mindenki várja a programokat, és nagyon jó így nekiindulni, és biztos vagyok benne, hogy mindenki tanul valamit, tehát hogyha csak egy szó ragad meg mindenkinek már, akkor is megérte.
5: Bennem az érzelmek közül az öröm az, ami most nagy részben jelen van, és hát nagyon örülök, hogy itt lehetek, és sok mindent tanulhattunk. Ezekből az előadásokból lesz mit magunkkal vinni, imádkozni sokat, próbálni imádkozni.
3: Azoknak a hallgatóinknak, akik ugye itt a ti korosztályotokat jelentik, mi lenne az imént hallottakból az az üzenet, amelyet átadnátok nekik?
4: Nagyon bátorító szavakat hallhattunk, és kaptunk egy képet arról, hogy hogyan kell imádkozni, de mint azt is megtanultuk, ez nem egy kötelező dolog, de nagy segítség volt nekünk, gyerekeknek, akiknek esetleg még nincsen olyan szókincse, mint a felnőtteknek, hogy pontosan hogyan imádkozzunk, és szerintem mindenki ezentúl már meg fogja találni azt a módot, ahogy ő közel kerülhet Istenhez.
5: Én azt szeretném üzenni, hogy legyenek bátrak, merjenek kérdezni, és nyitni Isten felé, nyissák ki minden nap a Bibliájukat, és járjanak gyülekezetbe, és tényleg merjenek segítséget kérni, és lehetnek kételjeik, mert azok mindenkinek vannak, és próbáljanak ezekre válaszokat találni.
3: És mit kaptok itt Göncön az ifjúsági csoportotokban? Milyen a ti ifjútek? Hogy látjátok? Hogy élitek meg itt a mindennapokban?
5: Hát szerintem a mi ifjunk csendes, de ugyanakkor izgalmas is. Járunk évente Jósafőre, ahol ez egy varázslatos hely. Mindig nagyon élvezik az ott töltött időt, és egyszerűen nem is vágyunk haza, mert annyira jó ott lenni, és Isten jelenlétét érezni. Hát ugye minden héten összegyűlünk, és hallgatjuk Béla bácsi szavait, és örülünk, hogy együtt lehetünk, és így élhetjük meg Istennel a közösségünket.
4: Úgy gondolom, hogy ez mindenki számára egy biztos hely, ahova bármilyen érzelmekkel jöhet, akár félelemmel, akár aggodalommal, vagy csak hálát adni, és olyan emberekkel vagyunk együtt, ugye egymással, akiknek hasonló a gondolkodásunk, de ennek ellenére

0: mindig tanulunk egymástól valamit, és rengeteg biztató prédikációt hallunk a templomban, és ezek a programok is csak azt erősítik bennünk, hogy mi Istenhez tartozunk, és egymáshoz is.
1: Nagy tiszteletű Jánvári Bélával, a Gönci Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgetünk az abói református ifi napon, amelynek Gönc adott otthont május 9-én. Itt azért használtam ugye a két ige időt is, mert már a délelőtti programok után és a délutáni programok előtt beszélgetünk nagy tiszteletű úrral a napnak a céljáról, hogyha szólhatunk itt bevezetésképpen.
2: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Kettős céllal vagyunk együtt ezen az ifjúsági találkozón. Egyrészt nagyon-nagyon hosszú idő óta nem volt az abaui egyházmegyében ifjúsági találkozó, és nagyon fontosnak érezzük, tavaly ugye az ifjúság évét zártuk, idén az imádság évében vagyunk. Fontos, hogy a fiatalok nem a jövő egyháza, hanem a jelen egyháza, és szeretnénk olyan impulzust adni nekik ezen az ifjúsági találkozón, ifi napon keresztül, amin által ők is megérzik, hogy valóban ide tartoznak az egyházunkhoz, megtalálhatják a helyüket, és a másik célunk az volt, hogy azt is lássák, hogy nem csak kis szigetekként működünk és létezünk. Hogy az egyházmegye néhány településén van egy pár konfirmandus, vagy esetleg gimnazista korú fiatal, mint ifi csoport, hanem sokan vannak. Hála Istennek körülbelül 80 fővel vagyunk a mai napon. Nagyon várták, nagyon készültek. A helyi ifiseim számára egy szolgálati terület is, hiszen ők pedig azon túl, hogy részt vesznek és követik a napot, ők nagyon sokat segítettek az előkészítésben is, mert ez is fontos, hogy a szolgálatunkban is találjuk meg a helyünket. Egy kiemelt alkalom lehet éppen ezek miatt ez a kezdeményezés, amit majd összefolytatunk, szintén imádság témában. A mainak a témája kapcsolódj, az Istenhez való és az Istennel való kapcsolatunkat hangsúlyozva, az őszi témánk pedig a természet temploma, az imádság háza, Jósafő és Aktelek környékére látogatunk el, az egyházmegye másik végére, és bízunk benne, hogy ez az év el tudja úgy indítani, vagy be tudja úgy lobbantani ez a szikra az abaui ifjúsági életet, fiatalokkal való foglalkozást, amire hosszú távon is lehet építeni és folytatni.
1: A mai napnak a felépítéséről, hogyha szólhatunk, itt hallgatóinkkal is osszuk meg, hogy milyen programokkal várják a fiatalokat a mai napra.
2: Számomra nagyon fontos volt a nap témájának, programjának a megválasztásában, hogy a helyi kötődésekre rá tudjunk mutatni. Nyilván beszélni sem kell Károlyi Gáspárról. A délelőtt az imádság és a Károlyi Gáspárhoz való kapcsolódás kapott kiemelt hangsúlyt, délután pedig Szent Simonár Albertnek azt a segítői, kicsit mozgalmasabb életét szeretnék megragadni a programok által, miszerint a Göncön elkészült, kézzel írott biblia lapjait, ő volt az, aki többségében lehordta itt a hegy lábánál, Vizsolyba, nyomdába, és ezért a délutáni pedig a mozgás a főszerep. Délelőtt ugye volt egy nyitó áhítatunk Esperes úr részéről, Lovász Krisztián tartott előadást, nyilván az imádság és kapcsolódj kapcsolat témában, egy dicsőítő zenekar, akik délután majd még koncertezni fognak, pedig vezette a dicsőítés részét. Délután három programból választhatnak a fiatalok. Ha már Göncön vagyunk és írás és fordítás, akkor egy keresztény kalligráfia workshopba csöppenhetnek bele azok. Ahogy néztem a regisztrációs lapot, nyilván inkább a lányok világa a szépírás, amit egyébként feleségem tart, Melligraphy Design. A másik programunk, ha már mozgás, és nagyon szeretik, és a tévéből is követik a fiatalok az Exatlon című tévéműsort, egy Exatlon pálya érkezett Kisvárdáról, ahol versenyezhetnek és kipróbálhatják magukat a fiatalok. Harmadrészt pedig, ha már Göncön vagyunk, és imádság, az imádsághoz hozzátartozik talán a zarándoklat, hiszen a régiek azért, hogy imádkozhassanak a jeruzsálemi templomban, felzarándokoltak a fővárosba. A program harmadik eleme egy zarándoklat lesz a Gönci Pálos kolostorhoz.
1: Itt egy régi hagyományt is felelevenítenek e tekintetben.
2: Igen, nagyon sokáig hagyománya volt annak, hogy a gönci iskolások futóversenyt rendeztek Szent Simonár Albert emlékére. Volt, amikor ez egy egészen nagy távokat is felölelt, tényleg Gönci és Vizsoly között, aztán idővel sajnos beszűkült, de a verseny hangulatát, szellemiségét kicsit átemelve ezen az Exatlon pályán versenyezni tudnak majd a fiatalok egymás ellen. Akár ifi csapatok is összefogva összemérhetik erejüket.
1: Természetesen ugye az egyházmegye különböző gyülekezeteiből érkeztek a mai napra a fiatalok. Ez ismerkedésre, közösségépítésre is lehetőséget biztosít. Ilyen tekintetben miben látja, vagy miben lehet megfogalmazni egy ilyen nap találkozásának, a kapcsolatépítéseinek a jelentőségét?
2: Fontos, hogy találkozzanak, ugye, ahogyan említettem is, és ebben az is benne van a jelentkezők javarésze konfirmáció utáni korosztály, akik gyakorlatilag a továbbtanulás küszöbén vannak. Később egy gimnáziumban nagyon egyedül tud lenni egy keresztény diák, hogyha nem talál társra. Ismerkedhetnek, és lehet, hogy kiderül itt a nap folyamán még, ahogy alakulnak a beszélgetések, még kicsit feszengőek a fiatalok, inkább, ahogy látom, a sajátjai, saját körével van el mindegyik csapat, de nyilván ez oldódni fog meg, hát az is a cél, hogy oldódjon. Később találkoznak, lehet, hogy osztálytársak is lesznek, ez nagyon sokat tud majd nekik segíteni, hogy igen, mi ahhoz az Istenhez tartozunk, akihez együtt is tudunk kapcsolódni, hiszen, mint kiderült, egy vallásban, egy hitben, egy céllal, egy megtartással tudunk együtt lenni majd a következőkben is. Én bízom benne, hogy kialakulnak ilyen kapcsolatok a fiatalok között.
1: Az év többi napján hogyan élik meg az imádság évét az ifisekkel?
2: Nyilván elsősorban, hogy a saját ifiseimről beszélek, szombatról szombatra ifjóránk van, nyáron az ifisek szolgálnak a gyerektáborunkban, illetve készülünk most is két táborra, ahol kiemelt témánk az imádság lesz, illetve az évünket úgy indítottuk el, hogy az első két-két és fél hónap körbejártuk az imádságnak fajtáit, formáit, a kapcsolat fontosságát, az Istennel való kapcsolatnak a fontosságát. A többi ifi csoport is rendszeresen tart alkalmakat. Van, ahol több település jár össze a Bódva völgyieknél, van egy ideje már egy próbálkozás, ők havonta találkoznak. Ők így érkeztek egy nagyobb csoporttal, egy busszal a mai alkalomra is.
1: A nap eddigi részéből mi az a legfontosabb gondolat esetleg, amit tovább visz ön is, vagy az az érzés, amit tovább visz ön is a mindennapokba, ha lehet egy ilyen személyes kérdéssel, mint beszélgetésünk végén?
2: Hogy ne, nyilván a kapcsolódj és a kapcsolat. Az egyikének nekem nagyon meghatározó volt, amit a Dicsőítő Zenekar választott. A gyerek és ifjúsági koromba repített egy kicsit vissza. A dögei ifivel egy nagyon nagy ifi csapatunk volt, mi Kisutára jártunk mindig táborozni. Az egyik kedvenc kedvesének volt, mindig választhattunk, hogy ki melyiket szeretem, melyiket énekeljük, nekem az Atyám két kezedben. És ennek a képe most a délelőtti előadások, áhítatok, dicsőítés folyamán többször is előkerült, és nekem ez a régi gyerekkori emlék villant fel, szinte magam előtt látom egy-egy tábornak a képét, ahogyan énekeltünk és vártuk tiszteletes bácséknak az előadását, és nem beszéltünk össze, de a zenekar választotta ezt az éneket, nekem ez nagyon meghatározó volt, aztán az előadásban is előkerült az Istennek a tenyerén és az elő a hátul körbe záró hatalma. Az életünk számtalan helyzetében, mélységében és magasságában ezzel a tudattal élni, ezzel a tudattal szervezni egy ifi napot, hogy az Isten tenyerén és az ő két kezében vagyunk és körbe zár minket, ez nagy nyugalmat tud adni. Ahogyan imádkoztunk érte. Nekünk az ifjúsági óránk az a parókia melletti ifjúsági teremben van, nem itt fent a Károly utcán, a múzeum mellett. Múlt héten ide hoztuk fel az ifjúsági órát, nem csak azért, hogy berendezzük a terepet, hanem kifejezetten itt tartottuk, és itt imádkoztunk érte, és itt tettük az Isten kezébe, hogy az időjárás, hogy a fogadás a fiatalok részéről, akik ide érkeznek, hogy az Isten tenyerébe érkezzenek meg, és ezt tudják ők is magukkal továbbvinni. Talán ez a leghangsúlyosabb és legmarkánsabb része a számomra délelőtti programok, előadások, áhítatok üzenetében.

0: közös éneklés, beszélgetések, játék és feltöltődés, hosszú szünet után ismét együtt tölthettek egy napot az abaúji református fiatalok. A gönci ifi napon az imádság és a kapcsolódás állt a középpontban, miközben a résztvevők egymást és önmagukat is jobban megismerhették. Mai adásunkban az imádság kapcsolódj elnevezésű ifi napon készült összeállításunkat hallották. A riporter Kisné Veres Viktória volt.
1: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

0: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Nekem nincs más dolgom, mint hogy megköszönjem figyelmüket. Önök az Európa Rádió református közéleti műsorát hallották. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy egyszerűen csak újra meghallgatnák, akkor azt megtehetik az europaradio.hu oldalon. Ugyanitt legfontosabb elérhetőségeinket is megtalálják, keressenek minket bizalommal. Búcsúzik önöktől a szerkesztő Kojsze Péter. Tartsanak velem a jövő héten is. Viszont hallásra!
0: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották. Huszonegy óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Az egyházakkal együttműködésre törekszünk, semmilyen módon nem kívánjuk korlátozni a tevékenységüket és a finanszírozásukat, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Társadalmi Részvétel Bizottsága előtt kedden. Tar Zoltán ugyanakkor kiemelte, mind az egyházak, mind a civil szervezetek esetén az egyedi támogatásokat a jövőben áttekinthető, struktúrált formában fogják odaítélni. Hangsúlyozta, fel kell számolni azt a függést a kormánytól, amelybe a civil közösségek, az egyházak és mindenféle közösség került. Vége van, eddig ez volt a gyakorlat. De mi nem fogunk berendelni magunkhoz bármelyik egyház vagy vallási közösség vezetőit, és megtanácsolni nekik, hogy mit döntsenek. Úgy fogalmazott, ez nehéz ügy, mert újra önállóságot kell tanulniuk ezeknek a közösségeknek, de megvan bennük az életerő, hangsúlyozta a politikus. Megkezdődött az akkumulátormodulok összeszerelése a CATL új gyárépületében Debrecenben, miután a létesítmény az összes szükséges engedélyt megkapta a gyártási tevékenység elindításához. A modulok összeszerelését május 6-án kezdték meg. Amint minden a cellagyártás megkezdéséhez szükséges engedély rendelkezésre áll, megkezdődhet az akkumulátor cellák tesztgyártása. A modulgyártás már 2024 ősze óta zajlik egy bérelt csarnokban, két gyártósoron. Ezeken eddig 240 ezer modul készült el, amelyek 60 ezer elektromos autót hajtanak Európa szerte, olvasható a gyár közleményében. Korszerű digitális infrastruktúra, kiberbiztonsági központ, repülési szimulátor és modern laborok is létrejöttek a Nyíregyházi Egyetemen annak az átfogó fejlesztési programnak köszönhetően, amely több mint 1 milliárd forintos uniós támogatásból valósult meg. A beruházások célja a gyakorlatorientált, versenyképes felsőoktatási környezet kialakítása volt. A fejlesztési programot dr. Kovács Zoltán, az elnöki feladatok ellátásával megbízott elnökhelyettes ismertette. Elmondta, a beruházások három fő pillérre épültek, a digitális és technológiai átalakulásra, a gyakorlatorientált képzések fejlesztésére, valamint a módszertani innovációkra. A projekt keretében több mint 570 millió forintot fordítottak informatikai és digitális fejlesztésekre, ebből csaknem 451 millió forint jutott hálózatkorszerűsítésre. Emellett 93 millió forintból Cyber Range kiberbiztonsági központ jött létre, míg 130 millió forintból korszerű repülési szimulátort szereztek be. A Testnevelés és Sporttudományi Intézetben több mint 80 millió forintból modern fitness és edzőtermet alakítottak ki, valamint precíziós diagnosztikai sporteszközöket is beszereztek. A mezőgazdasági képzések fejlesztése során mintegy 90 millió forintból korszerű erőgépek és direktvető technológia került az egyetemhez. A beruházások a fenntartható és talajkímélő gazdálkodási módszerek oktatását segítik. A Magyar Reklámszövetség és társ szervezetei üdvözlik, hogy a Tisza kormány első intézkedései között a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emelésével fenntartotta a reklámadó 0%-os mértékét, a szervezet egyúttal az adónem eltörlését szorgalmazza, közölte a Magyar Reklámszövetség. Remélik, hogy érveik alapján a Tisza kormány a reklámadót végérvényesen ki fogja vezetni, mert csak egy hatékonyan és kiszámíthatóan működő hazai reklám és média ipar tudja erősíteni a magyar gazdaságot. Véleményük szerint a reklámadó nem csak a reklámiparra, különösen a hazai média vállalatok működésére és profitabilitására, hanem a teljes magyar gazdaságra nézve is káros. Nemzetközi szakmai elismerést kapott a Bükk térségéhez és Miskolc turisztikai szemléletváltásához kapcsolódó Ehetőerdő Erdei Gastro Express kezdeményezés. A projekt bekerült a Tourism Form Europe platform kiemelt joggyakorlatai közé, ahol mindössze 4 magyarországi példa szerepel, közölte a Visit Miskolc. A Tourism for Europe az EU fenntartható és regeneratív turizmus fejlesztési törekvéseihez kapcsolódó nemzetközi szakmai platform, amelyet az Európai Turisztikai Bizottság működtet. A miskolci ehető erdő a Bükk térség erdei ökoszisztémáját, a helyi termelőket, a séfeket, a borászatokat és a turisztikai élményeket kapcsolja össze a legendás Lilafüredi kisvasúttal. A kirándulás során a látogatók erdei alapanyagokat ismerhetnek meg szakértő erdész segítségével, majd ezekből a bükk ízeit bemutató gasztronómiai élményeken keresztül kóstolhatják meg a térség természetközeli világát egy Michelin ajánlással büszkélkedő étteremben. A program a Miskolc a Bükk városa koncepcióhoz kapcsolódik, amely az ipari múltjáról ismert várost fokozatosan természetközeli, élményalapú és fenntartható desztinációként pozícionálja újra. A Tourism for Europe platformon Magyarországról mindössze 4 projekt szerepel, az Ehetőerdő mellett bekerült a Mórahalmi geotermikus turisztikai modell, a Bodrog keresztúrhoz kapcsolódó természetvédelmi projekt és egy fenntartható női utazási iroda kezdeményezése is.
0: Az időjárásról.
2: Erősen felhős lesz az ég országszerte, de elsősorban keleten napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható még eső, zápor, zivatar. Az északnyugati szelet sokfelé erős viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között várható. A hőmérséklet hajnalban 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

Bataclan. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersin Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Éppen azon a napon egy fiatal mérnök gyakornok érkezett a városi építészeti hivatalból az irodaépület átalakítása végett, és ez a mérnök gyakornok nem volt más, mint az a bizonyos Jan Hubelka. A hajdani iskolatárs és ősellenség vázlatkönyvvel a kezében végigjárta a helyiségeket, mért, rajzolt, és közben vidám társalgást folytatott Bazil rettegett irodafőnökével. Véletlenül pontosan akkor léptek be abba a bizonyos harmadik szobába, amikor Bazil szívehölgyének az írógépe mellett állva kereste a szavakat, melyekkel az esti mozi ügyet előhozza. Hubelka kedélyesen ránevetett Bazilra, akit ez a találkozás teljesen váratlanul ért, megveregette a vállát. Hát mi az öreg papírkukac? Te is a Szentvárost boldogítod? Kérdezte, aztán meghajolt a leány felé, és azt mondta szemtelen kis mosolyjal a száján, mutasd be, kérlek, a hölgynek. Bazil dadogott valamit, mire Hubelka nevetve kezet fogott a leánnyal, és az irodafőnökhöz fordult. Szabadna mindjárt kérnem, hogy a mellém beosztandó gépírónő ül, a kisasszonyt szíveskedjék kijelölni. Majd kaján vigyorral hozzátette, természetesen, ha a barátomnak nincs kifogása ellene. Bazilnak persze nem lehetett kifogása az irodafőnök jelenlétében, és Hubelka győzelmesen elvonult a leánnyal. Bazil pedig este visszaadta Juttának a kasszából kölcsönvett pénzt. Elsején a leányt felsőbb rendeletre áttették az építészeti hivatalhoz, és Vrana Bazil Gottfried, kezdő fizetéses írnok, 3 napi töprengés után benyújtotta a fölmondását. Későbbi életében sokszor eltűnődött azon, hogy helyesen cselekedette vagy nem, amikor egy leány miatt szakított a hivatalnoki pálya lehetőségeivel, de mindannyiszor be kellett vallja magának, ha őszinte és becsületes akart maradni, hogy tulajdonképpen nem is a leány miatt történt az egész. Nem. Valami egészen más oka volt ennek. Azt lehetett volna mondani, hogy Hubelka volt az oka, pedig még Hubelka is csak közvetve játszott szerepet ebben az elhatározásban. Vrana Bazil egyszerűen megértette, hogy hiába való minden igyekezet. A Jan Hubelkákkal nem bírja fölvenni a versenyt, tehát visszament oda, ahonnan elindult, a pult mögé. Vranát, a boltost súlyosan érintette fiának ez az elhatározása. Nem csupán azért, mert sok pénzébe került a taníttatás, és egyszerre azt kellett lássa, hogy ez a pénz épp úgy elveszett, mintha romlott áruba fektette volna, hanem azért is, mert Vrana, a boltos, titokban büszke volt arra, hogy fia kinőtt a vegyes kereskedésből, és városi tisztviselő lett. Akiből ki tudja, így mondogatta olykor a teke egylet hétvégi összejövetelein, még egyszer polgármester is lehet. Ennek a polgármester álomnak lett vége, és Vrana, a boltos, emiatt szenvedett. Valósággal restelte a fia visszazuhanását a vevők előtt. Ezt azzal bosszulta meg, hogy Bazilt nyomban odaállította a maga helyére a pult mögé, és ő csak felügyelt rá, meg a beszerzéseket végezte. Ranáné ellenben a Mutter őszintén örvendett fia megtérésén, a Mutter gyakorlati lény volt, nem olyan álmodozó búszsa már, mint Vrana a boltos. Ő tudta, hogy egy bolt, egy saját üzlet, ha még oly kicsi is, mindig több, mint akármilyen tisztviselői állás. Mert a tisztviselő örökké csak fizetett szolga marad, akármilyen magasra is emelkedik, míg a kereskedő viszont független polgár. Továbbá a Mutter, mint gyakorlott üzletasszony, tisztában volt azzal is, hogy egy közepes kis bolt jövedelme jóval felülmúlja egy tisztviselő úr fizetését. Ezt pedig, ha valaki, úgy a Mutter igazán tudhatta, mert 21 néhány évig vezette Vrana mellett a kasszát, és nem egy városi tisztviselőnek hitelezett hónap közepétől hónap végéig. És nem egy tisztviselővel történt meg az is, hogy adósságát csak hosszú húzavona után volt képes megfizetni. Bazil tehát beköltözött a pult mögé, és ezentúl ő volt az, aki a kövérházi asszonyoknak és a pirosképű cselédlányoknak a bókokat mondta, és esténként juttával elszámolta a kasszát. A tanult írnok úr megjelenése a boltban határozottan föllendítette az üzletmenetet. Bazil különben is jó boltosnak bizonyult. Szívós szorgalommal feküdt bele a pénzszerzés munkájába, ugyanúgy, mint annak idején a latin nyelvtanba. A vereség valami dacos keserűséggel töltötte el, majd megmutatom én ezeknek, dünnyögte magában esténként, amikor juttával a kasszát elszámolta, s a pénzt bezárta a fiókba, s az ezek gyűjtőfogalom mögül ilyenkor Jan Hubelka kaján arca vigyorgott elő. 7 évre rá meghalt a mutter. Vízkorságban halt meg, és temetésén jóformán az egész utca ott volt. A legszebb koszorút a Pék küldte, és a bornagy kereskedő a túlsó sorról. A következő évben férjhez ment Jutta. Ez a bornagy kereskedő vette el. Jenny akkor már régen nem lakott a háznál, a 7. vagy a 8. barátja tartotta el, aki vámos volt valahol Pölzen mellett a német határon. Fél évenként egyszer írt egy levelet, s a mutter temetésére nem is jött el. Jutta férhez menetével megőrült a szék a kassa mellett, és az öreg Vrana kénytelen volt a maga gyomorbajával odaülni, ami mind neki, mind a fiának csak kellemetlenséget jelentett. Bazil hosszú töprengés után elhatározta, hogy alkalmazottat fogad. Az apja ellene volt ennek az úri tempónak, de Jutta és férje, a bornagy kereskedő, szintén ezt tanácsolták, és így végül is megjelent az egyik rajcáros labban egy apró hirdetés, mely szerint vegyes kereskedésben megbízható, szolíd női munkaerő kerestetik. Az első, aki másnap a hirdetésre jelentkezett, Luisa volt. Rövid tárgyalás után megegyeztek, és Luisa a boltban maradt. Örökre. 1 év múlva összeesküdtek, és 4 hónapra rá megszületett az első gyerek. Még 4-en következtek gyors egymás utánban, de akkor már nem a régi kis bolt kopott pultja mögött álltak. Luisa német volt, és apja a vasútnál dolgozott, mint pályamunkás. Szegény Luisa német származása miatt nehezen jutott álláshoz a soviniszta csehek között, és így mindent megtett, hogy a 2 Vrana, apa és fiú, meg legyenek elégedve vele. Pufók, kerekarcú nagymellű szőke és érzelgős teremtés volt, húsa kívánatosan gömbölyödött elő a rövidújú ruhákból, és amikor Bazil egy szombat délután üzletzáráskor behívta egy pohár likörre a belső szobába, az öreg Vrana oda volt újra a teke egylet hétvégi összejövetelén, a jó kis Luisa a félhomályban álló kopott kereveten is éppen olyan alázatos szolgálatkészséggel engedelmeskedett főnöke kívánságának, mintha csak azt kérte volna tőle, hogy mérjen ki valamelyik vevőnek egy 1/2 font citromsót. Az esküvő után csak annyi különbség állott be kettőjük viszonyában, hogy Luisa a pult mögül a kasszához került. Csöndes, engedelmes, jó feleség volt, takarékos és szorgalmas, akár csak Bazil, és hosszú együttélésükben nem is fordult előzökkenő sehol. Néhány hónappal az első gyerek születése után Vranát, a boltost, elvitte a gyomorfekély. A temetés után jött a férje, a bornagykereskedő és Jenny, aki rossz nyelvek szerint egy 2-es hírű pilzeni mulatóban pincérnősködött, beültek Bazillal a belső szobába megbeszélni az örökség dolgát. Mivel Vrana a boltos nem hagyott hátra semmiféle végrendeletet, az az álláspont győzött, hogy a hagyaték 3 egyenlő részre oszlik. Luisa, aki bár nem volt osztozkodó fél, de a tárgyaláson részt vett, józan gyakorlati érzékkel megjegyezte, hogy amennyiben így lenne, úgy figyelembe kell venni azt is, hogy Bazil ennyi és ennyi ideig ingyen dolgozott a bolt gyarapításán. Ez munkabérben ennyit és ennyit jelent, tehát ezt le kell vonni a hagyaték értékéből. Úgy szintén jut a hozományát is. Bazil, aki magától sohasem jött volna rá erre a logikus matematikai következtetésre, azonnal szenvedélyesen állást foglalt mellette, és bár sem a bornagykereskedőnek, sem a heveskedő Jennynek nem volt ínyére ez a kikötés, mégis kénytelenek voltak rendre beletörődni. Komolyabb és hosszabb vitára, sőt Jenny részéről veszekedésre adott már alkalmat a hagyaték pénzbeli értékének fölbecslése. Végül is nem maradt más hátra, mint hogy egy választott bíróságot kértek föl ennek a kérdésnek a rendezésére. A hivatalos becsüstől mindhárom fél irtózott az adó miatt. Így aztán a Pék, a gépjavító műhely tulajdonosa és a Hentes hármasban néhány korsó sör mellett megállapították, hogy mit érhet mindaz, amit Vrana, a boltos, mint csiga a házát, maga után hagyott. Papírra került az alacsony horpat fedelű ház, az ócska bútorzat, a raktárban fölhalmozott áru, és végül leszögezték, ennyit és ennyit kell fizessen örök megváltás fejében Vrana Bazila két nővérének. Mint tapasztalt üzletemberek mindjárt javaslatot tettek arra nézve is, hogy milyen évi részletekben törleszthető ez az összeg, anélkül, hogy az üzletmenetet veszélyeztetné. Ebbe aztán kénytelen volt Jenny és a bornagykereskedő is belenyugodni, és Vrana Bazil részére elkezdődött egy nehéz és nagy takarékosságot igénylő időszak. De mint ahogy annak idején sikeresen keresztül rágta magát 12 iskolai éven, ugyanígy legyűrte ezeket a nehézségeket is. Pedáns szorgalommal gyűjtögette a krajcárokat, állt nap-nap után kifényesedett ruhájában a pult mögött, fürgén szolgálta ki a vevőket, alkudozott a szállítókkal, veszekedett a fuvarosokkal, és Louise minden tekintetben megfelelő élettársnak bizonyult mellette. Nem csak, hogy takarékos volt és ügyes, mind a bevásárlásoknál, mind az eladásnál, de a bálványimádó tiszteletével tekintett föl a maga Baziljára, akinél okosabb, tanultabb és tehetségesebb ember nem volt egész Prágában. Ez az alázatos imádat jót tett Bazilnak. Önbizalma megerősödött, föllépése öntudatosabb lett, gátlásai megszűntek, vállalkozási kedve megjött, és vállalkozásait általában siker kísérte. Így történhetett, hogy az ötödik gyermek megszületéséig nem csak a két nővér hagyatéki részét törlesztette le az utolsó fillérig, de komolyan foglalkozni kezdett azzal a gondolattal is, hogy a régi horpadfedelű házat átépíteti, az üzlethelyiséget kibővíti és emeletet húzat föléje. Erre a következő esztendőben, természetesen bankkölcsön segítségével sor is került. Az átépítés végrehajtására a Hubelka és társa építkezési vállalat kapott megbízást. Hogy miért fordult Vrana Bazil éppen Jan Hubelkához? Minden embernek van valahol egy gyöngéje. Bazil gyöngéje Jan Hubelka volt. Ez a mindig játszva boldoguló úrifiú, aki életének legnagyobb keserűségeit okozta. Meg akarta mutatni neki, hogy ő is lett valaki. S hogy Vrana Bazil munkát is tud adni Jan Hubelkának, ha akar. Keresethez tudja juttatni őt, Jan Hubelkát, a nagyszerűt. Vrana Bazil a penészvirág. Persze Hubelka másként fogta föl a dolgot. Ő nem érezte ki a bosszút abból a levélből, amit a Vrana Bazil vegyes kereskedés nagy ovális bélyegzője díszített. Ő mindössze ezt gondolta, olcsón akar építkezni a fickó iskolatársi alapon. Aztán legyintett, és elküldte az egyik rajzolóját, hogy keresse fel Vranát, a boltost, és nézze meg, mit akar. Az építkezés sokba került. Annak ellenére, hogy Hubelka valóban leütött néhány tízezeret a költségvetési tervezetből, és megmagyarázta az embereinek, hogy ezen a munkán nem akar keresni semmit, ez olyan baráti munka. Mégis sokba került a vegyes kereskedés kasszájához mérten, de Vrana Bazil összekaparta a pénzt. Összekoldulta a banktól, összesírta, összekönyörögte, összeharácsolta, hogy maradéktalanul odaszámolhassa Jan Hubelka elé az asztalra. Itt van. Neked adom. ez az odaszámlálás meg is történt ünnepélyes módon. Vrana a boltos fölvette vasárnapi öltözetét. Könyöknél kissé fényes volt már ugyan a sötétkék ruha, és lassanként szűk is kezdett lenni, de azért mégis ünnepélyesnek érezte magát benne, és beállított Hubelka és társához. A modernül berendezett széles várószobában egy jó fél órát kellett várakoznia, míg végre a titkárnő kinyitotta előtte a párnázott ajtót, Hubelka egy hatalmas íróasztal mögött ült, és ránevetett Vrana Bazilra. Na vén fűszeres, hát elhoztad a szalmazsákból a pénzt, amit összecsaltál a vevőittől. Na ne nézz olyan hivatalosan, gyere, igyál meg egy pohár valódi fenyővizet, tegnap küldte egy barátom a Tátrából. Nem, Hubelka egyáltalán nem volt ünnepélyes, amikor átvette a nehezen összekapart pénzt, amit Vrana a boltos gondosan és ügyelve leszámolt eléje az asztalra. Meg se nézte, csak úgy belökte a fiókba. Sokan azt mondják, hogy megúszhatta volna az építkezést olcsóbban is, jegyezte meg Vrana a boltos kimérten és kissé csípősen, de én azt tartom, hogy az ember köteles gyermekkori barátait pártolni, még akkor is, ha ez bizonyos áldozatokat követel. Hubelka nevetett. Hiába, te még mindig a régi vagy, penészvirág, mondta vidáman, miközben ezüst szivarvágójával egy drága havanna szivar végét lecsípte. Azért remélem meg vagy elégedve azzal, amit a házadból csináltunk. Hát igen, igen, bólogatott Bazil nagylelkűen. Rendes munka, rendes, ezért a pénzért lehet is. Tudod, mondta Hubelka, és pöfékelve rágyújtott a szivarra, mi ilyen kis munkákat általában nem is vállalunk. Az egyetemet építjük most, és a pénzügyigazgatóság új palotáját. Múlt évben fejeztük be a kereskedelmi akadémiát, és azelőtt a műcsarnokot. Az ilyen nagy munkákkal lehet csak keresni. Ezt éppen csak az irántad való barátság miatt. Tudod, egy ilyen nagy vállalatnak, mint a miénk, nem számít az a pár tízezer, amit egy ilyen kis viskón keres, vagy ráfizet. Ha ezt nem mondta volna Hubelka, vagy legalábbis nem akkor, amikor Vrana a boltos feszülő büszkeséggel a nehezen összeszedett pénzt odaszámolta eléje az asztalra, talán sok minden másként történik később. Nem lett volna szabad viskónak nevezze az új házat, mely az egész Cotus Viatorallén tiszteletet és megbecsülést szerzett Vranának a boltosnak. Az emberek azt mondták, a pék, a gépjavító műhely tulajdonosa, a Borbéja hentes, sőt a bornagy kereskedő is, pedig az rokon volt, azt mondták, ez a Vrana Bazil ügyes ember. Szorgalmas, takarékos, új házat épített magának, megnagyobbította az üzletét, ez igen, ez rendes ember, ez a Vrana Bazil. A tekeegylet első őszi közgyűlésén elnöknek választotta meg, és a vevők, polgárasszonyok és cselédlányok, úgy szólították meg, ha kértek tőle valamit, Vrana úr. Nem. Ján Hubelka nem lett volna szabad azt mondja arra a házra, hogy viskó. Nem azért, mert ő építette, hanem mert Vrana Bazil munkája nyomán nőtt ki a földből. Mert büszke örömmel töltötte el Vranát, a boltost, hogy íme, eljutott odáig, meg tudta csinálni azt, amire az apja még csak gondolni sem mert. Hubelkának ez a mondása, az a hanyag mozdulat, amivel a nehezen összekapart pénzt a fiókba besöpörte, mindez egy-egy ostor csapás volt Vrana Bazil önérzetén, sértés, amit nem tudott elfelejteni soha. Ezen a napon halálos ellensége lett Ján Hubelkának. És amellett a ház igazán szép is volt. A földszinten csak az üzlet, elől hatalmas világos helyiség, széles kirakatablakokkal, beépített polcokkal, mögötte a raktárak és egy iroda. A lakás fönt volt az emeleten, és külön lépcsője volt az utcáról, de a boltból is közvetlenül föl lehetett menni. Három szoba, konyha, fürdőszoba. A fürdőszoba nem Vranáé ötlete volt, ezt a Hubelka iroda mérnöke rajzolta oda, és ha már ott volt, nem lehetett tenni ellene semmit. Luisa mamának is tetszett a nagy kád és a vízmelegítő kályha. Egyszerűbb lesz a nagy mosás, mondta, és ez ellen Vrana Bazil sem szólhatott semmit. Az új bolt ünnepélyes megnyitása egy csütörtöki napon történt kora ősszel. Vrana a boltos ragyogó arccal állt a vadonatúj kiszolgáló asztal mögött, fényes könyökű sötétkék ruhájában, és Luisa könnyes szemmel trónolt a kasszánál, és meghatottan emelte időnként személyhez a zsebkendőjét. Az első három vevőt ingyen szolgálták ki a nagy ünnepnap örömére. Az első a pék felesége volt, a második egy öreg varró lány, aki 8 éve lakott már szemben velük, és aki Luisa ruháit szokta átalakítani. A harmadik egy ismeretlen fiatalember volt. Ez mindössze egy doboz barna cipőkrémet kért, és nagyon elcsodálkozott, amikor megtudta, hogy nem kell fizessen érte semmit. Kiderült, hogy állatorvos, és a szüleinél van látogatóban, akik az utca elején laknak. Vrana ismerte az állatorvos szüleit, és egy kis beszélgetés fejlődött ki ilyen módon közöttük, melynek során Vrana eldicsekedhetett a bolt nagyszerű berendezésével és az új házzal, és végül meghívta a fiatalembert vasárnapra egy pohár sörre. Az állatorvos el is jött, végigjárta a házat, mindent megdicsért, legfőképpen pedig Vrana Bazil szorgalmát, ami szerinte mindennek az alapja. Sörözés közben azután beszélt a maga munkájáról, melyet valahol az ország déli részén végez, ahol különböző idegen népek élnek, és különös elismeréssel emlékezett meg egy Drákfi nevű magyar gazdáról, aki szorgalomban méltán lehetne társa Vrana Bazilnak. Vrana felfigyelt az idegen névre, mely valahogy mégis ismerősen csengett a fülének. Azután kutatni kezdett a fiókjai között, és előkotort egy régi noteszt, melyben még ez állott. Vrana Bazil Gottfried, 4. osztályos tanuló, valóban meglelte benne, amit keresett, és megkérte az állatorvost, hogyha újra találkozik azzal a Drákfival, adja át neki az üdvözletét, mert ők bizony ismerik egymást egy régi cserkész táborozásról.

sem szabadulni. Szürkén peregtek a hétköznapok, hetek, hónapok, évek. Az állatorvos sem jelentkezett többet, és így rendre feledésbe merült az egész. A bankadósságot 10 év alatt kellett letörleszteni. 6 év telt el ebből, amikor a németek váratlanul megjelentek Prágában, és a Scotus Viator Allé újra Gotthelfstrasse-vé változott át. Döngőcsizmákkal meneteltek Hitler katonái az utcákon, páncélosok dübörögtek és horogkeresztes zászlók lengtek a házakon. Azonban Vrana Bazilt a világpolitika eseményeiből egyedül csak az árukorlátozások érdekelték, és emiatt eleinte haragudott is a németekre. De később rájött, hogy ezeknek a korlátozásoknak is megvoltak a maguk előnyei. Először is az ember nem volt köteles kiszolgálni minden vevőt, hanem egyszerűen azt mondhatta, nincs. Sajnálom, de nincs. Másodszor az ember szívességeket tehetett. És Vrana Bazil szenvedélyesen szeretett szívességeket tenni. Olyanoknak persze, akik neki is tettek szívességeket. Boldog volt például, ha azt mondhatta, Prusek asszony, önnek még kivételesen van. Ön régi kedves vevőnk, de ne szóljon senkinek. Ezt az árut már sehol sem kapja meg. Önnek egészen kivételesen. Nem. Vrana Bazil nem haragudott a németekre, megnevelték a vevőket. Már senki sem panaszkodott, senki sem elégedetlenkedett. Szép szeriden sorba álltak, és megköszönték, ha kaptak valamit. Vrana, a boltos, néha úgy érezte magát a boltjában, mintha valami igen fontos hivatal élén állt volna, ahol az ő hangulatától emberek sorsa függ. Ha ő azt mondja a vevőnek, nincs, akkor nincs. Akkor elmehet lógóorral, és moshat szappan nélkül. Ha pedig ő azt mondja kegyesen, hogy kérem, bár ez az utolsó darab, és mint kirakati tárgy nem eladó, de önnek kivételesen, akkor egy kis darab üdvösséget osztott oda valakinek, akár valami császár. Aztán voltak olyanok is, akik üzletzárás után jöttek be a hátsó ajtón, és azt mondták, nézze, Vrana úr, szívesen fizetek többet is. Vagy, nézze, Vrana, maga ad nekem ezt, és én adok magának azt. Nem. Vrana Bazil nem haragudott a németekre, mert boltosnak lenni jó volt, és érdekes, s hogy az utcán páncélosok dübörögtek közben, s döngőcsizmájú katonák meneteltek, ez mindössze a gyerekek számára volt érdekes, akik szájtát váltak ilyenkor a járda szélén, s bámulták a szemük előtt átvonuló történelmet. Mikor aztán végül meghozták a moratórium rendeletet, mely szerint senkinek semmiféle adósságot nem kellett többé fizetni a háború utánig, Vrana a boltos végleg szívébe zárta a németeket. Első dolga volt, hogy elment a bankhoz, és kiegyezett vele. Az adósság felét azonnal kifizette, a másik felét elengedte végleg a bank. Így megmentődött az adósságtól, és elégedetten dörzsölhette a kezeit. Később egy szép napon beállított hozzájuk Luise két szudétaföldön élő rokona, mindkettő rokonszenves vidám fiatalember, döngő csizmában és feszes egyenruhában, és Luise azonnal kvártét készített nekik az egyik szobában, mondván, hogy így legalább megmentődnek attól, hogy idegen katonákat szállásoljanak a házba. Egyik a rokonok közül a katonai anyagraktáraknál szolgált, ez időnként mindenféle hasznos ajándékokat hozott haza. Nem csupán cukorkát és időnként műmézet a gyerekeknek, hanem ruhaneműt is, meg cigarettát, és sok egyebet, amit jól lehetett értékesíteni. A másik rokon a parancsnokság mellett teljesített őrszolgálatot, s így összeköttetései voltak bizonyos szakaszvezetőkhöz és tiszthelyettesekhez, akik meg adott esetekben ki tudtak bizonyos kedvezményeket járni a bolttal kapcsolatban, így aztán természetes, hogy Vrana Bazilnak semmi panasza a németek ellen nem lehetett, és ezt a háborúnak nevezett állapotot legszívesebben véglegesítette volna. Ezt a vidám esti snapszozgatások folyamán többször el is mondta.
A snapsot hozzá a rokonok hozták.

0: a katonai raktárakból, és az ötödik pohár után rendszerint kihúzta sovány és hajlott hátát, és a német rokonok harciasan katonássá merevedett tekintete előtt lelkes szavakban éltette Hitlert, az emberiség nagy vezérét, aki mindenki számára kiharcolja a biztos győzelmet. Hogy közben néhányan az utca lakói közül, mint például a bornagy kereskedő sógor, vagy az örökké izgága szabómester hazafias bánattal az arcokon bizonyos elvesztett tartományokat sirattak, leigázottnak nevezték a csenépet, ez Vrana Bazilt nem izgatta különösebben. Legyintett csak az ilyen beszédre. Én nem politizálok, mondotta nekik. Én élni akarok, dolgozni és pénzt keresni. Ez az én politikám. A többit csinálják mások, ahogy akarják. Csak nekem adjanak békét. Egyetlen fájdalma ezekben az években az volt, hogy Jan Hubelkának, az építésznek még jobban kedveztek az idők, mint neki. Hubelka repülőtereket és katonai kórházakat épített, és minden valószínűség szerint rengeteg pénzt keresett. Ezt abból is lehetett látni, hogy míg más polgári személyektől bevonták a gépkocsikat, az alatt Hubelka hatalmas vadonatúj autón érkezett időnként meglátogatni az apját, a nyugalomba vonult öreg orvost, aki még mindig ott lakott a Gotthelfstrasse elején. Valahányszor ez a szép nagy gépkocsi elrobogott a bolt előtt, Vrana Bazil arca néhány percre elsötétült. Többször meg is említette a német katonarokonoknak, hogy azért a németek is jobban megválogathatnák, hogy kit segítenek és kit nem. Aztán egy idő múlva elindult valahol egy titokzatos súgdosódás. Nem lehetett tudni, hogy honnan indult el, és kik bocsátották útra, de itt-ott, utcasarkokon, házak kapujában, raktárak sötétjében összehajoltak az emberek, és súgdostak valamit. És amikor idegen ment el mellettük, elhallgattak. A suttogás terjedt, átszivárgott az ajtók alatt és az ablakok résein, beosont a függönyök mögé, és valami furcsa feszültséggel töltötte meg a levegőt. Mindenki tudott valamit. A vevők, a szállítók, a vigécek, a fuvarosok, hogy itt ez történt, ott az, itt felrobbant egy gyár, mert a munkások szabotáltak, ott az ellenállási mozgalom emberei felgyújtottak egy lőszerraktárat, a gestapó újra letartóztatott valakit. Voltak, akik esküdtek, hogy biztos forrásból tudják, a német vezérkarnál ez történt, Hitler már nem is él, az amerikaiak partra szálltak, a Donnál két cseh divízió áll az oroszok oldalán, a szabadságra hazatérő munkaszolgálatosok, a pékinasok, a vízvezetékszerelő, a postakihordó, a gázszámlás, a szenes ember, mindenki tudott valamiről, amit csak súgva lehetett elmondani, és ami mind azt jelentette, hogy hamarosan történni fog valami.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok. Köszöntöm hallgatóinkat. Az első dolga lesz megemelni a legalacsonyabb nyugdíjat, senki nem kaphat 120 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat Magyarországon, jelentette ki Kármán András pénzügyminiszter jelölt képviselői kérdésre kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának ülésén. Közölte, emellett rendkívüli nyugdíjemelést adnak a havi 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjjal rendelkezőknek, és megtartják a 13. és 14. havi nyugdíjat. Az EU-ban a GDP 10%-át költik nyugdíjra, míg Magyarországon alig 7,5%-ot, vagyis az európai átlagnál kevesebbet, ami komoly társadalmi probléma. Az átlag nyugdíj leszakadt a nettó átlagbértől, elszakadtak egymástól a kis és a nagy nyugdíjak. Hozzátette, 2008 óta nem nőtt a minimál nyugdíj nominális értéke, és több mint 400 ezeren kevesebb, mint 140 ezer forint nyugdíjat kapnak. Ez egy európai társadalomban nem elfogadható, hangsúlyozta. Azt mondta, másfél hónapra van szükség az idei költségvetési helyzet pontos feléréséhez, ezt követően tudják majd tervezni a következőt. Hatalmas ütemben nőtt a használatba vett új lakások száma az észak-alföldi régióban, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. A KSH szerint a régióban 69%-kal több új lakást vettek birtokba az esztendő első negyedévében, mint a korábbi időszakban, ráadásul az építési kedv is kiugróan élénkült. A megyei jogú városok közül is a régió két vármegye székhelye, Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki. Előbbiben 100, míg utóbbiban 363 új építési engedélyt adtak ki. A Magyar Marketing Szövetség elnöke a marketing ökoszisztéma tisztulását várja, és erősíteni az együttműködést a kormányzattal. Hinora Ferenc szerint a kommunikációs és reklámszakmai összefogásoknak az elmúlt 16 évben nem volt valódi súlyuk az érdekegyeztetési folyamatokban, az MMS-nek esélyesen volt ellenállni a hatalmi berendezkedésben, ezért tudatosan építkezésbe kezdett a szakmai fejlődés érdekében, tagjai számát megtízszerezte, és olyan projektek felé fordult, amelyek függetlenek voltak a kormányzattól. A választás után elérkezett az idő, amikor a szakmai szervezeteknek végre súlya lehet, ezért a szövetség más szervezetekkel együtt etikai és közbeszerzési ajánlásokat szeretne kidolgozni a tiszta viszonyok érdekében. Kiemelt feladatnak tekintik az állami vállalatok szakmai reintegrációját, mert az együttműködések hiánya a szakmai fejlődés és a piaci versenyképesség rovására ment. A másik fontos kötelezettsége a kommunikációs iparágnak a társadalmi megítélés javítása. A kommunikáció ugyanis jó dolog, ha jóra használják, de csak akkor működik, ha mindenki betartja a közös szabályokat. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal legfrissebb elektromobilitási jelentése alapján 2025 végén már 4227 engedélyköteles elektromos töltőberendezés üzemelt Magyarországon. Hangsúlyozták, 2025-ben intenzíven bővült a magyar elektromos töltő infrastruktúra. A 2024-es évvégi adatokhoz képest több mint 1000 berendezéssel több üzemelt Magyarországon. Az engedélyköteles elektromos töltőberendezések száma mellett nőtt a töltésre fordított energiamennyiség negyedéves értéke is, elérte a 12.630 megawattórát. A legtöbb töltőberendezés továbbra is a fővárosban volt elérhető, 1462 darab, Pest vármegyében 510, Hajdú-Bihar vármegyében 415, Veszprém vármegyében 210 berendezés üzemelt, míg Nógrád vármegyében mindössze 31 berendezés állt a felhasználók rendelkezésére. Muzsikál az erdő a Hírös Városban címmel május 16-án a kecskeméti Nyíri erdőben, május 17-én pedig Lakitelek Tőserdőn várják a közönséget. Szombaton a Nyíri erdőben a Vaszkorvár erdei iskola területén a gyermekeket kézműves foglalkozások, akvarelfestés, a kecskeméti vadaskert interaktív állatbemutatója, kencekészítés, fafaragás, ölbeli játékok, valamint az Illaberek Bábszínház előadása várja. Az erdei élménysétán a témák között lesz az erdő szerepe a fenntarthatóságra nevelésben, a fenntartható erdőgazdálkodás és a klímaváltozás is. Vasárnap a programok Lakitelek Tőserdőn folytatódnak, a családokat kézműves és műhely foglalkozásokkal várják, de vendég lesz a Kackiás Folkszínház is. Zenei programként bemutatkoznak a lakiteleki Ötvös Loránd, általános iskola és alapfokú művészeti iskola, tehetséges növendékei és a Boróka Citera zenekar tagjai. Később a Duo Vocellino különleges dallamait hallgathatják meg a helyszínre látogatók. A Muzsikál az erdő rendezvény sorozat létrehozásának 23. évfordulóját ünnepli idén, fennállása alatt fő célja nem változott. Az erdő és a zene a művészet erejével a környezettudatos fenntartható életvitel irányába mozdítani a rendezvény résztvevőit.
0: Az időjárásról.
1: Erősen felhős lesz az ég országszerte, de elsősorban keleten napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható még eső, zápor, zivatar. Az északnyugati szelet sokfelé erős viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között várható. A hőmérséklet hajnalban 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Círják Csaba formációval ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Szírják Csaba formációja 2017 elején alakult, melyben Csaba a zenész társai a 20-as generáció magasan képzett zenészei. Műsorukon elsősorban saját kompozíciókat játszanak, melyek sokat merítenek a bartóki és népzeni hagyományokból, de alkalmanként a fúzió jazz-rockos elemek is felfeltűnnek bennük.

Csaba miután második helyezést ért el a Pat Metheny által elnökölt jazz gitár versenyen, egy ösztöndíj program keretében az amerikai Berklee College of Musicon tanult tovább, mellyel közvetlenül tapasztalhatta meg a bostoni jazz közösségbe alkotó muzsikusok zenéjét.

Tanulmányai befejeztével visszatért Magyarországra, ahol Bartók zenéin keresztül eljutott a teljesen autentikus népzene világáig, melyből elsősorban magyar, bolgár és román zene inspirálta legjobban.

Gitárjátéka sokféle behatás eredményeként abszolút egyedülálló hangzást képvisel, nem csak a hazai, de az európai zenében is, mert a legmagasabb fokú technikai felkészültség jellemez. 2019-ben megjelent az Úton lefelé kislemez, amin közreműködtek Basics Branka ének, Botlik Tibor ének, Gera Attila Furúja kabal, Círják Tamás dobok, Bögöti Ádám bőgő, Círják Csaba zene, gitár, citara, effektek.

0: Szenesáv című műsorunkat hallották, melyben a Círák Csaba formációval ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották, további jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Sólyog Tamás köztársasági elnök kedden Budapesten, ezzel megalakult az új kabinet. Sólyog Tamás államfő a Sándor palotában kedden kora délután kezdődött kinevezési ünnepségen adta át a kormány 16 miniszterének megbízó levelét. Ennek alapján Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter, Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter, Görög Márta, igazságügyi miniszter, Hegedűs Zsolt, egészségügyi miniszter, Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter, Kármán András pénzügyminiszter, Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter, Lannert Judit pedig gyermek- és oktatásügyi miniszter lett. Lőrinc Viktória terület- és vidékfejlesztési miniszter, Orbán Anita külügyminiszter, Pósfai Gábor belügyminiszter, Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter lett. Az alaptörvény értelmében a minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, a kabinet a tárcavezetők kinevezésével alakul meg. A rendszerváltás motorjaként jellemezte a miniszterelnökséget a tárca élére jelölt Ruf Bálint az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén. A miniszter jelölt a jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatást ígérte. Ruf Bálint elmondta, a választáson a Tisza által kapott felhatalmazás egyértelmű. Visszaállítani a jogállamot, azt, hogy a hazát szolgál. Kell. Vissza kell állítani azt is, hogy az állam nem bánt, hanem szolgál azt, hogy embereket nem lehet véleményük miatt megkülönböztetni. Vissza kell állítani azt, hogy a gyerekeket védeni kell, az állam nem költhet el évente 100 milliárd forintot arra, hogy más embereket vegzáljon. A közpénz az közpénz, a propagandának pedig nincs helye az államban, és aki az államnak dolgozik, az szolgál. Vissza kell állítani a hatalmi ágak elválasztását, a politikus nem mindenható, hangsúlyozta Ruf Bálint. A politikus közölte, a minisztérium a feladata, a politikai elemzés és javaslattétel lesz, nem fog jogszabályokat kezdeményezni, arra megvannak a szakminisztériumok. Bemutatta két államtitkár jelöltjét, a nemzetközi szakértő Csontos Bencét, a Tisza párt bajai országgyűlési képviselőjét, aki parlamenti államtitkár lesz, és Bíró Nagy Andrást, a politikatudományok doktorát, aki szakpolitikai államtitkár lesz. Jelezte azt is, törvénybe iktatják, hogy az állam gyűlöletet, lejáratást, más emberek megbélyegzését nem teheti. A rendőrök május 4-e és május 10-e között Magyarország közútjain több mint 6800 tehergépkocsit és 513 autóbuszt ellenőriztek, ennek során 2552 alkalommal állapítottak meg jogsértést, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a rendőrség honlapján. Azonnali közlekedési korlátozást 13 nehéz tehergépkocsi esetében kellett elrendelni. A tehergépkocsik ellenőrzése során vezetési és pihenő idővel kapcsolatos szabályszegések miatt 108 alkalommal, a jármű és rakománybiztonsággal kapcsolatban 322 esetben, míg az okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt 147 alkalommal kellett intézkedni. A tehergépkocsi vezetők ellenőrzése során 6 esetben merült fel alkoholfogyasztás gyanúja, 352 alkalommal nem használták a passzív biztonsági eszközt, több mint 1000 jármű vezetője túllépte a megengedett legnagyobb sebességet. Az autóbuszok ellenőrzése során vezetési és pihenő idővel kapcsolatos Szabályszegések miatt 40 alkalommal, míg az okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt 12 alkalommal kellett intézkedni. Az ellenőrzött autóbuszok vezetői 13 esetben nem használták a passzív biztonsági eszközt, illetve 14 alkalommal túllépték a megengedett legnagyobb sebességet, közölte az ORFK. Május második hetében elindul a központi szúnyoggyérítési program, közölte a katasztrófa védelem. A tavaszi időszakban első lépésként a lárvák elleni biológiai védekezés zajlik, amely során a szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez a fehérje a kijuttatott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, köztük az árvaszúnyogokra is ártalmatlan. Kifejtették, hogy a keleti országrészben a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén lévő holtágak szegélyén légi biológiai gyérítés indokolt, itt az időjárás függvényében lehet majd fellépni a lárvák ellen. A Duna mentén, illetve néhány nyugat-magyarországi területen lévő állandó tenyészőhelyeken a melegedő időben megkezdődött a lárvák fejlődése, amelyek kisebb kiterjedése miatt földi biológiai gyérítést végeznek a szakemberek.
0: Az időjárásról.
1: Erősen felhős lesz az ég országszerte, de elsősorban keleten napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható még eső, zápor, zivatar. Az északnyugati szelet sokfelé erős viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között várható. A hőmérséklet hajnalban 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
2: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Gyermekkori agresszivitás és a virtuális világ.
3: Ugye ez egy komplex terület, ugye szoktunk beszélni a mentális problémákról, az egészség, a mentális, a lelki egészség problémákról, ami a gyerekeket érinti. És nagyon sokszor szoktak, nagyon sok szakértő és a szakirodalomban is jelentős számban bontják szét, és külön a lányokat és a fiúkat érintő problémákról is szoktak beszélni, mert ezek azért részben különbözőek.
2: Református énekes nap.
4: Maga a megszervezése az körülbelül egy 2 hónappal ezelőtt indult el, tehát annyit kell tudni itt az egyházkereten belüli zenei életről, hogy maga a kántor képzés az a Covid előtti években véget ért sajnos Miskolcon, és utána pedig Sárospatakon folytatódott 3 éven keresztül. Aki Sárospatakon csinálta, ő viszont eltávozott abból a pozíciójából, amiből ő ezt csinálta, és utána pedig ez nem folytatódott, és idén úgy döntött püspök úr és az egyházvezetés, hogy hozzuk vissza Miskolcra magát a kántorképzést.
2: Csütörtök esti ifjúsági alkalom.
5: Mindenkor is szükségük volt, és szükségünk van arra a békességre, amit csak is Isten tud adni nekünk. Említettem, hogy biztos mindenkinek az életében vannak problémák, gondok. Sokszor nem is kell eljutni a világ nagy problémáihoz, háborúk, politika, nem tudom, gazdaság, meg stb., hanem valószínűleg elég, hogyha csak a családunkban, vagy a körülöttünk lévő, a barátságainkban megnézzük, és az egyetemen a vizsgák miatt még azért is lehet szerintem, vagyis, hogy nagyon egyszerűen én is szoktam. És szerintem nincs olyan, hogy kis probléma, nagy probléma, hogy nem lehet ezeket nagyon rangsorolni, vagy nem tudom, szerintem aztán lehet, hogy lehet. De hogy bármi is legyen az a dolog, ami a probléma, a körülmény, amiben éppen vagyunk, békességet, ezt nem tudjuk magunknak kiharcolni.
2: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy a gyermekek viselkedése agresszívebbé válik, amelynek hátterében sok esetben a túlzott képernyő használat és az erőszakos számítógépes játékok is állhatnak. De hogyan hatnak ezek a játékok a gyermekek lelki világára? Miként ismerhetik fel a szülők a figyelmeztető jeleket, és mit tehet a család azért, hogy megelőzze a negatív hatásokat? Erről beszélgetünk mai műsorunkban szakértő vendégünkkel, Pölt Ákossal, az Ifjúságkutató Intézet családbiztonsági szakértőjével, valamint a Kapcsolj Ki mozgalom alapítójával.
2: Egyre többször találkozunk azzal a visszajelzéssel, hogy a szülőktől, a pedagógusoktól, hogy a gyermekek egyre inkább agresszívek, és egyre több alkalommal jelenik meg az agresszió, akár a egymás közötti játékban, kommunikációban is, szinte minden irányban, és sok esetben a digitális eszközök használatának a mennyiségével van összefüggés. Mi lehet a háttérben, miről van szó?
3: Hát ugye itt, amikor beszélünk, ugye ez egy komplex terület, ugye szoktunk beszélni a mentális problémákról, az egészség, a mentális, a lelki egészség problémákról, ami a gyerekeket ér. És nagyon sokszor szoktak, nagyon sok szakértő és a szakirodalomban is jelentős számban bontják szét, és külön a lányokat és a fiúkat érintő problémákról is szoktak beszélni, mert ezek azért részben különbözőek. A lányokat különösen érinti az énképzavar, testképzavar, az önértékelési problémák, a közösségi médiából adódóan, depresszió, szorongás. Erről a területről már veletek is beszéltünk többször is. A fiúkat viszont sokkal inkább a videójátékok, és a videójátékok belül is az erőszak, és inkább az erőszak iránti érzéketlenítés. Tehát a fiúk az inkább ez a típusú dolog az, ami rájuk hat. És amikor erről beszélünk, akkor ugye a játékoknak sok fajtája van. Vannak olyan játékok, amik mondjuk nem erőszakosak, és nem feltétlenül az agressziót viszik előre, ilyen építkezős, meg különböző játékok, azokkal is van probléma, mert elviszik az időt az olyan tevékenységektől, amit a gyereknek a való életben kéne csinálni, fizikai tevékenységek, amitől fejlődik az idegrendszere. De vannak ezek a first person shooter játékok, tehát ez a belső nézetű lövöldözős játékok, ugye ezeket így mondjuk, ilyenek, amikkel mondjuk általános iskolában nagyon sokan játszanak a Fortnite-tal, ami egy ilyen belső nézetű lövöldözős játék, amikor a saját szemszögemből látom a többi játékost, és akkor gyakorlatilag különböző küldetéseket kell végrehajtanom, különböző fegyverekkel, és ezeket csinálják a gyerekek. Aztán később vannak ilyen Call of Duty, meg hasonló, tehát ilyen belső nézetű lövöldözős játékok elég sok van. És ugye ezzel az alapvetően a probléma, és itt a legnagyobb probléma, amit már mondtam is, ugye ez az erőszak iránti érzéketlenítés, hogy a gyerek játszik ezzel a játékkal, ez egy nagyon hajaz a szimulátor technológiára. Tehát jobban bele tudja képzelni magát a játékban, nagyon valósághű, nagyon úgy érzi, mintha az élethez, az igazi élethez, a való élethez nagyon közel lenne, és ezekben a játékokban ugye a nagyon életszerűek az épületek, a játékosok, mindenki, és ebben elkezd különböző küldetéseket vinni, és akkor képzeljük el, hogy mindenki ismeri a pavlovi reakciót, ugye, amikor a Pavlov megcsengette, ugye, a csengőt, jött a kutya, kapott ételt, ezt megcsinálta több százszor, és akkor hirtelen összekötődött az étel a csengővel. Tehát ezt hívjuk klasszikus kondicionálásnak. És ebben az esetben a gyerekeknél ugyanez játszódik le, hogy mondjuk a gyerekek hazamennek, elkezdenek mondjuk bekapcsolnak egy zenét, csinálnak egy pizzát, jól érzik magukat, röhögnek, buli, haverok, tök jó, szórakozunk, és közben pedig mondjuk a játékban szétlőnek mindenkit, repkednek a végtagok, folyik a vér, összekötődik a buli, a jó érzés az erőszakkal, ezáltal lesznek érzéketlenítve az erőszak iránt, nem jelent utána nekik akkora problémát, amikor erőszakosak. Most ez egy olyan környezetben, mint mondjuk az USA, ahol rengeteg fegyver van kint, ez bele tud torkolni mondjuk egy iskolai lövöldözésbe, egy európai környezetben, ahol sokkal szigorúbbak ezek a szabályok, ott pedig abban jelentkezik, hogy az iskolai agresszió, illetve hogy annak a fizikai megvalósulása, az erőszak, az gyakorlatilag sokkal durvábban jelen van. Tehát nem az történik, mint régen, hogy valaki lekerült a földre, vagy az első mondjuk fájdalom, vagy az első vérhatására, amit látszott, akkor leállt ez a verekedés a gyerekeknél, hanem még a földön is tovább megy a rúdosás, sokkal tovább mennek el, mert nem okoz számukra problémát az erőszak, az agresszió. generáció már érzéketlenednek a játékok által ebbe az irányba.
4: Mely életkorban a legérzékenyebbek a gyerekek a digitális tartalmak agresszív hatásaira? Másképp hatnak-e ezek a játékok a kisgyerekekre, mint a kamaszokra?
3: Hát ugye minél fiatalabb a gyermek, ugye annál fejletlenebb még az idegrendszere, annál inkább hat rá egy fejlődő idegrendszerre ezek a külső mechanizmusok. Ugye itt alapvetően azt szoktuk mondani, hogy az ilyen a digitális tér és annak a hatásai, azok ugye 14-15 éves korig ott különösen erőteljesen hatnak, mert 14-15 éves kortól kezd el a gyereknek az erőső lebenye, tehát az a magasabb gondolkodási rész, ahol a végrehajtó funkciók vannak, elkezd stabilizálódni, és a 20-as évek közepére érik meg az idegrendszer. Tehát úgy is mondhatnám, hogy egyébként a 20-as évek közepéig mindenki, tehát ugyanúgy a 15 éves gyerek, mint a 8 éves is érzékeny rá. Nyilván egy 15-16 éves gyerek a környezettől függően, attól függően, hogy mennyit sportol, mennyit alszik normálisan, milyen baráti kapcsolatai vannak, hogy fejlődött, érett az idegrendszere, az meghatározza, hogy például milyen önkontrollal rendelkezik, vagy milyen indulatszabályozással rendelkezik, mert ezek a funkciók, mint az önkontroll, meg az indulatszabályozás, a kritikus gondolkodás, ezek mind-mind az erőső lebenyben vannak, és 14-15 éves kortól 20-as évek közepéig érnek meg teljesen, hogy minden gyerek itt valamelyik fázisában van ennek a dolognak. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy alapvetően innentől tud a gyerek egyfajta kontrollt gyakorolni, meg egyfajta tudatos döntést hozni ebben a dologban, amikor ez megtörténik, de nem mindegy, hogy az addigi életét, mondjuk a 14 éves kor előtti időszakát hogy töltötte, hogy mondjuk napi 8 órát egy okostelefonon volt, vagy laptopon is játszott, meg közösségi médiát, meg videókat nézegetett, vagy pedig ténylegesen mondjuk egy érett és előreadott idegrendszere van a gyereknek, úgyhogy nagyjából ettől függ.
2: Nagyon érdekes hír volt, amikor arról hallhatunk már vidékünkön is, hogy internetes zaklatás hatására gyermek agressziót végez osztálytársaival, iskolatársaival. Nagyon sok kérdés merül fel ilyenkor, hogy történhet meg, és hogy mi lehet az a másik oldal, mi az az erő, amelyet nem lát a szülő, nem lát a közösség, és az interneten keresztül arra készteti valamilyen formában, kényszeríti, készteti, vagy éppen kihívás formájában biztatja, hogy kárt tegyen másban.
3: Hát igen, ugye ezek a játékok, hogy mondtam is, hogy ez az erőszak iránti érzéketlenítéssel, ezzel sajnos nagyon sok kárt tudnak okozni a gyerekeknek. A szülő az sokszor vakon van ezzel a dologban, tehát fogalma sincsen, hogy a gyerek mit csinál. Bennül a szobájában, ott van a számítógépen, vagy a tabletjén, vagy az okostelefonján, csukott ajtónál csinálja a dolgát. A szülő ugye úgy van, hogy a gyerek biztonságban van, itthon van, mi baja lehet. Közben vadidegenekkel beszél, különböző ilyen erőszakos játékokat játszik, formálják a nézeteit, különböző csapatokban küldetéseket teljesítenek, mondjuk egy Fortnite-ban, ott van egy ilyen közeg, ahol szocializálódik gyakorlatilag ezekre a dolgokra, úgyhogy ezek aztán utána nyilvánvalóan eszkalálódnak, nem mindenkire hat ez ugyanúgy, de itt ugye ez a személyiség függő, hogy kinek, kit mennyire tud egy ilyen beszippantani, és milyen hatással tud rá lenni. Úgyhogy ez sajnos ez egy lényegi dolog, és ugye, ahogy az előbb is említettem, az önkontroll hiánya miatt egy ilyen gyerek nagyon nehezen tud nem csak az erőszak és az érzéketlenített erőszak miatt ezeknek a dolgoknak gátat szabni, de ott van a cyberbullying is, amit említettél, ami mondjuk egy 12-13 éves gyerek, amikor felmegy mondjuk a közösségi médiába, és ott, vagy akár egy játékban, mint mondjuk egy Robloxban, ahol idegenekkel tudsz beszélni, vagy egy Fortnite-ban is tök vadidegenekkel tudsz beszélni, meg velük kapcsolódsz, tehát ott van egy ilyen viszonyod velük. Nagyon-nagyon nehezen tudja egy gyerek megállapítani, hogy kivel van ott, kivel beszél, nem rendelkezik még azokkal a védelmi mechanizmusokkal, hogy felismerje, mondjuk ha valaki rossz szándékkal közelít felé, nem ismeri fel, hogyha manipulálni akarják, és itt általában a másik oldalon ugye olyan emberek vannak, mondjuk ezek a profilok mögött, akik meg pontosan tudják, hogy milyen technikákkal tudnak még egy fejlett lélekrendszerű gyereket behúzni ezekbe a dolgokba. Ugye ennek az egyik ékes példája a sexting, amikor gyakorlatilag, és ez most már leginkább a fiúkat érinti, tehát a kamasz fiúkat, amikor konkrétan egy ilyen jól kinéző, ilyen bombanőnek kiadó, tehát egy ilyen 14-15-16 éves kamaszlánynak adja ki magát, mondjuk egy Nigerben vagy egy Nigériában levő cyberbullying emberke, aki ezzel foglalkozik, és elkezd ráírogatni mondjuk egy ilyen fiatal srác, egy kamasz srác, aki éppen abban a biológiai fázisban van, hogy ugye a lányokkal ismerkedik, meg ugye itt jönnek az első ilyen kapcsolódások fiú-lány között, és ráír, hogy milyen jól nézel ki, meg láttalak, meg milyen jól lenne beszélgetni, felrak magáról képeket, teljesen kamu az egész, és addig jut el, hogy a fiúnak ugye nyilván neki ez egy nagyon jó leső érzés, hogy akkor valaki ír rá, küld magáról egy képet, utána küld magáról egy lengébb fotót, és utána egy idő után, ugye, amikor bizalmába férkezik, akkor megkér a fiút, hogy ő is küldjön magáról egy fotót, egy félmesztelen fotót, vagy egy mesztelen fotót, és akkor onnantól, amikor ezt elküldi, onnantól elindul a zsarolás, mert onnantól elkezdi zsarolni, hogy oké, fizessél nekem ennyi meg ennyi pénzt, különben elküldöm ezt a fotót, amit elküldtél rólam az összes barátodnak, a szüleidnek, a tanáraidnak, az osztálytársaidnak, mindenkinek, és innentől elindul egy zsarolás, elkezdenek fizetni ezek a kamaszok, amennyit tudnak, azt elfogy a pénz, szülőnek nem szól, mert ez sziki, és nagyon-nagyon rosszul érzi magát ebben a dologban, és akkor vagy odáig fajul, hogy akkor végül kiderül, és akkor rendőrségügy lesz belőle, és lezárul, de nagyon sok esetben történt olyan is, hogy öngyilkosságot követett el ez a kamasz fiú, mert nem tudott máshogyan kijönni, nem látott más kiutat ebből a dologból. Úgyhogy nagyjából ezzel állunk szembe, sajnálatos módon.
2: Elképesztő, és talán nehéz szavakat is találni a dolgok mögött. A kihívások, illetve a zsarolások és a zaklatás, ez a három kulcsszót, amit leírtunk. Mi az, amit a külső erők láthatnak ebből, vagy vannak-e olyan jelek, amiket figyelni kell szülőként, tanárként, barátként, amikor valaki ilyen, ennek az áldozat, vagy ennek a folyamatában van és áldozat szerepben kerül?
3: Nincsenek speciális jelek az egyes dolgokra kinézve, inkább azt mondanám, hogy ilyen általános jeleket lehet észrevenni a gyereken, amire mindenképp érdemes felfigyelni, hogy ezeket ilyen red flag-eknek hívjuk. Tehát ami ténylegesen olyan figyelmeztető jelek, aminek egy ilyen vészjelzőt be kéne kapcsolnia az emberben. Ezekből a leginkább, hogyha általánosságban mondom, akkor azt lehetne mondani, hogyha a megszokotthoz képest a gyereknek a viselkedése elkezd lényegesen megváltozni. Itt talán amiket lehet mondani ebben a dologban, a leginkább az talán az, hogy a gyerek mondjuk alapvetően kevesebbet beszél, tehát elkezd mondjuk magába fordulni. Elkezd motiválatlanná válni, ez talán az egyik legfontosabb jel. Elkezdi azokat a dolgokat, amit addig nagyon szeretett csinálni, mondjuk edzésre járni, barátokkal találkozni, kirándulni, zenét tanulni, amit addig szeretett, azokat elkezdi elhagyni. Unalmasnak véli, nem szereti, nem akarja csinálni, nem eléggé izgalmas a számára. Ez mind-mind azt jelzi, hogy felborult egy kicsit ez a nem csak a kapcsolati viszonyai, hanem mondjuk a dopamin szintje felborult a játékok hatására, a közösségi média hatására, a TikTok videók hatására, és elveszti az érdeklődését az igazán fontos dolgok irányába, és ez ebben jelentkezik meg, hogy unalmassá válik, és általában a gyereknél egy ilyen motiválatlanság az, ami megfigyelhető. Ugye a dopamin az motivációs hormonnak is szoktuk mondani, nagy mértékben fel a gyereknek a motivációjáért. Hogyha a gyerek nem motivált az életben, akkor nem akar csinálni dolgokat, nem akar előre menni, nem akar eredményeket elérni, ami utána nagyon nagy problémát jelent a számára, mert ugye fejlődési ezerben nagyon nagy szükség van. Úgyhogy nagyjából ezek szoktak a jelek lenni, hogyha a gyerek elkezd mondjuk hazudozni ebben a dologban, tehát füllenteni azért, hogy többet tudjon használni egy ilyen eszközt mondjuk, tehát hogy egy ilyen plusz időt kapjon hozzá, vagy pedig ténylegesen látszik rajta, hogy rosszul érzi magát, vagy hogy szomorúbb, meg tényleg egy ilyen mentális állapota mondjuk, vagyis hát inkább így a kedve, a viselkedése romlik, de mégis használja tovább a dolgot, hogy ez már a függőség jel, amikor valaki tudja, hogy rossz neki, tudja, hogy nem, tehát hogy negatívan hat az életére, mégis tovább használja. Hogy ezeket észre kell venni, de mindennek természetesen az a feltétele, hogy a szülő az foglalkozzon ezzel a témával. Tehát legyen egyfajta, ha nem is azt mondom, hogy szakértője ennek a témának, de hogy legyenek ismeretei ezen a területen, mert ha nincsenek ismereteim ezen a területen, akkor nem foglalkozom vele. Vagy még egyet visszalépve, és ez a legfontosabb, a szülő ezt nem tekinti problémának, amiről most beszélünk, nagyon sokszor ezt tapasztaljuk, mert azt gondolja, hogy az nekem is volt tévém, nekem is volt számítógépem, Commodore 64-em, én is túléltem, a gyereknek sem lesz semmi baja, és hogyha ez van, hogy egy szülő mondjuk itt ebben a stációban van, akkor a szülő nem tekinti ezt problémának, nem figyel a jelekre, nem érdekli, mert majd úgyis túl lesz rajta, és nem érdekli a megoldás sem, nem keresi ezeket a megoldásokat. Rendkívül fontos, hogy a szülőköz eljusson azt, hogy ez nem a tévé, ez nem egy ilyen passzív képernyő, ez nem az a világ, ami volt, hanem ez egy magasan, erőteljesen függőségre és különböző ilyen negatív mechanizmusokra tervezett eszköz, aminek a profit a célja, nem pedig a gyereknek a mentális egészsége. Úgyhogy a szülőknek ebben kulcs szerepük van, a gyerekeknek is természetesen, de a gyerekek ezt nem tudják egyedül megoldani, csak kizárólag úgy működik, a szülő és a gyerek együtt tud dolgozni.
1: Az elmúlt percekben Pölt Ákossal, az Ifjúságkutató Intézet családbiztonsági szakértőjével, a Kapcsolj Ki mozgalom alapítójával beszélgettünk.

0: résztvevők számára.
1: Mindenféleképpen jó közösségben lenni, ez is egy ilyen alkalom lesz. Emellett pedig maga az egyházzenei élet, az, hogy rávegyünk embereket arra, hogy akár csak ilyen aprónként egy-egy program részvételével bővítsék tudásukat, repertoár ismeretüket, az nagyon-nagyon fontos, mivel hogy ebben a... Tehát ugye mi vagyunk a legkisebb egyház kerület, mégis nálunk van a legtöbb gyülekezet. Átlagosan egy egyházmegyében olyan 30-40 gyülekezet van nálunk, van olyan egyházmegye, ahol több mint 100, és ezekben a sok apró gyülekezetekben a kántoroknak a munkája nincsen követve, nincsen adminisztrálva az egyházon belül, és az ő támogatásukra jön létre ez a dolog, de emellett attól függetlenül, hogyha valaki nem kántorizál, de szeretné énektudását bővíteni, vagy legalábbis jókedélyű ilyen református testáns énekeket énekelni, azoknak való ez a program.
0: És az esti koncerttel kapcsolatban mit tudhatunk, kik fogják az előadást szolgáltatni, mely kórusok lesznek itt, illetve milyen művekkel készültetek?
1: Az esti koncert az nem feltétlen koncert lesz, mert lesz benne hitéleti igei szolgálat is, amit Meleg Attila fog tolmácsolni számunkra, emellett pedig a Lévai Kórus és a Cantus Firmus. A Lévai Kórus az én vezetésemmel, a Cantus Firmus pedig Szűcs Sándor vezetésével fog énekelni. Eközben pedig még Szakás Zsófia, már említett orgonista, orgonaművész fog gyönyörű műveket orgonán játszani nekünk, és a legvégén pedig lesz két összkar, a R. Williams 100. Zsoltár és Gárdonyi Gézának a Hálaadó éneke, ez mind a kettő nagyon monumentális és mese szép mű, és orgonával valami csoda, és a két kórus így egyben szerintem egy nagyon-nagyon autentikus és gyönyörű előadással fogja tudni zárni ezt a mai napot.
0: Milyen énekekkel készültetek itt helyben, itt a koncert előtt a nap folyamán?
1: Végig gondoltam azt, hogy milyen olyan művek lehetnek azok, amik érdekesek is a hallgatók számára, élményt is okoz nekik, és nem is annyira nehéz. Ezáltal főleg protestáns zsoltárokat és dicséreteket, azoknak kánonszerű, esetleg nagyon egyszerű két vagy három szólamú feldolgozásait válogattam be. Ezt kiegészítettem néhány tezénekkel, ezek ugye olyan ökumenikus dalok, amik nagyon jól szólnak, eléggé egyszerűek, de szépek, és emellett pedig még egy-két könnyű zenét is gondoltam, spirituálét, amik ilyen egyszerűek, egy-két-három szólamúak. Láttam, hogy van zongora, úgyhogy tudom majd kísérni, úgyhogy meglátjuk, hogy a hallgatóság a résztvevők számára mi lesz az, ami kívánatos, és azt fogjuk majd itt közösen elmusikálni.

0: Herbály Eszterrel, kántorral folytatom az összeállítást. Hogyan látja, miért is hasznos ez a mai nap? Ön mit várt tőle, miért érkezett ide?
1: Köszönöm szépen a kérdést. Nagy kíváncsisággal állok a nap előtt, a szakmai nap előtt. Ennek nagyon fontos apropója a Csáté Graduálnak a megismerése, és engem ez vonzott ide a mai napon. De nagyon sok éven keresztül nem ismerhettük még ezt a kötetet. Ma van valójában a bemutatója, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit tudhatunk meg, és miket énekelhetünk majd belőle.
0: Múltban a kiskántorképzővel ön foglalkozott, ön szervezte. Mit is lehet a kiskántorképző múltjáról tudni?
1: Így van, én 2011-ben csatlakoztam a Tiszán inneni kerület kántorképző tanfolyamához oktatóként, és akkor a kiskántorképző diákjaival foglalkozhattam. Aztán később pedig a tanfolyam ezen részének a vezetését is átvehettem. Amit érdemes tudni, hogy az általános iskola alsó tagozatos diákjaival foglalkoztunk. Volt 8 éves növendékünk is például. Hangszert tanultak, egyházi éneket tanultak, illetve biblia ismeretet is tanultak a hallgatóink, valamint a szolfés tudományának a kezdeteivel ismerkedtünk. Úgyhogy nagyon izgalmas és színes volt a képzés, plusz a nagyok kórus munkájába is bekapcsolódtak a kicsik. De szerették, élvezték, és mi is oktatóként.
0: Mai program szervezői említették, ugye, hogy majd próbálják újra szervezni itt a kerületben, újraindítani a kántorképzéseket. Ezt hogyan látja, ez miért hasznos?

0: hasznos, hogy úgymond ez a folytonosság megmarad.
1: Nagyon régi múltra tekint már vissza Magyarországon a kántorképzés, így Miskolcon, illetve Sárospatakon is, ez kerületnek két helyszínén történt a kántorképzés, és egy pár éve sajnos szünetel, illetve más formában volt jelen, nem kerületi kántorképzőként, és azt gondolom, hogy minden kerület számára fontos, hogy elérhető közelségbe kerüljön a kántoroktól, a leendő kántoroktól egy képzési helyszín, úgyhogy nagyon örülök, hogy a Tiszán innenre is visszakerülhet ilyen formában a kerületi képzés.
0: Mint kántort kérdezem, milyen szerepe van a gyülekezetben, a kántor milyen feladatokat lát el, ezt hogyan képzeljük el?
1: Óriási szerepe van a kántornak, ugye elsősorban liturgus, tehát a lelkipásztorral együtt felelős az Isten tisztelet menetért, megkonstruálásáért, az Isten magasztaló énekek kiválasztása, összeállítása, az Isten tiszteletbe illesztése, ez az ő feladata. Tehát együtt kell, hogy dolgozzon a lelkipásztorral, ez egy nagyon fontos közös munka.
0: Mi a szépsége ennek a szolgálatnak, ezt ön hogyan látja?
1: Sokfajta szépsége van, azt gondolom, ez egy nagyon sokrétű feladat, és sok ismeret szükséges hozzá. Tehát nem elegendő az énekeskönyv és a korálkönyv alapos ismerete, hanem teológiai, biblia ismereti, dogmatikai ismeretekre, és hát liturgikai ismeretekre is szükség van, és számomra az a szépsége, hogy összeáll az egész egyé. Tehát sokkal mélyebben láthatjuk az Isten tiszteletet is, és a hitéletünket is egy mélyebb szintre vezetheti, hogyha az ember így foglalkozni az énekekkel, az Isten tisztelettel, a liturgiával.
0: Szakás Zsófi, kántorral folytatom a beszélgetést itt az előadás kapcsán, a mai rendezvényre, a mai programban. Mivel kapcsolódtál be, mivel készültél?
2: Ez egy érdekes történet, mert úgy kaptuk eredetileg a felkérést, hogy az orgona tanárommal, Herceg Zoltánnal közösen tartottunk volna egy ilyen hangszerbemutatót, ami lényegében bemutatjuk, hogy az orgona tanulásban milyen lehetőségek rejlenek, és beszélünk egy kicsit a hangszerről. Részemről a mai előadás egy kicsit rögtönzésre sikerült, ugyanis Zoli nem tudott részt venni ezen a mai bemutatón. Úgyhogy részemről ez egy ilyen rögtönzött promóció volt igazából. Elmondtam, hogy miért jó a kántorképző, mint valaki, aki a Fóti kántorképzőben kétszer is részt vett, a Sárospataki kántorképzőn pedig egy alkalommal. Így az én személyes benyomásaimat és tapasztalataimat tudtam itt elmondani, illetve egy nagyon kicsi szeletét volt csak lehetőségem, mert időben nagyon figyelni kellett, hogy ne lépjem túl, de egy kicsit az orgona játékban rejlő lehetőségeket is próbáltam bemutatni, úgyhogy játszottam is közben.
0: Miért is hasznos ez a mostani rendezvény?
2: Szerintem ennek a hasznossága abban rejlik, hogy nagyon sok emberhez nem feltétlenül jut el az az információ, hogy itt újraindul a kántorképző, mert itt az elmúlt években a régióban több kezdeményezés is volt, például Sárospatakon is elindult egy ilyen kántorképző. Sokan most nem tudják, hogy mi is van, mert történt egy ilyen hirtelen éles váltás, illetve vannak olyanok is, akik nem tudják, hogy pontosan hogy kell ezt a kántorképzőt elképzelni, és ez arra alkalmas, hogy egy nagyon-nagyon kis szeletébe betekintést nyerjünk. Természetesen az egészet nem lehet egyben bemutatni, viszont egy ilyen kis promóció és néhány kis villanás bemutatására alkalmas.
0: Említetted, hogy három kántorképzőn is részt vettél. Mit kaptál ezektől a képzésektől?
2: Nekem a Fóti kántorképző volt az első, az evangélikus kántorképző, úgy tudom, hogy nincs is ebből több Magyarországon. Én a koronavírus után, ami lelkileg egy nagyon megterhelő időszak volt, akkor fordultam a hit felé, és egy nagyon jó barátom hatására kezdtem el járni a Fóti kántorképzőbe, és amit nekem adott, az egyrészt egy óriási közösségi élmény, nagyon-nagyon jó karnagyunk volt Németh Sándor, akivel rendszeresen minden nap többször is próbáltunk, a kórus éneklés közösségi és egész embert építő ereje az így a Kodály módszerhez nekem nagyon szorosan kapcsolódik, illetve az orgonába ott szerettem bele. Én előtte zongora művésznek tanultam, és egyáltalán nem is gondoltam, hogy ennyi nagy lehetőség rejlik ebben a hangszerben.
0: És milyen lehetőségek vannak az orgonában kántorként, hogyan látod?
2: Ahhoz, hogy ezt megértsük, érdemes elmenni egy olyan gyülekezetbe, ahol nincs kántor, vagy ahol képzetlen kántor van, mert a kántor jelenlétét azt nem mindig veszük észre, hanem inkább azt érezzük meg, hogyha nincs kántor, vagy hogyha valaki beugrik, nyilván ez egy nagyon nemes cselekedet, hogyha valaki elkezd szolgálni, viszont hogyha kiképezzük ezeket a kántorokat, és tényleg olyan minőségi szakmai elemekkel tud hozzájárulni az Isten tisztelethez, azt meghallja a templomba járó gyülekezet, de leginkább ennek a hiányát halljuk meg, én úgy gondolom.
0: Az orgona, mint hangszer, hogyan tud megjelenni, miben tud egy kórust egy Zsoltárt, egy éneket segíteni a templomba, ezt hogyan látod?
2: Ez egy nagyon érdekes dolog. Zenetörténeti előadást azt nem szeretnék tartani ezzel kapcsolatban, viszont a zenetörténet során nagyon sokszor azzal kezdődött a dolog, hogy először nem volt egyenrangú a kíséret, viszont például Schubertnél és így a romantika korában a hangszer kíséret az egyenrangúvá kezdett válni az énekkel, kiegészítette a szövegtartalmi jelentését, és én például nagyon szeretem azt az elemet ő kezelni, hogy amikor a szöveg ilyen sötétebb tónusra vált, akkor megpróbálok én is valamilyen sötétebb, akár meghökkentőbb, sokkoló akkordot is belevinni a szolgálatba, és ezzel próbálom alá támasztani, megtámogatni azt, ami le van írva szövegként.
0: Fiatal kántorként te miért szereted, mi a szépsége?
2: Ennek a legnagyobb szépsége önmagában az, hogy ez egy szolgálat, egy önkéntes szolgálat, tehát egy kántor fejéhez úgy gondolom, hogy nem tart pisztolyt senki, hogy ő csinálja, hanem ez egy önkéntes szolgálat, és bár nagyon sokszor nehéz hideg templomban kell szerepelni, viszont van egy hatalmas jellemépítő ereje, és az is egy nekem az életemre nagyon-nagyon pozitívan hatott, hogy ott ülök és aktívan részt veszek az Isten tiszteletben is, hallgatom az ige hirdetést, és próbálok arra is építeni. Tehát kénytelen vagyok tudatosan és aktívan hallgatni, hogy mi történik körülöttem.
3: Első alkalommal rendezték meg a Tiszán Inneni Református Énekesnapot. Erről készült összeállításunkat hallhatták.
4: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A Főiskolás Ifjúsági Keresztény Egyesület Református Egyetemi Gyülekezete a hagyományokhoz híven ismét megtartotta csütörtök esti ifjúsági alkalmát Kolozsváron. Az estémája ezúttal Isten békéje volt. Az alkalmat Szalontai Szabolcs vezette, aki interaktív foglalkozással és beszélgetéssel segítette a fiatalokat abban, hogy közösen gondolkodjanak az aggodalmakról, a lelki terhekről, valamint a hála fontosságáról a mindennapokban. Az est előadójával arról beszélgettünk, hogyan készült az alkalomra, és mit üzen azoknak a fiataloknak, akik nehéz időszakon mennek keresztül. A riporter Seres Enikő Alíz, a rádiónk gyakornoka.
2: Szeretettel köszöntelek, Szabi, és egy bemelegítő kérdéssel kezdeném, hogy hogyan készültél a mai alkalomra, és milyen gondolatokkal érkeztél?
3: Köszönöm szépen. Igazából ezt az igét már egy hónapja talált rám, mondjuk így, és akkor ugye elhatároztam, hogy szeretnék én is egy fike csütörtököt tartani, mivel ez az első alkalom, hogy én tartom a fike csütörtököt, igyekeztem játékokkal készülni mindenképp. Megpróbáltam nem előadást tartani, aztán majd ezt nem tudom, mennyire sikerült. A készülődésben az ige mellett, amit próbáltam többször átolvasni, több időt fektetni arra, hogy ezt jó alaposan megértsem, imában készültem nagyon sokat, azt hiszem. Segítséget is kértem, ezt nem tagadom. Pontosabban a barátnőmtől, aki ugyanúgy fikés, őt megkérdeztem egy-két dologról, hogy mi a véleménye, egy biztonság kedvéért. Valahogy próbáltam ezeket a dolgokat, amikről beszéltem, minél inkább elsajátítani. Így mondanám azt, hogy készültem.
2: Minden esetre én, aki elsőként voltam fikesten, érdekes volt és jó volt a foglalkozás, nagyon tetszett. És akkor megkérdezném, hogy így számodra így személyesen mit jelentenek ezek a fike estek, ezek a csütörtöki esték?
3: Lássuk, egy-másfél év? Szinte 2 év, igen, amióta fikés vagyok, kb. 1 év, amióta önkéntes is. Igazából csak az a különbség a kettő között, hogy csak simán részvevőként ezeket a csütörtököket úgy látod, hogy mint részvevő bejössz, beülsz, és akkor ott vagy. Amikor önkéntes vagy, akkor talán egy kicsit belelátsz abban, hogy hogyan alakul egy hónapnak az előtervezése. Nekem nagyon sokat jelentett. Sajnos nem első éves egyetemista korom óta járok fikére, azt tudnám mondani. Egy nagyon jó barátom hívott meg ide, és azt hiszem, hogy ez egy olyan közösség, amit bárkinek tudom ajánlani, egyetemistának. És ezt nem azért mondom, mert hogy valahogy magamat próbálom itt igazolni, hogy igen, hogy nagyon befogadó vagyok, meg nyitott vagyok, meg próbál, hanem ez az, amiben én részesültem. Ez az, amit én kaptam. Nagyon tárt karokkal vártak, még az elején is, és mindig is, és olyan szeretet, és olyan örömmel fogadtak, meg hívtak folyton, és rengeteg program van, amint említettem abban a beszélgetésben is, hogy ez a közösség, ami összetart, ez tényleg így hétről hétre erőt tud adni szerintem ez a mindennapokhoz is.
2: Szó volt a mai alkalom elején az aggodalmakról, és azt követően pedig a háláról. Miért pont ezt a témát választottad?
3: Ezt, ahogy mondtam, hogy az aggodalom szerintem az valamilyen szinten, azt hiszem, én még csak 22 éves vagyok, még nem nincs olyan nagy tapasztalat a hátam mögött, de amennyiben inkább többet találkozok olyan emberekkel, akik aggódnak. Az orvosin tanulok, sok beteg emberrel találkozom hetente. Számomra nehéz megérteni és megfogalmazni, és ezt azt hiszem, hogy természetes, hogy pontosan mi az, amin keresztül mennek olyan emberek, akik aggódnak, akár maguk miatt, akár mások miatt. Igen, azt mondja, semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjuk fel a kéréseinket Isten előtt, és hogy az ő békessége az, ami megőrzi a mi szívünket. Az aggodalmainkban, hogyha Istenhez fordulunk, Istenben bízunk, akkor azt hiszem, hogy ez csak így lehet ezeket az aggodalmakat túlvészelni. Nincsenek meg szerintem a megfelelő szavak, akkor valaki mellett vagyunk, de ugyanakkor azt tapasztalom, hogy egyszerűen a valaki mellett lenni, aki aggódik, az már egy hatalmas segítség. A hála pedig, amiatt, hogy azzal én is küszködök, azzal tudatosan ezt gyakorolni, tenni, ez egy küzdelem, és próbálom észrevenni, meg minél inkább gyakorolni azt, hogy napi szinten hálát adjak az Isten szeretetéért.
2: Említetted, hogy ugye a békét meg tudjuk találni Istenben is, és mit jelent számodra Isten békéje a mindennapokban, és hogy szerinted miért van ma különösen nagy szükség a békességre a fiatalok körében?
3: Mindenkor is szükségük volt, és szükségünk van arra a békességre, amit csak is Isten tud adni nekünk. Említettem, hogy biztos mindenkinek az életében vannak problémák, gondok. Sokszor nem is kell eljutni a világ nagy problémáihoz, háborúk, politika, nem tudom, gazdaság, meg stb., hanem valószínűleg elég, hogyha csak a családunkban, vagy a körülöttünk lévő, a barátságainkban megnézzük, és az egyetemen a vizsgák miatt még azért is lehet szerintem, vagyis, hogy nagyon egyszerűen én is szoktam. És szerintem nincs olyan, hogy kis probléma, nagy probléma, hogy nem lehet ezeket nagyon rangsorolni, vagy nem tudom, szerintem aztán lehet, hogy lehet. De hogy bármi is legyen az a dolog, ami a probléma, a körülmény, amiben éppen vagyunk, békességet, ezt nem tudjuk magunknak kiharcolni. Ezt értem arra, hogyha például, nem tudom, pénz miatt aggódunk. Most ez egy ilyen személyesebb, mostanában így szoktam, de hogy nem durván, de hogy gondolok a jövőre, hogy majd, hogyha családom lesz, akkor mi lesz, hogyan tartom el? És hogy azt gondolom, hogy hát, hogyha majd jól megharcolok érte, meg dolgozok, meg túlhajszolom magam, meg stb., és bőven elég pénzem lesz ahhoz, amit én szeretnék éppen, akkor békességre találok. És azt szerintem lehet bármilyen kontextusba helyezni. Valószínűleg, hogyha már nem lesz az, akkor talán lehet másik, vagy ugyanazokba a problémákba ütközünk. De hogyha rájövünk arra, hogy nem az, amit mi teszünk, hanem az, amit Jézus Krisztus tett, értünk, azt, hogy magára vette a mi bűneinket, és hogy általa tényleg így örök életünk lehet, hogy azt hiszem, hogy ennél nagyobb békességet vagyis, hogy akkor meg lehet, hogy vannak itt gondok, de van kire támaszkodnom, van kire nézzek, van mi reményt adjon nekem. És akkor ez így jól leírja azt, hogy akkor így nem marad az okom aggódni. Ez nem azt jelenti, hogy nem küzdök meg ezért egy picit.
2: És rá is térnék a következő kérdésre, hogy volt olyan élethelyzeted, amikor különösen megtapasztaltad Isten békéjét?
3: Nem tudom feltétlenül ezt így egy konkrét helyzethez kötni, és azt hiszem, hogy ezt meg lehet tapasztalni csak egyszerűen igeolvasás közben is. Nem kell elképzelni azt, hogy most akkor valamilyen hatalmas dolgokat, bár ez egy hatalmas dolog, ami bennünk történik, amit kapunk tőle, nem feltétlenül kell legyen olyan kívülleg annyira látszódjék, vagy nem tudom. De maga az, hogyha sikerül úgy kelni, hogy akár, hogyha tényleg összejön a reggeli igeolvasás, akkor nagyobb esély van arra, hogy azon a napon békességgel legyek tele mindannyiunkhoz. Személyesen beszél Isten, úgyhogy.
2: Mi az, amit a mai alkalom után szeretnél, hogy a résztvevők hazavigyenek magukkal? Mi az az üzenet?
3: Viccelődtem ezzel az alkalom előtt, mert hogy amúgy nem szeretném azt, hogy így rajtam legyen a figyelem, és hogy tudom, hogy nagyon sokszor az izgulásom miatt így összeakad a nyelven, meg stb., és akkor így ezt így nehézé teszi a részvevőknek azt, hogy élvezhető legyen, de azt mondtam, hogyha azzal maradnak innen, hogy hazamennek és elolvassák a Filippiekhez írt levelet, hát akkor az már egy nagy nyereség. Én csak reménykedni tudok abban, hogy az Isten rajtam keresztül megszólított embereket. Ellen méltatlan vagyok, de ha így történt, akkor ennek nagyon hálás vagyok. De hogyha egyből a forráshoz mennek, akkor az egy nagyszerű dolog.
2: Záró kérdésként kettő kérdésem is lenne.
3: Jó.
2: Először is, hogy mit üzensz azoknak a fiataloknak, akik keresik a helyüket, vagy éppen küzdenek valamivel, visszatérve az aggodalomra, és hogy hogyan foglalnád össze egy mondatban a mai alkalom üzenetét?
3: Ez egy komoly dolog, mert nem tudom, azt hiszem nehéz összegezni. Hogyha lenne valami, akkor most amellett természetesen, hogy bátorítanám őket arra, hogy adjanak egy esélyt akár egy bármelyik egyetemista közösségnek, ifinek. Én nagyon bátorítom a találkozásokat, beszélgetéseket. Nekem nagyon sokat jelent az, hogyha tudom látni azt, hogy nem vagyok, nem nekem a legnehezebb. Másokon, mint mondtam, hogy a kórházban látok embereket, akiknek sokkal több okuk van aggódni, és akkor őket így ez azt hiszem segít. Egy mondatban, egy szó, szerintem legyen a hála most. Legyen az, hogy próbáljunk hálásabbak lenni.
2: Köszönöm, hogy itt voltál.
3: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: Az elmúlt percekben Seres Enikő Aliz rádiónk gyakornokának összeállítását hallhatták a csütörtök esti ifjúsági alkalomról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Éjfél.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Az egyházakkal együttműködésre törekszünk, semmilyen módon nem kívánjuk korlátozni a tevékenységüket és a finanszírozásukat, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Társadalmi Részvétel Bizottsága előtt kedden. Tar Zoltán ugyanakkor kiemelte, mind az egyházak, mind a civil szervezetek esetén az egyedi támogatásokat a jövőben áttekinthető, struktúrált formában fogják odaítélni. Hangsúlyozta, fel kell számolni azt a függést a kormánytól, amelybe a civil közösségek, az egyházak és mindenféle közösség került. Vége van, eddig ez volt a gyakorlat, de mi nem fogunk berendelni magunkhoz bármelyik egyház vagy vallási közösség vezetőit, és megtanácsolni nekik, hogy mit döntsenek. Úgy fogalmazott, ez nehéz ügy, mert újra önállóságot kell tanulniuk ezeknek a közösségeknek, de megvan bennük az életerő, hangsúlyozta a politikus. Megkezdődött az akkumulátor modulok összeszerelése a CATL új gyárépületében Debrecenben, miután a létesítmény az összes szükséges engedélyt megkapta a gyártási tevékenység elindításához. A modulok összeszerelését május 6-án kezdték meg. Amint minden a cellagyártás megkezdéséhez szükséges engedély rendelkezésre áll, megkezdődhet az akkumulátor cellák tesztgyártása. A modulgyártás már 2024 ősze óta zajlik egy bérelt csarnokban, két gyártósoron. Ezeken eddig 240 ezer modul készült el, amelyek 60 ezer elektromos autót hajtanak Európa szerte, olvasható a gyár közleményében. Korszerű digitális infrastruktúra, kiberbiztonsági központ, repülési szimulátor és modern laborok is létrejöttek a Nyíregyházi Egyetemen annak az átfogó fejlesztési programnak köszönhetően, amely több mint 1 milliárd forintos uniós támogatásból valósult meg. A beruházások célja a gyakorlatorientált, versenyképes felsőoktatási környezet kialakítása volt. A fejlesztési programot dr. Kovács Zoltán, az elnöki feladatok ellátásával megbízott elnökhelyettes ismertette. Elmondta, a beruházások három fő pillérre épültek, a digitális és technológiai átalakulásra, a gyakorlatorientált képzések fejlesztésére, valamint a módszertani innovációkra. A projekt keretében több mint 570 millió forintot fordítottak informatikai és digitális fejlesztésekre, ebből csak nem 451 millió forint jutott hálózatkorszerűsítésre. Emellett 93 millió forintból Cyber Range kiberbiztonsági központ jött létre, míg 130 millió forintból korszerű repülési szimulátort szereztek be. A testnevelés és sporttudományi intézetben több mint 80 millió forintból modern fitness és edzőtermet alakítottak ki, valamint precíziós diagnosztikai sporteszközöket is beszereztek. A mezőgazdasági képzések fejlesztése során mintegy 90 millió forintból korszerű erőgépek és direktvető technológia került az egyetemhez. A beruházások a fenntartható és talajkímélő gazdálkodási módszerek oktatását segítik. A Magyar Reklámszövetség és társ szervezetei üdvözlik, hogy a Tisza kormány első intézkedései között a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emelésével fenntartotta a reklámadó 0%-os mértékét, a szervezet egyúttal az adónem eltörlését szorgalmazza, közölte a Magyar Reklámszövetség. Remélik, hogy érveik alapján a Tisza kormány a reklámadót végérvényesen ki fogja vezetni, mert csak egy hatékonyan és kiszámíthatóan működő hazai reklám és média ipar tudja erősíteni a magyar gazdaságot. Véleményük szerint a reklámadó nem csak a reklámiparra, különösen a hazai média vállalatok működésére és profitabilitására, hanem a teljes magyar gazdaságra nézve is káros. Nemzetközi szakmai elismerést kapott a Bükk térségéhez és Miskolc turisztikai szemléletváltásához kapcsolódó Ehető Erdő, Erdei Gastro Express kezdeményezés. A projekt bekerült a Tourism Form Europe platform kiemelt joggyakorlatai közé, ahol mindössze 4 magyarországi példa szerepel, közölte a Visit Miskolc. A Tourism for Europe az EU fenntartható és regeneratív turizmus fejlesztési törekvéseihez kapcsolódó nemzetközi szakmai platform, amelyet az Európai Turisztikai Bizottság működtet. A miskolci Ehető Erdő a Bükk térség erdei ökoszisztémáját, a helyi termelőket, a séfeket, a borászatokat és a turisztikai élményeket kapcsolja össze a legendás Lilafüredi kisvasúttal. A kirándulás során a látogatók erdei alapanyagokat ismerhetnek meg szakértő erdész segítségével, majd ezekből a bükk ízeit bemutató gasztronómiai élményeken keresztül kóstolhatják meg a térség természetközeli világát, egy Michelin ajánlással büszkélkedő étteremben. A program a Miskolc a Bükk városa koncepcióhoz kapcsolódik, amely az ipari múltjáról ismert várost fokozatosan természetközeli, élményalapú és fenntartható desztinációként pozícionálja újra. A Tourism for Europe platformon Magyarországról mindössze 4 projekt szerepel, az Ehető Erdő mellett bekerült a mórahalmi geotermikus turisztikai modell, a Bodrog keresztúrhoz kapcsolódó természetvédelmi projekt és egy fenntartható női utazási iroda kezdeményezése is.
0: Az időjárásról.
1: Erősen felhős lesz az ég országszerte, de elsősorban keleten napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható még eső, zápor, zivatar. Az északnyugati szelet sokfelé erős viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között várható. A hőmérséklet hajnalban 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: A zene és a hit találkozása. Így hirdetik a 21. Református Zenei Fesztivált, amely május 29-e és 31-e között 3 napon át vár mindenkit a fővárosi Kálvin tér és a Bakács tér környékére gazdag és sokszínű programkínálattal. A fesztivál ingyenesen látogatható, célja, hogy a református zenei hagyományokat és a kortárs megszólalásokat egyaránt közelebb hozza a közönséghez, közösségi élménnyé formálva a kultúrát és a megélt hitet. A 3 nap programjáról beszélgetünk a következő percekben. 21. alkalommal tartják a Református Zenei Fesztivált, mégpedig 3 napon át, május 29-e és 31-e között, és hogy mi mindenről szól ez a 3 nap, hiszen egy programokkal, érzelmekkel, hangulatokkal, hittel, barátsággal teli 3 nap ez. Magam is megtapasztalhattam néhányszor. Köszöntöm Zila Gábort, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjét, hiszen önök vállalják a szerkesztésnek, a szervezésnek a feladatát. Jó napot kívánok! Hát nem lesz egyszerű dolga, hogyha össze kell foglalni ezt a 3 napot, de próbáljuk meg.
2: Jó napot kívánok! Szeretettel üdvözlök én is mindenkit, a kedves hallgatókat is. Igen. Hát egy komoly feladat lenne, ha itt most az ember fel szeretné sorolni az összes programot. Úgyhogy én lehet, hogy inkább azt az életérzést szeretném most így egy pár szóban összefoglalni, ahogyan mi készülünk erre, vagy amit mi meg szoktunk élni ezen a református zenei fesztiválon, amelyet most már jó néhány esztendeje Szávai László kollégám főszervez, és ő az, aki a napi küzdelmeket vállalja azért, hogy aztán 29-e és 31-e között megteljenek a színpadok, a terek, és mindenki számára legyen valami kulturális csemege. A fesztivál kapcsán nagyon izgalmas, vagy jó talán megfogalmazni azt, vagy jó azt látni, hogy egy pár éve, amikor gondolkodtunk, akkor arra jutottunk, hogy ezt a mottót választjuk, hogy a művészet öröm. És itt az a nagyon izgalmas kérdés, hogy mi az, amitől ez egy picit más, vagy mi az, amiből ez az öröm táplálkozik. És én azt gondolom, hogy itt a református hitünk az, ami egy olyan táplálékot jelenthet ennek az örömnek, amit mi nem rejthetünk vék alá, nem tarthatunk magunkban, és ennek az örömnek a közvetítésére az egyik legjobb eszköz a művészet. Tényleg nem szeretném felsorolni a programokat, mert akkor biztos kifelejtek valakit. Sokkal inkább azt mondanám, hogy van néhány olyan izgalmas pont, amire szerettünk volna reflektálni. Ezek közül mindjárt az első az a 2026. év tematikája a Magyarországi Református Egyházban, hiszen az imádság évét tartjuk az idei esztendőben. Ezért egy vers megzenésítő pályázatot hirdettünk, erről már az Európa Rádió hallgatói is hallhattak, és ennek az eseménynek a díjátadója lesz, természetesen a díjazott művek bemutatásával együtt. A másik izgalmas pont, évforduló, amihez szeretnénk kapcsolódni, az helyszín egyházkerülete, ez a Dunamelléki Református Egyházkerületnél 450 esztendős lesz, így a hercegszülősi, vagy 450 esztendős az idén, a hercegszülősi kánonok az, ahol biztosan tudjuk, hogy már le van írva a Feldunamenti Református Egyházkerületnek a neve, és ehhez kapcsolódóan is szervezünk egy pódiumbeszélgetést, igyekszünk ehhez a témához is kapcsolódni. És hát egy picit kevesebb ideje vannak együtt, és járnak össze, Isten dicsőítve énekelni a Központi Református Kórus tagjai. Ők éppen 10 esztendeje a 2016-os Református Zenei Fesztivál debütáltak, és ezt is szeretnénk méltóképpen megünnepelni. Talán így ezek azok a nagyobb és izgalmasabb csomópontok, amik a programban megjelennek, mint gócpontok. A másik izgalmas dolog, hogyha a helyszíneket egy picit sorra vesszük, hiszen érinteni fogjuk a Kálvin teret, a templomot is, és kint magát a teret is, Bakács teret, a Károly Csekonics palotát, amelynek díszterme gyönyörű komoly zenei koncerteknek ad majd otthont, és érinteni fogjuk természetesen a Rádai utcát is, ahol hagyományosan megszervezzük idén is a Fáklyás Zsoltáros felvonulásunkat. Úgyhogy hát igen. Összefoglalva így, vagy így belecsipegetve talán ennyi.
1: Igen. A zenei programokat illetően többféle műfaj felsorakozik majd, de itt lesznek irodalomtörténészek, színművészek, egyéb művészeti ágak képviselői, és én kiemelnék egy érdekes programot, mégpedig egy csillagtúrát, református kultúrkincsek felfedezése a belvárosban. Na hát ez tipikusan az a program, amikor az utca emberét, akár a nem reformátusokat, nem templomba járókat is be lehet vonni, ugye?
2: Így van. Ugye, ha mi most körbenézünk Budapesten, akkor különösen ott a Kálvin tér környékén, a belvárosban, akkor úgy nekünk már egy megszokott látkép az, hogy ott az a szép nagy templom. Adott esetben többen be tudják még lőni, hogy merre van a Rádai ház, ezeket meg tudjuk találni. De egy csomó-csomó olyan érdekes kulturális kincs van, épített örökség van ezen a környéken, amiket érdemes megtekinteni. Minden egy jó pár esztendeje, minden évben megszervezzük ezt a programpontot, és ezeknek az a különlegessége, hogy talán néha olyan helyszíneket is be lehet egy picit járni, hogy talán a Kálvin téri templomban már többen jártak, talán lehet, hogy néhányan jártak már a kriptában is, de hogy azért van még egy-két olyan izgalmas pont, amiben be lehet tekinteni. Az előbb már említett program helyszínként említett Pekonics palota is mindenképpen megéri a megtekintést, ugye a Károli Gáspár Református Egyetem rektori hivatala van ott, de egy gyönyörű szép környezet, egy gyönyörű szépen felújított palota. És azt gondoljuk úgy összességében, hogy az az átadott érték, amit mi át szeretnénk adni, az, ami református hitünkből fakad, abból táplálkozik, de nem csak reformátusoknak nyilvánvalóan. Azt gondoljuk, a kultúra, legyen az épített, vagy bármilyen más megszólaló, vagy látható formája a kultúrának. Kultúra egy olyan közvetítő eszköz, ami nagyon könnyen tud embereket összekapcsolni, olyanokat is, akik talán azon még nem is feltétlenül merengtek el, hogy mi az a több, amire ez a kulturális érték, amire ez a kincs mutatni szeretne, mi az a többlet szakralitás, amire utalni szeretne, és most ebbe tud egy picit beletekinteni, hiszen mi ezt nem szeretnénk véka alá rejteni.
1: Gárdonyi jubileumot is ünneplünk az idén. Gárdonyi Zoltán tulajdonképpen református orgonaművésznek, zeneszerzőnek tekinthetjük, és az ő tiszteletére lesz egy orgona maraton, ami igazán különlegesség.
2: Így van, ugye két örömteli és egy nem annyira örömteli évfordulója van most a Gárdonyi családnak, és ezt most szándékosan mondom így, hiszen Gárdonyi Zoltán 120 esztendeje született, 80 éve született Gárdonyi Zsolt, aki az ő fia, és szintén református zeneszerző, orgonaművész és méltó folytatója édesapja útjának, és 40 esztendeje ment el Gárdonyi Zoltán minden élő kutyán, és erre az alkalomra, erre a hármas évfordulóra emlékezünk az idén néhány eseménnyel, így kiemelten is az orgona maratonnal, aminek hagyományos helyszíne a Kálvin téri református templom, de az idén azt kértük az orgonistáinktól, hogy reflektáljanak erre az évfordulóra is mindenképpen, és pont ma délelőtt került kezembe a grafikai terve az Orgona Maraton programjának, és hát nagyon-nagyon izgalmas művek fognak előkerülni mind a gyermektől, mind az édesapától, és hát ezek mind-mind-mind egy olyan közvetítő közegek, mind egy olyan közvetítő közeg, ahol a mi reformátusének kincsünk elevenedik meg.
1: Igen, és még azt elmondom, hogy 6 orgonista működik majd közre, ez szombaton lesz, május 30-án 14 és 19 óra között, tehát 6 orgonaművészt hallani egymás után is ritkaság. A fáklyás felvonulásra kérem még, hogy reflektáljon, hiszen ennek igazán nagyon-nagyon különleges hangulata van, és amikor megérkezünk a fáklyákkal, az utcai menettel a Kálvin téri nagy református templomba, akkor ott valahogy egy olyan nagy lelki előkészület volt a felvonulás az igehirdetéshez, hogy ez teljesen különleges hangulatú.
2: Ugye Augustinusnak tulajdonítják, hogy tőle ered a mondás, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Erre egy kiváló alkalom az a fáklyás zenés énekes menet, zsoltáros menet, ahogyan mi tulajdonképpen a Bakács térről végig jövünk a Rádai utcán, és eljutunk a Kálvin téri református templomba. Ez igazából az egyik kezdetektől fogva levő folyamatosan fenntartott hagyománya a Református Zenei Fesztiválnak. Amikor egy kicsit megmutatjuk, talán még jobban felvállaljuk református énekeinket, és azokat a gyönyörű mondani valókat, amik ebben benne vannak. Nagyon izgalmas, hogy ezeket az énekeket ugye a fáklyás menet természeténél fogva valami olyannal kell kísérni, ami alkalmas arra, hogy az ember menetelés közben vagy sétálás közben is zenéjen rajta, így természetes partneré váltak a rezesek, a részfúvósok, ők azok, akik kísérik. Ez egyrészt ad egy tartást magának az éneklésnek is, hiszen nem csúszunk szét, és a menet eleje pont ugyanott tart, mint a vége. Másrésztről pedig egy figyelem felkeltő, egy nagyon-nagyon jó eszköz arra, hogy egy picit mindenki felkapja a fejét. Este felé, ha jó időben is az Úristen, ha kegyelmes hozzánk az Úristen és jó időben, akkor már azért elég sokan ülnek kint rá bejutsz a teraszaid, és ilyenkor jó azt látnia, hogy ahogy felkapják a fejüket, picit odafigyelnek, nagyon izgalmas, amikor néhány embert felismerünk, és ő bekapcsolódik az éneklésbe, amíg ott tart mellette a menet. Ez egy valóban gyönyörű, szép felkészítő arra, hogy a lelkünket oda hangolja az Isten tiszteletre, a késő esti zenés áhítatra, ami az idén is egy picit rendhagyó lesz, és így tudunk közösen ráhangolódni, megerősödni lélekben, és oda készülni az Isten elé.
1: Az is saját tapasztalatom, hogy a közönség körében tólig igen nagy a szórás. Tehát egy nagyon jó alkalom arra, hogy a fiatalokat, gyerekeket, családokat együtt bevonzuk. Néha látjuk a sajnos idős gyülekezeteinket. Hát itt meg lehet mutatni a fiataloknak, hogy igenis milyen élet van itt, és milyen fiatal művészek vannak, akik a református hitet vallják, akik eljönnek egy ilyen fesztiválra. Gondolom, hogy ön is ezt gondolja.
2: Igen, nagyon fontos azt tudatosítani, hogy az egyház nem velünk kezdődött, és hála Istennek velünk nem is fog véget érni. Az egyházi közösségek olyan közösségek, amelyek bár a generációk természetesen tudnak egymáshoz kapcsolódni, még ha ez nem is mindig tűnik olyan természetesnek. Nagyon jó azt látni a Református Zenei Fesztiválon, hogy a program sokszínűsége hogyan kapcsol össze nem csak embereket ilyen módon, hanem generációkat is, és egy picit közelebb kerülünk ahhoz, hogy ezek a generációk közösen tudják Isten dicsőíteni, közösen tudják megélni az ő hitüket. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog a mi személyes életünkben is, hogy legalábbis én azt tapasztalom, hogy nekem nagyon-nagyon megerősítő az, amikor látom azt, hogy nem csak én vagyok itt még egyedül, tehát hogy nem kell itt Jézus proféta elkeseredését megidézni, hanem jó azt látni, hogy vagyunk még, akiknek ez fontos, és ez önmagában is ez a közösség megerősíti az embert a hitében. Különösen, ha oda is figyel a tartalomra, akkor pedig még különlegesebb élményben lehet része.
1: Május 29. és 31-e között, tehát Budapesten, a Kálvin téren, Rádai utcában, Bakács téren, az említett helyszíneken 3 napos forgatag várja a Református Zenei Fesztivál 21. alkalmára a közönséget. Egy fontos dolgot azonban mondjunk el, belépőjegy nincsen, viszont regisztrálni kell. Ennek mi a határideje?
2: Igazából néhány eseményünk van, amire regisztrálni kell. Ezeket az rzf.református.hu oldalon meg lehet találni. Igazából általában a betelés a határideje, úgyhogy érdemes követni az oldalt, ahol részletesen megtekinthetőek a programok, kicsit hosszabb leírásokkal is zenészekről, programokról. És itt van egy zenés borkóstolónk, ezt nem említettem, erre kell regisztrálni, illetve a csillagtúra az, ami regisztrációhoz kötött, hiszen az egyes tereknek a befogadó képessége az korlátolt lehet. Úgyhogy ilyen szempontból muszáj erre odafigyelnünk. Az összes többi rendezvényre, hát legyen az a legnagyobb bajunk, hogy kifolyunk a templomokból, jó? Tehát, hogy jöjjünk minél többen, találkozzunk együtt, örüljünk közösen, éljük meg azt, hogy a művészet öröm.
1: Köszönöm szépen Zila Gábort, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjét hallottuk, szeretetteljes együttlétet kívánunk önöknek, és reméljük, hogy innen Miskolcról és a térségből is nagyon sokan eljutnak majd önökhöz. Áldás békesség, köszönöm szépen az információkat.
2: Áldás békesség, minden jót!

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Nagy mérföldkőhöz érkezett az Electric Racing Miskolc csapata. A csapat sikeresen túl van az autó tesztelésén az egyetem parkolójában, hosszas tervezési és építési folyamat után mozgás közben is kipróbálhatták az autójukat. A teszt során rengeteg értékes tapasztalatot gyűjtöttek és megerősítést kaptak arról, hogy jó úton halad az autó fejlesztése. Idén két rangos nemzetközi versenyen is pályára állnak a versenyautóval. Először Zalaegerszegre a Formula Student Easterön, utána pedig a Formula Student East versenyen a Hungaroringen áll rajthoz a csapat. Sütő Dávid beli összeállítását hallják.
2: Sikora Dáviddal, az Electric Racing csapat ex-csapat vezetőjével, csapat támogatójával, Tóth Eszterrel, a csapat jelenlegi vezetőjével és Tulák Marcellal, főmérnökkel, és mondhatjuk azt, hogy egyik sofőrrel fogok itt beszélgetni a mai riport során. Ugye, ami a legfontosabb most talán itt a csapat történetének az életében, hogy elindult az autó. Eljutott idáig, elindult az autó. Dávid, hozzád lenne